0: Hát az volt a kiinduló kérdés, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e? Belegondolunk? Kitartóak vagyunk? Próbálok, törekszem. Kitartóak vagyunk-e
1: hogyan,
0: a helyes irány mellett?
1: Hogyan teszed mindezt? Hogyan kontrollálod ezt a
0: azt tudom tenni,
1: Biblia szerinti cselekedeteket?
0: Hogy olvasom rendszeresen, tanulmányozom, egyre jobban próbálom megismerni, és akkor az alapján talán úgy beépül. De egyébként meg hallottam már olyan embert, akinek az a módszere, hogy ja, lehet, hogy te voltál az, Laci, hogy ha valami kérdés van, akkor meg kell nézni a Bibliában, hogy mit mond erről a Biblia. Te mondtad ezt egyszer, úgy emlékszem.
2: Hát, illetve egy ideig nagyon komolyan át kell gondolni, elmélkedni, mert megkapjuk a választ mindig, és utána én mindig szoktam ellenőrizni, amit gondolatok megjönnek, és akkor megkeresem a Bibliába, és megtalálom, én igen, úgy van. De megjönnek a gondolatok,
1: de még most is
2: ígérte Isten, illetve Jézus, hogy Szentlélek betölti szívünkbe mindent olyat, okay, amire szükségünk van.
3: Bibliáról másképpen.

0: hozom a következő gondolatot, amit önszeretetnek neveztünk el. Máté 22, szerest fele barátodat, mint magadat. Kérdezem, hogy kell külön magunkat is szeretni, vagy ez egy természetes szeretetben levés állapot? Most ez a kérdésem, mert azért a világ tele van olyan gondolatokkal, hogy igen, szeresd magad, megérdemled, tapsoljuk meg magunkat, jól csináltuk, ez az, fiúk, munkahelyeken is, nem? Termékeknek is a szlogenje sokszor az, hogy mert megérdemled, add meg magadnak az én időt, mert az is jár neked, és szeresd magad, mindenféle kurzusok vannak erre is, nem, hogy szeresd magad, kell külön magunkat is szeretni?
1: Nem.
0: Tessék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, és mégis igen. Tudod, beszéltük azt, hogy oda kell figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk magunkra elsősorban, ugye a körülöttünk lévőkre, családtagjainkra, és ilyen formán, hogyha nem figyelünk saját magunkra, akkor olyan energiákat bocsátunk ki, amelyek számukra sem jók, vagy egyáltalán annak a közösségnek, amiben élünk.
0: Illetve, ha az ember nincs feltöltekezve, akkor nem tud adni, szokták mondani sokszor. Egyébként ez tényleg tud.
1: Hát, hogyha te nem vagy rendben, akkor nem tudsz
0: segíteni. De várj egy picit, de mégiscsak közben mitől leszel te jobban, ha elkezdesz segíteni? Tehát ez egy ilyen körbe-körbe érdekes dolog, nem? Mert attól tud az ember jobban lenni.
1: Ne oda jussunk, hogy segíteni másokon.
0: Pedig mégiscsak oda kell jutni. Attól lesz az ember
1: tehát
0: jobban.
1: Egy olyan fajta egoista magatartást kell képviselni, ami azt eredményezi, hogy elsőnek én vagyok,
0: nem.
1: Én legyek rendben, és nem. Akkor fogok tudni adni. Vagyis...
0: Nem, ez pont ez a tévedés szerintem, hanem először is azt kell tudni megtenni, hogy tudni kell adni, hogy valakiért valamit tenni. És hogyha valami jót
1: tud... De a kettőt nem
0: tenni,
1: kell teljes mértékben szét lehet választani. Nem hiszem, hogy a kettő ilyen formán összefüggne.
0: Ha az ember tud valamit adni szeretettel, tenni, amikor nyomorult.
1: De most
0: vagyok.
1: Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szeresd önmagad.
0: Na, de azért mondom, a világ szerintem pont azt mondja, hogy nem, először te legyél jól, és utána tudsz majd adni. Nem úgy van szerintem, hanem pontosan, hogy először kell menni, és nyomorultul, vagy akkor kezdj el segíteni, látogass meg
1: nem
0: egy
1: tudsz,
0: beteget.
1: Nem tudsz segíteni abban a pillanatban, amikor...
0: Egy tőled még nyomorultabb
1: nem
0: ember.
1: Tudsz,
0: hát, hogy
1: nem tudsz.
0: Te, hogy
1: nem. Most nem kell ezt fokozni, hogy még nyomorultabb,
0: hát,
1: vagy kevésbé nyomorultat, hanem egyszerűen azok a feltételek nem fognak fennállni, hogy nem lesznek meg azok a lehetőségeid, hogy valamit adjál abban a pillanatban, amikor te rosszul vagy.
0: Még ha már mozdulni se tudok.
1: Nem, Szabolcs. Nem erről beszélek én. Jelenleg arról, hogy te légy rendben. Tehát akkor kezdjél szétnézni, amikor te rendben vagy, mert ha te nem vagy rendben, akkor el vagy foglalva azzal, hogy te saját magadat rendbe tedd. Nem beszélve arról, hogy ennek fizikai, mentális, lelki és mindenféle tünetei is lehetnek, hogyha te nem vagy rendben.
0: Laci?
2: Hát érdekes, hogy már most milyen sokat mondtatok erről, viszont egy szó még mindig nem hangzott el,
0: na?
2: Az önzés. Mert én azt olvasom, hogy Isten egyetlen önző szálat sem fogad el. Vagyis majd az új világon, az új mennybe csak olyan embereket visz oda, akik nem a saját érdekeiket próbálják ott képviselni. De ezt megmutatta nekünk Jézus. Ez egy olyan minta Istentől. Azért küldte Jézust, hogy ő megmutassa nekünk, hogy milyen világot szeretne, hogy önzés nélkül hogy viselkedjünk egymással, és tényleg nekünk mindig csak azok a minták nekünk, hogy ő hogy viselkedett emberekkel, olyanokkal, akik ellene gúnyolták, szenvedett miattuk, stb.
0: Tehát ne legyünk önzőek.
2: Igen. Soha egymás ellen ne tegyünk semmit, illetve saját érdekünkben sem. Így fogalmaz Ellen White is, hogy soha nem lehet majd a mennyben saját magunknak ennivalót készíteni. mindig csak másiknak, és utána nekünk is adnak, mint soha ne saját magunknak, ezt mondja, hanem sokkal szebb, hogyha mindig csak másoknak, és akkor mi persze, akkor mi nekünk is kell, mindenki ad.
0: Jó, hát akkor szerintem ez így rendben van, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor először mondtuk, még egy kicsit lehet, hogy másképp csengett, de most is másképp cseng már, szerintem így a megbeszéltek után. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliumából.
2: Igen, akkor... de bocsánat, de ehhez is mindenki tegye hozzá azt a gondolatot, hogy azért, mert a fele barátomat is Isten teremtette, vagyis testvérem minden ember.

0: folytatjuk. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs és az Isten félelem, amiről már egyébként egy-két adással ezelőtt beszéltünk már, és félelem szó emelkedik a szemöldököd, András, ahogy kimondom, hogy félelem. De nem a félelem vezet minket, erről beszéltünk már, viszont ez a szó szerepel a Bibliában, hogy félelem. Timóteustól is, ha idézek, hogy törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. De most egyébként eszembe jut József példája a bibliai történetből, ahol József el akarta bocsátani Máriát, mert hogy Mária megfogant, és akkor el is döntötte magában József, hogy elbocsátja. És akkor álmot látott József, és úgy kezdődik az álom, hogy ne félj, József, és folytatódik az álom. És akkor felkelt József, és végül nem bocsátotta el Máriát. Így kezdődik ott is, hogy ne félj. És végül is ott de meglátta József.
1: Nem arról van szó,
0: hát ez,
1: hogy...
0: szerintem ez pont ez a példa, ne. Mindjárt lezárom, és akkor átadom a szót, hogy szerintem ő pont, hogy félt volna ebben a helyzetben, hogy most megfogant az, hogy mit csináljak vele, el kellene gyorsan, csendesen elbocsátom, és akkor nem lesz semmi gond. Se ő nem keveredik bajba annyira, meg annyira én se, és akkor meglátta az álmot, és akkor már nem tud mit csinálni az ember, ha már egyszer megkapja az üzenetet, ha már egyszer tudja, hogy mit kell tennie, akkor ott már nem lehet ellenkezni. Számomra valami ilyesmi dolog az Isten félelem, hogy nem félek, rettegek az Istentől, hanem amikor tudom, hogy valamit tennem kell. A jó Isten szinte tálcán mutatja, hogy Szabolcs, így kell csinálni. Hát akkor egyszerűen nem tehetem meg, hogy mást cselekszem.
2: Isten félelem az azt jelenti, hogy az ő dicsőségét elfogadjuk, és ez nem a félelem ez a szó, nem tudom, egyébként több ilyen szó van, amit át kell gondolni.
1: A félelem az egy negatív valamit hordoz magában, így aztán nem tudom, hogy miért kellene így összekapcsolni az Istennel, és így együtt használni.
0: Megpróbálom elmondani, hogy valahogy én úgy tudom ezt érezni, hogyha tudom, mondjuk, mint amikor az ember az atyával, vagy egy kisgyermek az apjával van, hogy a papa elmondta, hogy gyermekem, mondjuk 3 éves vagyok, menj végig itt ezen a járdán, és eljutsz a kert hátsó részéig. És akkor elindulok a járdán, és mondta a papa, mondjuk, hogy mindenképpen a járdán menjél, csak a járdán szabad menni. És akkor megyek a járdán. Félek lelépni a járdáról, mert a papa azt mondta, hogy csak a járdán szabad menni. Nem merek lelépni a járdáról, mert félek attól, hogy mi lesz, és ott tart a keretek között, jó helyen tart engem ez, annak idején a paradicsomban is, hogyha betartottam volna, hogy arról a fáról ne egyetek. De jó lett volna, ha betartottuk volna, de mi ettünk, mert ott is nem félünk, mi bajunk lehet, együnk róla, gyere! Ettünk, és tessék, mi lett belőle, nem féltünk. Na, én valahogy így gondolom, de akkor egy picit, ha tovább kanyarodhatok a hétköznapi félelmek felé, mert azok kapcsán is ír a Biblia, hogy ne félj, itt ne félj, ne félj, ott ne félj. Rengetegszer írja a Biblia, hogy ne féljetek, ne félj, ne félj, több százszor szerepel a Bibliában a ne félj. Egy kérdés. Döntés az, hogy nem félünk.
1: Nem.
0: Tehát döntés. Szerinted nem döntés. Laci, te mit mondasz, hogy el lehet dönteni azt, hogy nem félsz?
2: Hát szerintem az a hasznos döntés, mert a félelem az azt jelenti, hogy akkor viszont...
1: De el lehet?
2: Hát nem, hogyha én elkezdek valamitől félni, akkor lehet...
1: De az nem a döntésnek a következménye, hanem egyszerűen elkezdtem félni.
2: Igen, de akkor...
1: De el tudod dönteni, hogy annak, nem fogsz
2: annak
1: félni?
2: Annak nagyon rossz hatása lehet, mert az lehet, semmi értelme. Ezért ne féljünk, hanem inkább mindig nézzük át, amin gondolkodunk, gondoljuk át, ide, de ha félek, az azt jelenti, hogy leállok.
0: Hát azért,
1: és nem, a félelem nem az egyik legnegatívabb és legdestruktívabb
0: de lehet dönteni,
1: szó.
0: Nem? Én egyszer életemben egyszer, amikor nagyon rám tört egy nagy félés, talán már pont ebben a műsorban egyszer meséltem, eszembe jutott egy ember, azt mondta, hogy imádkozni kell, és elkezdtem imádkozni.
1: És akkor te nem döntöttél, hanem egy megfelelő, pontosan, nagyon jó dolgot csináltál, egyszerűen jelen lettél, és kapcsolódtál az Istenhez, és az nem azt jelenti, hogy döntöttél.
0: Nem egy döntés.
1: Hanem nem félsz, nem, hanem lecsendesedtél.
0: Eldöntöttem valamit, imádkoztam, és az egy döntés volt, hogy eldöntöttem, hogy imádkozom, és nem fogok félni. És az is egy döntés szerintem, hogy mondjuk Laci elindul gyalog mondjuk egy sikátoros utcán, ahol sötét alakok hörögve jönnek szembe mondjuk, és éjfél van éppen, és akkor Laci eldönti, hogy én most hazamegyek. Imádkozni fog mondjuk Laci közben, vagy éppen a holnapi adáson fog gondolkozni Laci közben, és eltereli teljesen máshova a gondolatait, és végig fog menni, és a hörgő, sikátoros emberek észre se fogják venni Lacit. Ott a döntés, hogy belül eldöntöttem, hogy nem hagyom, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem én leszek úrrá a félelem.
1: De ez nem fogalmazódik meg Andrásban, hogyha ugyanilyen sikátorba megy.
0: Hanem?
1: Nem fog ilyen
0: megtörténik.
1: Hanem egyszerűen jelen lesz, és lecsendesedik.
0: Ezt nem előzi meg egy döntés?
1: Nem, mert jó esetben ez magától kell, hogy működjön bizonyos szituáció, tehát nem az történik, hogy eldöntöm azt, hogy én most imádkozok, hanem egy folyamatos ima legyen, egy folyamatos meditáció, egy folyamatos kapcsolódás legyen. Persze ezt nem
0: tudjuk megcsinálni.
1: Tudjuk folyamatosan megcsinálni,
0: de... A megijedést nem lehet szabályozni szerintem, nem? Hogy akármi is van, megijedni, így is úgy is néha megijedek.
1: Feltételezhetően ez ember és ember válogatja, az egyik eldönti, a másik nem dönti el.
0: Ez se biztos, mert ha valaki nagyon jó, nagyon Istenre hangolt állapotban van tényleg, és szembe jön egy medve mondjuk, vagy kettő hörgő medvék, és ott ülök egyedül, lehet, hogy akkor is tudva tudom, hogy most eldöntöttem, hogy ja, most csendben kell lenni. Nem mozdulok, csendben vagyok.
1: A döntés az eldönt, valami eldől. Az nem egy pozitív szó, az egy nagyon erőszakos, iránymutató
0: kijelölt
1: valami.
0: Út.
1: Igen.
0: Papa azt mondta, hogy megyek végig a járdán, és eldöntöm, hogy szót fogadok az előző példát folytatva, és nem térek le a járdáról, eldöntöm, bár
1: és kísértés. És honnan tudjuk, hogy az apuka jót mondott-e, vagy
0: mert
1: nem jót
0: benne,
1: mondott?
0: Mert miért? Ő a papa. Hát nem kérdőjelezem meg a papának.
1: Ez itt a baj.
0: Isten. Miért baj? Hát hogy is, hát pontosan, baj.
1: Hát nem biztos, hogy az apa az egy jó indulatú.
0: Hát de hát
1: lehet, hogy egy részeges disznó is. Hát elnézést kérek, de nem lehet így általánosítani, hogy hát a papa mindig jó, és a papa mindig jót mond.
0: Viseli.
1: Sőt,

0: Isten félelemtől indultunk el. Az életben mi az, amitől mi félünk? Ez egy kérdés most így magunkhoz. Mitől félünk?
1: Általában az alapfélelem az a halálfélelemre vezethető vissza. Minden oda összpontosul. És akkor is, amikor a medvével szemben, még akkor is az a halálfélelem tükröződik, mert hogy meghalhatok.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy mikor nem a halálfélelem? Tehát lehet, hogy tényleg csak a halálfélelem van mindig? Könnyen lehet, hogy mindig csak a haláltól félünk.
1: Félek attól, hogy csökken a bérem a cégnél.
0: És meghalsz, mert éhen halasz. Én nem tudom, mi lesz?
1: Jó, hát igen, a társadalom kinevelt bennünk olyan félelmeket, amelyek...
0: De az is a halálra vezethető vissza, nem picit, sikátor, mindenhol.
1: Egy picit, igen.
0: Halál, nincs pénzed, halál. Mindenhol végül is a halál, de Istentől nem félünk. Na de csend lett.

0: Ha azt olvastuk, hogy ne félj, akkor ez egy ilyen alap, hogy ne félj, akkor miért kellene féljünk?
1: Nem lenne ott ennyiszer, hogy ne félj, hogyha nem félnénk. Tehát alapvalószínűleg az is, hogy félünk. Ezért figyelmeztet ilyen sokszor minket a Biblia, hogy de drága Szabolcs, látom, már megint félsz, ne félj. És aztán tudom, hogy nem kellene félni, de másnap megint figyelmeztet a Biblia, hogy Szabókám, ne félj, tudod, ne félj. Minden rendben lesz. Lesz ruhád, eleséged. Igen?
2: Hát pedig arról beszéltünk az elején, hogy miért hagyja Isten a tragédiát. És mégis azt mondod, hogy ne féljünk ettől.
1: A tragédiától?
2: Hát...
1: attól is félünk, de az is a halál, nem? Hogy rám dől a torony, vagy a szeretteimre rám
2: hát
1: dől.
2: Nem csak az. Hát figyelj, nagyon sok ember attól fél, hogy őt legyőzik más emberek. Tehát annyiféle ilyen van a világon, nem? Küzdelem, harc, ahogy mondtad, a pénz, nincs elég pénzem, ezért félek tőle, stb. Ezért nagyon sok ilyen van. De akkor sem kell félni, mondom, amikor számítunk arra, hogy tragédia. De beszéltünk már erről Józsefről, aki megfejtette a fáraó álmát, hogy akkor lesz 7 bő esztendő, utána 7 ínséges év. És erre a fáraó megőrült, mert azt mondta, hogy ha helyesen olvastad ki üzenetét Isten, akkor semmit nem tehetünk e katasztrófa ellen, és halálosan félt. Erre mondja neki József, hogy de igen, uram, tehetünk.
1: Raktározni kell.
2: Így van, és elmondta, de ez is egy olyan, nem? Hogy tényleg egy fáraó is félt, és mondta, hogy nem tehetünk. Miközben ez nem így van, ezért jobb, ha nem félünk mi is, hanem mindig átgondoljuk azt, hogy mit tegyünk a tragédia ellen, vagy a katasztrófa ellen, mert lehet mindig tenni.
1: És lehet döntés akkor a nem félés.
2: Így van.
1: Na, jó, szerintem is lehet. Ketten már vagyunk, András.
0: Nem kimondottan
1: döntés.
0: Én azt hiszem, hogyha kapcsolódva vagy, akkor nem fogsz félni, és ez nem döntés kérdése.

0: van még pár percünk beszélgetni. Kiválasztottakról. Egy picit, ha van kedvetek, kiválasztottakról beszélgetni. Nekem rögtön az első felvetésem, hogy nem véletlenül minden ember kiválasztott valamire az életben? Laci bólogat, hogy nem.
1: Induljunk el a teremtést mindig. Okay. Ádám és Éva.
0: Kiválasztottak?
1: Hát kiválasztottak okay. voltak. Ketten ő teremtette voltak, Isten.
0: Nem volt. Bárki lehet kiválasztott? Vagy pedig az lehet kiválasztott, aki kiválasztható? De egyébként, ha most tovább gondolkozunk, akkor Pál például egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki kiválasztható, de hát fejbe kólintotta, most ezt én mondom, hát így a Jóisten,
1: igen.
0: És kiválasztotta.
1: Hát ő megkapta ezt, de annak idején, ahogy Jeremiás is már gyerekkorában, ő álomba hallotta ezt, hogy akkor innentől kezdve profétán, sőt, hogy már a születésed előtt már meg volt tervezve. De ezek mind, mondom, azt jelenti, hogy egy-egy ember, vagyis, hogy nem mindenki kiválasztott, de attól függ, hogy miről beszélünk. Kiválasztott vagy, hogy ember legyél, szép ember, akit Isten teremtett.
2: Igen, lehetséges, hogy Szabolcs is erre gondol.
1: És mutassuk a világnak, hogy Isten milyen világot akart teremteni, mutassuk be. Erre mindenki kiválasztott, de nem biztos, hogy megtartja.
0: Efezus 1:4, amit most így ide tettetek elém, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztottak ez vagyunk így, tehát mindannyian.
1: Mondtam, hogy mindenki kiválasztott arra, hogy mutassuk be a világnak, amit ő akart teremteni.
0: Ja, hát akkor ő mindenki kiválasztott, de András valami másfajta kiválasztottságra gondol szerintem, mint például, hogy Pál kiválasztott, meg hogy mondtad Máriát, András, ugye, hogy ő is egy kiválasztott.
2: Igen.
0: Jobban kiválasztottak
2: ők. Kiválasztott a négyzeten embereket. Erre gondoltam. Ilyen mondjuk Ábrahám, Mózes.
0: Vezetők.
2: Hát ilyen vezetők, akiknek valamilyen feladatuk volt.
0: De azt se lehet mindig tudni szerintem, már bocsánat, megint beledomálok, mert sokszor meg egy picike ember lesz hatalmas naggyá, nem? És egy picike cselekedett. És végül utána évezredekkel később a Bibliában is hány ilyen példa van, hogy akár nem tudom, ott ült valahol egy koldus ember, és mi meg 2000 évvel később azt az egy embert emlegetjük őt, hát ő is egy kiválasztott volt akkor ott, nem, hogy amúgy egy éhező, koldus, koszos ember volt ott, most meg mi róla olvasunk, kiválasztott.
1: És akkor... De amiket én is mondtam, hogy érdekesek az ilyen kiválasztások. Pál apostol is teljesen meg volt lepődve, de előtte Jeremiás is. Hogy, Uram, én csak egy ifjú vagyok, így mondja.
2: És Mózes is.
1: Igen, Mózes is mondta, hogy Uram, hát ki vagyok én, hogy engem küldesz el a fáraóhoz. De Jézus azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, vagy mi.
2: És mire vagyunk képesek.
1: Képesek, így van. És ezért át kell gondolni, és nem kell félni a kiválasztásról, igaz?
0: Hát akkor legyen ez az a pont, ahonnan, vagy valahonnan hasonló helyről legközelebb folytatjuk? Oké. Milyen jó csendesek lettünk így a végére. Jó. Ez a Bibliáról másképpen című műsor, és csendesen akkor így integetünk, búcsúzunk. Örülünk, és köszönjük a figyelmet. Folytatjuk.
1: Oké.
0: Minden jót.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk János evangéliumának 17. fejezetében, és hát az első 5 versben a következőképpen. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amelyet már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett.

0: Drága megváltónk, belegondolni abba, hogy mit jelentett a te ajkodon az, hogy eljött az óra, beleborzongunk, hogy te tudtad pontosan, hogy a kereszt van előtted, a meghurcoltatás, a leköpködés, a kigúnyolás, és te pontosan tudtad, hogy ezen az úton az én megváltásomat, a mi megváltásunkat fogod elvégezni. És köszönjük, hogy amikor elérkezett az óra, akkor te nem visszaléptél, visszahőköltél, hanem azt mondtad, hogy és most meg fogod dicsőíteni az atyát. Uram, tudjuk, hogy az atya téged is megdicsőített, hiszen olyan nevet kaptál, amely minden név fölött aló. És mi most szeretnénk minden teremtménnyel együtt meghajtani a fejünket előtted, és hálát adni neked azért, hogy ezt az áldozatot vállaltad értünk. És szeretnénk dicsőséget adni azzal is, amilyen tisztelettel és amilyen alázattal beszélünk rólad. Segíts, hogy valóban igaz legyen, hogy amit mondunk, az valóban a rólad szóló bizonyságtétel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, kedves atyánk, az Úr Jézusért. Áldott a te neved. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, azokat is, akik az interneten keresztül hallanak bennünket. A mostani 12. tanulmány pedig a dicsőség órájáról és a kereszt és a feltámadásról szól. Ez pontosan azt jelenti, hogy az adventtel kezdődött, és ezzel fejeződött be a megváltási terv, ahogy ezt látja János. Ahogy ezt látja a János evangéliuma és az írója. Mi az igazság? János evangélium 18. fejezetében felteszi a kérdést Pilátus, ott a 33. versétől a 38. verséig. Székely Marika, hogy mondja az írás?
2: Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus

0: való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt.
1: Köszönöm szépen. Szinte sokkoló ez a részlet, ahogy felolvassuk, és figyeljük meg, hogy Jézus nem akar elmenekülni az igaz válasz elől. Akkor is kimondja az igazságot, ha ebből neki bántódása lett volna. Figyeljük meg, ha mi lettünk volna Jézus helyébe, mi vajon milyen választ adtunk volna, biztos nem az igazságról kezdünk el gondolkodni és beszélni, és Jézus végigvezeti Pilátust azon az úton, és ez a pogány ember is megértette, hogy ez nem bűnös ember. Ez lehet, hogy másképp gondolkodik, mint sok zsidó ember, de ez nem bűnös. Tibor.
2: Az a megdöbbentő, hogyha valaki azzal a szemszöggel végignézi Jézus pereit, mert ugye itt nem egy perről van szó, hiába szoktuk ezt így összevonni, tehát egyszer leperli a főpapi közösség, a Sanhedrin, aztán van egy per, ami már a római helytartó előtt zajlik, és még ugye ebbe be lehetne vonni azt is, ami Heródesnél van, de hát az önmagában egy teljesen néma valami az Úr Jézus oldaláról, de azt kell megfigyelni, hogy amikor megszólal Jézus, mindig arra hegyezi ki a dolgot, hogy a másik fél döntési kényszerben van az ő személyének elfogadása vagy elutasítása kapcsán. És itt Pilátus számára is visszakérdez tulajdonképpen Jézus. Magad mondod ezt, hogy én vagyok a zsidó királya, vagy valaki más mondta neked? És miért fontos ez? Mert Pilátus lehet, hogy a végén a római jogot fogja érvényre juttatni, de Jézussal szembe senki nem gyakorolhat jogot, és nem bújhat mögé. Pilátusnak ez a személyes döntése lesz végül. A személyes motivációkból majd. Még akkor is, hogyha közben itt rettentően megküzd. És ha megfigyeljük, van az a furcsa kérdés. Mi az igazság? Rómában ebben az időben egy nagyon hasonló korszak van, mint amiben mi élünk, internet meg minden nélkül, de az emberek úgy gondolják, hogy az igazság az egy totál relatív dolog. Az éppen aktuális érdekek és mindenféle dologok befolyásolják, meghatározzák, ha akarom így, ha akarom amúgy. És az Úr Jézus arra hegyezi ki, hogy aki az igazságból való, és itt nincs relativizálási lehetőség, az hallgat az én szavamra. Magyarul reagál, rezonál. És hogyha elutasít valaki engem, azzal minősíti önmagát. Lehet, hogy engem minősít, ő azt hiszi, de önmagát.
1: Köszönöm szépen. István, aztán Gyula, Marika.
3: Számomra nagyon érdekes ennek a Pilátusnak a karakterének a megrajzolása. Ugye az első kérdése az volt, hogy Pilátus azt kérdezi, hogy te vagy a zsidó királya? Tehát ez én felfogásom szerint feltételezi azt, hogy valami elképzelése volt, lehet talán nem biztos, de te vagy a zsidó királya, tehát felismert valamit. Még nem jutott el egy döntési pontig, és utána nagyon-nagyon zavarba jön, mikor nem felel igennel és nemmel Jézus, hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen magadtól mondod ezt, vagy mások mondták ezt neked. Tehát Jézus megkérdezi azt, hogy te meg vagy erről győződve, vagy nem vagy meggyőződve. És akkor a Pilátus itt kicsit kitér. Azt mondja, hogy hát zsidó vagyok én. Tehát tulajdonképpen, és akkor meg is találja az alibit, mert azt mondja, hogy a te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Tehát ez megint egy irányba eltereli a gondolkodását, de én szerintem majd a történet végén fogjuk látni, hogy Pilátust azért az én szempontból pozitív

0: megítélésre kéne alávetni, mert a végén azt mondja, hogy bebizonyosodott az, hogy rossz döntést hozott, ugye, mert a feliratod is az volt, hogy a zsidó királya. Itt nagyon érdekes a két megközelítés, hogy nem azt kellett volna feliratra élni, mert a farizeusok mást akartak, hogy a feliraton legyen. Tehát nagyon érdekes, hogy hogy változik, és egy nagyon döntő pont van, ezt majd ki fogjuk fejteni, nevezetesen az, hogy mikor több szempontok akarunk megfelelni. Tehát Pilátus több megfelelési kényszere volt, hogy megfeleljen a népnek, megfeleljen a hivatásának, és ez az igazságról elterelte tulajdonképpen. Pedig szerintem kezdetétől így mondanám, kapvizsgálta, hogy mi az igazság.
1: Egész más aspektusból szeretném ezt, hogy azt a részét is megnézzük, hogy a gonoszság erői és az igazság erőinek a küzdelme ezen a rendkívüli, hát a megváltás történetnek a legdrámai pillanata, és azért láthatjuk, hogy az, hogy Pilátus beismer és belátja, és nem találnak semmi bűnt. Tudjuk azt is a történtekben, hogy Pilátus felesége is figyelmezteti. És hát ott vannak az Isten angyala is, megpróbálnak mindent megtenni, hogy Pilátus megértse. De hát ahogy István mondja, a döntés mindig a miénk. És ezt a végidőre is szeretném, ha emlékeztetne bennünket, mert a nagy küzdelem a végidőre nézve is, tehát ott is kéne tanuljuk, hogy mindvégig higgyük el, hogy Isten angyalai mellettünk vannak, és azt is el kell higgyük, hogy helyesen döntsünk, tudatosan helyesen döntsünk, mert csak akkor győzhetünk a keresztény hitéletben. Ez egy pokoli nagy, bocsánat, a kifejezési nagy-nagy küzdelem, és láthatjuk az igaz angyalok és a gonosz angyalok befolyását.
2: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
3: Amikor Jézus lábnyomában járunk, akkor ő segít bennünket abban, hogy igazmondók legyünk, mert ő nem csak mondja az igazat, hanem tulajdonképpen ő maga az igazság, hiszen Jézus tett tanúbizonyságot arról, amikor azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
2: Köszönöm szépen, Drábik László.
4: Amikor a pilátusi kérdésre Jézus egy viszont kérdéssel válaszol, akkor úgy tűnik, mintha Pilátus kérdése megválaszolatlanul maradt volna. Na most valójában meg lett válaszolva, az egyik választ most olvasta föl a Marika, de nem csak pusztán a jézusi kijelentés a válasz, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, hanem azok a tettek, amiket a rómaiak ugyanúgy ismertek, mint a zsidók. Csak a rómaiak másképp értékelték. Azok bizonyították, hogy mi az igazság. És amikor mi mindig Jézust azonosítjuk az igazsággal, nem szabad elfeledkezni arról, hogy a Biblia számtalan helyen mondja, hogy az Isten igaz, és minden igazságnak ő a forrása, sőt, mi több, azt is írja, hogy te vagy, hogy a te igéd igazság. Tehát az igazságot nem kell feltétlenül megszemélyesíteni, lehet a tanításra is vonatkoztatni.
2: Köszönöm szépen. Marika, aztán megyünk.
5: Ugye Jézust, amikor elfogják, nem az igazság kiderítése volt a cél, és Pilátus is csak nagyon rövid ideig keresett indokot Jézus elengedésére. Mert hogy mi is az igazság? Hát a főpapok bűnösként állították oda Jézust Pilátus elé azért, hogy ölesse meg. Pilátus azt mondja, hogy hát a ti törvényetek szerint ítéljétek meg. És a farizeusok ugye azt mondja, hát mi nem ölhetjük meg, de akkor is ugye mindent elkövetnek, hogy Pilátust rávegyék. a borzalmakra. És hát nem tudom, hogy mi járt Pilátus fejébe, amikor Jézus azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Hát milyen országból jöhetett volna, amikor ugye ott volt minden birodalom. És hát hol lehet ő király? Tehát az úgy nem derült ki, hogy ez úgy valamiféle kis gondolkodásra késztette volna Pilátust. És amikor elhangzik, hogy mi az igazság, akkor Pilátus ugye elvonul. Amikor bennünket valamiért kérdez az Úr, mi nem ugyanazt tesszük, elvonulunk, nem hallgatjuk meg a választ. És a mi világunk is ilyen, hogy ugye ott voltak Jézus körül a zsidó nép, és mindenki ugye hamisan tanúzott, és mindent elmondtak Jézusról, ami nem igazán az igazságnak volt megfelelő, és mégis ott maradt Jézus az igazságban. És bennünket ugyanúgy körülvesz ez a fajta hozzáállás, és nekünk ebben a közegben kell ugyanúgy megállni, mint ahogy Jézus megállt.
2: Köszönjük, Marika. Parancsolja, Anikó.
6: Tibor említette, hogy mind a római birodalom, mind a napjainkban az igazságot nagyon relatív fogalommá tettük, és Laci bácsi tulajdonképpen el is mondta, hogy miért. Azért, mert eldobtuk az etalont, amihez mérnünk kell, mármint Isten igéjét és magát, Istent is elvetettük. Ha a méterrudat eldobjuk, ugye, amit őriznek nagyon komoly helyen, hogy az ugyanaz, Párizsban pontosan, hogy az méter az valóban méterne legyen, és ne 99, nem tudom én hány centiméter. Ha azt kidobnánk, akkor ugyanúgy a métert is relatív dologgá tennénk. Ha Isten igéjét, amihez mérjük, vagy mérnünk kellene az életünket, kidobjuk, akkor minden relatív lesz, az igazság is, meg a valóság is, meg úgy minden.
2: Köszönöm szépen. Íme az ember, ecce homo. János evangélium 18. fejezet 39. versétől a 19. fejezet 5. verséig. Kulcsára, Anikó.
6: Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássanak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne? Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember.
2: Köszönjük szépen. Azt látjuk, hogy Pilátus többször próbálkozik, de ilyen vezetői cselekkel, fogásokkal, nem a határozott kiállással, mert már bizony az ő tekintélye is kezdett forogni, hogyha nem adja meg a zsidóknak, amit kérnek, akkor majd elmennek és feljelentik a császárnál, és ki tudja a mai politikai körülményeket jobb ezt elintézni, inkább beáldozok egy igaz embert a saját karrierem előmeneteléért, sem, hogy itt az igazság mellett én kiálljak, kardoskodjak, győzedelmeskedjek, és utána bele fog butni ebbe a karrierem. Ma nem ugyanez a helyzet nagyon sokszor. Nem ugyanaz a körülmények motiválják embereket döntéseikben, kinek milyen hozzászólása van. Szigeti István testvér.
0: Mindig el szoktam mondani, hogy a legnehezebb funkciók egyik a döntés. És Pilátusnak tulajdonképpen itt a tétovázásával vagyunk a szeptanúi, mert ugye arra appellált, hogy kiviszi a nép elé, akkor az igazságérzete, meg a néprokon szemben talán segít abban, hogy ne kelljen őt elítélni. De az ő feladata döntés kimondottan Pilátusra maradt. És azt se felejtsük el, hogy azért a nép azért úgy mondanám, hogy fel is volt készítve, ugye, mert fel volt hergelve, fel volt készítve arra, hogy tulajdonképpen, amit mondtak, hogy ne Barabást feszítsük keresztre, hanem a Jézust. Ugye fel volt készítve a nép, és az a megfélemlítés is elhangzott, hogyha ezt megteszi, akkor ellenség a császárnak. Tehát a hivatása is veszélyben volt, és ez egy nagyon nehéz döntési szituáció, de annak ellenére, hogy az első pillanattól ő felismerte azt, hogy valóban ő lehet a zsidóknak a királya, ezek a momentumok ellenére végül eljutott arra a rossz cselekedetek kapcsán is a helyes döntésre.
2: Köszönöm szépen, és csak egyetlen egy háttérinformáció. Pilátus épp úgy elvesztette hivatalát, elvesztette megbecsülését, elvesztette munkáját, és végül öngyilkosságba kergette magát, mert nem tudott lépést tartani az akkori politikai változásokkal. És én azt hiszem, hogy ez ma is nagyon sokszor így van, amikor emberek nem tudják, hogy most hogy döntsenek, Jézus mellett, a család mellett, a gyerek mellett. Mindent el fog az ember veszíteni, ha nem az igazság útján megy elő a döntésekben.
7: Azt hiszem, hogy ezt folytatva, amit most az előbb hallottunk, nem árt végig gondolni, hogy tulajdonképpen akár tetszik nekünk, akár nem, belül valahol mindig újra tárgyaljuk Jézus perét. És nekünk is ki kell mondani végül is, hogy mi legyen Jézussal. És hogyha arra gondolunk, hogy a zsidókhoz írt levél használ egy kifejezést, hogy most is és újra megfeszítik maguknak a Krisztust. Nincs mese, azt mondta az Úr Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki veszni hagyja értem, örök életre találja meg azt. Az előbb hallottuk, mi lett Pilátusnak a sorsa, ez szó szerint beteljesedett. De nálunk sem lesz ez másképp, hogyha nem akarjuk kimondani, hogy ha elveszítem az életemet, és akkor is ő az igaz, akkor keresztre küldjük a saját szempontjunkból is. És hogyha meg eljutunk a másik oldalra, akkor még az az áldott állapot is bekövetkezhet, amit Pál apostol így fogalmazott a Galáciában élőknek, Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem.
2: Köszönöm, Drábik László, aztán Jakó Gyula.
4: Nagyon sok minden elhangzott, főleg a Tibor szájából, amit mondani akartam, ezért rövid leszek. A háromszori kijelentésből, hogy nem találtam bűnösnek, úgy tűnhet a számunkra, hogy Pilátusnak szilárd meggyőződése volt Jézus ártatlanságáról. Én pedig azt mondom, hogy egyáltalán nem volt szilárd a meggyőződése. Számomra egy meggyőződés akkor szilárd, hogyha azért az ember kész minden áldozatot meghozni. És most jön a kérdésem. Jézus Krisztus illetően van olyan szilárd meggyőződésünk, hogy mindenre kész vagyunk érte? Mert ha nem, akkor az lesz a sorsunk, amiről a Tibor beszélt.
2: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
1: Nagyon röviden. Pilátus a saját csapdájába esett a bizonytalanságával, hisz első perctől megmondhatta volna, nem találtam bűnt, és döntök, és lusz, itt a vége. De mivel tétovázott a nép rámenően, belevitt a saját gyengeségébe, és a saját gyengesége vitt a pusztulásba.
2: Befolyásolta. Köszönöm szépen, Marika.
5: amikor Jézus a tömeg elé állt, hogy nem találok ebben az emberben bűnt, akkor ugye fölajánlja a népnek, hogy elengedi nekik Jézust. És amikor ugye a nép nemet mond, akkor Pilátus megostoroztatja Jézust. Tehát már döntött. Hát ha ő azt mondja, hogy nincs bűn, akkor miért ostoroztatja meg? És úgy föltenném a kérdést, hogy a mi hitünk milyen, mikor adjuk föl, hogy szenvedni is kell érte. Mert Jézus végig igaz maradt, és bennünket is sok minden rossz dolog ér, és mégis ilyen körülmények között is ki kell tartani, mert aki mindvégig álhatatos, az fog üdvözülni.
2: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsor elvégeztetett, kullá, ez héberül. János evangélium 19. fejezet 19. versétől 22. verséig, majd 25. versétől a 30. verséig. Tokics Marika.
3: Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve, izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
2: Köszönöm szépen. A latinban nincsen J betű, ezért I-vel írják át, és ugye azt szoktuk látni különböző festményeken, feliratokon, hogy INRI, ez a latin felírás rövidítése, az első I az Jézus. Názáreus Rex Juderium. A názáreti Jézus a zsidók királya. Tehát ez ennek a rövid magyarázata, és aztán olyan sok melegség árad, amikor Jézus a keresztfán felfedezi kedves tanítványát, felfedezi édesanyját, és van a megváltás szigorú, fájdalmas és elviselhetetlen terhei között még néhány gyengéd mondata az őt szeretők számára. Parancsolj István!
0: Hát szerintem itt zárul be a pilátusi karakternek a története. Ugye itt látszólag két feliratról van szó az ige szerint. Az első, amit Pilátus azt írta, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, és a vallási vezetők meg ezt meg akarták választani, a zsidók királya vagyok. Hát felületesen nézve ez azt mondjuk, hogy ugyanaz, de közel se ugyanaz a kettő. Mert amit Pilátus felirattát tartalmazott, tehát héberül, latinul, görögül, ez a názáreti Jézus a zsidók királya. Tehát itt én szerintem... Szerintem itt a Pilátusnak a önvallomása van, hogy belátta azt, hogy tényleg ő a zsidó királya, tehát rosszul döntöttem, azt is mondhatják. És a vallási vezetők meg azt mondják, hogy zsidó királya vagyok. Tehát azt mondja magáról, hogy ő a zsidó királya. Ez teljesen kétféle más megközelítése dolgoknak, és Pilátusra még jellemző az, hogy ebben a vonatkozásban hajthatatlan volt, és nem változtatta meg a feliratot.
2: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér, aztán Tibor.
1: Én az elvégeztetett szóra szeretnék a véleményet kifejteni, és párhuzamot vonok a Jelenések könyvébe az elvégeztetetre. Tehát a Jelenések könyvébe is, amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor a kegyelem idő lejár, és ez legyen figyelmeztető jelülnek nekünk. Itt is nagyon meghatározó ez a szó, és a Jelenések könyvébe, talán a Szentírásban is, ha emlékeim szerint nincsen más út, ez a szó ilyen jelentősen kifejt.
2: Még a teremtés befejezésénél, és elvégezteték az ég és a föld, és annak minden teremtményei. Ez a három elvégezteték található. Tibor, aztán Marika és Laci.
7: Igen, ez az elvégeztetett egyébként nem keverendő össze a végen vannal. Tehát, hogy itt aztán nincs kiút, hanem azt jelenti, hogy minden tökéletesen az utolsó pontig beteljesedett. És én nekem mindig kérdés, hogy ez Jézus utolsó szava volt, vagy első, hiszen tessenek csak a hitvallásra gondolni, hogy alászállt a poklokra, és ott meghirdette az ő győzelmét, és ez a kiáltás bármilyen fájdalmas, de ez azt jelenti, hogy nincs az sátánnak az az ereje, amelyik fölött ne aratott volna a diadalt. És még egy fél mondatot engedjetek meg. Amikor azt mondta Jézus, hogy ha földi király volnék, akkor most harcolnának a katonáim. Azt mondta Jézus, hogy 12 légió angyal arra vár, hogy mozduljon a szeme, és akkor ők ezt a világot rendbe rakják. Nincs az a földi király, aki meg tudta volna akadályozni, hogy a hadserege ebben a helyzetben őt megpróbálja kimenteni ebből a helyzetből. De a menny királya meg tudta akadályozni az angyali légiókat, hogy beavatkozzanak abba, amit nem értettek, hogy aztán rácsodálkozzanak az Isten kegyelmére.
2: Köszönöm szépen, Marika.
5: Ugye a felirat maradt, nem változtatta meg Pilátus, és az igazság néma tanújaként Jézus trónra a lépését jelezte a kereszten. Köztörvényes bűnözőként függött a kereszten, aki valóban a királyuk, a zsidók királya volt. És egy másik gondolat, hogy amikor az utolsó üzenete Jézusnak, hogy az anyját Jánosra bízza, és Jánost fiának mondja az anyjának, hogy ez nekünk is egy üzenet, hogy minket egymásnak rendelt az Úr, hogy törődjünk a másikkal, segítsük egymást, mert nem lehet másként csak egymásért élni és egymást szolgálni.
2: Köszönöm szépen. László, röviden.
4: Az elvégeztetett alatt mi azt értjük, hogy a megváltás műve befejeződött. De ez a kijelentés egyben bizonyíték Jézus Isten voltára, mert hogyha ő nem egy lényegű lett volna az atyával, akkor ez a kijelentése csak egy üres szó lett volna. De az éppen azt tölti meg tartalommal, hogy ő egy lényegű volt, tehát az ő áldozata tökéletesen eleget tett az atya kiengesztelésének.
2: Köszönöm szépen. Az üres sír a következő gondolatsor. János evangélium 20. fejezet, első 10 verse, Varga Gyöngyike.
8: A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajult, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.
2: Köszönöm szépen. Az a másik tanítvány, akiről ilyen szemérmesen fogalmaz János, az ő saját maga volt. Parancsolj!
9: Bennem különös gondolatok álltak össze, így ahogy tanulmányoztuk Jézus szenvedés történetét, már csak azért is, mert néhány napra vagyunk karácsonytól, a születésétől. És nagyon sokan úgy nagyon szép romantikus történetként beszélnek a kisdedről, a pásztorokról, a jászolról, a bölcsekről, stb. És valahogy elfelejtkezünk arról, hogy Jézus azért született erre a földre, hogy ez a számunkra nagyon szomorú történet is végbe menjen, hiszen ő megváltónak érkezett. Nem egy nagy tanítónak, nem gyógyítónak, nem egy aranyos kisbabának, pláne nem, hanem megváltónak. Tehát az előttünk levő ünnepek alatt gondolkodjunk el azon, hogy Jézus ott hagyta a menny dicsőségét, emberré lett, és amikor emberré lett is tudta, hogy azért érkezik erre a földre, hogy ezeket a borzalmakat is vállalja helyettünk. És ez az elvégeztetett azt is jelentette, hogy ő befejezte a megváltás munkáját, és feltámadt. És ahogy lehetett találkozni a feltámadott Jézussal, akkor 2000 évvel ezelőtt, lélekben most is lehet találkozni, mert ő élő Úr.
2: Így van, mert akkor még a tanítványok sem értették, hogy mi az Isten dicsősége, mert mi az Isten dicsősége, hogy a halott feltámad. Parancsolj!
4: Rövid leszek. Az üres sír az a hitünk alapja, mert az üres sír az bizonyítja, hogy Jézus feltámadt. Ha pedig nem támadt volna föl, akkor hiába való lenne a hitünk. Tehát úgy kell tekintenünk az üres sírra, mint a feltámadt Krisztusra.
2: Köszönöm szépen. Marika?
5: És a mi hitünknek olyannak kell lenni, hogy az első feltámadáskor mi meglátjuk Jézust.
2: Köszönöm szépen. A csütörtöki gondolatsorunknak a vezérgondolata Jézus és Mária. János evangélium a 20. fejezet, 11. versétől a 18. verséig. Kakula Ildikó.
10: Mária pedig a sírtbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki.
2: Köszönöm szépen. Van ebben valami frissesség, ami évezredek távlata sem tud eltompítani, elhomályosítani, és van ebben valami felhívás. Azt hiszem, hogy ahogy előbb Tibor említette, hogy mindegyikünkben ott van az ítélet, hogy hol vagyunk az ítéletben, és most ugyanitt van, hogy ott vagyunk a feltámadás hajnalán, és hogy látjuk-e, hogy üres a sír, vagy csak elhisszük. Mert a kettő nagy különbség. Marika?
5: Mária visszament a sírhoz, tehát egyszer már volt ott, és sírdogált. Hát mi is sírdogálunk a sírnál, de azért, mert elvesztettünk valakit. Ő meg azért sírdogált, hogy nem találja, hol van Jézus. És amikor az Úr azt mondja neki, hogy az én atyám a tiétek is, az én Istenem a ti istenetek is, és felmegyek hozzá, hát nem tudom, hogy ez valahogy gondolkodóba ejtette Máriát, hát hogy lehet az Úrhoz menni. És érdekes, hogy a tanítványok, amikor meglátták az üres sírt, ők már nem mentek vissza a sírhoz. És Mária hirdette azt, hogy feltámadt az Úr, és beszélt vele, és hogy miket mondott neki.
2: Köszönöm szépen, István, aztán az összefoglalás.
0: Számomra nagyon érdekes, hogy a felismerés, a hitre jutásnak a bizonyítéka, hogy milyen apró dolgokon múlna. Tehát itt az üres sírnál pedig az összehajtott kendő volt az a egyértelmű bizonyíték. És itt pedig egyetlen szó volt az, hogy nevén szólította Mária. És akkor ez motivált a felismerést. Tehát nagyon oda kell figyelni, számomra azt mondja, hogy nagyon oda kell figyelni minden egyes szavára.
2: Köszönöm szépen, Rózsika.
11: Dr. Szigeti Jenő, Hithősök a Bibliában, a második kötet 46. oldala. A magdalai Mária sem merte elhinni, amit látott. Még a hangját sem ismerte föl, amikor újra megkérdezte ugyanazt, amit az angyalok kérdeztek. Asszony, miért sírsz? Kit keresek? Amíg önmagunkat, szívünk valós állapotát nem látjuk, Jézus sem ismerhetjük fel. A mai keresztény elméleti bizonyítókat vár, hogy hihessen. Jézus meg önismeretet, önvizsgálatot vár tőlünk, hogy meggyógyíthassa szemünket, hogy felismerjük őt az úton, úgy, ahogyan minket segít, vezet, és velünk van minden napon a világ végezetéig. Aki még nem lát a hit szemével, az továbbra is csak gyanakodni tud. A valóságban is csak önmaga kétkedő gondolatait látja. Mária is arra gondolt, hogy a vele beszélő talán a kertész, aki valami ismeretlen ok miatt ellopta Jézus holttestét. Mivel ő azért indult, hogy valamit tegyen a mesterért, így kérleli: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Mária tetrekészségével nincs baj. Kész áldozatot vállalni, csak azt nem akarja észrevenni, hogy Jézus él. Mi, mai Máriák sem veszük észre, ha Jézus elénk áll és megszólít minket.
2: Köszönöm szépen. Várunk mindenkit a 13. tanulmányunk átvételére, megismerni Jézus igéjét. Hogy jelent, mit jelent ez a mindennapokban? Elköszönünk mindenkitől, áldott, kegyelemteljes adventi ünnepeket kívánunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy betekinthettünk ezekbe a bibliai versekbe János evangéliumán keresztül. Köszönjük, hogy Isten dicsőségét és a feltámadást is szemlélhettük lelki szemeinkkel és a mi szívünkbe. ad, hogy meg tudjunk erősülni, ad, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, hogy az igazság és Jézus követése a legerősebb legyen az életünkben. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, ismét új vendégünk van, Gulyás Andrásnak hívják, egyiptológus, és szeretném megkérni, hogy néhány szót szóljon magáról.
2: Hát nagyon köszönöm először is a meghívást. Hát mit is mondhat magáról egy egyiptológus, leginkább az, hogy mivel foglalkozik. Nekem a doktori témám, illetve hát ilyen értelemben a kutatási területem az a Luxori templom volt. Ennek a feliratáival foglalkoztam, egyrészt a feliratáival, másrészt pedig a templom dekorációs programjával, ugye így szokták ezt mondani az egyiptológiában, illetve hogy ezen keresztül mit lehet megtudni arról, hogy miért épült a templom, illetve milyen jelentést tulajdonítottak a templomnak maguk az egyiptomiak, hiszen ez egy olyan épület, amit több ezer éven át használtak, de most már lehet, hogy túl előre haladtam. Itt hát bemutatkozásképpen nagyon röviden, tehát ennyit, hogy ez a fő kutatási területem, úgy általában az új birodalmi templomok, illetve ezen belül a Luxori templom. A tanulmányaimat pedig hát részben ugye itt Budapesten végeztem, amíg még a Kákosi tanár úr idejében, aztán eljutottam ösztöndiakkal. Egy évet voltam Heidelbergben sokszor, több hónapot Egyiptomban, ott is több mint egy évet összességével. Aztán a doktorit végül pedig Párizsban írtam meg. Ez a Pascal Vernus egyiptológus professzor vezetésével. Ott sikerült egy ösztöndíjat kapnom, ugye másfél éves ösztöndíjat, és akkor háromszor fél évet tölthettem így kint. Tehát úgy nagyjából így néz ki a... Nem tudom, hogy jó volt ez bemutatkozásnak, vagy ugye itt mindig... Nehéz eldönteni, hogy szakmai szempontból, vagy magánszempontból, de azt hiszem, hogy itt a beszélgetés témájához inkább a szakmai bemutatkozás illik.
1: Hát a magán is érdekes, mert azért Magyarországon nincsen olyan túl sok egyiptológus, és az emberek számára az mindig egy érdekes dolog, hogy egy ilyen különleges szakmának a képviselői hogyan, mint élnek. Viszont Párizsra visszatérve, mennyiben más Párizsban egyiptológiát tanulni, mint Budapesten?
2: Hát először is mások a lehetőségek. Ugye ez egyrészt abból adódik, hogy mások az anyagi feltételek, nem elhanyagolandó kérdés ez sem, és nagyon keveset beszélünk erről, hogy milyen a helyzet Magyarországon a felsőoktatásban, illetve a tudományos életben. Tehát például mondjuk Párizsban nekem, ez valószínűleg a témavezetőm jó indulatának is köszönhető volt, de nem, vagy biztos vagyok benne, hogy nem mindenki, aki doktoráként, az nem mindenki jut ilyen lehetőségekhez, de mondjuk ott az nem volt gond, hogyha el akartam menni egy konferenciára, akkor szóltam a Vernusnek, professzorúrnak, és akkor adott egy ajánlást, és ezt kifizették. Tehát így eljutottam New Yorkba, amerikai egyiptológusok éves kongresszusán tartottam így egy előadást, Oxfordba, szóval ahova lényegében nem volt akadály, anyagi akadály. Hát ugye itt Magyarországon meg, hát hagyd ne mondjam, hogy hogy néz ki, tehát sehogy nem néz ki, hogyha valaki el akar menni egy konferenciára, akkor saját pénzéből kifizetheti, ami nem egy olcsó mulatság. Ez az egyik, tehát, és ez azért nem, tehát ez mindenki tudja, hogy ahhoz, hogy az ember normális kutatómunkát folytathasson, vagy részt vehessen a tudományos életbe, képezhesse magát, az a, ez a fajta kapcsolattartás a szakmabeliekkel, ez nélkülözhetetlen, hiszen nagyon sok minden, ami mondjuk egy konferencián elhangzik, az csak évek múltán fog megjelenni, ha egyáltalán meg fog jelenni, mert sokszor nem is jelenik meg, csak ott elmondja, és valahogy nem jut el odáig a dolog, hogy publikálja is. Tehát aki nem tudja ezt így rendszeresen űzni, ezt a sportot, az ugye szükségképpen hát csomó mindentől meg van fosztva. De hát ez csak az egyik része, mert ugye aztán beszélhetnénk arról a könyvtár ellátottságáról, hogy ugye mennyire nincs pénz Magyarországon könyvek beszerzésére. És ezzel szemben hát ott meg mindent meg lehetett találni. És a harmadik oka pedig ugye maga az a hagyomány, ami ott az egyiptológiát jellemzi, tehát hogy ugye nem kisebb történelmi személyiség, mint Napóleon volt a egyiptológia egyik megteremtője, ha lehet így mondani, nyilván nem tudományos értelemben, de legalábbis ugye az egyiptomi expedíciójával, amikor megalkották ezt a Description de l'Égypte című művet, azzal vetette meg végül is a kutatás alapjait, talán ez nem túlzás. Tehát ez ott egy nemzeti hagyomány, és ennek mértékében kiemelt figyelmet kap, kiemelt támogatást kap, hatalmas gyűjtemény van ugye a Louvre-ban, amit ugyancsak egy különleges élmény volt, hogy oda rendszeresen visszamehettem, és tanulmányozhattam ezeket a tárgyakat. Szóval mindezek fényében, és hát és ugye ez tükröződik abban is, hogy hány könyv jelenik meg Egyiptomról, milyen színvonalú könyvek, hát ugye sajnos hiába vannak akár kiváló tudósok is Magyarországon, tehát amíg egy könyvet gyakorlatilag ingyen kell megírnunk, mert ugye ezt mondhatom mindenki nevében, hogy ha itt megjelenik egy könyv, az lényegében vagy ingyen van, vagy pedig olyan minimális támogatásból születik meg, amit mondjuk, ha visszaosztanánk óradíjba, nem is érdemes visszaosztani, de azért az összehasonlításképpen megtehetjük, akkor biztos, hogy a takarítónő óradíja alatt lennénk messze. Szóval lényegében ennyi a különbség, most nagyon röviden foglaltam, szerintem beszélhetnék erről sokkal többet, hogy még egy dolog eszembe jutott, bocsánat, hogy sokat beszélek, csak hogy mondjuk abban gondoljunk bele, hogy kint egy professzor, így a Vernusnek például neki hetente egyszer kell tartani egy ilyen kétórás, hát egy ilyen előadás, szeminárium keveréke végül is, ez a műfaj. Ez az, amit neki oktatással kell tölteni, a többit pedig kutatással töltheti. Magyarországon egy egyetemi tanárnak van úgy, hogy mondjuk 6 szemináriumot, 5-6 szemináriumot kell tartania. És ha mondjuk azt nézzük meg, hogy egy egyetemi tanársegéd kevesebb pénzt kap, mint egy általános iskolai tanár, most már ez a helyzet, sőt, egy adjunktus is, akkor azt hiszem, hogy röviden összefoglaltuk azt, hogy mi a különbség és mi a gond itthon. Úgy általában a felsőoktatással, a tudományos élettel, és hogy miért más a helyzet, amikor az ember eljut egy ilyen külföldi intézménybe.
1: Akkor egy következő kérdés, hogy a Luxori templomot választottad a doktori témádnak. Miért éppen a Luxori templomot, illetőleg hát Vernus rengeteg mindennel foglalkozik. Hogyan történik egyáltalán a Sorbonne-on egy témaválasztás?
2: Hát a téma az enyém volt, ugye én választottam ezt a témát, de a Vernus azért nagyban befolyásolta az egész kutatásnak az irányát. Ugye maga a templom az annyira egy egyedülálló műemlék és látványosság is, ugye ezt is mondhatjuk, hogy igazából nem is azt kell talán megindokolni, hogy miért érdekli ez az embert, hanem hogy mit lehet erről egyáltalán még mondani, hiszen ugye naponta...
1: Úgynevezett lerágott csont.
2: Igen, azt gondolja az ember, tehát ugye naponta mondjuk gondolom, hogy egy olyan 10 000 ember megnézi ezt a műemléket, és lehet, hogy rosszat mondtam, lehet, hogy kevesebben, de az biztos, hogy ott van az Egyiptomba
1: hát,
2: érkező...
1: Aki eljut oda, az
2: igen,
1: elmegy.
2: Igen, tehát ha csak mondjuk... Ha eljut Luxori, akkor biztos, hogy tehát eljut Dél-Egyiptom, akkor biztos, hogy a Luxori templom, meg a királyok vagy az benne van a programban. És ugye az az érdekes, hogy ennek ellenére a tudományos kutatásban semmiképpen sem számít lerágott csontnak. Több okból is. Az egyik oka, a legfőbb oka talán az, hogy maguk a feliratok, meg a dekorációja a templomnak nincs publikálva. Tehát ha valaki szeretné mondjuk úgy tanulmányozni, hogy mi van a templom falain, vagy miket írtak oda, akkor bajban van, mert nem tudok mondani egy olyan könyvet, hogy akkor ezt vedd le a polcról, és akkor itt mindent megtalálsz a templomról. Már most nem az értelmezés, vagy a megfejtés, csak hogy egyáltalán mondjuk akár fotók, akár rajzok formájában, vagy akár lemásolt feliratok formájában, hogy ez van ott. Tehát ez egy nagyon érdekes különlegessége a templomnak bizonyos értelemben, hogy egyik legnépszerűbb látványosság, és mégis még bőven van vele, évtizedekre van még vele munka. Olyan munka, ami csak az, hogy dokumentáljuk, tehát utána jön majd az, hogy értelmezzük.
1: Mi lehet ennek az oka?
2: Hát ennek az oka, igazából azokat kéne megkérdezni, akik a koncesszióval rendelkeznek, de azért van rá egy nagyon kézenfekvő ok szerintem, de most ez csak egy én ilyen teóriám, tehát ezt nem tudom teljesen bizonyítani, de sőt, hát akkor menjünk egy kicsit vissza időben, hogy megértsük. Tehát végülis azért ugye ez az 1800-as évek végéig úgy több méteres homok fette a templomot. Jó, azóta is eltelt már több mint 100 év, tehát lehet volna rá idő.
1: Most már évtizedek óta nem fedi homok.
2: Igen, de azért ugye ott a környéken van sok más egyéb tennivaló, meg
1: nagyon sok
2: feldolgozni való, meg kiásni való. De azért még így is furcsa, tehát még így is magyarázatra szorul, hogy miért, és... Szerintem ebben valahogy azért az is benne van, hogy egy ilyen ilyen munkára, mint a Luxori templom, ezt a szponzoroknak mindig könnyen el lehet adni, hogy erre gyűjtünk pénzt. Tehát, hogyha lezárulna ez a kutatás, akkor egy kicsit megnehezülne ez a fajta szponzorszerzés is. De mondom, ez csak az én értelmezésem, és ez szerintem egyébként egy teljesen érthető érv lenne, hogyha valóban ez állna a háttérben, hogy hát van egy csomó olyan műemlék, ami legalább ilyen fontos, vagy hát ezt nem is lehet őket összemérni, melyik fontosabb, vagy melyik kevésbé fontos, de szóval vannak nagyon fontos műemlékek elhanyagolt rossz állapotban, amiket nehéz úgy kommunikálni, hogy most erre gyűjtünk, hogy miért pont arra. A Luxori templomot meg ugye azt úgy mindenki érte, hogy fú, ez érdemes támogatni, de lehet, hogy nem így van, lehet, hogy tévedek.
1: És te miért nézted ki a Luxori templomot kutatási témának?
2: Hát engem az új birodalmi templomok érdekeltek, és lényegében pontosan ezért néztem ki, mert hogy azt láttam, hogy így viszonylag sok tennivaló lenne itt még a templom körül, és engem elsősorban a templom értelmezése volt, ami foglalkoztatott, tehát hogy amit az bevezetőben mondtam, tehát ezzel szerettem volna foglalkozni, és akkor ezért is jutottam így el Párizsba. Bár hogyha mondjuk egy kicsit még az előzményekről beszélnénk, vagy visszamehetek, akkor végül is ez már Heidelbergben elkezdődött ez az egész, vagy akkor ebbe az irányba kezdtem már el menni. Ugye ott volt akkoriban még a Jan Aszman volt a tanszékvezető, és hát neki ugye az egyik fő kutatási területe ez az újbirodalmi napkultusz, illetve az újbirodalmi vallásosság, és ezen belül is az az átalakulás, amit ugye ő is, illetve már előtte egy angol kutató, Stuart úgy nevezett el, hogy a hagyományos naphimnuszoktól hogyan jutunk el a új teológiát, így szokták hívni, tehát ahhoz a fajta vallásos gondolkodáshoz, ahol a sok isten közül kiemelkedik egy, és egyre meghatározóbbá válik, még végül ugye az Amarna reformba, vagy Amarna korban teljesen kiszorítja a többi istent, és egyfajta, szokták úgy is nevezni, egy kicsit nyilván leegyszerűsítve, hogy egyfajta monoteizmusra hasonlító gondolatkörben találjuk magunkat. Tehát hogyan megy végbe ez az átalakulás, és hogy elsősorban ezt a naphimnuszok felől próbálta megfejteni, és akkoriban fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy érdemes lenne ezt a kutatást abból a szempontból is megvizsgálni, hogy maguk a templomok mit őriznek meg ebből, hiszen ugye végülis ezek a napistennek a templomai voltak. De azt mondom, a templomi dekorációval ezekben a munkáiban nem nagyon foglalkozott. Tehát ő elsősorban szinte kizárólag a szövegekre koncentrált, aminek több oka is van, hogy miért. És ugye ilyen szövegek egyrészt a előkelő sírokból kerültek elő Thébában, papiruszokon maradtak fenn, és kisebb rész, de jóval kisebb részt a templomok falain. De magával azzal a kérdéssel, hogy a templomi dekoráció, eltekintve a himnuszoktól, mit őriz meg ebből a gondolatvilágból, ebből az átalakulásból ezzel ő nem, és más sem, vagy csak érintőlegesen foglalkozott.
1: És te mivel foglalkoztál? Akkor most arra is térjünk rá.
2: Igen, tehát, és akkor így, szóval így fogalmazódott meg bennem, tehát egyrészt, hogy ismertem a korábbi értelmezéseket, és azoknak a hiányosságai is úgy világosak voltak. Így fogalmazódott meg bennem, hogy jó lenne, talán érdemes lenne ezzel a templommal alaposabban foglalkozni. Így adódott, hogy Párizsba kellene menni, mert ott van az egyetlen olyan dokumentáció, amit használva, mégis elég könnyen át lehet tekinteni a templom dekorációját. Ugye ez egy kicsi magyarázatra szorul, hogy Párizsban van. Hát ugye a Chicago House az régóta foglalkozik a Luxori templommal, és valószínűleg nekik is egy nagyon átfogó dokumentációjuk van, de amikor én elmentem

0: És akkor az egyik könyvben olvastam arról, hogy létezik egy fotó dokumentáció, ugye ez az Alexandre Moret volt, aki ezt elkészítette. Szóval Helmut Brunner írta erről az egyik könyvében, hogy ezt ő is látta és használta, és ez Párizsban van a Collège de France-nak a egyiptológiai könyvtárában. És akkor így jött a gondolat, hogy akkor jó lenne mégiscsak Párizsba menni, és megnézni ezt az anyagot. Persze akkor még nem tudtam, hogy majd kapok-e rá engedélyt, hogy én ezt használjam. Nem ismertem a francia egyiptológiai viszonyokat, hogy kivel kell jóba lenni ahhoz, hogy valamihez hozzá lehessen férni, illetve kivel nem szabad jóba lenni. Ja, ott is.
1: Van olyan is?
0: Ó, persze, ott is így megy ez. Tehát így mindenfajta ilyen meggondolás nélkül vágtam ebbe bele, és hát a Vernus professzor úrról hallottam, hogy ő nagyon, hogyha valakit elfogad tanítványának, akkor azt nagyon támogatja, ezért aztán végül is neki írtam, és akkor így is volt. Először nem is kaptam meg ezt az ösztöndíjat, tehát második nekifutásra kaptam meg, és akkor jutottam ki hozzá. Úgyhogy lényegében így indult, aztán ő adott egy olyan irányt ennek az egész munkának, hogy azt mondta, hogy ez jó, hogy így az értelmezéssel foglalkozom, meg a vallásos kontextussal, de hogy tekintettel arra, hogy a feliratok nincsenek összegyűjtve, publikálva, ezért legyen az az alapja az egész doktori munkának, hogy ezeket a feliratokat lemásolom, lefordítom, ahol erre szükség van, akkor ott egy ilyen filológiai értelmezést is mellékelek, és akkor ehhez kapcsolódjon maga az, ami engem persze úgy leginkább érdekelt, hogy mi az egésznek az értelme és a jelentése.
1: Akkor nézzük, hogy mit csináltál, tehát mire jutottál, és milyen módszerrel dolgoztál.
0: Igen, tehát aztán nagy szerencsém volt, mert az ő ajánlására végül megkaptam a Collège de France-tól is, ugye ott a Grimála professzor úra, aki ezt ezeket a döntéseket hozza, megadta az engedélyt, hogy ezt a publikálatlan dokumentációt használjam. Ez volt az első szerencsém, a második szerencsém pedig az volt, hogy amikor végre oda jutottam, hogy bemehettem, és akkor megkaptam ezeket a anyagokat, akkor kiderült, hogy ez tényleg nagyon jó ez az egész anyag, tehát egyrészt nagyon szépen, részletesen van minden lefotózva, van ami olyan jelent, ami mondjuk nehezen fotózható, azt többször is lefotózták. Ugye egy zárójeles megjegyzés, ugye azért fontos ez, mert az ember oda megy a templomba, tehát olyan magasak ezek a falak, hogy nem lehet látni, tehát, és jó fotót sem lehet róla lentről készíteni. Van, ami ugye nagyon sötét, van olyan terem, de ahol mondjuk jók a fényviszonyok, ott se lehet látni, nem lehet úgy hozzáférni. Tehát ezek a fotók, ezek úgy készültek, hogy beállványozták a templomot, megvilágították, szóval, hogy ahogy ez kell. És nem csak, hogy jó minőségű és részletes, hanem, hogy nagyon szépen van elrendezve ilyen hatalmas nagy albumokba, úgyhogy könnyedén lehetett tanulmányozni azt, hogy mi van a falakon.
1: És ezek publikálásra nem fognak kerülni?
0: Hát de, hát ez régóta terv, hogy publikálni kellene. Akkor, amikor én kim voltam, akkor volt egy olyan időszak, amikor így nagyon komolyan napirenden volt. Lehet, hogy talán annak hatására is, hogy látták, hogy van itt egy külföldi, aki ez iránt érdeklődik, és nem tudom, hogy ez volt-e a kiváltóka, de minden esetre azt tudom, hogy szerintem egy-másfél évig ez napirenden volt, hogy föl fog kerülni az internetre ez az egész dokumentáció, aztán valahogy mégse lett belőle semmi. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ez, vagy lehet, hogy nem fog fölkerülni, mert mindenki azt várja, hogy a Chicago House szépen publikálja ezeket a jeleneteket, és akkor nem tudom. De tényleg jogos a kérdés, hogy miért nem teszik ezt hozzáférhetővé. Hát...
1: Na, akkor térjünk vissza a te munkádra.
0: Tehát aztán közben még mielőtt belemennék abba, hogy is dolgoztam, vagy mire is jutottam, még azt elmondanám így érdekességképpen, hogy közben azért több más dokumentációra is rábukkantam, vagy megnéztem. Hát ezek olyan anyagok, amikről úgy lehet tudni, hogy vannak, de hogy pontosan mi van bennük, ez csak mindig akkor derül ki, amikor az ember kézbe veszi, mert itt-ott említik őket egy-egy eldugott lábjegyzetben valami vaskos könyvnek a 120. oldalán, illetve tudnak róla azok, akik nagyon benne vannak ugye, a tudományos közéletben. Tehát az egyik ilyen hagyaték, ami csak egy francia kutató, az Varinak a hagyatéka volt, ő is kint dolgozott többek között Luxorban, és elkezdett írni egy könyvet harmadik Amenhotepről, ami a Bifaóban jelent volna meg. És ez a hagyaték, ez Milánóba került, és akkor így jutottam el Milánóba, ott a Patrizia Piacentini a tanszékvezető, és akkor ő megengedte, hogy ezt át

0: megnézzem ezt a publikálatlan anyagot. Ők azt csinálták Milánóban, hogy sok neves egyiptológusnak a hagyatékát megvették, például a Edelnek a könyvtárát, tehát egy nagyon szép kis intézetet hoztak létre nagyon rövid idő alatt, nagyon jó gyűjteménnyel. És akkor így ezért mentem el Milánóba, és akkor ott megnéztem ezt az anyagot. Ebben olyan túl sok érdekességet, ami mondjuk kiegészítette volna Párizsban lévő dokumentációt nem találtam, akkor így jutottam el utána Chicago House-hoz, Luxorba, ott az említett helyzettel találkoztam. És aztán volt még egy harmadik, most így ezek jutnak eszembe, ami nagyon érdekes volt. Ez igazából egyiptológiai szempontból egy nagyon vitatott szerző volt, sőt, tehát nem is vitatott, hanem inkább elutasított szerző. Ez úgy hívták, hogy, és nem is tudom, hogy hogy kell pontosan nevét ejteni, de ugye németes is, meg nem is, ilyen Schwaller de Lubitz, vagy Lubitz, ez a neve, és ő a
1: Két kötetes, nagyon vastag igen, könyvet igen.
0: Sőt, több könyvet is, de ez a két kötetes az a luxori templomról igen. Szól kifejezetten. És akkor neki a felesége, az egy kiváló rajzoló volt, hogy is hívták, igen, Lucy Lamy volt a neve, kiváló rajzoló, későbbi felesége, dolgozott például Helmut Brunnernek is, meg másoknak is, tehát részt vett más kutatásokban is. De ők kint éltek Luxorban sok éven át, nem tudom, hogy hány éven át, de sok éven át, és egy ilyen fantasztikus rajzokat készítettek a templom falairól. Tehát ugye ezek ilyen, szinte alig van rajtuk üres felület, tele van hieroglifákkal jelenetek, hát nem neked mondom, csak inkább a hallgatóknak, hogy kell ezt elképzelni. Több mint 10 méter magasak. De nagyon nagy felület, nagyon nehéz róla, lehetetlen róla egyben képet csinálni, fotót. Ezért aztán a rajznak nagy a jelentősége. Ugye hát a Chicago House is a rajzot még mindig érthető okokból egyébként egy kiemelt dokumentációs megoldásként kezeli. De én áttekintő rajzoknál meg különösen fontos, hiszen hát össze lehetne ilyen fotomontásként rakni esetleg, de
1: ilyen panorámaképként.
0: Igen, azt esetleg meg lehetne csinálni. Mindenesetre ők rajzokat csináltak, és gyakorlatilag az egyedüli, sok olyan fal van, amiről az egyedüli dokumentációt még mindig ezek a könyvek jelentik, ez a Lubitznek és a Lucy Lamynek a művei. És aztán az egyik könyve, ugye szorgos egyiptológus minden könyvet elolvas, azt is, amivel nem ért egyet, az egyik könyvnek a, itt is ki tudja, hanyadik lábjegyzetében említette meg a két szerző, hogy valójában már készen van az egész templomnak a dokumentációja, és akkor néztem a megjelent könyveiket, és ott ennek nem sok nyomát lehetett látni, tehát egy-két falról közöltek áttekintő rajzot, de hát korántsem az egész templomról. És akkor elkezdtem ennek utána járni, hogy hova kerülhetett ez a hagyaték, és nem is tudom, hogy sikerült itt, ki volt, aki ebbe segített, lehet, hogy csak egyszerűen az interneten találtam rá az első nyomokra. Kiderült, hogy egy Párizs közeli kastélyban őrzik ezt a hagyatékot, és írtam is ennek a kastélynak, hogy Coubertin kastély, és akkor ott, aki az alapítványt kezelte, az azt mondta, hogy ő nem tud erről semmit mondani, az örökösökkel kell beszélnem. És elmentem Párizsba hozzájuk, velük is beszéltem, hogy hagyd nézem legalább meg, hogy mi van ebbe a hagyatékba. De hát nagyon bizalmatlanok voltak, mert úgy általában az egyiptológusokkal szemben nagyon bizalmatlanok, hiszen az egyiptológia nem fogadta örvendezve azokat az elméleteket vagy magyarázatokat, amit ez a két szerző a könyveibe leírt. Ugyanis az az érdekes, hogy a dokumentáció maga az tényleg kiváló minőségű, a rajzok, a fotók is nagyon értékesek, de utána az az elmélet, ami erről született, az egy ilyen, hát azt nehéz lenne úgy megalapozottnak tekinteni. Tehát egy ilyen furcsa ellentmondás, egyrészt van egy nagyon szép dokumentáció, tényanyag, másrészt van egy olyan elmélet, ami aztán tényleg nagyon elrugaszkodik attól, ami az egyiptomi kultúra. Ez is mutatja, hogy gyakran a tények és az, amit mi észlelünk belőle, az mennyire...
1: Hát az értelmezéseknek a...
0: Ez egy külön műfaj.
1: Széles köre.
0: Igen. Úgyhogy aztán így nem sikerült velük zöldágra vergődni, és akkor később rá egy vagy két évre valahogy aztán mégis megkaptam ezeket a rajzokat, már így a részletek nem is olyan fontosak, és tényleg egy fantasztikus, jó kis anyag. Szó is volt róla, hogy ezt esetleg így közösen publikálhatnánk, de Philip Martinez, aki ennek azóta ő kezeli ezt a hagyatékot, de aztán valahogy hát nekem így nem, amióta hazajöttem, nekem így kevés időm jött az egyiptológiára, tehát megírtam neki, hogy szép lett volna, de jelenleg ez nem valószínű, hogy össze fog jönni. De minden esetre erre is, ez is egy ilyen érdekes felfedezés volt, hogy létezik egy ilyen dokumentáció, amely szinte alig tud valaki.
1: Kedves hallgatóink, itt most egy pillanatra megállunk, és zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismét folytatjuk a beszélgetést. Gulyás Andrással beszélgetek, aki a Luxori templomnak a szövegeit és képeit dolgozta föl. Akkor most térjünk rá a te munkádnak az eredményeire.
1: Igen, tehát az egyik része ugye a munkámnak az az volt, hogy magukat a feliratokat, miként azt témavezetőm javasolta, ilyen pár száz oldalas könyvbe összegyűjtöttem. Hát a feliratok mellett a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy ugye kellett a falakról is egy áttekintő rajzot készíteni, illetve az egyes jelenetekről is. Utána maguk a feliratokra már az idő töredéke jutott, de ez valami olyan nehéz volt ezeket így megrajzolni, meg hogy fölépíteni egy olyan szerkezetet, ami könnyen érthetővé teszi azt, hogy az adott felirat melyik falon található. Ez vitte el a kutatás jó részét. Tehát ez volt az egyik eredmény. De hát erről szerintem ilyen filológiai jellegű kérdésekről ugyan sokat lehetne beszélni, meg érdemes is, de...
0: Példaként egy-kettőt, ami könnyebben érthető.
1: Hát akkor így nagyon röviden annyit mondanék, hogy sok olyan felirat gyűlt itt össze. Tehát egyrészt...
0: Miről szólnak a feliratok először azt?
1: Igen.
0: Mert azért keretbe foglaljuk.
1: Ja, jó, persze, foglaljuk keretbe, egy kicsit távolabbról induljunk. Akkor onnan kéne szerintem indulni, hogy maguk a templomi feliratok általában milyen célt szolgáltak. Tehát ugye ezek nem olyan feliratok, mint amit mondjuk egy könyvbe, vagy egy újságba, vagy egy cikkbe olvasunk, hogy valamit úgy elbeszél, elmond, van egy bevezetés, egy téma, utána egy konklúzió, tehát ilyen narratív, elbeszélő, leíró jellegű feliratok, hanem ezeknek a feliratoknak az elsődleges feladata, ha röviden akarnánk összefoglalni, akkor végül is az, hogy a templomnak a szent területét így megteremtsék. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye itt nagyon sok ilyen sztereotíp formulával fogunk találkozni a falakon, aminek az információ értéke nagyon csekély, gyakran, de mégis a jelentősége az egyiptomiak számára az, hogy ezek a feliratok olyan mondásokat vagy ígéreteket örökítenek meg, amelyeket az istenek tesznek a királyok felé. Ez nyilvánvaló, hogy már csak azért sem abból a célból vésték föl a templom falaira ezeket a feliratokat, hogy valamit közöljenek, mert hogy ezeknek a többsége olyan helyen van, amit szinte lehetetlen látni, tehát több méter magasra a félhomályban nem hiszem, hogy bárki ott bement volna.
0: Sas szemével.
1: Igen, olvasgatni ezeket már ha bemehetett, mert ugye legtöbb ember eleve nem is mehetett be a templom belső termeibe. Tehát nem ez volt a feladatuk, hanem ez a fajta ilyen szakralizálás, tehát hogy mivel Isten beszédek, ilyen szent formulák, amelyek gyakran több száz éves hagyományra nyúlnak vissza, ezáltal megteremtették azt a szent teret, ahol aztán a szertartásokat be lehetett mutatni. Úgyhogy egy ilyen rituális, mágikus kontextusban kell ezeket értelmezni, és ott kell keresni az igazi értelmét az összes templomi feliratnak. Mert hogyha úgy akarjuk, hogy mit mondanak el, akkor azt fogjuk látni, hogy hát eléggé gyakran ugyanazt ismételgetik, akár sokszor is, ami ugye egy mai szemmel nézve egy ilyen érthetetlen dolog, hogy jó, egyszer fölírta a király nevét, tudjuk, hogy ő az, aki építette, akkor miért írja föl még százszor? Vagy egyszer fölírja, hogy az Isten ad neki életet, hatalmat, akkor mérvésik föl még keserves munkával, azért azt tegyük hozzá még százszor, ugye? Tehát ez egy könyvben ez elég egyszer leírni. Ha többször leírja valaki, akkor az olvasó lerakja a könyvet, és azt mondja, hogy ez nincs jó megszerkesztve. Tehát itt viszont pont fordított a helyzet, mert minél többször írják föl, minél többször ismétlik, úgy általában ugye a rituáléknál, vagy a mágiába, annál erősebb a hatás, ugye? Tehát ez egy ilyen más perspektíva, úgyhogy egy pár mondat erejéig ezt mindenképpen föl kell idézni, mert abban arról kezdünk el beszélni, hogy mik is maguk ezek a feliratok. Ebből kifolyólag nagyon gyakran sztereotíp formulákkal találkozunk, és talán épp ez a nehézsége, hogy szemben mondjuk egy himnusszal, vagy egy leíró jellegű szöveggel, úgy hathat, hogy kevés az újdonság. Tehát ez is indokolja nyilván azt, hogy mondjuk Aszman az miért elsősorban a himnuszokat a papíruszokon vagy a sírok bejáratainál megőrzött himnuszokat választotta, amikor azon kezdett el gondolkodni, vagy azt kezdte el kutatni, hogy hogyan alakul itt az új birodalomba vallásos gondolkodás az ókori Egyiptomba, és hogy miért jut olyan csekély szerephez általában a templomi dekoráció ezekben a munkáiban. ebből adódik egyébként az is, hogy nyilván egy teljesen másfajta módszerrel kell ezeket a feliratokat elemezni, és magát a dekorációs programot. De még mielőtt erről beszélnék, ugye, tehát akkor nézzük, hogy mik is ezek a feliratok. Úgy. Tehát ez a funkciójuk, tehát ez a szakralizáció, ha pedig ugye a témájukat nézzük, ugye, akkor egyrészt megadják azt, hogy milyen szertartást láttunk, megadják azt, hogy milyen szereplők vannak ott, mi az Isten neve, mi a király neve, utána az Istennek a beszédét, tehát hogy miket ígér a királynak a nevét, a titulatúráját, érdekes sajátosság, hogy a király az szinte soha nem beszél, az szinte ez azt jelenti, hogy mondjuk a 98%-án a jeleneteknek egyszer se szólal meg, tehát mindig csak az Isten szól a királyhoz, aki elmondja, hogy mivel látja őt el, amellyel, mivel erősíti meg az ő hatalmát.
0: A harmadik Amenhotep korában mi volt a jellemző? Tehát mire volt szüksége a fáraónak a Istenek részéről?
1: Ez valójában független az adott uralkodótól, tehát azt lehet mondani, hogy általában a templomi jeleneteken a legfőbb adomány, amit a király kap, az ugye ez az élet, hatalom, egészség, megmaradás, ilyesmik. Tehát ezek ilyen nagyon ilyen, azt mondom, ilyen kompakt fogalmak, például lesz, hogy ugye élet, hogy ezt miért kapja a király. Tehát persze arra gondolnánk, hogy azért, hogy ő minél tovább éljen és hatalomban maradjon, ami igaz is egyrészt, de ez csak egy ilyen szűk értelmezése lenne a feliratoknak, hiszen a király személyén keresztül végül is az ország kapja az életet, és az a templomi szertartásoknak a legfőbb célja végső soron ez, hogy az életet megőrizzék, fenntartsák Egyiptomban. Ugye itt most ez megint egy olyan téma, amiről érdemes lenne beszélni, miért kell ezt ritusokkal segíteni, vagy hogy is van ez, hát csak már félek, hogy nagyon elkalandozunk, és de hogyha röviden akarok válaszolni a kérdésedre, akkor ez, tehát ezeket kapja a király az Istenektől, élethatalom, megmaradás.
0: És akkor térjünk vissza az eredeti témához.
1: Igen, tehát visszatérve ahhoz, hogy tehát a doktorinak ez az egyik fő, vagy nagy részét ezt tölti ki, hogy ezeket a feliratokat szépen lemásoltam, lefordítottam, ellenőriztem a megjelent publikációkat, tehát nagyon sok olyan felirat volt, ami ugyan már megjelent, de mondjuk teljesen rosszul másolták le, vagy hibákkal másolták le. Sok olyan volt, most nem is tudom így szám szerint, bár egyszer kiszámoltam, de azt hiszem egy olyan 100 jelenet is, ami soha sehol nem volt még igazából publikálva. Tehát ilyen publikálatlan anyagok is vannak benne. Viszont amit úgy igazán, amiről igazán lehet beszélni, és ami olyan talán érdekesebb is, az, hogy milyenek az egésznek ugye az üzenete, tehát a Luxori templomnak, illetve mi ez a jelentőség az épületnek, mi a vallástörténeti összefüggés, ami egyben átvezet egy olyan témához is, ami túlmutat az ókori Egyiptomon. Tehát többféle értelmezés született már a Luxori templomról, és azért foglalkoztatta ez az egyiptológusokat, mert ez egy olyan templom, amit ugye a középbirodalmi időkben is már talán volt itt valami, de hát az új birodalomban élte a fénykorát, ugye, és utána még Nagy Sándor is építkezett itt, vagy legalábbis megörökítette a nevét, megépítetett egy bárkaszentélyt. Tehát nagyon hosszú időn át használták, hogy miért volt ez ilyen fontos az egyiptomiak számára. Ugye ez általában mi a templom jelentőség, ezt próbálták megválaszolni, és az egyik értelmezés szerint ugye ez volt az egyik Istennek a háreme, ide jött el megújulni, ez az isteni születés története van ott egyik terem falán megörökítve, ez volt az alapja ennek az értelmezésnek. Ez sok, gyakran még ma is lehet ezzel útikönyvekben találkozni, de hát az egyiptológiában most már egyáltalán nem elfogadott. A második értelmezés, most nem akarok belemenni a részletekbe, hogy miért elfogadott, miért nem, bár érdekes lehetne akár ez is, hiszen fényt vet arra, hogy miért nehéz ezeket megfejteni, vagy miért nehéz választ adni ezekre a kérdésekre, de szerintem kifutnánk az időből, ahogy így nézem az órát. Tehát, szóval ez volt az egyik, akkor utána volt egy másik, ami a legelterjedtebb volt, ez viszont még ma is nagyon-nagyon sokan idézték. Tehát az egyiptológiában azt lehet mondani, hogy széles körben elfogadott értelmezés volt ez, hogy a Ká kultusza folyt ebbe a templomba, ugye ez a Lani Bellnek volt egy cikke, hogy itt a király azért ment el ide a templomba, mert itt a királyi Kának volt ez egy kultuszhelye. Hát úgy azt lehet mondani most röviden, hogy azért erről is bebizonyosodott, hogy ez is teljesen alaptalan. És most ha ide fűzhetek
0: egy személy... És ezt hogyan bizonyosodott be?
1: Hát egy személyes megjegyzést ide mindenképpen hozzá kell fűznöm, mert ez az egész kutatás szempontjából is nekem nagyon fontos volt, bár végül is csak egy pár mondat volt. Még annak idején, még a Kákosi tanár úrral beszélgettem erről a templomról, és akkor ő volt, aki mondta ezt nekem, csak ilyen utalásképpen, hogy hát azért ez úgy nem teljesen állja meg a helyét, hogy ez így van, ahogy ő ezt leírta a Lennyben. És ez persze, ez egy ilyen elég jó kiinduló pont volt ahhoz, hogy elkezdjek ezzel foglalkozni, és akkor vizsgálódni. Egy korai cikkben, egy kicsit talán még túl korán született, de abban már úgy le is írtam ezt, hogy utalásszerűen, aztán később ezt mások is részletesebben megvizsgálták. Hát több szempontból is, ugye az egyik, ugye forrásait elemezték, amire ő alapozta az elméletét. Az egyik a feliratoknak az értelmezése, azokkal voltak gondok, tehát hogy ahogy ő ezeket a feliratokat értelmezni szerette volna, az nem teljesen állta meg a helyét. A másik pedig azok a jelenetek, amelyeket ő érvként fölhozott, azokkal is különböző gondok voltak, tehát hogy nem lehetett belőle úgy egyáltalán egy ilyen értelmezést megalapozni, és a templomtól függetlenül sem, de ha pedig a templom összefüggésében vizsgáljuk, akkor ott volt az a kérdés is, hogy ezek csak egy-két jeleneten jelennek meg. Tehát ez a királyi ká, vagy ez a henti káu anehu titulus, amit ugye sokszor látunk a templom falain. Ez igaz, hogy ott van, de csak egy-két jeleneten, és ugyanúgy megtalálható végül is más templomban is. Tehát, hogy nem tud olyat mondani, vagy nem tudott olyat mutatni, ami a luxori templom kizárólagos sajátossága lett volna, túl az említett problémákon is.
0: Jó, akkor az mi az, ami szerinted a célja volt ennek a templomnak, a szerepe? Igen, miért volt ennyire fontos?
1: Tehát az összes eddigi értelmezés ilyen módszertani problémákat is felvetett, tehát a királyi ká, az isteni születés, és azok egy-egy fal, vagy egy-egy jeleneten találhatók meg, amikre alapozták az egész értelmezést. De az első nagy kérdés az az, hogy hol lehet, vagy miből, hol remélhetjük a választ arra a kérdésre, melyik falon, vagy melyik templom, melyik részében, hogy mi volt a templomnak a alapvető funkció. És akkor végül is erre egy elég kézenfekvő válasz adódik, hogyha az egész templomnak van valami megkülönböztető jele, akkor ez valami nagyon hangsúlyos helyen kell, hogy legyen, és nem elég, ha csak egy-egy jeleneten, hanem egy egész templom részt, vagy akár az egész templomot kell, hogy jellemezze. Azt hiszem, hogy ez különösebb részletezés nélkül is kézenfekvő. És ha most rövidre szeretném ezt zárni, tehát végül is én abból indultam ki, hogy ez ott kell, hogy legyen, ahol a helyi kultuszszobor volt, se az isteni születés, se a Lennyben által felhozott jelenetek nem ebben a templom részben találhatóak. A luxori templomnak az a sajátosság, hogy két részre oszlik. A legbelső, vagy igazából a leghátsó templomrész, ez egy oldalsó bejáraton közelíthető meg, és itt volt elhelyezve a helyi kultuszszobor. Ugye ide érkezett karnaki templomból Amon-Ré, és akkor itt folytatták le a szertartásokat. Ide valószínűleg már talán csak a király, vagy esetleg az őt helyettesítő főpap juthatott be. Tehát egy nagyon elzárt, azt lehet mondani, titkos teremcsoportról van szó, amit a bejáratnál lévő feliratok is megerősítenek. És ha megnézzük ezt a teremcsoportot, akkor van egy nagyon sajátos dekorációja. Ez pedig az, hogy több mint 100 jeleneten az egyetlen egy isten, akit látunk, ez Amon-Ré, és senki más. Ugye ez azért nagyon furcsa, mert általában tévában, ugye Amon-Ré is egy isteni hármasságnak a része volt, ott van mellette Mut és Honszu, nagyon gyakran, illetve hát más istenek is hódolnak neki, mondjuk az isteni kilencség, amiben ugye 15 isten van, de így hívjuk, hogy isteni kilencség, azok is hódolnak neki, vagy segítik a napnak az utazását, a napistennek az utazását, részt vesznek, tehát nem csak Amon-Rének, hanem más isteneknek is. Tehát ilyen, ugye Aszman hívja így, hogy ilyen konstellációkban vesznek részt. Az istenek nem egyedül vannak, hanem ilyen mitikus konstellációkban vesznek részt, amelyekben egymásnak segítenek, vagy akadályozzák egymást, vagy akár küzdenek egymással. És ez az egész, és itt visszatérünk oda, ami a bevezetőben ugye elhangzott, hogy ez az egész korszak vallásos gondolkodására jellemző, hogy elkezdődik egy olyan folyamat, amelyben egy isten kiemelkedik a többi közül, ugye jelen esetben ez Amon-Ré, és a többi isten az háttérbe szorul. Ugye itt a luxori templomban ez úgy néz ki, hogy a templom többi termében ott megjelennek a istenek, tehát ott nagyon sok más istent is látunk. Viszont van egy olyan teremcsoport, a legfontosabb teremcsoport, ahol a helyi kultuszszobor volt. Ez a teremcsoport különösen kötődik a naphoz, az is világos, a kialakításából, a tájolásából, a feliratokból. Itt viszont szinte kizárólag őt látjuk. Tehát ilyen, és ez a luxori templom sajátossága, ilyen egyik másik templomba sincs. Tehát olyan, hogy egy ennyi jeleneten, egy elzárt teremcsoportban csak egy istent, szinte kizárólag csak egy istent látnánk, azért mondom, hogy szinte kizárólag egy-két helyen van kivétel. Ez egy különlegesség, és ez magyarázatra szorul. És persze, ha már az ember erre rájött, meg ismeri a vallásos kontextust, akkor a magyarázat az eléggé kézenfekvő, hiszen itt vagyunk az Amarna-kor előtt röviddel, amikor ugye Echnaton fáraó Aton istennek a kizárólagos kultuszát, vagy szinte kizárólagos kultuszát megteremti. Ebbe a folyamatba illeszkedik bele, tehát egyrészt ez a templom értelmezéséhez is megadja a kulcsot, másrészt ahhoz a vitához is, mert ugye Aszman elméletét aztán sokan, vagy voltak, akik kritizálták, és ugye a szöveges források azok mindig kérdésesek, hogy mikor íródott az a szöveg, hogy az csak egy másolat, vagy már jóval korábban megvolt. Szóval ezt is kiegészíti. És harmadrészt, hát ez a fantasztikus vallástörténeti, de nem csak vallástörténeti, hanem ugye gondolkodásmód történeti átalakuláshoz is egy további adalékot nyújt, ami ugye a politeizmus világából a monoteizmus világába vezet. Úgyhogy röviden ennyi az, amit én a legfontosabbnak, vagy legérdekesebbnek tartok.
0: Amun-Rét itt milyen formában mutatja be, mert ugye, mint az istenek királya, illetőleg hát különböző jelzői vannak, különböző aspektusai.
1: Igen. Hát a jelzők azok lényegében jelzők szempontjából olyan túlságosan nagy eltérés talán nincs is a más templomokban látható jelzőkhöz. Tehát itt is előjön az, hogy az istenek királya, ugye megemlítik azt is, hogy aki a szentélye élén van, ugye ez a Henti Ipetef. Ritkán jön elő érdekes módon az a jelző, ami őt a luxori templommal hozza kapcsolatba. Tehát itt is valahogy úgy örökítik meg, mint egy olyan isten, aki végül is nem csak a luxori templomhoz kötődik, hanem úgy általában egész Egyiptomban ott van, egész Tébában ott van, és biztosítja mindazt, amit ebben az időszakban ugye hozzá kötöttek, hiszen ő ugye egy napisten, de nem csak egy napisten. Tehát a napisten aspektus az egyik része, de hát sok más egyéb, hát mondhatnánk azt, hogy funkciója is van, csak olyan rossz szó ez, vagy csúnya szó ez, tehát sok
0: feladatköre.
1: Más feladatköre, vagy gondolatot társítottak hozzá. Tehát például itt a templomban, luxori templomban, ugye itt, és a déli termekben kifejezetten napistenként jelenik meg, tehát van egy olyan terem, ami tájolása az pont merőleges a templom főtengelyére, tehát így eléggé egy ilyen, nem teljesen, nem egészen pontosan, de nagyjából egy ilyen kelet-nyugati tájolású. Ott található a király titkos tudásáról szóló szöveg, ami ő azt erősíti meg, hogy itt a napkultusz szempontjával egy kiemelten fontos helyen vagyunk. És ez a terem, itt például 12 oszlopot látunk, amit ugye Helmut Brunner volt, aki először felvetette azt, hogy ez valószínűleg már a tájolása miatt is, neked a 12 oszlop miatt is, ez nyilván a napistennek a 12, arra a 12 órára utal, amely alatt a napisten ugye megteszi keletről nyugatra, illetve éjszaka nyugatról keletre az utat, hogy aztán másnap újra fölragyogjam.
0: A dekoráció milyen formában jelenik meg, tehát milyen szerkezetben, hogyan oszlik meg?
1: Igen, a dekoráció, tehát ugye a legalapvetőbb egysége a dekorációnak ez a jelenet, ami abból áll, hogy van egy isten, vele szemben a király, köztük pedig az áldozatok. Ez a legtipikusabb felépítése egy jelenetnek. Ezek a jelenetek sávokba szerveződnek, a sávok pedig általában három sáv tesz ki egy falat. És ezek tehát a sávok, illetve a falak is azok ilyen tematikus egységeket alkotnak, vagy alkothatnak. Van olyan fal, ahol az egyes sávok azok más-más témákhoz kötődnek, de van olyan fal is, ahol mind a három sáv az egy témát ölel át. Ilyen például az isteni születés története, ami az egyik teljes falat lefed. De aztán Tehát ez az igazi kérdés, amikor az ember a templomot elemzi, hogy mik ezek a tematikus egységek. Ezt kell megpróbálni megérteni, hogy mi a logikája az egésznek, tehát mi alapján választották ki a jeleneteket, a feliratokat, mi szervezi össze, mi fogja össze. Mert ugye beszéltünk arról, hogy gyakran elég sztereotíp feliratokkal vagy ábrázolásokkal találkozunk itt a falakon, de ugyanakkor, ha az ember alaposabban utána jár, akkor azt is látja, hogy mégiscsak nagyon szigorú és nagyon átgondolt rendszerben történik. Ez is a látszólagos egyformaság mögött ott rejlenek gyakran egészen egyedi gondolatok. Tehát ezek az egységek a jelenet, sáv és a sávokból felépülő fal, és akkor utána persze még tovább lehet menni, mert ugye azt is fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy ha egy teremben mondjuk egymásra szimmetrikus falak hogyan viszonyulnak egymáshoz, vagy az adott teremnek a négy fala az vajon milyen viszonyban áll, illetve az egyes termek hogyan állnak kapcsolatba. Tehát egy ilyen nagyon sok szinten zajlik, vagy sok szintű ez a rendszer, ami végül megadhatja a kulcsot ahhoz, hogy mi is a lényege, vagy mi is az a gondolat, amit ki akartak itt fejezni.
0: Az az Ámon, akit Luxorban tiszteltek, és az az Ámon, aki Karnakban volt. Miben különbözött egymástól? Miért volt szükség két különálló és ilyen fontos, hangsúlyos szerepet betöltő Ámon templomra ugyanazon a területen?
1: Hát ezt úgy szokták mondani, hogy a karnaki Ámonré az elsősorban az istenek királyaként tisztelték, a Luxori Ámonré az pedig azt mondanám, legalábbis harmadik Amenhotep idejében mindenképpen, hogy ez az egyedülálló isten, aki a napisten, aki például az áradásért felel. De ugyanakkor, tehát mindenfajta ilyen válasz egy kicsit nehéz feladat elé állítja a kutatót, mert ugye rendszerezzük ezeket a forrásokat azáltal, amikor egy ilyen kérdésre válaszolunk, és ez több okból kifolyólag is nagyon nehéz. Hát az egyik oka az, hogy itt több korszakról beszélünk, tehát a Luxori templom is nagyon hosszú időn át volt használatban, a karnaki templom is, úgyhogy, és ez idő alatt nyilván változott az, hogy mi volt a jelentése, akár a Luxori templomnak, akár a karnaki templomnak. Tehát a Luxori templomot már a harmadik Amenhotep előtt is használták, tudjuk, hogy állt ott egy épület, de azt nem lehet mondani, hogy ez a gondolat, tehát hogy a napisten egyedülállóságának a gondolata, az mondjuk már akkor is meghatározó volt, már csak azért sem lehet mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi volt a dekorációjának a templomnak, és azt sem tudjuk, hogy vajon a későbbiekben ezt is ennyire számon tartották-e mondjuk az Amarna reform végével, vajon hogyan értelmezték akkor ezeket a déli termeket itt a Luxori templomban. Tehát úgy általánosságban azt lehet mondani, hogy igen, tehát hogy ez fennáll ez a különbség, hogy más-más aspektusait tisztelik az adott helyen. Tehát ugye úgy áll össze egy adott kultuszszobornak a jelentése, hogy mi az a hely, ahol az a kultuszszobor áll, milyen jelenetek vannak a falakon, milyen jelzőket kap az Isten, és akkor ezekből lehet kikövetkeztetni, milyen szertartásokat mutatnak be neki. Ezekből lehet kikövetkeztetni egy adott korszakra vonatkoztatva, vagy leszűkítve a kérdés, hogy akkor mi volt az értelme vagy jelentése.
0: Mit tudunk az itt zajló ceremóniákról, rítusokról?
1: Az biztos, hogy a Luxori templomnak egy korszakokon átívelő jelentését az Opet ünnep adta meg, és az Opet ünnep pedig az áradás megünneplése volt. Tehát ugye ezt látjuk már a Hatshepszut vörös kápolnál, ami ugye a karnaki templomban állt, közel a templom legszentebb részéhez, tehát a középbirodalmi templomhoz. És ez volt az egyik fő ünnepe is, az az ünnep, ami összekötötte a karnaki templomot a Luxori templommal. Ugye erről különböző ábrázolások maradtak fenn, az egyik az pont Tutankhamon idejéből, a Luxori templomban, ott az Opet ünnep jelenetei. A többi az például Hatshepszut vörös kápolnál, tehát ezekből lehet ezt összerakni, hogy is zajlott ez a felvonás. És nagyon érdekes, hogy például az Opet ünnep Luxori jelenetein igazán ilyen életszerű ábrázolásokat láttunk, tehát ilyen ünneplő emberek, táncosok, zenészek, nagy felvonulás, ami egy ritka dolog, hogy ilyet megörökítettek volna a templom falán. Tehát ez volt az egyik fő ünnep, hogyha a Luxori templomról beszélünk, akkor ez volt a legfontosabb ünnepe. És a templom falain is sok jelenet utal magára a felvonulásra is, illetve azokra az áldozatokra, amelyeket a Opet ünnep kapcsán bemutattak. Az egyik ilyen áldozat, ez a úgynevezett ilyen amonvázákban viszik a áradás friss vizét a helyi istennek, vagy helyi kultuszszoborhoz. És ugye ez arra utal ez a jelenet, hogy azokhoz a szertartásokhoz kapcsolódik, vagy abba a körbe tartozik, amikor a friss terményeket ugye fölajánlják az Istennek, abban a reményben, hogy az Isten továbbra is majd biztosítja ezt, tehát a jelen esetben ugye az áradást, hiszen a harmadik Amenhotep idejében a napistentől függött az is, hogy lesz-e áradás, Nílus áradni fog-e, vagy sem. Úgyhogy ha azt kérdezted, hogy a luxori templomok mik voltak a fő ünnepei, akkor elsősorban az Opet ünnep.
0: Milyen ceremóniák, arra gondoltam. Mindegy. A dolgozatod igen, terjedelmes képekkel, rajzokkal, szövegekkel illusztrált munka. Mikor lesz, milyen tervek vannak vele kapcsolatban, megjelentetése, publikálása, mennyiben és mikor várható?
1: Akkor várható, ha majd lesz egy kutatói állásom, vagy egy több évre szóló finanszírozás egy ilyen projekthez, mert mivel jelen esetben nincs, ezért én ezt most nem is számolok ezzel. Tehát egy idő után az ember eljut oda, hogy írtunk már ingyen épp elég tanulmányt, szerkesztettem könyvet, fordítottam piaci ár töredékért, ott legalább valami pénzt kaptam. Ezt a doktorit is úgy részben, hát nyilván, mert az ösztöndíj az kevés volt hozzá, nekem kellett finanszíroznom, most nem mondom meg, hogy összesen mennyi pénz ment el rá, de lényeg az, hogy biztos, hogy nem fogok belekezdeni. Az pedig, hogy mikor lesz ilyen helyzet Magyarországon, hát ugye itt most egy ilyen szép keretes szerkezetet fogunk adni a beszélgetésnek, mert visszatérhetünk oda, ahonnan kiindultunk. Hát ez jelen pillanatban ez nehezen látható. Egyrészt az alulfinanszírozottság miatt, másrészt a igazi versenyhelyzetek teljes hiánya miatt, vagy igazi pályázati lehetőségek teljes hiánya miatt. Ez egy zárt világ, és nem hiszem, hogy ilyenfajta lehetőségek fognak nekem kínálkozni. Az lenne az egyedüli, hogy amit még lehetne, hogy tovább menni külföldre ösztöndíjakkal, ahogy eddig, de az viszont hát jelen pillanatban nem különösebben vonzó, már így két gyerekkel, meg családdal, hogy egyik helyre a másikra ilyen hosszabb, rövidebb ösztöndíjakkal vándoroljunk.
0: De akkor köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világba.

0: lák dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a jutalom biztos. A mai ige Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat nézi, nem a végrehajtás ügyességét, sem az adomány mennyiségét, hanem cselekvésünk indítékát, azt, hogy valakinek azért adunk, mert tanítvány. Azt jegyzi meg, és azt viszonozza az Úr. A jutalmat sem az adomány mértékével méri, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a zenepalotában és az óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet, és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

reggeli csendesség. Ne halogasd a megtérést.

Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot.

Jézus azoknak a városoknak a hitetlenségét korholja, ahol a legtöbb csodát tette. Ezek az emberek tanúi lehettek működésének. Tapasztalták erejét és hatalmát. Mégiscsak kevesen tértek meg. Ezeket az eseményeket figyelmen kívül hagyva járták saját jól kitaposott, megszokott életútjukat, és a megáltalkodás bűnébe estek. Volt bennük egy erős ellenállás az isteni dolgokkal szemben. Te most hogy vagy mindezzel? Vajon nem igaz-e rád nézve is ez az állítás?

Mindannyiunknak szükségünk van a naponkénti megtérésre. Törekednünk kell arra, hogy egyre inkább Isten útján járjunk. Állandóan harcolnunk kell a hit harcát, azaz a régi bűnös ember és az új megigazult ember harcát. Jézusban új teremtmények lettünk, de ezt a krisztusi örökséget becsben kell tartanunk. Már nem élhetünk úgy, mint azok, akik nem találkoztak Jézussal. Vajon a te életednek melyek azok a területei, ahol most Isten újjászületésre hív téged? Mit kell elhagynod Krisztusért?

ne halogasd a megtérést. Isten megígérte, hogy amely napon hozzáfordulsz, elfelejti bűneidet. Ne mondd azt, hogy majd holnap, mert a jövő nem a te kezedben van. Miért nem mondod inkább azt, hogy ma, még ebben az órában? Ne késlekedj megtérni az Úrhoz, és ne halaszd azt napról napra, mert hirtelen eljön haragja, s a bosszú idején elragad téged.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 16-a. Sámuel második könyve 17. fejezet, 15-től 24. versig. Husaj pedig elmondta Cádók és Ebiátár papoknak. Ilyen tanácsot adott Ahitófel, Abszalonnak és Izrael véneinek, én viszont ezt meg ezt tanácsoltam. Most tehát sietve küldjetek jelentést Dávidnak. Ne töltsd ma az éjszakát a puszta felé vezető gázlóknál, hanem azonnal kelj át, különben elpusztul a király és az egész vele levő nép. Jonátán és Ahimaac a Rogél forrásnál áldogáltak. Oda járt egy szolgáló leány, az hordta nekik a hírt, ők pedig elmentek és hírt vittek Dávid királynak. A városba ugyanis nem mertek bemenni, hogy meg ne lássák őket. Mégis meglátta őket, egy szolga is hírül adta Abszalonnak. Ezért mindketten sietve eltávoztak, és bementek egy bahurimi emberházába. Ennek az udvarában volt egy kút, oda ereszkedtek le. Az asszony pedig fogott egy terítőt, letakarta vele a kút száját, és gabonát öntött rá, úgyhogy semmit sem lehetett észrevenni. Amikor megérkeztek az asszonyhoz Abszalon szolgái, és megkérdezték, hogy hol van Ahimaac és Jonátán, az asszony így felelt nekik. Tovább mentek innen a vízhez, és keresték őket, de mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe. Miután eltávoztak ezek, kijöttek a kútból, elmentek és hírt vittek Dávid királynak. Ezt mondták Dávidnak. Induljatok, keljetek át gyorsan a vizen, mert veszedelmes tanácsot adott Ahitófel. Elindult azért Dávid egész népével együtt, és átkeltek a Jordánon. Víradatra senki sem maradt, aki nem kelt volna át a Jordánon. Amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a szamarát, elindult és hazament a városába. Végrendelkezett háza népéről, azután felakasztotta magát. Így halt meg, és eltemették apja sírjában. Dávid már Mahanaimba érkezett, amikor Abszalon az összes izraeliekkel együtt átkelt a Jordánon. Az egykoron ünnepelt harcossal és királlyal most saját fia fordul szembe, aki nem csak a trónját, de életét is veszélyezteti. Barátai közül többen elfordultak Dávidtól, elárulják és ellenségei menekülés közben is gyalázzák. Újabb keserű próbákban találja magát. Ebben az összetört helyzetben Isten mégis cselekszik. Husaj, a hűséges barát olyan tanácsot ad Abszalonnak, Ahitófellel szemben, amely időt nyer és a szabadulás reményét adja Dávidnak pontosan úgy, ahogy azt ő korábban Isten előtt imában kérte. A krízisben mutatkozik meg, kik maradnak hűségesek. Husaj, Cádók és Abiátár fiai, valamint az egyszerű szolgálók mind bátran segítik Dávidot. A király most nem harcban győz, nem erővel lép fel, hanem alázatban és Istenre hagyatkozással átadja magát Isten cselekvésének. Nem száll szembe azonnal Abszalonnal, hanem elvonul és Istenbe kapaszkodik. A Jordán átlépése nem pusztán menekülés, hanem Istenbe vetett hitének jele, időt és lehetőséget kap az újrakezdésre. Válság idején előfordulhat, hogy alázattal vissza kell vonulnod, de az imádság ereje és a hűséges emberek támogatása által Isten megnyitja előtted is idézőjelben a Jordánt, amelyen át új reménnyel léphetsz a szabadulás felé. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Kristy Nicholson írta Tennessee-ből az Egyesült Államokból. Adj annak, aki kér. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza, mondja Jézus. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 30. verse. A közeli kis élelmiszerboltunk mellett gyakran látok egy fiatalembert egy táblával a kezében, amin ez áll: hajléktalan vagyok, kérem adjon, bármi segít. Hétről hétre ott áll, és reméli, valaki észreveszi és megszánja. Már hozzászoktam a látványhoz, és nem mindig veszem észre a jelenlétét. Alkalomattán adok neki néhány dollárt, és elgondolkodom, tényleg segít ez neki? Azután olvasom, adj mindenkinek, aki kér tőled. Azon merengek, milyen is lenne őszinte szívvel megélni Jézusnak a szavait. Jézus nem azt kívánja, hogy egy egész jótékonysági szervezetet indítsak, vagy meghatározzam, a férfinak mit kellene kezdeni az életével. Jézus egész egyszerűen csak annyit kér, hogy adjak. Mi volna, ha egyszerűen csak adnék mindenkinek, amit tudok, és nem töprengenék azon, szükségük van-e erre, vagy jó célra használják-e? Mi lenne, ha csak igyekeznék jelen lenni és odafigyelni az emberekre, akik körülöttem élnek? Néha adok egy dollárt a férfinek, máskor akár 5 dollárt is, még néha egy szívből jövő imádságot tudok csak nyújtani, ahogy autóval elhajtok mellette. De amikor megadom a segítséget kérőnek azt, amit tudok, akkor Jézus szavát követem. Istenünk, segíts meglátni a szükségben levőket, és válaszolni a kérésükre. Amen. Napi gondolat: Jézus azt kéri, szeressek és adjak. Imádkozunk azokért, akiknek nincs otthonuk és ételük.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Szentgyörgyi Albert, a jeles tudós és Kossuth-díjas magyar orvos, biokémikus, 1893. szeptember 16-án született. A 30-as évek elején izolálta a C-vitamint, és 1936-ban a P-vitamint. Az egyetlen magyar tudós, aki magyarországi tudományos tevékenységéért kapta meg 1937-ben az orvosi és élettani Nobel-díjat, ezt a magas kitüntetést. Munkásságát itthon Korvin koszorúval ismerték el. Imákat és zsoltárokat is írt.

Szent Györgyi Albert, 6. Zsoltár, a gyerekek. Uram, nemek szerint szétválasztottad az embereket, hogy az egymás utáni vágyakozásban teljes összhangban rezdüljenek a lelkük mélyén a húrjaik. A közös vágy szülöttei a gyermekek, az édes gyermekek, akik tiszta, szeplőtlen szellemmel érkeznek hozzánk. És gyűlöletet, rettegést és előítéletet oltok szellemükbe. Bunkereim arra tanítják őket, hogy az élet sötét és a jó szándék hiába való. És ha felnőnek, nemes tettekre készen, hivatásos gyilkosokká képzem őket, s erkölcsi bénaságban hullnak el legszebb éveik. Uram, mentsd meg gyermekeim, mentsd meg szellemüket, hogy romlottságom ne ronthassa meg őket. Mentsd meg az életüket, hogy a fegyver, mit másokra fogok, ne pusztíthassa el őket, hogy jobbak legyenek, mint szüleik, hogy megalapítsák saját birodalmuk, szépség, igazság, becsület, összhang és a jó akarat birodalmát, hogy béke és szeretet uralkodhassék mindörökké.

0: Az igazság megtisztít.
1: Az igazság megszentelő ereje. Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek. Péter első levele 1.22. Gondolatok az ígéről. A vízilílium mélyen leereszti gyökereit a hulladék és az iszap felszíne alá, és azokat a tápanyagokat szívja magába, amelyek elősegítik fejlődését. Isten többre értékeli a tiszta szívet, mint az aranyat. A tiszta szív az a templom, amelyben Isten lakik, szentély, ahol Krisztus jelen van. A tiszta szív felett áll mindannak, ami silány és alacsony rendű, fénylő világosság, kincstár, amelyből felemelő, megszentelő szavak származnak. Olyan hely, ahol megértik Isten jelképes beszédeit, hasonlatait, ahol a legnagyobb örömmel szemlélik Isten képmását. A tiszta szív Istenben találja meg teljes örömét és megelégedését. Gondolatai, szándékai és céljai nemesek. Az ilyen szív szent hely, az erények kincstára. A tiszta szívűeket az a gondolat foglalkoztatja, hogyan dicsőíthetik meg teremtőjüket. Ha szívünk tiszta, akkor természetes lesz számunkra, hogy a tisztaságot és a szentséget keressük, amint a mennyei angyalok számára természetes, hogy végrehajtják kijelölt feladatukat, betöltik küldetésüket.

0: Isten iránti hűség az étkezés terén.
1: Tégy próbát, kérlek a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együk, és vizet, hogy azt igyuk. Dániel próféta könyve, 1. fejezet, 12. vers. A héber Dánielt, Anániást, Misáelt és Azariást Babilonba hurcolják, hogy Nabukodnozor a bálványok szolgálóivá képezze ki őket. Hatalmas próbatétel nehezedett rájuk. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Miért volt ez a próba? Azért, mert a király asztalánál felszolgált ételek javarészét a bálványoknak szentelték, a héber ifjak pedig odahaza azt tanulták, hogy csak Istent imádhatják. Ha esznek az ott felszolgált húsételekből és azt a bort fogyasztják, azzal Babilon isteneit imádják, és hűtleneknek bizonyulnak Isten iránt. De az ifjak azonnal találtak megoldást. Kéréssel fordultak a felügyelőjükhöz. Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt együk, és vizet, hogy azt igyuk. A hüvelyesek bab, lencse, csicseri borsó, borsó, szója kiváló proteinforrást képeznek, ezért remekül helyettesítik a húst, és biztosítják a megfelelő tápanyagbevitelt. Továbbá pedig a tiszta víz mindennél jobban helyettesítette a bort. Miután a felügyelő megbizonyosodott afelől, hogy a fejlődésükben nem lesz hiány, jóvá hagyta számukra ezt az étrendet, az eredmények pedig az ifjak hitét igazolták. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. A húsfogyasztással kapcsolatos próbák ma már egészen más jellegűek. A fogyasztásra szánt hús általában beteg állatokból származik, így a romlott állati szöveteket saját testünk részévé tesszük, ami ártana az egészségünknek, és végeredményben az Istennek végzett szolgálatunknak is. A beteg állatok húsa, amit az emberek gyakran felismerés nélkül fogyasztanak, tovább viszi a betegségeket és gyengíti az emberi szervezetet. Minél inkább elhagyják az emberek a húsevést, annál jobban csökken majd a betegségeik száma. Az egyszerű természetes táplálkozás megszünteti a betegségek nagy részét és növeli az ellenálló képességet. A növényi étrendet nem csupán alternatívának, hanem Isten eredeti tervének tartotta az ember számára. Úgy vélte, hogy az egyszerű táplálkozás elősegíti az egészséget, a lelki éberséget és a hosszú életet. Nem sokára találkozni fogunk Urunkkal. Biztos vagy benne, hogy minden tekintetben hűséges vagy iránta?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szeptember 16-án így szól Isten igéje. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. 33. Zsoltár 22. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangélium a 10. fejezet 9. verse. Életünkben vannak olyan ajtók, amelyek előtt nem szeretünk megállni. Félelmet, rossz emlékeket idéznek, újra és újra felidézve bennünk, hogy a küszöbét átlépve semmi jóra nem számíthatunk. Ilyen például a fogorvos vagy bármely más gyógyászati helység bejárata. A vizsgaterem ajtaja előtt is van, hogy kihagy egy ütést az ember szíve, és ilyen, amikor annak a háza előtt állunk meg, aki már sokszor megbántott bennünket. De az ajtók mindig rejtenek maguk mögött valamit, és ami ott van, az mesél. Bemutatja a személyt, a szituációt. Rávilágít nézőpontokra, és megvilágosít élethelyzeteket. Az orvos az egészségem miatt van, a vizsga pedig egy újabb mérföldkő a siker felé vezető úton. És egyből megismered a személyt, aki beenged a házába. Jézus képen nagyon kifejező. Vannak ajtók, melyek olyan helyekre nyílnak, ahol azt érezzük, bárcsak örökre ott maradhatnánk. Mert biztonságot, védelmet, otthont adnak. Nem félsz attól, hogy valaki ártó szándékkal lép be, nem rettegsz, hogy elüldöznek onnan. Otthon vagy, csend van és nyugalom. Krisztus ennek az ajtónak a kulcsa, őre és házigazdája. Nem rettegésben tart, hanem az otthon szeretetét adja. Életünk legfőbb mozgatórugója, hogy otthonra találjunk. Mindig lesz olyan ajtó, amely sehova sem vezet, de egyszer kell megtalálni azt, amely az ő otthonába. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, mi erős ajtónk! Kérünk téged, védelmezz bennünket, mint egy erős kapu. Kérünk, tarts távol tőlünk az illetéktelen behatolót. Fogadj be bennünket nagy szereteteddel, mint jó házigazda, és add, hogy örökségednek ne csak a vendégei, hanem örök lakói lehessünk a te védelmező, otthont nyújtó szeretetedben. Amen. Somogyvári Flóra áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik.

A rácsok mögött eltöltött évek súlya lehúzta Istvánt. Nem volt kérdés, mit tett. A forrófejű indulat, az elvakult dű percek alatt pusztulásba taszította az életét, és másokét is. Gyilkosság. Ez volt az ítélet. 20 év. A rabság magányában szembesült tetteinek súlyával, a bűntudat maró lángjával. Éjszakánként álmában is hallotta az áldozat sikolyát, látta családjának fájdalmát. Kezdett hinni, de az Isten kegyelme elérhetetlennek tűnt. Aztán jött a váratlan fordulat. 15 év után jó magaviselet és egy ritka elnöki kegyelem révén István visszakapta szabadságát. A börtön kapuja mögött állva a napfény szinte égette a bőrét.

új esélyt kapott. Barátai, akik hittek benne, segítettek neki munkát találni, és egy kicsi lakást. Az egyházba is visszatért, ahol a lelkész és a gyülekezet szeretettel fogadta. Újra és újra hallotta: Isten kegyelmes, megbocsátott neked, tiszta lapot kaptál. Ez a tiszta lap gondolat azonban furcsán kezdett csavarodni István fejében. Ha Isten megbocsátott neki, ha kegyelem alatt volt, akkor vajon tényleg számít, ha néha kicsit kilép a sorból? A kis hazugságok, a munkahelyen elcsent apróságok, az elhanyagolt Isten tiszteletek. Végül is Isten úgyis megbocsát. Nem azért kapott kegyelmet, hogy szabadon éljen. Egy este, amikor a munkahelyi pénztárnál kísértésbe esett, a gondolat tisztán megfogalmazódott benne. Miért ne? Kegyelem alatt vagyok. Ez felment engem. Isten szeretete úgyis mindent eltöröl. Ám ekkor villantak be emlékezetében a börtönlelkész szavai. A kegyelem nem engedély a bűnre. Épp ellenkezőleg. A kegyelem hatalmat ad a bűn feletti győzelemre. A mondat, mintha menny dörgött volna a fülében. A kegyelem nem mentség. Nem azt jelenti, hogy Isten azért bocsát meg, hogy újra bűnbe essünk. Ellenkezőleg. A kegyelem az az isteni erő, amely képessé tesz minket arra, hogy engedelmeskedjünk a törvénynek. A 10 parancsolat nem egy elavult szabálygyűjtemény, hanem Isten szeretetének és igazságosságának kifejeződése, ami a mi boldogságunkat szolgálja. Teremtőnk nem véletlenül írta saját ujjával a kőtáblákra, jelezve azt, hogy a soha senki nem változtathatja meg, és az minden ember számára kötelező érvényű, amíg a világ világ.

István szívét hideg fuvallat verte át. Megértette. A szabadsága nem azt jelentette, hogy szabadon megszegheti a törvényt, hanem azt, hogy szabadon választhatja a helyes utat. A kegyelem nem mentesítette őt a törvény alól, hanem épp megerősítette abban, hogy a törvény szerint éljen. Évekig rab volt a bűnben, majd a rácsok mögött. Most, hogy szabad volt, nem engedhette meg, hogy a kegyelem hamis értelmezése újra foglyul ejtse. Letette a pénzt, amit el akart venni, és mélyet sóhajtott.

Az út hosszú volt, tele kísértésekkel. De most már tudta, a kegyelem nem engedély a bűnre,

hanem a remény, a segítség és a vezetés Istentől, hogy a törvényét a szívébe írva élhessen. A kegyelem nem törölt el a felelősséget, hanem erőt adott ahhoz, hogy felelősségteljesen éljen. És ez a felismerés, ez a valódi szabadság mindennél többet ért.

történet és annak tanulsága kiválóan rávilágít a kegyelem és a törvény közötti, gyakran félreértett kapcsolatra. Érdemes még néhány gondolattal kiegészíteni, hogy még mélyebb legyen a megértésünk. Ahogy István is megtapasztalta, a kegyelem nem egy felmentő ítélet, ami lehetővé teszi, hogy továbbra is önkényesen éljünk. Inkább egy isteni beavatkozás, amely képessé tesz minket arra, hogy győztesen kerüljünk ki a kísértésekből. Ezt az erőt nem magunkból fakadóan, hanem a Szentlélek munkája által kapjuk meg, feltéve, ha elfogadjuk Isten kegyelmét, és elkötelezzük magunkat Jézus útján. Ahogy Pál apostol is írja a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetében. Mert a bűn nem uralkodik rajtatok, mivel nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy a törvény hatályon kívül helyeződött, hanem azt jelenti, hogy a kegyelem által képessé válunk a törvény betartására.

Sokan úgy gondolnak a 10 parancsolatra, mint szigorú, korlátozó szabályokra. Valójában azonban a törvény Isten szeretetének a kinyilatkoztatása irántunk. Olyan alapelveket fogalmaz meg, amelyek a mi boldogságunkat, biztonságunkat és harmonikus együttélésünket szolgálják. Amikor Isten azt mondja, hogy ne ölj, akkor nem a szabadságunkat korlátozza, hanem az élet szentségét védi. Amikor azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, akkor a családi kötelék fontosságát hangsúlyozza. A törvény tehát nem teher, hanem útmutató egy teljesebb, boldogabb élethez.

István történetében a kegyelem elnyerése után a kísértés pont abban állt, hogy a kegyelem miatt feleslegesnek érezze az engedelmességet. Ez azonban téves gondolkodás. A valódi megtérés mindig együtt jár az engedelmességre való vágyjal. Ha valaki valóban megtapasztalja Isten kegyelmét, szívében vágy ébred arra, hogy az ő akaratát cselekedje. Ez nem egy külső kényszer, hanem egy belső indítatás. Az engedelmesség nem azért fontos, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hiszen azt már a kegyelemben megkaptuk, hanem szeretetünk kifejeződése Jézus felé. Ahogy ő mondta János evangéliuma 14. fejezetében, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Róma beliekhez írott levél, 6. fejezet, 1.-2. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Holnap találkoznak az egyházi civil szervezetek vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap, szeptember 17-én, csütörtökön, 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda, Üllői út 24. Az időpont szeptember 17, csütörtök, 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várta hétfőn 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztjén kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik fel az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán 20 órától. Az alkalmon Fabini Tamás, nyugalmazott püspök, teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Történet Ahasvéros idejéből. Ez az Ahasvéros Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt. Amikor Ahasvéros király Súsán várában királyi trónján ült, uralkodása harmadik évében, lakomát rendezett összes vezető emberének és tisztviselőjének. Megjelentek előtte a perzsa és méd vezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei. Hosszú ideig, 180 napon át mutogatta nekik királyi dicsősége gazdagságát és nagyságának pompás értékeit. E napok elmúltával a király 7 napig tartó lakomát rendezett Súsán várában, a királyi palotát körülvevő kertben, az egész nép apraja nagyja számára. Fehér vászon és kék bíbor gyapjú szőttesek voltak, fehér gyapjú és bíbor kötelekkel és ezüst karikákkal, márvány oszlopokhoz erősítve. Arany és ezüst kerevetek voltak az alabástrom, márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezeten. Arany edényekből ittak, különböző módon készített edényekből. A királyi bort királyi bőkezőséggel adták. Az ivásnál az volt a rendelkezés, hogy senkit ne erőltessenek, mert a király úgy hagyta meg minden udvarnagyának, hogy mindenkinek a kedvére tegyenek. Vászti királyné is készített lakomát az asszonyoknak Ahasvéros király királyi palotájában. A hetedik napon a királynak jó kedve támadta bortól, és megparancsolta Mehumánnak, Bizzettának és Harbónának, Biktának és Abaktának, Zétamaknak és Karkasznak, a 7 udvari embernek, akik Ahasvéros király személye körül teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vászti királynét a király elé, királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép, mert szép termetű volt. Eszter első könyve 1-től 11-ig.

0: Az igazi ragyogás.
1: Micsoda pompa! 180 napon át tartó fényűző bál a világ leghatalmasabb uralkodója udvarában. Olvassuk újra az 5.-től a 8. verseket, s próbáljunk meg végigmenni képzeletben a helyiségen. Lélegzetelállító lehetett. Mai világunktól sem áll távol a maga mutogatás. Nehéz ragaszkodni az egyszerű, csendes élethez, amire Isten hív bennünket, miközben talán munkatársaink, ismerőseink, vagy épp gyermekeink barátai dicsekvésével kell szembesülnünk napról napra. Nehéz a láthatatlan, de örökké való értékeket szem előtt tartanunk, miközben a világ szemünket nagyon is látható csillogással kápráztatja. És Isten? Isten pompája, hatalma, dicsősége minden emberi képzeletet felülhalad. Ő mégis a szelíddel és alázatos szívűvel lakik. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. Máté evangéliuma 11. fejezet 29. vers. Mi, mai eszterek sem vagyunk könnyű helyzetben. De ha napról napra hűségesek maradunk, a mi történetünkben is kirajzolódik Isten hatalmas keze és csodás terve. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is, mondja Jézus. Lukács evangéliuma 12. fejezet 34. vers. Vajon hol vannak a kincseink? Hol van a szívünk?

Minden megmutatkozik, amikor a fény ráveti sugarát, és bármi, amire a fény ráveti sugarát, maga is fénnyé változik.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Uram, a mai reggelen arra gondoltam, olyan vagyok, mint a repülni tanuló kismadár. Vajon lehet-e élni repülés nélkül? Szárnyaim még gyöngék, nem tudnak megtartani. Kérlek, add, hogy higgyek benne, lesznek még erősebbek. Én, Istenem, minden madár megtanul repülni, hiszen szabadon és tisztán akarod látni őket. Nekem is azért adtál erőt és tudást, hogy okosan és jól éljek, s ne vesztegessem el kincseimet haszontalan és veszendő dolgokra. Sajnos, sokszor nem e szerint cselekszem. Még mindig gyönge szárnyú madárfióka vagyok. Hinni akarom, te megemelsz kezeddel, és megtanítasz repülni. Hiszen te többet látsz, mint én. Tisztában vagy a jövendővel is, nem csak a múlttal. Ó, bár csak mindig arra néznék, hogy te milyen vagy, s nem arra, hogy lélektársaim és én milyenek nem tudunk lenni. Olyan vagyok, mint a repülni tanuló kismadár. Taníts repülni, Uram. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 16-a.
2: Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, 1736-ban hunyt el. Hőmérőit 1714-15-ig Borsesszel, ezután pedig higannyal töltötte. A fagypontot 32-vel jelölte, nullával pedig azt a pontot, amely az 1709. évi leghidegebb hőmérsékletnek felel meg. A normális, emberi test hőmérséklet 96 fok, a forpont pedig 212 fok. Ezt a beosztást az angolok és amerikaiak még alkalmazzák. A Fahrenheit 451, egy 1953-ban megjelent disztópikus sci-fi regény Ray Bradbury tollából, ez az a hőmérséklet, amelynél a könyvnyomtató papír tüzet fog. A főhős hivatása a könyvégetés. A műből 1966-ban készült brit játékfilm francia Truffaut rendezésében.
1: Szentgyörgyi Albert 1983. szeptember 16-ától 1986. október 22-ig élt. Budapesten 1917-ben nyert orvosdoktori diplomát. Ezután hollandiai, németországi, angliai és amerikai egyetemeken dolgozott. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter hívására a Szegedi Egyetem katedráját 1930-ban foglalta el, és folytatta kutatásait a biológiai oxidációs folyamatok mechanizmusával és az általa felfedezett C-vitaminnal kapcsolatban. Igen jelentős volt annak a felfedezése, hogy a szegedi zöld paprikában különlegesen nagy az aszkorbinsav koncentrációja. Ez lehetővé tette, hogy nagy mennyiségben állítsák elő. 1937-ben orvosi Nobel-díjat kapott. 1947-től az Egyesült Államokban élt. Az ötödik zsoltárából idézünk. Uram, legyünk társak az alkotásban. Dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen.
2: 1926-ban e napon alapították a Pest-Szent Imrei Református Egyházközség elődjét. Az épületet azonban a II. Világháborúban a németek felrobbantották. 1946-ban egy fabarak templomot állítottak, majd 1966-ban szentelték föl máig álló egyszerű kőtemplomukat.
1: 1987-ben aláírta 46 ország a montreáli jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben. A csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét és használatát. A jegyzőkönyvet aláírók minden év szeptemberében tartják éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több olyan intézkedést hozni, amely az ózonréteg eredeti állapotának gyors visszaállítását segíti elő.
2: 2002-ben az autómentes nap bővítéseként hirdették meg közlekedési és környezetvédelmi civil szervezetek az EU környezetvédelmi főigazgatóságának támogatásával az Európai Mobilitási Hetet, melyet mindig szeptember 16 és 22 között rendeznek meg a fenntartható közlekedésért. Mára már 2600 település csatlakozott, hogy polgáraik kipróbálhassák az autó nélküli jövő alternatíváit. A mobilitási hét fő jelképe a virág, amely mintázhatja bolygónkat és az azt körülvevő légkört.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz. Példabeszédek könyve 13. fejezet 5. vers.

A börtönök tele vannak gyalázatos és szégyenletes dolgokat elkövető gazemberekkel. Van köztük olyan, aki direkt azért tesz valami törvénytelen dolgot, hogy megint elfogják és visszakerüljön, mert nem tud mit kezdeni a szabadságával, hiába van szép családja. Mások olyan családi háttérből jöttek, hogy egész fiatalon az utcán találták magukat, ahol farkas törvények uralkodnak, és megátalkodott gonosztevők rántották őket magukkal a rosszba. Egyesek pedig érzelmileg labilisak, és hirtelen felindulásból követtek el súlyos testi sértést vagy gyilkosságot. Azután ott vannak a gazdasági bűnözők, a tolvajok, olyanok, akik erőszakos cselekményeket hajtottak végre. Van, aki megpróbál jó útra térni, de visszaesik, vagy visszahúzza a régi társasága. Akármiért is legyen valaki börtönben, nagyon nehéz beilleszkedni a társadalomba, mert nehezen fogadják el őket, nem bíznak bennük.

0: a te környezetedben is biztosan látsz olyan fiatalt, akiről a szüleid vagy más felnőttek úgy vélekednek, hogy előbb-utóbb börtönben fogja végezni. Annak, hogy ki milyen lesz, sok oka lehet. Annak, hogy valaki lecsúszson a lejtőn, általában érzelmi oka van. Neked az a dolgod, hogy segítsd a kortársadat, vedd körül szeretettel, és ha rossz irányba indul, próbáld megállítani, és imádkozz érte. Többet nem tehetsz. Ezért annak a felelősségét, hogy mit kezd az életével, ne vedd magadra.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Hogyan kell munkálkodnunk?
1: A mai ige Péter első levele 3:15. Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő reménységet, de szelídséggel, félelemmel. Gondolatok az ígéről. Krisztus naponkénti munkájának végzésekor öröm lesz akaratát végezni. Krisztus eljött a mi világunkba, hogy Isten törvénye szerint éljen, hogy minden dologban példa legyen. Odaállt a kegyelem királyi széke és az óriási tömegű, szívtelen imádó közé, akik tele vannak hivalkodással, büszkeséggel és hiába valósággal, és az igazság leckéi révén, amelyek tele voltak az egyszerűség ékes szólásával, a lelki imádás szükségességével gyakorolt hatást az emberekre. Leckéi olyan megragadóak, szépek és értékesek voltak jelentőségük miatt, és mégis olyan egyszerűek, hogy még egy gyermek is meg tudta érteni őket. Az igazság, amit képviselt, olyan mély volt, hogy a legbölcsebb és legfölkészültebb tanító sem tudta soha kimeríteni. Azok, akik úgy munkálkodnak, mintha látnák a láthatatlant, mindig meg fogják őrizni az egyszerűséget, és a legegyszerűbb szavakat is a legnagyszerűbb igazságok erejével töltötte meg. A fiatalok is lehetnek hatalom Krisztus számára, ha megtartják egyszerűségüket, és nem törekednek arra, hogy bemutassanak valami elképesztőt, valami eredetit, hanem Uruk előírásait tanítják. Azért, hogy a legegyszerűbb igazságokat a maguk újszerűségében és egyszerűségében mutassák be, megfosztják azokat erejüktől, hogy lelkeket nyerjenek Krisztusnak. A hosszú szavak használata és a szárnyaló ékes szólás nem lényegi eleme a sikernek. Amire szükséged van, az élő tapasztalat az Isten dolgaiban, és egyszerűség Krisztus szeretetének bemutatásában az elveszettek felé. Amikor a szív Jézus szeretetétől izzik, azt kifejezed mások felé, és Jézus bizonyságtevőivé válnak. Nem szabad elrejteni az evangéliumot, vagy rózsadíszítésekkel eltakarni Krisztus keresztjét, és így az arról szóló prédikációt hatástalanná tenni. Isten fiainak és leányainak igazi, becsületes, természetes egyszerűségével történő kifejezésének hatalma van kinyitni az ajtót a szívek felé, ami sokáig zárva volt Krisztus és szeretete előtt.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Arra terveztelek, hogy egységben élj velem. Ez az egység nem von le semmit abból, aki te vagy. Igazából még teljesebben önmagaddá tesz. Amikor megpróbálsz tőlem függetlenül élni, ürességet és elégedetlenséget tapasztalsz. Lehet, hogy megnyered az egész világot, mégis elveszítesz mindent, ami valóban számít. Találj megelégedettséget azáltal, hogy szorosan mellettem élsz, és átadod magad rád vonatkozó céljaimnak. Lehet, hogy idegennek érzed az ösvényeket, amelyeken én vezetlek. De bíz bennem, tudom, mit csinálok. Ha teljes szívvel követsz engem, olyan aspektusait fedezett fel lényednek, amelyek eddig rejtve voltak. Bensőségesen ismerlek, sokkal jobban, mint te, önmagadat. A velem való egységben vagy teljes. Közelségemben formálódsz át egyre inkább azzá, akinek én elterveztelek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Márk evangéliuma, 8. fejezet, 36. vers. 139. zsoltár, 13-tól 16-ig terjedő versek. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 3. fejezet, 17-18.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 43. rész. Isten dicsősége az új templomban. Azután oda vezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz, és íme, Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Ugyanolyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kebár folyó mellett láttam, ekkor arcra borultam. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba a keletre néző kapunát. Ekkor fölemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és láttam, amint az Úr dicsősége betölti a templomot. Hallottam, hogy a templomból szól hozzám valaki, pedig az a férfi mellettem állt, és ezt mondja nekem: Emberfia, ez az én trónusomnak és lábaimnak a helye, ahol Izrael fiai között fogok lakni örökre. Nem szennyezi be többé szent nevemet Izrael háza, sem ők, sem királyaik paráznasággal, a királyok holttestével és áldozóhalmokkal, meg azzal, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, ajtófélfáikat pedig az én ajtófélfáim mellé helyezték, úgyhogy csak egy fal volt köztem és köztük. Beszennyezték szent nevemet utálatos tetteikkel, azért elbántam velük haragomban. Most azonban felhagynak a paráznasággal, és elviszik előlem a királyok holttestét, én pedig köztük fogok lakni örökre. Te emberfia, mondd el Izrael házának, hogy milyen ez a templom. Ők pedig szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik ezt a mintát. Ha majd szégyenkezni fognak mindazok miatt, amiket elkövettek, akkor ismertesd velük a templom tervét és elrendezését, kijáratait és bejáratait, egész tervét és előírásait, egész tervét és a rá vonatkozó törvényeket, rajzold le a szemük láttára, hogy jegyezzék meg tervének és előírásainak minden részletét, és valósítsák meg. Ez a templom törvénye. A hegy tetején körül határolt egész terület igen szent. Íme, ez a templom törvénye. Az új oltár. Ezek az oltár méretei könyökben megadva, ez a könyök a szokásosnál egy tenyérrel hosszabb volt. Körülötte volt egy-egy könyök mély és egy könyök széles árok, amelynek a szélén egy arasznyi szegély volt. Ilyen magas volt az oltár. Az árok fenekétől az alsó tömb két könyök magas volt, a szélessége pedig egy könyök. A kisebb tömbtől a nagyobb tömbig négy könyök, és a szélessége egy könyök. Maga a tűztér négy könyök magas volt, és a tűztérből négy szarv emelkedett ki. A tűztér hosszúsága 12 könyök volt, a szélessége is 12 könyök. A négy oldala tehát egy négyzetet alkotott. A felső tömb hosszúsága 14 könyök volt, a szélessége is 14 könyök, egyformán mind a négy oldalán. Egy félkönyöknyi szegély vette körül, az árok pedig egy könyök volt körös körül. Az oltár lépcsője kelet felől volt. Azután ezt mondta nekem: Emberfia, így szól az én uram, az Úr. Ezek az oltára vonatkozó rendelkezések arra az időre, amikor majd elkészül, hogy égő áldozatot mutassanak be rajta, és vért hintsenek rá. A cádók leszármazottai közül való lévita papoknak, akik elém járulhatnak a szent szolgálat végzésére, így szól az én uram az Úr, adj egy bikaborjút vétek áldozatul, vigy a véréből, és kend meg az oltár négy szarvát, a felső tömb négy sarkát, meg a szegélyt körös körül. Így mutass be vétekáldozatot, és végezz engesztelést érte. Azután vedd a vétekáldozatra szent bikát, és égesd el azt a templomhoz tartozó kijelölt helyen, a szentélyen kívül. Másnap pedig vigyél egy hibátlan kecskebakot vétekáldozatul. Ugyanúgy mutassák be vétekáldozatul az oltárért, ahogyan a bikát bemutatták. Miután megvolt a vétekáldozat, mutass be áldozatul egy hibátlan bikaborjút és egy hibátlan kostanyájból. Vidd oda azokat az Úr színe elé, a papok pedig szórjanak rájuk sót, és mutassák be azokat égő áldozatul az Úrnak. Hét napon át minden nap készíts el egy kecskebakot vétekáldozatul, továbbá egy bikaborjút és egy kostanyájból, hibátlanokat készítsenek. Hét napon át végezzenek engesztelést az oltárért, így tisztítsák meg, és így avassák föl. Ezeknek a napoknak az elteltével a 8. naptól kezdve készítsék oda a papok az oltárra égő áldozataitokat és béke áldozataitokat. Én pedig kegyelmes leszek hozzátok, így szól az én Uram, az Úr.

Mai szakasz, Ezékiel 43. rész. Ezékiel könyve 43. fejezetének első szakasza, az 1-től 12. versig, amely elevenen leírja Isten dicsőségének visszatérését a templomba, ténylegesen a könyv csúcspontja. Igen élénken írja le Isten ítéletét a bűnös Izraelen azokkal a drámai lépésekkel, ahogyan a mindenható jelenlétének a dicsősége fokozatosan eltávozik a templomból. Ezt a jelenetet Ezékiel könyvének 10. és 11. fejezetei is tartalmazzák. Ez az eltávozás megfordul a 43. fejezetben, amint Isten dicsősége visszatér a megújított templomba a keleti kapun át, azon az útvonalon, ahol eredetileg elhagyta a templomot. A felújított templom, amelyről Ezékiel a 40-42. Fejezetekben beszél, csak akkor tölti be szerepét, amikor Isten visszatér oda. Ez történik meg a 43. fejezetben. Ez viszont megalapozza a könyv további részét, amely leírja a templom szertartásait, az új várost és az új országot. Mindezek csúcspontját láthatjuk a város nevében. Ott lakik az Úr, ahogyan Ezékiel a 48. fejezet 35. versében megírta. Ez az üzenet annyira fontos, hogy Isten maga beszél és küldi el Ezékielt, hogy hirdesse azt Izraelnek. Ezután megadja a templom részletes leírásának célját a 10. versben. A megújított templom célja, hogy rávezesse Izraelt a szégyenkezésre egykori bűnei miatt, hogy megbánja azokat, és kövesse a rendeléseket és törvényeket, amelyeket Isten adott. Ennek a történetnek mai tanulságai is vannak. Mennyire fontos a mi számunkra Isten jelenléte? Rendelkezhetünk szép épületekkel, jó gyülekezetekkel és szervezetekkel, de vajon Isten ott van-e bennük? Befogadtuk-e őt igazán? Megengedtük-e Isten helyreállító kegyelmének, Isten szerető jelenlétének,

az egyházba is visszatért, ahol a lelkész és a gyülekezet szeretettel fogadta. Újra és újra hallotta: Isten kegyelmes, megbocsátott neked, tiszta lapot kaptál. Ez a tiszta lap gondolat azonban furcsán kezdett csavarodni István fejében. Ha Isten megbocsátott neki, ha kegyelem alatt volt, akkor vajon tényleg számít, ha néha kicsit kilép a sorból? A kis hazugságok, a munkahelyen elcsent apróságok, az elhanyagolt Isten tiszteletek. Végül is Isten úgyis megbocsát. Nem azért kapott kegyelmet, hogy szabadon éljen. Egy este, amikor a munkahelyi pénztárnál kísértésbe esett, a gondolat tisztán megfogalmazódott benne. Miért ne? Kegyelem alatt vagyok. Ez felment engem. Isten szeretete úgyis mindent eltöröl. Ám ekkor villantak be emlékezetében a börtönlelkész szavai. A kegyelem nem engedély a bűnre. Épp ellenkezőleg. A kegyelem hatalmat ad a bűn feletti győzelemre. A mondat, mintha menny dörgött volna a fülében. A kegyelem nem mentség. Nem azt jelenti, hogy Isten azért bocsát meg, hogy újra bűnbe essünk. Ellenkezőleg. A kegyelem az az isteni erő, amely képessé tesz minket arra, hogy engedelmeskedjünk a törvénynek. A 10 parancsolat nem egy elavult szabálygyűjtemény, hanem Isten szeretetének és igazságosságának kifejeződése, ami a mi boldogságunkat szolgálja. Teremtőnk nem véletlenül írta saját ujjával a kőtáblákra, jelezve azt, hogy a soha senki nem változtathatja meg, és az minden ember számára kötelező érvényű, amíg a világ világ.

István szívét hideg fuvallat verte át. Megértette. A szabadsága nem azt jelentette, hogy szabadon megszegheti a törvényt, hanem azt, hogy szabadon választhatja a helyes utat. A kegyelem nem mentesítette őt a törvény alól, hanem épp megerősítette abban, hogy a törvény szerint éljen. Évekig rab volt a bűnben, majd a rácsok mögött. Most, hogy szabad volt, nem engedhette meg, hogy a kegyelem hamis értelmezése újra foglyul ejtse. Letette a pénzt, amit el akart venni, és mélyet sóhajtott.

Az út hosszú volt, tele kísértésekkel. De most már tudta, a kegyelem nem engedély a bűnre, hanem a remény, a segítség és a vezetés Istentől, hogy a törvényét a szívébe írva élhessen. A kegyelem nem törölte el a felelősséget.

felelősséget, hanem erőt adott ahhoz, hogy felelősségteljesen éljen. És ez a felismerés, ez a valódi szabadság mindennél többet ért.

A történet és annak tanulsága kiválóan rávilágít a kegyelem és a törvény közötti, gyakran félreértett kapcsolatra. Érdemes még néhány gondolattal kiegészíteni, hogy még mélyebb legyen a megértésünk. Ahogy István is megtapasztalta, a kegyelem nem egy felmentő ítélet, ami lehetővé teszi, hogy továbbra is önkényesen éljünk. Inkább egy isteni beavatkozás, amely képessé tesz minket arra, hogy győztesen kerüljünk ki a kísértésekből. Ezt az erőt nem magunkból fakadóan, hanem a Szentlélek munkája által kapjuk meg, feltéve, ha elfogadjuk Isten kegyelmét, és elkötelezzük magunkat Jézus útján. Ahogy Pál apostol is írja a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetében. Mert a bűn nem uralkodik rajtatok, mivel nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy a törvény hatályon kívül helyeződött, hanem azt jelenti, hogy a kegyelem által képessé válunk a törvény betartására.

Sokan úgy gondolnak a 10 parancsolatra, mint szigorú, korlátozó szabályokra. Valójában azonban a törvény Isten szeretetének a kinyilatkoztatása irántunk. Olyan alapelveket fogalmaz meg, amelyek a mi boldogságunkat, biztonságunkat és harmonikus együttélésünket szolgálják. Amikor Isten azt mondja, hogy ne ölj, akkor nem a szabadságunkat korlátozza, hanem az élet szentségét védi. Amikor azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, akkor a családi kötelék fontosságát hangsúlyozza. A törvény tehát nem teher, hanem útmutató egy teljesebb, boldogabb élethez.

István történetében a kegyelem elnyerése után a kísértés pont abban állt, hogy a kegyelem miatt feleslegesnek érezze az engedelmességet. Ez azonban téves gondolkodás. A valódi megtérés mindig együtt jár az engedelmességre való vágyjal. Ha valaki valóban megtapasztalja Isten kegyelmét, szívében vágy ébred arra, hogy az ő akaratát cselekedje. Ez nem egy külső kényszer, hanem egy belső indítatás. Az engedelmesség nem azért fontos, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hiszen azt már a kegyelemben megkaptuk, hanem szeretetünk kifejeződése Jézus felé. Ahogy ő mondta János evangéliuma 14. fejezetében, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Róma beliekhez írott levél, 6. fejezet, 1.-2. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A hangzás kultúra napja. Szeptember 16-a a hangzás kultúra napja. Először 1989-ben tartotta meg a Bartók Rádió. Egy másféle hallás és szemlélet manifesztuma a technikai hangzásvilág. Nem véletlen, hogy jelentős zeneszerzők, színészek és rendezők hívei e kultúrának. Ezek a készülékek látszatra elavult technológiák szülöttei, csöves erősítők, hagyományos analóg, lemezjátszók uralkodnak benne, és a tervezők nem élnek a szónikus fűszerezés lehetőségeivel, a hangkép manipulásával, a basszus és magas hangok kiemelésével. Az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napja. Az ENSZ közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózon rétegének megóvása érdekében született montreali egyezményt. Ezen a napon a résztvevő államok különös figyelmet fordítanak az olyan eseményekre, akciókra, melyek megegyeznek az egyezmény céljaival és annak módosításaival. Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonluk található. Hogyan őrizzük a ránk bizottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bizottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittan oktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hetekben, kedves hallgatóim, Bálám életével foglalkoztunk. Immár hatodszor nyitottuk meg a Szentírást a Mózes 4. könyvénél, ma a 24. fejezetben annál a résznél tartunk, amikor a harmadik áldás után Bálák rettenetesen haragra gerjedt Bálám miatt. A 10. verstől ezt olvasom. Ekkor haragra gerjedt Bálák Bálám ellen, összecsapta a kezét és ezt mondta: ide hivattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad már háromszor is, most azért takarodj a hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Igen, a világ ma is ilyen, kedves hallgatóm. Megpróbál rábírni Isten elhagyására. Megpróbál rábírni, hogy az ő mondókáját vegyük át, hogy fölhasználhassuk Istent valamilyen célból. Még kimondani is rettenetes, és a pogányság tükröződik egy ilyen szóban, fölhasználni Istent. Ám de a legtöbb ember ma így képzeli. Nehéz szívvel mondom, de amikor egy-egy fontos politikai esemény zajlik a mai országunkban, nem történik sokszor valami hasonló? Különböző pártok, különböző célokból nem akarják Istent is a maguk oldalán tudni? Vagy az Istenhez tartozókat is a maguk oldalán tudni? Fölhasználva mindent, megszentségtelenítve mindent? Bálám eszköz volt csupán Isten kezében. Nem az ő akaratával történt az, ami történt. Ám de ebben a helyzetben ezt mondta. Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már a követeidnek is, akiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem teszek magamtól se jót, se rosszat, csak azt mondom, amit az Úr meghagy. Jogos kérdés persze, hogy akkor mit keres itt? Hogy kerül ebbe a helyzetbe, ha pontosan tudta, hogy nem tehet más, csak amit az Úr akart? Az elmúlt hetek újra és újra fölhoztak egy igét, amit Jakab írt. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. A kívánság megfogan, bűn szül, a bűn kiteljesedik, halált nemz. Bálám a kapzsiság miatt indul erre az útra. Pál apostol úgy inti az első gyülekezeteket, hogy óvakodjanak mindenkitől, akiben a kapzsiság szelleme van, és azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, és azt is mondja, hogy a kapzsiság az bálványimádás. Igen, azt hiszem, sok példát tudhatunk a saját környezetünkben is mondani. De föl kell ismernünk, kedves hallgatóm, ha a mi szívünkben is ugyanez van. A fölkínált pénz, vagyon, anyagi jólét, társadalmi, vagy akár politikai pozíció megtéveszthet bennünket. Bálám így folytatta. De most, amikor elmegyek a népemhez, jöjj, feltárom még előtted, mit fog tenni ez a nép a te népeddel a messze jövendőben. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám, Beor fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, bezúzza Moáb halántékát, és Sét összes fiainak a koponyáját. Birtokába kerül Edom, birtokába kerül ellensége Széír, mert hatalmasan cselekszik Izrael. Eltapossa Jákob, még a városból menekülőket is elpusztítja. Amikor meglátta Amálekot, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: népek eleje Amálek, mégis pusztulása vége, Amikor meglátta a kénieket, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: szilárd a te lakóhelyed, sziklára van rakva a fészked, mégis megsemmisül Kain, amikor fogságba viszi Assúr. Megint példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: ó, jaj, ki élhet tovább, mint ahogy Isten megszabta? Hajók jönnek Kittim partjairól, megalázzák Assúrt, megalázzák Ébert, míg el nem pusztul az is. Aztán felkelt Bálám, elment, és visszatért hazájába. Bálák is elment a maga útjára. Megdöbbentő dolgokat mondott Bálám. Azok, akik azt állítják, hogy a Biblia nem hiteles, hogy a Biblia tanúságtétele csak későbbi korokban keletkezhetett, azoknak például a Bálám proféciák komoly gondot kell, hogy okozzanak. Mert hogy Nagy Sándort először Bálám említi a proféciájában. Ő volt az, aki Kittim partjairól hajókon érkezve, magyarul a görög szigeteken átkelve hajókon, Assúrt, azaz akkor ott uralkodó perzsákat porig zúzta, elvette az uralmukat, legyőzve őket. A történelem tanúskodik amellett, hogy Bálám szavai megállnak. De hogy a proféciában egy kicsit visszább menjek, a történelem amellett is tanúskodott, hogy az, akit látott, akiről azt mondta Bálám: látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, aki bezúzza Moáb halántékát, az bizony Jézus, a Krisztus. És azt a csillagot nem csak Bálám látta. Csak zárójelbe szeretnék valamit megjegyezni, kedves hallgatóim. Honnan is jött Bálám? Az Eufrátesz mellől. És honnan jöttek a napkeleti bölcsek? Valahonnan az Eufrátesz mellől. Ugyan azt a csillagot követve, amelynek a felkelését Bálám 1500 évvel korábban látomásban látta, átkot mondani szándékozva és csak áldást tudva mondani. Azt gondolhatjuk, hogy ezzel a történet véget ért. Ám de szeretnék valamit elolvasni. Biblia következő mondatát. Nem ért azzal végig a történet, hogy Bálám hazament, és Bálák hazament. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. Mi történt Izraellel? Egészen eddig az esetig nem történt ez meg velük. Az Új Szövetségből ismerjük azt a tanúságtételt, hogy ez nem véletlenül történt. Még mielőtt elvált Bálám Báláktól, azt tanácsolta Báláknak, hogy a lányok legyenek a tőr Izrael számára. Ami nem megy az átokkal, az majd megy a biológiával. Ami nem megy megrontás útján, az bekövetkezik majd a megromlás útján. Izrael fiai a szerelemért, a testi vágyakért föláldozták az élő Istenbe vetett hitüket. Az elmúlt alkalmakon talán többeknek szöget ütött a fejébe. Hogy mondhatja az ige hirdető az, hogy Bálám teljesen független maradt ezektől a csodálatos dolgoktól, amiket rajta keresztül kijelent az Isten? Amikor Bálám élete vége felől akarunk megtudni valamit, nagyon megdöbbentő, amit a Szentírásban találunk. Hogy is hal meg Bálám, kedves hallgatóm? Karddal a kezében harcol Izrael ellen. Ez azonban egy megdöbbentő információval lát el bennünket. Azt olvastuk itt a 24. fejezet végén, hogy Bálám visszatért a saját hazájába. végigment ugyanazon az úton, amelyen jött. Talán minden lépésénél emlékezett valami szörnyűségre. Itt nyomta oda a szamára lábamat a falhoz. Itt állított meg Isten angyala. Itt mondta azt, hogy meglátom, nem fogok tudni semmi más tenni, csak amit ő mond meg, amit megenged. Itt is, itt is, itt is. Szörnyű kudarcot vallottam, nevetségessé lettem az Isten miatt. És ez a Bálám megfordult, visszament, és amikor Moab harcol Izrael ellen, ő karddal a kezében harcol Izrael fiai ellen. Az ellen az Izrael ellen, amelyről azt mondta, nem tehet ellene senki semmit, mert Isten harcol az oldalán, Isten harcol értük. Nem megdöbbentő ez, kedves hallgató? Hogy juthat el valaki ideáig? Bálám szívében hihetetlen mértékben felnőtt a keserűség. Az, hogy ő Isten szavát kellett, hogy saját szándéka ellenére mondja és képviselje, hogy mekkora kincset vesztető ezen, gyűlölté tette számára az Urat. Azt szokták mondani az ige hirdetők, akin keresztül beszél az Isten, biztos, hogy áldott. Lám, nem mindig. Nagy figyelmeztetés ez a számomra. És ezt a figyelmeztetést Pál apostoltól is tudom. Ő írta a korintusiaknak, imádkozzatok egyúttal érettem is, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Kedves hallgatóm, imádkozni kell azért, nehogy kapzsivá váljunk, és imádkozni kell az ige hirdetőinkért, nehogy pusztán csak eszközök legyenek, anélkül, hogy ő maguk megtalálnák azt az életet, ami Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, nekik is adatott. Isten áldása kísérje minden hallgatómat.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hetekben, hosszú hetek óta Bálám történetével foglalkozunk, és azt hiszem, önök is egyetértenek velem, kedves hallgatók, abban, hogy ennek az embernek az élete számos, nagyon nehéz, de rendkívül fontos tanúsággal szolgál. Ott fejeztük be az elmúlt héten, hogy elég erősen összekapva a bálákkal, a sok áldásmondás után Bálám összepakol, elmegy vissza a saját hazájába, az Eufrátesz mellé. Ám a történet nem ér véget. Ha kinyitják a Bibliát Mózes 4. könyve 25. fejezeténél, az első verstől önök is ezt olvashatják. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek: fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak: gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baál Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy midiáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor ezt meglátta Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 000 halottja lett a csapásnak. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez: Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme én békességem szövetségével ajándékozom meg. Övé és utódai lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli embernek a neve, akit a midiáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt. Annak a szálónak a fia, aki Simeon egyik nagy családjának a vezető embere volt. A megölt midiáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a Cúrnak a lánya, aki Midián törzsei egyik nagy családjának a feje volt. Aztán így beszélt Mózeshez az Úr: támadjátok meg a midiániakat, és verjétek le őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor cselt szőttek ellenetek, Peor révén és Kozbi révén, aki Midián fejedelem lánya, az ő huguk volt, de megölték a Peor miatt támadt csapás napján. Azt hiszem, egyetértenek, kedves hallgatóim, hogy amikor ilyesmit olvas az ember, akkor szinte megdermed a lelke. Különösen azért, mert abban a világban élünk, amely világ egyre inkább liberális eszméket tesz magáévá. Ezek az eszmék, bár maga a szó, hogy liberális, azt jelenteni, hogy szabadság, nem a szabadságról, hanem a szabadosságról szólnak. Arról beszélnek: tégy meg mindent, amihez kedved telik. Tégy meg mindent, amiről azt gondolod, hogy jó neked. Tégy meg mindent, amire a vágyaid, amire a kéj és gyönyör vágytól hajtott lelked és tested rá akar kényszeríteni. Mi lesz a következmény? Kit érdekel, hogy mi lesz a következmény, ha az nekem jó? Egy csomó ember így éli ma az életét. És hallunk teológusokat, lelkipásztorokat, evangélistákat, akik folyamatosan magyarázzák azt, hogy Istennek semmi baja nincs ezzel. Isten eltűri, Isten elfogadja, Isten belátja, Isten nem vonja meg tőlünk se az áldását, se a szeretetét, hiszen ő egy jóságos, kegyelmes Isten, akinek a szeretete sokkal nagyobb annál, semmint hogy a mi bűneinken felindulva ellenünk támadna. És amikor az ember az Ószövetséget olvassa,
akkor ennek a tanításnak alapján hajlamos nézni az ígét, milyen megdöbbentő ez, kedves hallgatom, hogy nem az ige alapján vizsgáljuk a tanításokat, hanem egyik-másik tanítás alapján vizsgáljuk az Isten igéjét. Ennek alapján nézve az ígét, kimondjuk, hogy az Ószövetség Istene egy másik Isten volt. Milyen jó nekünk, újszövetségi embereknek, hogy Istennek a szándékai, velünk kapcsolatos érzelmei mélységesen megváltoztak, és már semmi, de semmi következménye nincs a bűnünknek. Csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy mindezek alapján a legtöbben nyugodt szívvel állnak az Úr asztalához, van, aki naponta, van, aki hetente, van, aki havonta, van, aki csak kétszer egy évben, de nyugodt szívvel odaáll az Úr asztalához abban a tudatban, hogy egy olyan Isten elé áll, akinek mindegy, hogy hogy élünk, hiszen semmi más nem tud tenni, csak megbocsátani, ez a foglalkozása, ez a mestersége, és nem képes fölfogni a mai kereszténység, hogy az Úr asztala előtt állókra az vonatkozik az Isten igéjében, hogy próbálja meg az ember magát, úgy egyék a kenyérből, úgy igyék a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, magyarul megtörve a szövetséget, emlékezik a szövetségre, árulóként próbál odaállni a diadalmenet megünneplésére, az ítéletet eszik és iszik önmaga ellen, és azt mondja az ige, hogy azért, mert nem becsüli az Úr testét, nagyon kétértelmű kijelentés ez, hiszen egyik oldalról arról beszél, hogy nem becsüli Krisztusnak az emlékjegyeit, a pohárban levő Krisztus vérére emlékeztető bort, és nem becsüli a Krisztus megtört testére emlékeztető kenyeret, ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem becsüli, nem veszi semmiben a Krisztus testét, az eklézsiát, a gyülekezetet, és azt mondja utána a Bibliánk, ezért van köztetek sok beteg, alusznak sokan, és meg is halnak számosan. Mivel ezt az egész területet mi az Ószövetség hatáskörébe utaltuk, ezt nem is veszük komolyan. Ki gondolna arra, hogy úrvacsorázni veszélyes? Hogy az úrvacsorázás azzal jár, hogy számot kell adnom a szövetség jobbik fele, kezdeményezője az élő Isten előtt, az egész életemért, akkor, amikor elé állok a szövetségre emlékezni. Annak idején mit akart Zimri? Mit akart Cosby? Én tudom, hogy arcpirongató ilyet mondani, kedves hallgatóm, de egy mámorító boldog éjszakát akartak, semmi többet. Amit a mai fiatalok jelentős része akar, és amit sugalnak a mai fiataljainknak a környezetünkben, és ha bekapcsolják a televíziót, vagy kinyitják az internetet, most már ott tartunk, hogyha bekapcsolják a rádiót, most már azon keresztül is sikerül ugyanezt az üzenetet tökéletesen átvinni. Erről szól minden. A gyönyör, a kéj, a testi öröm. Ez a te életed lényege, ez a te életednek a megoldása, és erre van igazán szükséged. Annak idején Midian lányai Bálám tanácsára úgy döntöttek, beleviszik Izrael fiait ebbe. Bele lehet vinni Isten népének a fiait ebbe? Azt hiszem, kedves hallgatóim, valami rendkívüli módon álszent dolog lenne, ha azt mondanánk, hogy nem. Hiszen a biológiai összetevője egy keresztény férfinek nem különbözik egy nem keresztény férfitől. Az más kérdés, hogy Isten szent lelkének a jelenlétében, és most szándékosan keresztény kifejezéseket használok, Isten szent lelkének a jelenlétében megjelenik az a gyümölcs is, a gyümölcsnek az a része, amit úgy interpretál a Bibliánk, hogy nem csak öröm és békesség van a Szentlélek jelenlétében, hanem a végén az önmegtartóztatás is megjelenik. Tudok nemet mondani, és tudok igent mondani, de tudom, hogy mire kell és meddig kell nemet mondanom. Ebbe a kategóriába esik az a terület is, amiről most beszélünk. Ám ha nincs jelen az élő Istennek a személyes ismerete, ha nincs jelen a Jézus Krisztusba vetett hitnek a mélységes meggyőződése. Egy szóval, ha nem elkötelezetten keresztény valaki, Isten szent lelkét a szívébe zárva,
Honnan is teremhetne ez a gyümölcs? Izrael fiai közül a legtöbben úgy gondolták, mi megtehetjük. Mi veszély van elmenni, megnézni Baál Peor Isten tiszteletét? Ez egy új terület, ez egy új nép, ez egy új népszokás. Hát meg kell ismerni annak a földnek a hagyományait, ahova éppen megyünk, nem? Meg kell ismerni a kultúráját, nem? Meg kell ismerni azokat a dolgokat, amelyek ennek a népnek hozzátartoznak a gyökereihez, nem? Hogy fogunk megélni azon a földön, azon a területen, amelyre költözni akarunk, hogyha nem tudjuk ezeket az embereket elfogadni? Nem fontos a befogadó szeretet? Talán van olyan hallgató, aki azt mondja, ez az ige hirdető, ez most nem komolyan beszél. Cinikus hangot üt meg. Igaza is van ennek a hallgatónak. Hiszen milyen sokszor a folklór kedvéért démoni erőket indítunk be. Hagyjuk a szívünket leuralni, hagyjuk a gondolatainkat beszennyezni, hagyjuk gyermekeinket, fiainkat, lányainkat veszendőbe menni valami hangzatos jelszó miatt. Zimri és Cosby, meg 24 ezer társuk az életével fizetett azért, mert a bűn megront. Az Úr Jézus azért fizetett az életével, hogy nekem ne kelljen az életemmel fizetni. De mindez nem változtat semmit, kedves hallgatóm, azon, hogy nem tudok Isten népében úgy élni a bűneimmel, hogy Isten népe ne kerüljön ennek a hatása alá, és ne szenvedje a következményeit. Tessék ezen gondolkozni. Tessék ezért imádkozni.

Győri József a Samáriai falu előtt. Uram Jézus, bejártuk a falut, megzörgettünk minden bezárt kaput. Szállást kértünk, egyszerű nyughelyet, de nem nyílt szív, nem nyílt ajtó neked. A szent város oly megvetett nekik, ki arra tart, azt be se engedik. Pedig van hely, szükség is lenne rád. Gyötrődik és vérzik minden család. Csak pár órát, ha tölthetnél velük, megváltozhatna egész életük. Oly gőgösek, Uram, az emberek, nem érdemlik, hogy tovább éljenek. Ítélj, Uram, égesd meg e falut, a sok bezárt házat, szívet, kaput. Ahogy egykor Illés cselekedett, kérünk, Uram, kérünk égi tüzet. Nem tudjátok, sértődött emberek, mi némű lélek van ti bennetek. Küldetésteket félre értitek, idő előtt kérvén ítéletet. Az idők végén lesz ítélet is, megrázza az eget is, földet is. De ez a kor, kegyelem napja ez. Nem tűz folyam, élő víz ömledez. Nem kényszer ez, kegyelmes zörgetés. Kereszt hordozó, égi küldetés. Uratok földre azért érkezett, hogy megkeresse, ami elveszett.

0: Egészségpercek.
1: Időskorban a makuladegeneráció, magyarul a sárgafolt elfajulás az egyik leggyakoribb oka a látásélesség romlásnak. Az utóbbi évtizedben intenzív kutatást folytatnak annak érdekében, hogy a betegséget kezelni, illetve megelőzni lehessen. Egy most megjelent tanulmány összegzi azokat a táplálkozási és életvitteli tényezőket, amelyek megakadályozhatják, vagy éppen felerősíthetik a betegség kialakulását. Úgy tűnik, hogy az omega-3 zsírok, a len, repce, olívaolaj, valamint az A-vitamin előanyagokban gazdag ételek, sötétzöld és narancssárgás zöldségek és gyümölcsök fogyasztása egyértelműen védőhatású. A dohányzás és az elhízás viszont kifejezetten fokozza a betegség kockázatát. A már kialakult betegségben a C és E-vitamin, beta-karotint, valamint rezet és cinket tartalmazó készítmények jelentősen lassítják, vagy éppen meg is állíthatják a kedvezőtlen folyamatokat. Ezen kívül van még néhány anyag, mint a B-vitaminok, a páfrányfenyő, vagyis a ginkgo biloba kivonata, számos bogyós gyümölcsből származó antociánok, amelyek hatékonysága még nem teljesen egyértelmű a kórkép tekintetében. Minden esetre az leszűrhető, hogy a szemünk védelmében sok zöldséget és gyümölcsöt kell fogyasztanunk. Le kell szoknunk a dohányzásról, és elhízás esetén csökkenteni kell a testsúlyunkat is.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 27. rész. Ne dicsekedj a holnappal, hanem munkálkodj érte. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap. Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad. Súlyos a kő, és nehéz a homok, de a bolond bosszantása mindkettőnél nehezebb. Kegyetlen indulata túláradó harag, de kiállhat meg a féltékenységgel szemben. Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködő csókja. Az, aki jól lakott, a lépes mézet is eltapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes. Mint a madár, amely elhagyja fészkét, olyan az az ember, aki elhagyja lakóhelyét. Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is. Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben. Ne menj testvéred házába, mikor bajban vagy. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. Légy bölcs, fiam, és vidíts fel engem, hogy megfelelhessek annak, aki gyaláz. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják. Vedd el ruháját, mert kezességet vállalt másért, és zálogold meg az idegenért. Aki kora reggel nagy hangon áldja fele barátját, átoknak veszik azt tőle. Az áporeső idején csepegő háztető és a zsémbes asszony egyformák. Aki feltartóztatja, szelet tartóztat fel, és jobbjával olajat fog meg. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Amilyen telhetetlen a halál és az enyészet helye, épp oly telhetetlen az emberi szem. Ami az ezüstnek az olvasztó tégely és az aranynak az olvasztó kemence, az az embernek a jó hírneve. Ha apróra töröd is a bolondot mozsárban mozsártörővel, akkor sem megy ki belőle a bolondság. Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal, mert a kincs nem marad meg örökké, sem az ékszer nemzedékről nemzedékre. Amikor behordják a szénát és a fű kizöldül újra, mikor begyűjtik a hegyekről a takarmányt, akkor a bárányokért ruhát, a kecskékért mezőt vehetsz, és lesz elég kecsketejed elederre, házad népe eledelére és szolgálóid megélhetésére.

Mai szakasz, példabeszédek 27. Figyelemre méltó, hogy amikor Salamon nem gazdagságot, hanem bölcsességet kért, és Isten valóban bölcsességet és gazdagságot adott neki a Krónikák 2. könyve szerint, az anyagi javak helyes fölhasználásához is elengedhetetlen a bölcsesség. Maga Jézus is megemlíti, hogy a gazdagság önmagában veszélyes. Máté 19.24. A Szentírásból kiviláglik, hogy az isteni bölcsesség visszatartja az anyagi javak birtokosait a meggondolatlanságtól. A példabeszédek 1.7 szerint is. Salamon király ugyanolyan emberi lény volt, mint mi. Szabad akarata volt, és képes volt azt választani, amit akart. Élettörténetéből tudjuk, hogy annak ellenére,

0: nem állt ellen azok kísértéseinek. Salamonnak valójában kétféle tapasztalata volt a bölcsességről. Először, mint Isten ajándékát, majd, mint az élet iskolájában tanultakat ismerte meg, saját szerencsétlen döntéseinek következményeként. Ez a második fajta bölcsesség szövi át a példabeszédek könyvét. Olyan ember írta ezt a könyvet, aki élete során megtapasztalta a szívfájdalmat és a balga döntések okozta gyötrődést. Ne érezzük azonban, hogy vádló ujjal mutogathatunk Salamonra. Esete nem egyedi. Mi magunk is ugyanolyan ostobán ellenkezünk az Istentől kapott bölcsességgel, és megtapasztaljuk ennek következményeit. A saját bölcsességünkbe vetett bizalom, akár csak Salamonnál, veszélyezteti lelkületünket, és elfordít bennünket Istentől. Élettapasztalatainak összegzéseként Salamon megállapítja, hogy az általános emberi gyöngeség sok kárt okoz. Egyszerűen nem támaszkodhatunk a saját érzéseinkre. Ezen a megállapításon alapszik a példabeszédek könyve 27. fejezetének kezdő verse: ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Ezért mindig szükségünk van Isten segítségére, vezetésére.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek lelke által a belső emberben, hogy lakozzon Krisztus hitáltal a szívetekben. Jön a világ fejedelme, mondta Jézus, és én bennem nincsen semmije. Jézust nem befolyásolták Sátán mesterkedései. Nem egyezett bele a bűnbe, még gondolatba sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk is. Krisztus emberi természete egységben volt Istenségével. A benne lakozó Szentlélek vértezte fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet részeseivé tegyen minket. Amíg hitáltal egyek vagyunk ő vele, a bűn nem uralkodhat rajtunk. Isten megfogja kezünket és segít, hogy megragadjuk Krisztus istenségét és tökéletes jellemet öltsünk magunkra. Hogy ezt miként érhetjük el, azt Krisztus megmutatta nékünk. Milyen eszközökkel győzött Jézus a Sátánnal szembeni küzdelemben? Isten szavával. Csak az ige által tudott ellenállni a kísértésnek. Megvan írva, mondta. Minket pedig megajándékozott igen nagy és becses ígéretekkel, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Isten igéjének minden ígérete a miénk. Élnünk kell minden egyes igéből, amely Isten szájából származik.

Lelked horgonyai. Harmadik rész. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 25-ös vers. A harmadik horgony Isten megannyi ígérete. A viharban biztonságérzetet nyújtó harmadik horgony Pál következő szavaiban rejlik. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Ha valaha is hűtlenné vált hozzád a társad, lehet, hogy elveszítetted a bizalmad a házasságban. Ha bedőlt a jelzálog hiteled, talán elveszítetted az otthonod és a bankokba vetett bizalmad. Ha szavaztál valakire, akit becsületesnek hittél, ám kiderült róla, hogy valamilyen érdekcsoportok kezére játszott, talán elveszítetted a bizalmad a kormányban. Az Isten ígéreteiben való bizalmadat azonban soha, de soha ne veszítsd el. Nézd be szembe a viharral, és énekeld Russell Carter híres himnuszának sorait. Csalhatatlan ígéreteken állok, s üvölcsön bár kétség és félelem szele, Isten élő igéje megtart engem, mert az ő ígéretein állok. Elveszítheted a rakományod, elveszítheted a hajót, sőt, akár te magad is vízbe eshetsz, de Isten neked adott ígéretei miatt meg fogsz menekülni. Ahogy a régi mondás tartja, Isten mondta, én elhiszem, és ezzel kész is. Ha ma válságos helyzetben vagy, ime néhány bibliai ígéret, amelyekre ráállhatsz. Az örök Isten a te menedéked, örökkévaló karjai tartanak. Mózes 5. könyve 33. fejezet 27-es vers. Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbot támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Zsoltárok könyve 18. fejezet 36-os vers. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás próféta könyve 46. fejezet 4-es vers.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, harmadik rész. Miután a reformáció ellenes középutas javaslatot az országgyűlés elfogadta, a katolikus papok és főpapok nagy megelégedésére, e rendelet érvényre juttatása megakadályozta volna a reformáció kiterjesztését azokra a területekre, ahol még ismeretlen volt, gátolta volna megszilárdítását, ahová már eljutott. Tehát nincs szólásszabadság, és tilos áttérni. E megszorítások és tilalmak haladéktalan elfogadására voltak a reformáció hívei kötelezve. Úgy tűnt, hogy a világ reménysége kialvóban van. A római hierarchia visszaállítása szükségszerűen visszahozná a régi visszaéléseket, és hamar alkalom kínálkozna annak a munkának az elpusztítására, amelyet már hevesen megrázott a fanatizmus és a széthúzás. A tanácskozásra összegyűlt luteránus pártiak megdöbbenve néztek egymásra. Mit tegyünk? Kérdezgették egymástól. Az egész világot érintő súlyos kérdések forogtak kockán. Behódoljanak-e a reformáció vezérei, és elfogadják-e a rendeletet? Ebben a válságos helyzetben, amely csak ugyan súlyos volt, milyen könnyű lett volna érvelni a téves út mellett. Mennyi jól hangzó ürügyet és elfogadható indokot találhattak volna a behódolásra, hiszen a luteránus fejedelmek garanciát kaptak vallásuk szabad gyakorlására. Ez a kedvezmény kiterjedt azokra az alattvalókra is, akik az intézkedés foganatosítása előtt magukévá tették a reformált nézeteket. Vajon ennyi nem elég? Mennyi veszélyt elkerülhetnének, ha most behódolnak? És mennyi ismeretlen bajt és viszályt zúdíthatnak magukra az ellenállással? Ki tudja, milyen lehetőségeket tartogat a jövő? Fogadjuk el a békét? Ragadjuk meg Róma által fölkínált olajágat? És kötözzük be Németország sebeit? Ilyen érvekkel igazolhatták volna annak az intézkedésnek az elfogadását, amely minden bizonnyal csak hamar ügyük bukásával végződött volna. Szerencsére megvizsgálták ennek az egyességnek az indítékát, és hitben cselekedtek. Mi volt ez az indíték? Az, hogy Rómának joga van a lelkiismeret elfolytására és a szabad vizsgálódás megtiltására. Vajon ők maguk és protestáns alattvalóik nem élvezhetnek vallásszabadságot? De igen, de csak mint az egyezményben kikötött egyik különleges kedvezményt, nem pedig jog szerint. Az egyezményen kívül pedig a tekintély nagyhatalmú elve volt az Úr. A lelkiismeret nem volt perdöntő. Róma csalhatatlan bíró, akinek engedelmeskedni kell. A felkínált egyezmény elfogadása tulajdonképpen annak az elismerése lett volna, hogy a vallásszabadság csak a protestáns szászokra korlátozódik, a többi keresztény pedig bűnt követ el a szabad vizsgálódással és a protestáns hit megvallásával, amelyért börtön és mágia járt. Beleegyezhetnek-e vajon a vallásszabadság lokalizálásába? Annak meghirdetésébe, hogy a reformáció több hívet már nem szerezhet magának, hogy egy talpalatnyi földet se hódíthat már meg, és ahol ebben az órában Róma az úr, ott uralma állandó lesz? Ártatlannak mondhatnák-e a reformátorok magukat annak a sok száz és ezer embernek a vérétől, akik az egyezmény értelmében áldozzák föl életüket a pápaság országaiban? E sorsdöntő órában ez az evangélium ügyének és a kereszténység szabadságának az elárulása lett volna.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a jutalom biztos. A mai ige: Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat nézi, nem a végrehajtás ügyességét, sem az adomány mennyiségét, hanem cselekvésünk indítékát, azt, hogy valakinek azért adunk, mert tanítvány. Azt jegyzi meg, és azt viszonozza az Úr. A jutalmat sem az adomány mértékével méri, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanah-t ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet, és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Jó estét kívánok, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. A korintusi második levél lényegében a ma esti vizsgálódásunk tárgya. És rögtön, ha felültjük a korintusbeliekhez írt második levelet, akkor azt látjuk, hogy egy summás levél. Pál apostol általában olyan gyülekezetnek írt levelet, ahol valami működési rendellenesség lépett fel. És gondolom, hogy ez a korintusi második levél megírásának is a fő indoka. Többször járt ebben a városban, ő alapította az ottani keresztényeket, sőt, az alapítás után írja az első korintusi levelet, és a második korintusi levél és az első korintusi levél között is járt személyesen a gyülekezetben, bár ez a látogatása, azt is mondhatnám, hogy kudarcba fúlt a gyülekezet szélsőséges elemeinek viselkedése miatt. Ezért, ha a korintusi második levelet lapozzuk fel, akkor azt látjuk, hogy ebben nemigen történik említés az első levélről. Voltak olyanok is, akik úgy gondolták, hogy talán előbb keletkezett volna időben, mint a korintusi első levél. Ennek az elméletét azonban nem tudjuk igazából megerősíteni. Ha Korintus városára nézünk, akkor azt láthatjuk, amit múlt héten barátunk Simon Zsolt nagyszerű előadásában érzékeltetett, hogy egy dinamikusan fejlődő világváros Korintus, a világon egyedül álló kikötői képességekkel, adottságokkal van megáldva, két hatalmas kikötője is van, egymástól független. Ez egyetlen más világvárosnak sem lehetett ebben az időben még a sajátja. Ez csak Korintus privilégiuma volt. Ha a városban nézünk, és felelevenítjük a múlt héten elhangzottakat, akkor azt tudjuk mondani, hogy a város egy kereskedő város, összes pozitív és negatív vetületével együtt. Erkölcsnek nem sok jelentősége volt ebben az időben, de a pénznek, az anyagiaknak annál inkább. Mindenféle izmusnak, vallásnak, filozófiai eszmének a gyűjtő tégejévé vált ez a város. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Pál apostol különös figyelmet szentelt ennek a városnak, a lakóira és ennek a városnak a keresztény közösségére. Az első levél megírása óta nem sok változott magában a városban, de a közösségben, a gyülekezetben igen. És ezek a változások semmiféleképpen nem nevezhetőek pozitívnak, ezek inkább negatív tartalmat jelentenek. Egy biztos, hogy 55 pünkösdjéig akar Efézusban maradni Pál, hogy Jézus evangéliumát hirdesse. Ez a korintusi első levél 16. fejezet 8. verse is alátámasztja. Azonban a két levél megírása közötti látogatása, ahogy a bevezetőben említettem, nem volt túlságosan szerencsés. Ugyanis Pállal szemben rendkívül határozottan, agilisan fellépett egy szűk csoport, amelynek volt egy hangadója, és az egész gyülekezet gyakorlatilag semlegesen figyelte Pál és az ellenzékének a vitabeszédjét. Ez odáig fajult, hogy Pál prédikációjaiba belekiabálnak, skandálnak különböző Pál ellenes kifejezéseket és szavakat, ezért Pál mélyen felháborodva abba hagyja az ige hirdetését, és a sírástól fuldokolva lesiet lefutott a kikötőbe, és ott egy Efézusba induló hajóra az utolsó pillanatban fölszáll. És a hajón egy kicsit megnyugszik, de ez a nyugalom igazából csak pillanatnyi volt, mert elöntötte a könny a szemét. Ha erre a korintuszi közösségre, keresztényekre gondolt, akiket úgy szeretett, mint fiait, mint lelki gyermekeit, és sok mindent megtenne érdekükben, de látja, hogy a korintusi keresztény közösség valahogy nem életerős, mert önmagából nem tudja kivetni az oda nem illő, az oda nem való embereket. És nem azért sértő, nem azért volt fájdalmas, mert ő megsértődött, hiszen Pál apostol akár merre járt, mindenütt találkozott ilyen típusú veszekedős emberekkel, hanem azért sírt és azért könnyezett a helyzet miatt, hogy mi lesz a korintusi gyülekezettel, ha ő eltávozik a környékről. Az apostol már ezen az Efézusba elinduló hajón megírja a korintusi második levélnek bizonyos részleteit. Kérem szépen, egyre inkább a legújabb kutatás azt mutatja, hogy a korintusi két levél legkevesebb 5 levélből áll, de egyes kutatók még 10 levelet is feltételeznek. Tehát különösen a második levél egy kompozíció, amelyben nagyon sok korábbi levél részlet is megtalálható, és így az összes levél egybedolgozása után jelenik meg, mint második korintusi levél. Szóval a hajón megírja a könnyek levelét, ez a 10., 11. és 13. fejezetet tartalmazza, de még a második fejezetből is néhány biblia vers ide sorolható az úgynevezett könnyek leveléhez, mert valóságos könnyhullatás közepette írja meg, nem azért, mert megsértették. Pál ezt nagyon könnyen el tudja viselni. Azt is mondhatnám, hogy bármerre került Pál, akár a zsidó, akár a keresztény közeg környezetébe, mindenhol sértéseket és bántásokat kellett neki kiállnia. Egy biztos, hogy Títusszal küldi el a második levelét, és Títus érkezését nem bírja Efézusban kivárni, ezért Títus elé siet Macedóniába, és lényegében ott próbálja előbb megtudni, hogy a könnyek levele, ez a 10, 11, 12, 13. fejezet, vajon milyen reakciót váltott ki. És amikor Timóteus pozitív hírekkel érkezik vissza az apostolhoz, ez egy hihetetlen örömet jelentett, és ebben az örömében ott ültő helyében megírja ezt a második levelet, beledolgozva a korábbi leveleinek is egy-egy részletét, és 55 és 56 telén írja meg a korintuszi második levelét Macedóniában. A levélről egyfajta jellemzést is adhatunk, mert bármennyire személytelenül fogalmaz Pál, ami talán mondhatnám, hogy az egész újszövetségi íróknak a jellegzetes stílusa volt, hogy saját személyiségüket, az írói egyéniségüket a lehető legmesszebb mértékben próbálták eltávolítani magától a levelektől. És személytelensége ellenére azért azt látjuk, hogy át és át süt a levélen Pál apostol zaklatottsága, feszültsége, idegessége, de ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy személyes szeretete és vonzódása a korintusi gyülekezet irányába. Azt is mondhatnám, hogy az egész új szövetség egyik legszemélyesebb iratánál vagyunk itt. És ha Végignézzük a Bibliát, az Ó és Új Szövetség könyveit, írásait, leveleit, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez a személyes hang nem elkezdődött Mózesnál, amikor Izrael fiaival a pusztai vándorlás időszakában vitába keveredett, amikor a hűtlenséget Mózes nem akarta szembehúnyással észre nem venni, hanem igenis szóvá tette. Ez a személyesség folytatódik Jeremiással, a konfesszióival, vallomásokkal, és talán Jeremiás a vallomások területén egy egész új stílust, egy irodalmi stílust alakított ki, és ennek az ószövetségi konfessziónak az új szövetségi megfelelője a korintusi második levél. Olyan hangokat, olyan belső rezdüléseket enged felmutatni Pál. Nem zárkózik be a maga világába, hanem elmondja bátran, ha valami fáj, ha valami szenvedést okoz. Elmondja bátran vívódásait, küzdelmeit, nem csak az emberekkel, hanem magával, a teremtőjével is. Nem szégyeli ezeket a vívódásokat, mert ezeken ő már túl van, és ezeket ő már megharcolta, de próbálja talán ezeket megfogalmazni, leírni azoknak az embereknek, akik majd hasonló helyzetben lesznek. Olyan hangváltozás és olyan pozitív változás jelenik meg a könyvben, ebben a korintusi második levélben, amely a Bibliában csak igen kevés helyen tapasztalható. Ugyanakkor Pál az emberi érzések legszélesebb skáláját vonultatja fel, és van ebben a levélben szó emberi haragról, és van szó emberi szeretetről. Van szó isteni büntetésről, és van szó isteni kegyelemről, az aggodalomról és a reménykedésről, a szomorúságról, a könnyekről, a sírásról és az örömről. És Pál, mint egy kemény rabbi, mint korának egyik legtehetségesebb rabbia, nem szégyeli a könnyeket. Nem szégyeli, mert ezeknek a könnyeknek a kiváltása igazából az, hogy ő szereti azokat, akik megsértették. Akkor ennyi kis rövid bevezető után beszéljünk és szóljunk néhány szót Pál ellenfeleiről. El kell mondanunk azt, hogy Pál egy rendkívül kemény egyéniségű ember volt. Ez a kemény egyéniség azonban ugyanilyen nagy szeretettel párosult. De ha valaki bántotta a keresztényeket, ha valaki bántotta vagy rossz indulattal jelentkezett az általa alapított gyülekezetek bármelyikében, akkor olyan volt, mint egy nőstény oroszlán, amelyik, ha kell, az élete árán is megvédelmezi gyermekeit. Ilyen volt Pál, és ez a viselkedés természetesen vonzotta a kialakuló félben lévő kereszténység nagy kritikusait. A többieket, a többi apostolokat korán sem támadták annyira mélyen, mint Pált, hiszen a többiek nem számítottak olyan nagy teológusoknak. Ők inkább lelkipásztorok voltak, egy Péter. És vele szemben Pál pedig nem csupán erkölcsi nagyság volt, hanem kiváló szónok, kiváló vitatkozó, disputa, talán ezt a szót már nem ismerjük. Disputa az volt az ókori világban, amit ma hitvédelemnek, hitszónoklatnak nevezhetünk. És azt is mondhatjuk, hogy az ellenfelei nem egyszer az ellenségeskedésig mennek Pállal. Rendkívül összetett azoknak az ellenfeleknek a felsorakoztatása, amelyet az újszövetségi írók ezzel kapcsolatban lehetséges ellenfélnek felhoznak. Én nem akarom fárasztani a jelenlévőket, sem a tévé csatornája előtt ülő embereket, én az általam leginkább valószínűsíthető és elfogadható elméletet mondom, szóval ezek az emberek valószínű judaizáló, a zsidóság keretéből előkerült emberek voltak, akik külsőleg ugyan keresztények voltak, de belsőleg azt hiszem, hogy maradtak éppen olyan zsidók, mint annak előtte voltak. Talán úgy mondhatnám, hogy igaz, hogy elfogadták a názáreti Jézust, de a zsidóság tanításából egy tapottat sem akartak engedni. Rendkívül találó, ahogy Vanyó professzor úr annak idején, aki ennek a kornak nagyon mély ismerője és tudója volt, sajnos néhány évvel ezelőtt itt hagyott bennünket, bemutatta a zsidóság és a kereszténység között lévő különbséget. Azt mondta, hogy a zsidóság egy lépéssel le volt maradva a kereszténységhez képest. A kereszténység nagyon határozottan egy lépést megtett, a zsidóság pedig ezt nem akarta megtenni. Természetesen a fő konfrontáció Jézus személye volt, de ettől függetlenül ezek az ellenfelek, akik a korintusi gyülekezetben megjelennek, ők keményen harcolnak, ők mindent megtesznek azért, hogy az új keresztények először zsidóvá váljanak. Ők csak a zsidóságon keresztül, és csak a zsidóság oldaláról látják a kereszténységet. Pál pedig egyre inkább, mint a pogányok nagy apostola, mint a pogányoknak a nagy hittérítője, látja, hogy saját népe igen küszködve, nehezen, óvatosan fogadja el a názáreti Jézusról szóló tanítást, ugyanakkor a pogányság régióiból pedig hihetetlen mennyiségű új megtérő elem csatlakozik a kereszténységhez. És Pálban volt egy prófétai látás, és Pál előre tudott látni 50, 100, esetleg 200 esztendőt az üdvösség történetében. És rendkívül sajnálja azt, hogy úgy néz ki, hogy ebben a jövő szempontjából, ebben a küzdelemben, ebben a párviadalban, ebben a hitharcban a zsidóság lemarad a kereszténységen belül, és egyre több pogány vezető fog megjelenni a gyülekezetben, és a zsidók, akik megtértek, azok ugyan csatlakoznak a kereszténységhez, de a számuk egyre inkább háttérbe szorul. Ne felejtsük el, hogy ugye 55-56-ban vagyunk, amikor mondhatjuk, hogy a Krisztus után 31-es názáreti Jézus kereszthalál és feltámadáshoz képest már a második generáció kopogtat a kereszténység ajtaján. Az első generáció 100%-ban zsidók voltak. Később, néhány évvel később megjelenik egy pogány, de ez különösen nem jelentett valami sokkot vagy megrázó élményt, hiszen a zsidósághoz is jöttek az úgynevezett prozeliták, akik zsidóvá váltak pogány létük ellenére. Ugyanezt történik a kereszténységnél is gondolták. De Pál látja titokzatos módon a jövőt. És a jövő az sajnos a zsidóság szempontjából nem egy előnyös volt. A zsidóság egyre kisebb mértékben lesz jelen a kereszténységen belül, mert a pogányok özönleni fognak. És Pál tökéletesen látja ebben az időszakban a keresztény üldözésnek az előjeleit. Kérem szépen, ahogy a holokausznak már a 30-as évek elején megvoltak az előjelei, és aki figyelmesen nézte, olvasta a történelemben azokat a forrásokat és híradásokat, amelyek megjelentek, abból már kiolvasható volt az, hogy a holokauszt előbb-utóbb be fog következni. Ugyanez van 55-56-ban Pálnál. Érzi, hogy a kereszténységet a zsidósággal együtt üldözni fogják. Az elmúlt alkalmakon említettük, hogy 49-ben már a római császár egy parancsot ad ki, hogy Rómát és a tartományát a zsidóknak el kell hagyniuk. És a zsidók között 49-ben ott vannak még a keresztények is. És Pál hallja ezeket a dolgokat, bár Pál működési területe nem Rómára koncentrálódik. Egyre inkább Jeruzsálem, Kis-Ázsiát dolgozza be, de egyre inkább érdeklődést mutat Európa irányába is. Megalapítja az első gyülekezetet, Filippit. Itt van Korintusban. Ez is már az európai, hát kontinens szélét jelzi. És egy távoli vidékre készül. Ott van Róma, ott már többször járt, ott is egy nagyon erős keresztény gyülekezet van. De ő szeretne elmenni Spanyolországba. És halála előtt azt mondják, hogy minimum egyszer, de lehet, hogy két villámlátogatást is tett, nagyon rövid ideig Spanyolországot is meglátogatta. Szóval Pál, amikor a korintusiaknak ír, akkor nem csupán a helyi problémákra reflektál. Elsősorban igen, ez váltja ki a levél megírásának az okát. De mindazon túl azon események, amelyeket ő a római birodalomban érzékel, amelyet a közeljövőben lát, beteljesedésként érez, hogy valami fog történni a kereszténységgel, arra felkészíti az olvasóit. És el kell mondjuk azt, hogy amikor a két levél megírása között Pál ott van a gyülekezetben, nagyon kemény támadásban van része, kérem szépen, egy olyan ember részéről, aki méltatlan erre a névre, hogy keresztény. Hiszen a keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi, mivel szláv közvetítéssel jött a magyar nyelvbe a keresztény kifejezés, azért a K-R-S, Krisztus. Tehát itt elsősorban ezt kellene meghalljuk, nem a kereszt szó, ami megint Krisztusból jön a magyar nyelvben, szintén szláv közvetítéssel, hanem a krisztusi kifejezés van, tehát méltatlan az, aki megvádolja Pált, mert gyakorlatilag a nevelő anyjával él együtt. És amikor Pál fölemeli ez ellen a szavát, akkor nagyon keményen megtámadja Pált. Pálban azért van egy finomság. Pál akármennyire hirtelen is volt, hiszen ismerjük hirtelenségét, haragra tudott lobbanni, de mindig csak akkor, amikor a jó ügyben valami rosszat látott, valami sátánit, valami démonit, na akkor aztán teljes lánggal tudott égni és lobogni Pál. Nem érdekelte őt sem élet, sem halál. És azt látja, hogy azoknak van a legnagyobb hangjuk vele szemben, akik az erkölcstől a legtávolabbra kerültek. És megtámadják őt, és azt tapasztalja, hogy ebben a megtámadásban a gyülekezet többsége, a gyülekezet 80%-a, aki nem érintett közvetlenül ebben a vitában, némán, csendesen, fejet és szemet hunyva, mintha nem is hallana semmit. Nem védik meg Pált. Ez az, ami a legjobban fájt neki. És azt mondta, ha ilyen a korintusi gyülekezet, hogy a rosszat, az erkölcstelent, a tisztátalant így befogadja, keblére öleli, és a megtisztítási vágyat pedig visszautasítja, akkor mi lesz belőletek, korintusi gyermekeim, akkor a hosszú, előttetek álló időszak annyira meg fog rostálni benneteket, hogy el fogtok veszni. És minden egyes személyre rá gondol, és egyszerűen nem tud más tenni, mint sír. Nem a sértés miatt. Abban Pálnak már elég nagy rutinja és tapasztalata volt, hiszen bárhová ment, mindenhol kemény sértésekkel kellett szembenéznie, hanem azért, hogy mi lesz a közösségből. És Pál azért volt úriember, mert kérem szépen, ennek az illetőnek a nevét nem említi meg, de az esetet megemlíti. És nyilván, akik olvasták a levelet, tudhatták, hogy kiről van szó, kire gondol. Tudták, hogy kinek volt Pállal szemben vitája. És ha megnézzük azt, hogy ez a vádoló, és ez egy szűk csoport lehetett, és azt mondják, hogy ez a vádoló Jeruzsálemből ajánló levéllel rendelkezett. Tehát korábbiakban említettünk, hogy ezek egy konzervatív zsidó közösséghez tartoztak, akik elfogadták Krisztust. De azon túl minden étkezési, törvénykezési, ünnepek megtartási szokást keményen követelték, hogy meg kell tartani. És ezek az emberek a jeruzsálemi gyülekezettől írásos ajánló levélrel rendelkeztek. Valószínűleg, hogy zsidó származásúak voltak, és ezek az emberek Pál ellenfelei a következő vádakat hozzák vele szemben, 7 vádat. És azt mondják ezekben a kifogásaikban, ez volt a legelső, és talán Pálnak a legfájdalmasabb, nem igazi apostol. És itt álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent az, hogy apostol? Ki volt az apostol? Mert az apostolnak az első században sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége volt, mint azt gondolnánk. Először is nézzük magát a szót. Az apostol, kérem szépen, egy hajózási szakkifejezés. Az apostol az volt, aki a hajó parancsnokától közvetlen parancsal lement a hajó mélyére, és a kormányosnak, illetve az evezősöknek, a diktátornak, ugye, aki adta a ritmust, vagy akik beállították az árbócot, azoknak parancsot vitt. 3, 4, 5, ha nagyon nagy hajó volt, akkor esetleg 6-7 apostol is lehetett, hiszen ha kiadta az egyik parancsot, lehet, hogy néhány másodperc múlva kiadta a másodikat, a harmadikat, a negyediket, utána visszaérkezett a legelső, és ezek sorba mentek, mert ez volt a legbiztosabb kommunikáció. Gondoljuk a tajtékzó viharra, nem lehetett kiabálni, valaki félreértette, azt mondták, hogy jobbra 20 fokot, ő félreértette, és balra 40-re csavarta a kormányt, abban a pillanatban baleset, vége mindennek. Tehát az apostol kifejezés a főparancsnok alatt teljesítő tiszt. A keresztény világban pedig, hogy miért ezt hozták, ezt vették be, nem tudom, de fantasztikus, érdekes, és nekem nagyon tetszik. Tehát ez egy teljesen vallástalan kifejezés volt, mint például az evangélium az első században, az is a jó hírt hozónak adott jutalom azt jelentette. Ez volt az evangélium. A kereszténységen belül az apostol azokból az emberekből jött ki, akik Jézus tanítványai voltak, és Jézus földi útján a 3,5 esztendő alatt végig kísérték Jézust. Volt 12 tanítvány, 12 izraelita törzsnek megfelelően, illetve Lukács evangélista beszél még a 70 tanítvány létezéséről is. Krisztus kereszthalála és feltámadása után azonban, ahogy a mester eltűnt, onnantól fogva már nincs több tanítvány, mert nincs mester. Innentől fogva apostolokról beszélünk. Tehát azok lehettek az apostolok, akik korábban tanítványok voltak Jézus mellett. És azt mondják, nem vagy igazi apostol Pál. Miért? Mert nem voltál tanítvány. A dolgok egyik feléről ez az állítás igaz. De a dolgok másik feléről, amit az apostolt apostollá teszi, az az, hogy ezeket az embereket Jézus hívta el. Minden tanítványát Jézus hívott el, és utána ő küldte el a munkába őket. És lényegében Pál apostol a damaszkuszi úton lévő megtérését, amikor a feltámadt Krisztussal, nem a földi, a feltámadt názáreti Jézussal találkozott, innentől fogva ő apostolnak tartotta magát, mert igaz, hogy 3,5 éven keresztül nem volt Jézus tanítványi körében benne, de a feltámadt Krisztus utána őt is elhívta. Ehhez a vádhoz tartozik a következő: Pálnak nincs ajánló levele, amit a jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetésének kellett volna kiállítania számára. Lehet, hogy nem volt. De az is lehet, hogy Pál nem mutatta meg. Ezt nem tudjuk. Viszont az ellenfeleinek van. És az ellenfelek azzal próbálnak kérkedni, valószínűleg, hogy elég gyenge képességű emberek voltak így is, meg így is. És ezért támadják Pált. És Pálnak meg kell védeni magát. Figyeljük csak, ahogy a 2 korintusi levélben, hogy köszön be, mind a 2 levél bevezetője nagyon hasonló. Bár vannak különbségek is ebben a bevezetésben, de nagyon sok hasonlóság is. Pál, Jézus Krisztus apostola. Tehát 4 nagyon fontos kifejezés. Pál, Jézus Krisztus apostola. És ezt nagyon határozottan leírja. Ez egy üzenet. Ez egy üzenet azoknak, akik támadják őt, akik apostolságát kétségbe akarják vonni. Mit mondanak még Pállal szemben? És ezt, ha végigolvasok a korintusi levelet, ez kiderül belőle. A következő, hogy Pál ígéreteiben nem lehet bízni, nem lehet hinni. Ez egy kicsit furcsa és elgondolkodtató. Miért nem lehet hinni Pál ígéreteiben? Igen, Pál valószínűleg ígért az életben olyat, amelyet csak később tudott teljesíteni. Kérem szépen, miért? Hát mert börtönbe zárták. És ha börtönbe zárják az embert, akkor onnantól fogva a korábban tett ígéreteit, legalábbis az időre vonatkozólag, nem tudja teljesíteni. És Pál apostol szolgálata időszakában legalább 6-8 évet börtönbe töltött. És valószínűleg, hogy a börtön évek korlátozták őt a korábbi ígéreteinek a beteljesítésében. És ezért Pálról elkezdik híresztelni azt, hogy kérem szépen, nem megbízható, nem tartja a szavát. A következő, amit így fogalmazhatnánk, szemtől szemben alázatos, távolról pedig gyalázatos. Pál apostol valószínűleg, hogy a leveleiben sokkal keményebben ír és fogalmaz, mint amelyet tett szóban. Hiszen ne felejtsük el, hogy azért Pál arról soha nem feledkezett el, hogy a legkeményebb vita hevében is ő Pál Jézus Krisztus apostola. És az apostolnak, ha feláll és megnyitja a száját az evangélium hirdetésére, van egy óriási felelőssége. Viszont amikor hallja a problémákat a gyülekezetekben, akkor pedig nagyon határozottan el kell vonatkoztatni bizonyos helyzetektől, hiszen itt életekről volt szó. Ha ő ide is meg akar felelni, meg oda is meg akar felelni, ha ő egy kicsit ide is kedves, meg oda is kedves, akkor bizony ebből nem lesz fejlődő kereszténység. Tehát ez a szóbeli alázatossága és az írásban való keménysége, ez lehet, hogy a vádolók szerint egy negatív jellemvonás, de mindenféleképpen pozitívnak kell a környezetben és a történelmi időszakban értékelni. És itt a következő, ami számomra egy kicsit fájdalmas, és nagyon nehezen tudom akár meg is említeni, testi megjelenése szánalmas. Pál apostol körülbelül egy 145-150 cm magas lehetett, rendkívül széles, rendkívül agilis, és miért kell, hogy az ellenfelei őt a testi megjelenésére így módon emlékeztessék. Tehát azt mondják, hogy testi megjelenése szánalmas, beszéde megvetésre méltó. Valószínűleg Pál apostol görög beszédéről gondolták ezt, hogy ő a héberben abszolút tökéletes volt, illetve hát ebben az időben a hébert már arámnak nevezik, hogy ő a anyanyelvében abszolút tökéletes volt, az biztos. Hogy a görögben nem volt tökéletes, de meg tudta értetni magát, az biztos. És hogy olvasott volt, csak egyetlen egy kifejezést hadd említsek, amit a levelei között találunk, egy görög kifejezést hadd említsek meg, ez pedig a parrhesia szomáj. A parrhesia szomáj a sztoikus filozófusok egyik szakkifejezése, egyik terminus technikusa volt. Ez azt jelenti, hogy így szokták mondani, hogy bátorság. De ez sokkal többet jelent, mint ahogy Károli is bátorságnak fordítja le. A parrhesia szomáj az olyan bátorság, amiért ha kell, az életemet is adom. És akkor ott van megbilincselve, folyik a tárgyalása, ott ül a zsidó királya, és akkor odafordul, azt mondja, itt állok megbilincselve, és elmondja életének történetét, hogy mit jelent számára Krisztus, a damaszkuszi megtérés, és minden. És akkor az ott hallgató között felkiált a király, és azt mondja, hogy Pál, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Mert felemeli és parrhesia szomályt mond. De az újszövetségi levelei tele vannak filozófus, tudományos kifejezésekkel, sőt, római jogi kifejezésekkel, aki Pálra azt mondja, hogy képzetlen volt, az vagy a legnagyobb rossz indulattal viseltetik, a keresztények egyik nagy bölcse irányában, Pál irányában, vagy egyszerűen nem tudja, hogy mit beszél. Hogy voltak beszédében esetleg a görög nyelv klasszikus szabályaitól eltérő megoldások? Igen, ez lehetséges. De hát kérem szépen, ebben az időben nem a klasszikus görög nyelvet tanították, beszélték, alkalmazták a hellén világban, hanem az úgynevezett koiné görög nyelvet, ami sokkal, de sokkal egyszerűbb. Sokkal inkább a nyelvtani maximumot inkább lehúzza egy nyelvtani minimum felé. Ismerjük Pál görögségét. És azt is tudjuk, amikor Pál azt mondja, hogy először, akkor a benne lévő óriási tudás, ismeret, a benne lévő dinamika, az elfelejti a másodszort, a harmadszor, hanem azt mondja majd később, hogy továbbá. Hatalmas körmondatokat tud mondani, és ezeket a körmondatokat, ha megnézzük, még ha a magyar nyelvben nézzük is, logikusak, értelmesek, bölcsek, tehát azt mondani, hogy beszéde megvetésre méltó. Talán arra gondoltak az ellenfelei, hogy akcentussal beszélte a görög nyelvet. Ez megint lehetséges. Na de könyörgöm én, aki később tanulja meg valamilyen más világnyelvet, és nem gyermekkorába, nem abban a 3 esztendőstől 8-9 éves koráig, az mindenki akcentussal fogja beszélni. Azt mondják rá a következő vád, test szerint él, és nem rendelkezik a lélek erejével és teljességével. Megint olyan vád, amit a legnagyobb jó indulat mellett sem tudunk elfogadni, hát még szegény Pál. Azt mondják, hogy test szerint él. Valószínűleg, hogy ez a zsidó ceremoniális előírásokra vonatkozott. Hiszen valószínűleg, hogy ezt Pál, mint egy rendes zsidó rabbi, ezt megtartotta, de nem követelte meg mástól. A újonnan megtért keresztényektől, a pogány keresztényektől ezt nem követelte meg. Azt mondják, hogy nem rendelkezik a lélek erejével. Hát azt hiszem, hogy amit Pál csinált, az valami fantasztikus. Emberi mércével nézve hihetetlen. Amit ez az ember ment, ezt az embert nem lehetett elpusztítani. Elgáncsolni igen, de mindig fölállt. Börtönbe lehetett vetni, de az Isten kiszabadította. És hajótörés szenvedett, vipera marta meg, szembetegséggel rendelkezett, halálra ítélték, ott várták a kosárban, ugye, Damaszkuszban, ott várták a kapuknál, kosárban kellett leengedni. Tehát mindent lehet mondani, de azt, hogy a lélek erejével nem rendelkezik. Hát amikor Rómába megy, és a hajó elsüllyed, ott a szigetek partjainál, és nagy nehezen, ugye megmenti az egész csapatot, mind a 153 embert. Júli

pált. És másnap, amikor előjön a sátrából, akkor az emberek imádni akarják, mert azt mondják, hát ha valakit a vipera meghalt, harapott, hát az nem érheti túl. Ha mégis túlélte, akkor az Istenek közül való. És Pál azt mondta, nem. Mindenkire lehet mondani, hogy nem rendelkezett a lélek erejével, de Pálra nem. A következő vád vele szemben. Mások által létesített misszió területen akar aratni. Igen. Lehet, hogy bizonyos emberek ezt nagyon-nagyon cizellált szemmel, érzékeny szemmel nézték és értékelték. Ki az alapító, ki megy oda, stb. De hát a kereszténység, ahogy mondta Pál egy másik helyen, más a plántáló, más az öntöző, és más az arató. Olyan nagyon mindegy, hogy ki aratja le. A lényeg az, hogy a kereszténység terjedjen egyre tovább és tovább. A következő vád akár pozitívum is lehetne. A kialakult szokás joggal szemben nem a gyülekezeti adományokból él meg. Ugye az evangélium hirdetőit azok a gyülekezetek adományokból táplálták, támogatták, amelyek ugye ezt a szolgálatot kapták a munkástól. Na most Pál nem hajlandó semmilyen juttatás, semmilyen fizetséget. Olykor-olykor egy-egy gyülekezettől fogad el valami kis ajándékot, főként a szegényektől, valami jelképes dolgot. Így például nagyon szerette a filippibelieket. Tőlük fogadott el. De mindenhol Pál független volt. Ő hajnalban, amikor fölkelt a nap, akkor már ő ott volt a piacon, sátorkészítő mesterséget tanulta meg, és ezt nagyon jól tudta csinálni. Hatalmas kereskedelem volt ebben az időszakban, ugye? Jöttek, mentek a karavánok, és az emberek vették a sátrakat. Egy-egy karaván út alatt, néhány hónap alatt egy ilyen sátort elhasználtak az emberek. És Pál ismerte a sátor készítés zsidó műhelytitkait, és bárhová került, ő mindenhol sátrakat készített, és ebből meg tudott élni, önállóan, minden különösebb támogatás nélkül. Ez viszont az ellenfeleit sértette, bántotta, mert ők szerettek volna a közösségtől, a gyülekezettől nagyobb támogatást. És Pál azt mondta, engem ne támogassatok, nekem megvan a betevő falatom, az Úr gondoskodik rólam. Érdekes, ha végigolvassuk a korintusi levélben ezt a hét vádat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbbre nem is reagál Pál apostol, nem cáfolja, hanem beépíti az apostolságának az ismertető jegyei közé. Nem szégyeli. Nem szégyeli a testi kinézetét. Nem szégyeli az akcentusát. Nem szégyeli, hogy ő két kezének a munkájából, sátorkészítésből tartja fenn magát. Nem szégyeli, hogy őt Damaszkusznál a feltámadt Krisztus hívja el. Nem sajnálkozik, hogy jaj, milyen jó lett volna mégis a 3,5 éves földi szolgálatát is látni Jézusnak. Amilyen van, azt az Istentől kapta, azt nem szégyeli, és azt mondja, hogy ez apostolságának az ismertető jegyei. A júdaista aknamunka minden gyülekezetben ebben az időszakban felütötte fejét. És figyeljük meg, hogy a kereszténység keletről szép lassan nyugatra halad. És amikor Pál apostol már a legfontosabb területeket végigjárja, a legfontosabb keleti területeket, akkor egyre inkább Róma fele koncentrál, nem véletlen, hogy megírja a rómaiakhoz írt levelet, Pecsuk Otto egy nagyszerű előadásában érzékeltette, hogy ő Hispánia fele akar menni, és Rómán keresztül keres Hispániába kapcsolatokat, mert ezek a kapcsolatok lesznek, amely alkalmassá teszi majd az ő missziós tervét. Bár már idős Pál, a sok börtön év előhozza

0: köszvényes betegségeit, már nem lát rendesen, hatalmas, nagy betűkkel írja le egy-egy könyvnek a végén, hogy Paulus, hiszen a korintusi levelet sem ő írja a szó igazi értelmében, technikai értelmében, diktálja. Már a szeme nem alkalmas erre. Érzi az öregséget, a nehézséget. Érzi, hogy a futását elvégezte. Érzi, hogy közel van már az a nap, amikor meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. Pál a nehézségeket és konfliktusokat leginkább személyesen szerette elrendezni. A mai világban pont fordítva tapasztalom. Leveleket kapok, SMS-eket, e-maileket, amelyeket sokkal egyszerűbb lenne face to face, szemtől szemben megoldani. Pál apostol nem is gondolta, hogy ez a korintusi levél meg fogja oldani minden mértékben a problémát. Ő inkább védi azokat, akik rossz hatás alá vannak helyezve. Ő személyesen fogja megoldani ezeket a konfliktusokat. Ha fogságban volt, és előbb említettük, hogy sok ígérete ezért nem tudott teljesülni. Ha fogságban volt, akkor kérem szépen, és figyeljük Pálnak a módszerét, elküldte mindig valamelyik személyes munkatársát. Mert amikor Pál járta az utakat, gyülekezeteket alapított, ő mindenütt figyelte a fiatalokat, és egy Timóteust, egy Barnabást, és egy más-más embert ki tudott emelni, ezeket kiképezte, néhány hónapig, néhány évig mellette voltak, végig hallgatták evangelizációit, prédikációit, érveléseit, látták imádságos életét, és amikor börtönbe volt, akkor elküldte valamelyiket maga helyett. És egyre inkább ezek az emberek helyettesítették Pált. Pál még idős korában is tudott könnyezni. Nem a sértések miatt, a szeretet miatt. És én azt hiszem, hogy ezért a korintusi második levél az egyik legértékesebb páli irat. Mert hihetetlen dinamizmusa volt Pálnak az utolsó napjáig. A misszió számára minél fontosabb volt. Börtönbe volt, nem izgatta, megtérítette a börtönőrt. Másik börtönbe küldték, hajóval küldték, megtértek a hajós kapitányok. Bárhová ment Pál, nem tudott nem beszélni arról az örömről, amelyet Jézus Krisztusban ő naponta átélt és megélt. A két levél egységéről az utolsó percben hadd szóljak, mind az első korintusi levél, mind a második korintusi levél egy gyönyörűen egybecsiszolt levelek füzéreként is tekinthető. Ahogy említettem, ebben a második levélben is legalább 3-4, de esetenként akár 5 levél is ott szűnnyad. Éppen ezért valószínűleg, hogy a végleges simítást az Pál diktálása során adja meg ennek a levélnek, de leghíresebb része a könnyek levele, amelyet érdemes természetesen az egész levél mellett még egyszer elolvasni. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja Önöket, viszont látásra, viszont hallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Az igazság megtisztít.
1: Az igazság megszentelő ereje. Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek. Péter első levele 1.22. Gondolatok az ígéről. A vízilílium mélyen leereszti gyökereit a hulladék és az iszap felszíne alá, és azokat a tápanyagokat szívja magába, amelyek elősegítik fejlődését. Isten többre értékeli a tiszta szívet, mint az aranyat. A tiszta szív az a templom, amelyben Isten lakik, szentély, ahol Krisztus jelen van. A tiszta szív felett áll mindannak, ami silány és alacsony rendű, fénylő világosság, kincstár, amelyből felemelő, megszentelő szavak származnak. Olyan hely, ahol megértik Isten jelképes beszédeit, hasonlatait, ahol a legnagyobb örömmel szemlélik Isten képmását. A tiszta szív Istenben találja meg teljes örömét és megelégedését. Gondolatai, szándékai és céljai nemesek. Az ilyen szív szent hely, az erények kincstára. A tiszta szívűeket az a gondolat foglalkoztatja, hogyan dicsőíthetik meg teremtőjüket. Ha szívünk tiszta, akkor természetes lesz számunkra, hogy a tisztaságot és a szentséget keressük, amint a mennyei angyalok számára természetes, hogy végrehajtják kijelölt feladatukat, betöltik küldetésüket.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap találkoznak az egyházi civil szervezetek vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap, szeptember 17-én, csütörtökön, 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda, Üllői út 24. Az időpont szeptember 17, csütörtök, 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várta hétfőn 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik fel az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán 20 órától. Az alkalmon Fabini Tamás, nyugalmazott püspök, teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A fiataloké a jövő. Nem építhetjük mindig a jövőt az ifjúságnak, de építhetjük az ifjúságot a jövőnek. Franklin Delano Roosevelt.

0: amikor a szüleid nincsenek melletted.
1: Jézus így válaszolt: Miért kerestetek engem? Avagy nem tudtátok, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Lukács evangéliuma, 2. fejezet, 49. vers.

csapattársait szinte felkennek a falra, úgy tolonganak kifelé az öltözőből. Az edző megbetegedett, a másodedző pedig elutazott. Így hát ma elmarad az edzés. A szüleid nem számítanak rá, hogy a következő 2 órában hazaérsz, ezért úgysem fogják megtudni, hogy nem edzésen vagy. Teljes szabadságod van tehát, és azt tehetsz, amit csak akarsz, oda mész, ahova csak kedved tartja. Felmerül tehát a nagy kérdés. Mihez kezdesz? De van ennél egy fontosabb kérdés. Ki vagy, amikor a szüleid nincsenek melletted? A legtöbb időt a szüleid társaságában töltöd, és ők folyton gondolnak rád. Csak akkor könnyebbülnek meg kissé, amikor tudják, hogy hova mentél, mit csinálsz és mikor jössz haza. De még ilyenkor is aggódnak. Amikor kilépsz a látókörükből, egy egészen más dimenzióba érsz, a veszélyzónába. Lehet, hogy te nem így látod a dolgokat. Nem hálálkodsz a szüleidnek az általuk felkínált szabadság lehetőségéért. Ilyenkor egyszerűen csak menekülsz, mert azt hiszed, hogy nem is olyan nagy dolog az egyedüllét. De gondolkozz el még egyszer. Igazán nagy dolog.

Hogy reagált Jézus, amikor elveszítette a szüleit? Jeruzsálemből hazafelé tartva Jézus szülei nagyon sok rokonnal utaztak, és azt hitték, hogy Jézus is ott van valahol a rokonok közt a tömegben. De tévedtek. Jézus csak 3 nappal később vette észre, hogy Mária és József nélküle indult haza. De nem rémült meg, és nem rendelt azonnal a mennyből egy égi telefont. Ott maradt, ahol volt, és végeredményben helyesen cselekedett. Még akkor is, ha a szülei nem voltak mellette.

0: valahányszor eltávolodsz a szüleidtől, a te kötelességeddé válik gondoskodni saját magadról. Vigyáznod kell, hogy hova mész és mit csinálsz. Ehhez a kötelességhez tartozik az is, hogy értesítened kell a szüleidet, hogy ne aggódjanak miattad. Ami azonban még fontosabb, hogy vigyázz arra, ami a szüleid számára a legdrágább, magadra. Egyikünk sem kellően bölcs ahhoz, hogy csak helyes döntéseket hozzon az életében. Közülünk senki sem kellően határozott ahhoz, hogy csak jól döntsön. Viszont Isten bölcs és jó, és ő megígérte, hogy vezérelni fog bennünket. Figyeljünk a tanításaira!
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Kristi Nicholson írta Tennesseeből, az Egyesült Államokból. Adj annak, aki kér. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza, mondja Jézus. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 30. verse. A közeli kis élelmiszerboltunk mellett gyakran látok egy fiatalembert egy táblával a kezében, amin ez áll: hajléktalan vagyok, kérem adjon, bármi segít. Hétről hétre ott áll, és reméli, valaki észreveszi és megszánja. Már hozzászoktam a látványhoz, és nem mindig veszem észre a jelenlétét. Alkalomattán adok neki néhány dollárt, és elgondolkodom, tényleg segít ez neki? Azután olvasom, adj mindenkinek, aki kér tőled. Azon merengek, milyen is lenne őszinte szívvel megélni Jézusnak a szavait. Jézus nem azt kívánja, hogy egy egész jótékonysági szervezetet indítsak, vagy meghatározzam, a férfinak mit kellene kezdeni az életével. Jézus egész egyszerűen csak annyit kér, hogy adjak. Mi volna, ha egyszerűen csak adnék mindenkinek, amit tudok, és nem töprengenék azon, szükségük van-e erre, vagy jó célra használják-e? Mi lenne, ha csak igyekeznék jelen lenni és odafigyelni az emberekre, akik körülöttem élnek? Néha adok egy dollárt a férfinek, máskor akár 5 dollárt is, még néha egy szívből jövő imádságot tudok csak nyújtani, ahogy autóval elhajtok mellette. De amikor megadom a segítséget kérőnek azt, amit tudok, akkor Jézus szavát követem. Istenünk, segíts meglátni a szükségben levőket, és válaszolni a kérésükre. Amen. Napi gondolat: Jézus azt kéri, szeressek és adjak. Imádkozzunk azokért, akiknek nincs otthonuk és ételük.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
1: Csácsikárnes kodó dikháv keodelcsi alozárel máskále manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosavo, kondara lesaj a šači pekerel.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kulcsár Tibor vagyok, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány cigány műsorának szerkesztője. Az elmúlt hetekben olyan cigány misszióban dolgozó testvérekkel beszélget Anikó, akik nem csak hírből hallják, hogy is kell ezt a munkát végezni, hanem a napjaikat ott töltik a roma származású testvérek között. Természetes, hogy aki ebben a munkában fáradozik, sok olyan tapasztalatra tesz szert, ami más területen nem élhető át. Ám miközben őket hallgatjuk, rácsodálkozhatunk arra, hogy valóban igaz, Krisztus Jézusban nincs sem szolga, sem szabad, sem magyar, sem cigány. Csak Krisztus van. Isten áldását kívánja a mai műsorra is a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Érmihály falván beszélgetek roma missziót folytató lelkipásztorokkal, Bödő Zoltánnal, Ferenci Bélával, Gombos Miklóssal és Kis Zoltánnal. Az előző részben Bödő Zoltán mesélte el nekünk, hogy Isten hogyan hívta ebbe a nagyon szép, de nagyon nehéz szolgálatba. Most Ferenci Béla folytatja a megszólalók sorát.
2: Hívő családba nőttem fel, édesapám, édesanyám komolyan vették a hitéletet, és mint serdülő gyermek, hát eléggé csintalanul viselkedve bekapcsolódtam a gyülekezet életbe, mert muszáj volt, tehát...
1: De csak azért.
2: Úgy 14 éves korban, az ébredés időszakában láttam, hogy mit csinálnak a felnőttek, hát egy kicsit úgy hajoltam én is, de majd a világ fele is kacsingattam, és eljött a 30 év, mikor láttam azt, hogy az emberek becsapják az embert. Nincs más kiút, csak az Urat megkeresni. És 30 éves koromban történt az igazi megtérés.
1: Volt valami, ami erre késztetett, vagy pedig egyszerűen csak akkorra nyílt ki annyira a szemed, hogy muszáj az Urat követni, mert nincs segítség?
2: Hát semmi másban nem láttam az életnek értelmét, csak hogyha az Urat megismerjük. És ezt láttam világosan, nehéz volt a döntés, sokszor predikációkat sírva hallgattam, még tudtam, hogy ez mind nekem szól, és mégis úgy gyülekezet előtt nem mertem ezt nyilvánítani, hanem majd kinn a határon, traktoron dolgozva egy éneket úgy átmemorizáltam, ami úgy hangzik, hogy Jézus szíve megbocsájt, vére töröl bűnt hibát, ha megvallod ő előtte őszintén és igazán. Hiszen érted, szenvedett, nagyon-nagyon szeretett. Szánnyas kéri szegény bűnös életed. Jézusra jád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden az ár? Mire vársz, hisz oly rövid föld életed, mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Addig átvezetett a Jóisten egy néhány baleseten, amikor a Jóisten kezét láttam csak ugyan, menbe, befele, szőlős fele traktorral, nekihajtottam valami homokcsomónak, nem voltam figyelmes, alátört a traktornak az eleje, és akkor a traktor belesett az árokba. Engem a Jóisten megfogott a kabinból, kivett, és visszafele egy hídon tanáltam magam. És ez nekem nagyon sokat jelentett, gondolkoztam rajta, hát ez nem volt más, ez a Jóisten tette ezt. Még több ilyet tudnék elmondani, elkezdtem komolyan így foglalkozni a Bibliával, és csak ugyan ezután, az ének átmemorizálása után, hát egy olyan változás jött létre bennem, amikor csak ugyan a Szentlélek kezdett el munkálkodni. Az életemben bizonságtevések jöttek sorba a gyülekezetbe, attól kezdve tapasztaltam az Isten jelenlétét az életemben. És akkor kinyílott a szemem, annyira láttam, hogy igen, én nekem most már van üdvösségem, tudtam, és láttam azt, hogy az emberek elkároznak. Akinek nincs az a tapasztalata, átélés, ami nekem van, az biztos, hogy megy a pokolba. És akkor éppen a Miklós testvérrel volt egy beszélgetésünk, ő arra ösztönözött, hogy menjünk missziózni. Nem mondom, itthon a gyülekezetben, mert egy gyülekezetből származunk, itthon a gyülekezetben kell inkább, hogy jó...
1: Megerősödni.
2: Megerősödni, igen. De megváltozott a helyzet, mert rájöttem, hogy igaza van, menni kell, vinni az evangéliumot tovább. És a kortályban én az énekarra, zenekarra foglalkoztam, a zenei területen munkálkodtam inkább, de közben elkezdtünk missziózni. Mondhatom, egy időtájban mind a hárman, én Miklós testvér, Zoltán testvér és én is. Aztán Pacalusán alakult egy 9 tagú gyülekezet, ahol azt mondhatom, elég sokat részt vettem. Mikor láttam, hogy nem megy valaki, akkor én mindig mentem. Aztán ezt persze a Bánti testvér, akkori lelkipásztorunk észrevette, és egyszer azt mondta, hogy a Béla testvér kell jöjjön velem. Ez 98-ban volt. Jöjjön velem kézbe, kell segítsen nekem. Már mit kell segíteni? Hát ott énekkart kell alakítani. De aztán hát énekkar alakult, amennyire alakult, de hát az igehirdet is kellett folytatni. Közös éneket is tanultunk. És egy 10 évet oda jártam, tehát nem Szőlősre jártam a gyülekezetbe, hanem Kécre. Közben megtörtént a felavatás is. Aztán 10 év után testvérek megszólítottak, hogy teljes idejű szolgálatot próbálnék vállalni. Majd Tasnádon, Irinbe, Endrejden kellett munkálkodni. Hát Irinbe, Endrejden megszakadt a misszió, ott azt vettem észre, hogy nem vették komolyan. Voltak ott előttünk olyan helyzetek, amik meghatározták az evangéliumnak a hatását, de közben jöttek mások, akik hívtak például Szilágypérba, és akkor ugye az Úr elébe tettem, hogy mi is a teendő. És az Úr bizonyított, hogy igen, menni kell. És hála az Úrnak Szilágypérbe alakult egy olyan 30-35 tagú gyülekezet, majd Bogyoszlóba is folytattam, aztán Albison, ott imaház is épült Albison, elég kevés, kicsi kis közösség van, de van élet, hála az Úrnak, van egy kis magja a gyülekezetnek, ahol azt mondhatom, hogy élet van. És onnan, hát visszalettem hívva Kécbe, mert ahogy a teljes idejű szolgálatra hívtak a testvérek, hát Kécből el kellett menjek, nem győztem mindegyiket, és majd Kécen munkálkodtam tovább, hála az Úrnak most. Kécen is, Pírba is, Arbison is végzek lelki munkát. Aztán támadások, hadd mondjam, azok is akadtak. Pírba nagyon rohamosan fogadták az evangéliumot. Olyan emberek tértek meg, akiktől a rendőrök is féltek. De majd az ördög nem aludt, majd akkor megtértek annyira, amennyire, de úgy gondolták, hogy hát most már tudják ők, hogy mit kell csinálni, és akkor szinte úgy ellenem támadtak, de az Úr megoltalmazott, azt mondhatom. Úgyhogy különös probléma nem akadt sose. Rendőrök is hívtak éppen Margitán és Tasnádon is, hogy hát ha valami probléma van, mondjam el, hogy hogy működik. Hát mondom, az Isten igéje által. És semmi bántódásom, soha nem. Az Isten igényének hatalma van, és én soha nem félek. Volt eset, mikor egy olyan sikátorba kellett bemenni estére már, kerestem pontosan egy testvérnőt, azt kérdi a 20 év körüli fia, hogy mert maga ilyen helyre bejönni ilyenkor? Hát fiam, mondtam, engem az Isten őriz. Én az Istennel járok, én nem más után, butaság után járok, hanem az Isten kegyelme van velem. Na, azt mondhatom, hogy nem volt különös. Hála az Úrnak, hogy vannak megtérések, és van eredmény.
1: Olyan magától értetődő természetességgel mondtad ezt, kedves testvér, hogy hát megtértem 30 évesen, először azt hittem, hogy itt a gyülekezetben kell szolgálni, meg itt akartam, de aztán hittak a testvérek, hát akkor mentem, ide mentem, oda mentem, amoda mentem, és aztán teljes idejű szolgálatra is hívtak, akkor azt csináltam. Ennyire könnyen mentek ezek a döntések, vagy azért voltak ebben némi harcok is?
2: Nagyon sokat sírva kellett megharcoljam csak ugyan, hogyan is tovább. Éppen említettem az éneket, hát azt nem énekeltem akkor, hanem sírtam végig. És alig vártam a vasárnapot, hogy eljöjjön, és akkor elmondhassam, akkor a zenekar előtt leghamarébb ott találkoztam kis közösség, és azután majd a gyülekezet előtt is nyilvánítottam, hogy igen, az Úr adott egy változást a belsőmbe. Tehát nem ment könnyen. Azóta is emlegetem, hogy a megtérés egyik legnehezebb dolog. Azt nagyon komolyan kell venni, mert az egy szellemi harc. A legnagyobb csoda, hogy egy bűnös embert az Úr átformál, megváltoztatja a természetünket, gondolkozásunkat, érzelmeinket, és egy teljesen megváltozott emberré formálódik az ember.
1: Ez kétségkívül így van, és mi volt a szolgálatba állással? Mert hát, ha én így satszolom, azért akkor te már jócskán felnőtt, úgymond megállapodott ember voltál a 40-50 között, amikor úgy hívtak, hogy akkor teljes állás, hogy ide menni, oda menni. Azt mondják, hogy az ember egy bizonyos életkor után szereti a maga kis világát élni, és hát nem olyan könnyen vált. Mi győzött meg arról, hogy neked mégis ezt kell tenned?
2: Hát láttam az úr vezetését. 50 évesen kezdtem a missziót főképpen, és 10 évet, hogy kétszer jártam. És aztán láttam azt, hogy akinek, mint ahogy mondtam, nincs üdvössége. Lehet azt látni, ha valaki nem veszi komolyan a hitéletet, akkor bizonytalan. Úgy örültem, mikor épp a romák közül fejezték ki azt, hogy hát nekem most már Béla bácsi, van üdvösségem. Hát honnan tudod? Hát nem tudtam megmagyarázni, csak azelőtt átment egy bizonyos baleseten, lelki baleseten, amikor megbotlott, aztán meg kellett vallani, imádkoztunk, felszabadult, és aztán ő is komolyan vette, és meggyőződött róla, hogy igen, hát neki van üdvössége. Tehát ezt lehet látni világosan, hogy ki az, aki komolyan veszik, van kapcsolata az Úrral, vagy pedig csak úgy elvallásoskodik.

A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Abban a reményben köszönünk el, hogy továbbra is a készüléknél maradnak és hallgatják a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány adását. Kérem, ha tehetik, látogassanak el honlapunkra www.mera.hu. Ezen a weboldalon akár hallgathatnak is bennünket, akár letölthetik műsorainkat, de van lehetőségük olyan műsorokkal is találkozni, amelyek más formában nem jutnak el önökhöz. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma ismét Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával ültünk le, Bibliával a kézben, és arra keressük a választ, hogy mi is az imádság tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy az imádságról, mint dologról mindenkinek van valami elképzelése. Legyen keresztény, ateista, más Istenben hívő ember, hiszen nincs olyan vallás, én ezt kimerem jelenteni, ahol az imádság ne szerepelne valamilyen formában. Talán ez is mutatja azt az ősi űrt, ami a bűneset következtében van bennünk, hiszen Isten eredetileg a saját magával való közösségre teremtett minket. Mi beszélő viszonyban voltunk Istennel az Édenkertben, és ez a megszakadt kapcsolat valahol mindenkiben hiányt generál. Érezzük azt, hogy magunkban kevesek vagyunk. Kéne nekünk valaki, valami, ki hogy fogalmaz, egy magasabb erő, vagy nem is tudom micsoda, ahonnan segítséget és tanácsot kapunk. Mi keresztény emberek ilyenkor év elején imaheteket tartunk. Ez egy régi hagyomány tulajdonképpen, és van is értelme, van is jogosultsága, hiszen szükségünk van, vagy lenne, sajnos így kell fogalmaznom egyre jobban, hogy szükségünk lenne olyan időszakokra, amikor elmélyülünk, elcsendesedünk Isten előtt, ráfigyelünk, kizárjuk a környezetünket, az egyéb hatásokat már amennyire lehet, és keressük az ő akaratát, lelkünkben erősödünk, épülünk, hogy aztán tudjuk a folytatást, lássuk az előttünk levő feladatokat, és erőt is merítsünk hozzá. De még mielőtt nagyon belemelegedek itt a saját gondolataimba, át is adom a szót nektek, tehát hogyan gondolkodjunk az imádságról? Vagy ti mit tapasztaltatok a saját életetekben?
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és amikor a téma feljött, hogy az imádságról fogunk beszélgetni, gondolkodtam ezen, hogy mi is az imádság. És én egyszerűen a saját életemre nézve azt tudom mondani, beszélgetés az Atyával. Egyszerűen, amikor én imádkozom, nem a testi forma, hogy térdelek, vagy összekúcsolom a kezem, hanem én azt gondolom, az imádság az a szívnek a megszólalása, és a megszólított pedig az maga az Atya, vagy az Úr Jézus Krisztus, vagy az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Atya. Az imádság ez egy beszélgetés, ami nem helyhez van kötve, vagy időhöz. Bármikor, bárhol megszólíthatom mennyei édesatyámat, és beszélgethetek vele, elmondhatom neki az én örömömet, félelmemet, elmondhatom neki a terveimet, elmondhatom neki mindazt, ami a szívemben van. Számomra az imádság, és ezt azért mondom így többször el, az nem más, mint beszélgetés az én Istenemmel, az én Atyámmal.
2: Ha én ezt most kívülvalóként hallgatnám, ezt a gondolatsort, akkor bennem biztos fölmerülne az, hogy jó, hát igazából véve tulajdonképpen az ember magában is beszélhet már, bocsánat, elmondom, hogy mi bánt, mi nem bánt, hangosan, némán, megkönnyebbülök talán, és aztán megyek tovább. A beszélgetés kifejezés nekem sokkal inkább egy párbeszédről szólna, de hát hogy lehet egy olyan valakivel beszélgetni, aki nincs itt?
3: Igen, és azért mondtam, hogy beszélgetés, mert amikor én elmondom a mindenhatónak a szívem állapotát, akkor én várom a választ is. És általában, amikor imádkozom, mindig ott van a Biblia a közelben. Vagy ha nincs ott a Biblia, akkor befelé fordulva úgy, ahogy mondtad a bevezetőben, hogy kizárnia a gondolatokat, az érzéseket, és figyelni arra a belső hangra, ami valóban megszólal, ami valóban választ ad, amikor kérdezem az én mennyatyámat. De van, amikor olvasom az igét, és amért imádkoztam, pont az ige olvasásban jön egy olyan ige, egy olyan gondolat az ige olvasásban, ami nekem pontosan az én kérdésemre, vagy éppenségre a félelmemre, vagy vágyamra szólít meg engem az Isten az igén keresztül, vagy éppenséggel Marikával beszélgetek, a feleségemmel, vagy valamelyik testvéremmel a gyülekezetbe, és volt egy imádságom, ahol nem kaptam választ, és akkor mondja az én testvérem az ő gondolatát, és akkor azt mondom, hát itt a válasz. Tehát a mindenható szól hozzánk rengeteg féleképpen, mert ő létezik, ő van. Az ige is azt mondja, hogy nem néma Istenünk van nekünk, nem olyan Istenünk van nekünk, akit fából megfaragtak, vállon kell hordozni, és nincs benne lélek, hanem nekünk olyan Istenünk van, aki megszólal, aki valamilyen úton, módon legyen az az ige, a lélek, legyen az embertársunkon keresztül, a természeten keresztül, egy reklámon keresztül tud szólni, ő meg tud bennünket szólítani, ha szívünkben és az elménkben nyitott vagyunk az ő hangjára, ha meg akarjuk hallani őt.
4: Ez az, ami igazából engem, vagy minket, de engem biztos csodálatra indít Isten felé, mert több mint 25 éve vagyunk keresztények, és a mai napig rácsodálkozok arra, amikor imádkozok, és Isten válaszol. Pedig 25 éve hallom a hangját, értem, amit mond, tehát úgy értve, hogy előtte nem értettem, hogy mit mond, meg mit beszél, amíg nem voltam keresztény, de 25 éve minden alkalommal, amikor megértem, hogy ezt most az Isten mondja nekem,
2: hogyan lehet ezt megérteni? Annyiféle hang, annyiféle zavaró zaj, és már bocsánat, harsogó üzenet van manapság körülöttünk, honnan tudjuk, hogy most ezt Isten üzeni?
4: Én sok évig ezt kérdeztem Istentől, hogy Uram, hát honnan tudhatom én azt, hogy te beszélsz én hozzám, és valahogy igazából nem tudom elmagyarázni pontosan, de valahogy a szellemem, az a bensőm érti, hogy amit én most olvasok a Bibliába, az most nem csak a napi ige, hanem azt most pont nekem mondja az Isten. Vannak olyan napok, ugye, vannak olyan ige részek, amikor olvasom, és igen, elolvasom, mert ezt kell tenni, ugye minden nap, elolvassuk az igét, imádkozunk, de van, amikor máshogy szól az az ige. Van, amikor egészen bele szól a szellemembe, amikor az Isten adja a kijelentését, hogy na most ezt pont most neked mondom, mert erre van szükséged. És azt az én szellemem, mert ugye szellemből szellembe megy a kijelentés, azt az én szellemem, az Istentől való szellemem azt érti. Azt érti, hogy ez tőle van. És akkor úgy átjárja az egész bensőmet az a csodálat, az az öröm, az a megmagyarázhatatlan bizonyosság, és az a jó tudat, hogy az Isten megint beszélt velem. Ez valami csoda számomra.
3: Számomra mindig a békesség az nagyon fontos, hogy amiben kérdés volt bennem, vagy aggodalom, vagy félelem, vagy bármi legyen az, abban a témában, ha megszólít engem az ige, vagy hogy mondtam az előbbi feltételeket, békességet ad a szívemben, megnyugvást. Egy olyan érzés ez, amikor a gyerek eltűnik a boltba, és megijed, és keresi a szüleit. És akkor meglátja a szüleit, és átöleli, és akkor azon, minden rendben van.
2: Mégse vesztem el.
3: Valahogy így tudnám én ezt mondani, amikor az Isten úgy hozzánk szól, amikor engem megérint, vagy imádkozunk, és ott vagyunk az Úr előtt a feleségemmel, és kérünk valami vezetést, és akkor egyszer jön egy ige, vagy egy énekdallam, vagy jön egy szó, vagy bármi, és akkor békességem van, fölállok, és azt mondjuk, hogy figyelj, ezt így fogjuk csinálni.
2: Ahogy hallgattalak benneteket, az Úr Jézus szavai jutottak eszembe, amikor azt mondja, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és idegent nem követnek, csak az én hangomat, és ugye hát itt egy pásztor képe jelenik meg előttünk, és a keleti pásztorok állítólag olyan hangokat adnak ki, amit a ő juhai ismernek egyedül, és csak akkor mennek, hogyha ezt a hangot hallják. Hát nekünk is így kéne ismernünk Isten hangját, vagy így ismerhetjük, hogyha vele élünk.
3: Igen, van egy ilyen kis videóklip, a YouTube-on láttam, hogy egy ember megszólít bizonyos hangon egy csordát, és nem mozdul meg a csorda. Oda megy egy másik pásztor, elkezd azon a hangon szólni, egy másik hangon, és elindultak a bárányok felé. Tehát megdöbbentő volt, és ezzel asszociáltam én is most. És persze most úgy hallgathatja a hallgató, hogy akkor mi mindig halljuk az Úrnak a hangját, tehát ezért szeretnék egy kicsit itt megállni. Vannak dolgok, amikor kérjük az Istent, és nem jön a válasz. És hetekig, vagy hónapokig, esetleg évekig, hogy Uram, most ebben mit akarsz, hogy akarsz, és a várakozó álláspontban vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem akarja elmondani. Valaminek nincs még itt az ideje, valaminek történni kell, ahhoz, hogy arra kérdésemre választ kapjak, vezetést kapjak, vagy megértsem az Istennek az akaratát abban a bizonyos dologban. Tehát én azt gondolom, hogy a békesség és a várakozás nagyon fontos az imádságban. Jó várni az Úrra és megadással lenni. Tehát jó várni. A várakozás az nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit az Isten, hanem valamiért nekünk kell arra válaszra várni, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történni az életünkben.
4: Szerintem pont ez az a pont, ahol a legtöbb keresztény ember megcsúszik egy kicsit a várakozásban.
2: Hát mert nem szeretünk várni. Olyan társadalmat élünk, hogy mindent azonnal szeretünk.
4: Mert lehet, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy most a várakozás ideje van, hanem azt gondoljuk, hogy nem kapok választ az imámra. Hogy imádkozok, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet a keresztények életében, én ezt tapasztalom a saját életemben is, hogy kérek valamit, vagy elmondok valamit, vagy szeretnék, oda tárom Isten elé a dolgot, és nem jön a válasz. És még mindig, és egy hónap múlva, fél év, egy év,
2: ki
4: három év.
2: Ki lehet kényszeríteni Isten
4: válaszát? Nem, semmiképpen. Sem magamtól kitalálhatok dolgokat, de azzal úgy sem megyek semmire. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy tehát ez az a pont, amikor nem kapok választ, és nem kapok választ egy dologban, két dologban, öt dologban, az életemre nézve nagyon fontos dolgokban esetleg, és akkor mit csinál a keresztény? Elcsügged. Akkor minek imádkozzak? Akkor hát ha úgyse válaszol az Isten, és merem mondani, hogy keresztény, mert keresztények azok, akik beleesnek ebbe a hibába, és olyan észrevétlenül szépen lassan eltávolodik a szívünk Istentől. Mert hát akkor hogy is van ez? Hiába beszélek, nem hallgat, nem válaszol, akkor most mi van? Akkor tulajdonképpen mi történik, ugye? Föltesszük azért ezeket a kérdéseket
2: időnként. Igen, hát mitől szakadt meg úgymond a párbeszéd? Mert ilyen kérdéseket teszünk akkor föl.
4: Vagy hol van a hiba? És akkor megkérdezhetjük Istent, hogy Uram, mit rontottam? Vagy én szoktam mondani, hogy akkor mondd már el, hogy mit csináljak, vagy hogy csináljam, Uram, hogy értsem, hogy valami mozduljon már el, mert ezek azért húsba vágóan fontos dolgok, és még mindig nem, és három éve, négy éve, öt éve, és nem kapok rá választ. És vagy tudok a szívemből egészen hittel Istenre nézni, és bízni benne, hogy valóban nincs még itt az ideje valaminek, és igen, rákényszeríteni magam, hogy tudjak várni, vagy kilépek. Kilépek, és elkezdek másfelé gondolkodni, máshogy gondolkodni, és a szívem szépen lassan, szinte észrevétlenül eltávolodik az Istentől, az imádságtól, a Biblia olvasástól, tehát attól a élő, szoros közösségtől, amire nekem az élethez szükségem van. És talán a mi korunkban az egyik legnagyobb csapdának látom a keresztények között.
3: Igen, mert egy olyan világban élünk, amit azonnal megkapunk. Fölvesszük a telefont, vagy írunk egy e-mailt, és azonnal kapunk rá választ. Megrendelünk valamit, és azt küldik nekünk. Tehát ez tényleg erre van ráállva az elménk. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, 6. éve vagyunk Miskolcon, és ugye semmiről kezdtünk. És úgy volt, hogy 2 év után veszünk ingatlant, hogy legyen meg a saját gyülekezeti házunk, és ne béreljünk. És elkezdtünk imádkozni, és nem kaptunk házat, nem kaptunk telket.
2: Meg pedig volt jó a cél.
3: Nem kaptunk olyan albéletet, ami megtetszett volna, ami nekünk megfelel. Rendelkezésünk lát egy bizonyos összeg, és nem volt olyan ingatlan, ami jó. És utána vizsgáltuk a mi kívánságunkat, lehet, hogy mi nekünk nem jó a kívánságunk. Akkor
4: nagyok az igényeink.
3: Nagyok az igényeink esetleg, akkor mást kerestünk. Nem. Utána rádöbbentett a mindenható, rávezetett, hogy nincs itt még az idő. És most 6. éve? Várjatok még, mindig várni kell. És most úgy vagyunk, hogy imádkozunk, kérjük a mindenhatót, hogy amikor eljön az az idő, amikor úgy gondolod, hogy megnyílik az ajtó a gyülekezeti ház megvételére, vagy imádkozunk a dicsőítő csoport, hogy küldjön az Isten olyan zenészeket, hogy ne nekem kelljen, hanem tudjak az ige szolgálatára, az imádságra több időt fordítani az Isten tiszteletben. És nem jönnek zenészek. És akkor, ahogy a Marika is mondta, hogy akkor most bennünk van a hiba, és akkor magunkat kezdtük el vizsgálni, és akkor nem hallgat meg most az Úr, valamit nem jól csinálunk. És arra döbbentem rá, hogy a mindenható azt tanította meg nekem ezekben az időkben, hogy tanuljak meg függő viszonyba lenni tőle, napi szinten függő viszonyba lenni vele. Hogy ne függetlenül gondolkozzak, tervezek, hanem a mindennapokba vonjam bele a mindenható Istent az életembe. És szépen hangzik, de sokszor ez nehéz, mert az emberi akarat, értelem úgy tudja, hogy mit kell csinálni, tudja, hogy hogyan kell tervezni a napot, de hogy az Istent abba belehívni és megvárni, hogy ő rendezzel, ehhez egy kicsit hátra kell lépni az egónak.

0: a mi munkánkhoz, hát ki hogy van vele, ki mit kér, és azért azt oda kell tenni a szívünkbe talán, ott a legmélyén, a legbenső részünkben, hogy igen, de ha nem kapom meg, ha nem kapom meg mondjuk azt a férjet, vagy azt a feleséget, ha nincs meg az a gyülekezet, vagy ha nem kapok olyan házat, vagy akár, ha nem kapok gyereket esetleg.
1: Ó, nagyon sokan imádkoznak. Így van.
0: Tehát ha nem tenné is, de akkor is az én Istenem maradsz, és ennek az egész világnak az Istene, az egyetlen és igaz mindenható Úr maradsz. Tehát nem az én kéréseim megválaszolásától Isten az Isten. Az én életemben, és ugye más életében. Tehát ne attól legyen Istenem, hanem valami egészen más, másokból. Ugye a szabadítás miatt, az üdvösség miatt. Tehát ha nem tenné is,
1: mert akkor is. Ő az Úr.
0: Akkor is ő az Úr. Ő volt, ő van, és ő is lesz az Úr mindörökké.
2: Amikor ezekről a kérdésekről beszélgetünk, fölmerül egy olyan gondolat nagyon sok esetben, hogy hát akkor úgymond mélyebben kell imádkozni, vagy alaposabban, vagy imahadjáratot, bőjthadjáratot kell folytatni. Tehát ez a, mintha nem is tudom, erőcsoportosítás, tehát ilyen emberi, akkor majd mi megmutatjuk. Hogy gondolkodjunk ezekről?
3: Hát én ezt a hithez kötném hozzá. Akinek arra van hite, hogy egy dánieli böjtöt végigcsinál, amiben ugye 14 napig nem esznek húst, azért, hogy az ottani vezetőnek, aki arra kényszerített őket, hogy a király jeledelét tegyék, megmutassák azt, hogy ők még különbek az ő istenükkel. Ezt azért teszik, hogy ne legyenek tisztátlanok. Na most, ha én azért teszem, hogy ezzel Istentől valamit kierőszakoljak, az nem ugyanaz. Mert böjtölhetek én 14 napig, és nem eszem húst, azért, hogy az Istentől valamit kicsikarjak. Én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Nem értek vele együtt. De azzal egyet értek, ha azért 14 napig megvonok magamtól valamit, hogy jobban koncentráljak az Istennel való közösségre, hogy abban a 14 napban kikapcsolom a tévét, lerakom a Facebookot, abban a 14 napban nem moziba megyek, abban a 14 napban nem olyan könyveket olvasok, amire igazából nincs szükségem, kinek mi, az segít az Istennel való kapcsolatomat elmélyíteni, és abban a 14 napban a mindenható majd megmondja azt, amit meg akar nekem mondani, vagy velem, vagy általam el akar végezni. Tehát itt azt kell megérteni, hogy önmagamról kell a magam dolgát félretenni, és az Isten dolgára ráhangolódni. Én így gondolom a böjtöt, és így gondolom azokat az imahadjáratokat is, amivel számomra nincs probléma, amikor összejön 5, 6, 8, 20 vagy 30 ember, és azt mondja, hogy most imádkozunk Magyarországért, mert ez biblikus. Imádkozunk az, hogy megtérjenek emberek, imádkozunk a betegekért, imádkozunk a lelkileg megkötöttekért a környezetünkbe, akiket Isten elé hoz, és együtt visszük őket a mindenható Isten elé. Én azt gondolom, ez egy csodálatos dolog, és ebbe én halkabban mondom, hogy még jobban kéne ebben nekem részt venni, mert azt mondja az Úr, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Tehát az Isten szinte felszólít bennünket, hogy kiáltsunk a szolgálatokért, emberekért, kiáltsunk az Isten országának építésére, hogy hogyan, miképpen tegyük. Szerintem ez jó dolog, és nem lehet kierőszakolni semmit az Istentől.
0: A böjt szerintem egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, és a böjtnek és az imának mindenképpen van szellemi háttere. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk most megvonok magamtól valamit, és akkor Istenre fogok fókuszálni. Mert nem így van. Nem csak
2: így. Már most mind a ketten hangoztattátok, és már bocsánat, hogy beleszólok, hogy nagyon sokan a böjtöt kizárólag az ennivalóra értik. És itt a megvonok magamtól valamit, ez egy tágabb fogalom, és én is egyetértek vele, mert szerintem például nagyon sok embernek most az internetet az egy alapböjt lenne, hogyha Istenre akarok figyelni. Folytasd közben nyugodtan.
0: Igen, tehát van egy szellemi háttere, és

0: így értettem meg, talán így a hallgatóknak is segítek, hogy megmutatom, nem csak ebben a látható világban, hanem a szellemvilágban is megmutatom, hogy ura vagyok a testemnek. És csak azt adok meg neki, amit én gondolok, hogy megadok neki, és ez lehet összefüggésben az internettel, ennivalóval, szabadidő eltöltésével, akármivel, nem tudom kinek mi, tehát ura vagyok neki, én uralom a testemet. Ezt csak azért mondtam el, mert kapcsolódik ahhoz, hogy tulajdonképpen ima hadjáratok, és hogy mi is az ima, mert nem testből kell, nem a testi gondolkodásunk, az értelmünknek kell, hogy megszabja az imádságot. Az ima az egy egészen más dolog. Én úgy látom, hogy akkor igazán hatékony vagy, talán így nem is lehetne fogalmazni, de akkor...
1: Eredménye?
0: Így talán, amikor tényleg szellemtől vezetetten tudunk imádkozni. Amikor a mi szellemünk kapcsolódik Isten lelkével, Isten szellemével. Mert amíg testi vagyok, addig semmi testi nem mehet be. Még az imádságom se. Az se mehet be Isten elé, de amikor a szellemem kapcsolódik össze Isten szellemével, és ő tudja tolmácsolni Istennek azt, amit én talán nem is tudok kérni, na akkor az már imádság, hogy úgy mondjam. És talán az imádságunk az, ami ki tudja fejezni a fejlődésünket az Istennel való kapcsolatunkban. Mert ugye eleinte, mikor megtérünk, újjászületünk, akkor még megszólalni is alig mertem, és akkor jaj, egy mondatot elmerek mondani Biblia órán, és akkor izgultam, leizzadt a tenyerem, jól mondtam, vagy nem jól mondtam, semmi köze nem volt az imádsághoz. Csak valamit kifejeztem, amit el szerettem volna mondani Istennek. De ahogy halad az idő, az imádságunknak is változnia kell. Ahogy változik az Istennel való kapcsolatom, jó esetben, ahogy szorosabbá válik az Istennel való kapcsolatom, úgy változik az imádságom minősége is. Ha távolodom az Istentől, lazábbak lesznek az imádságaim, ritkábbak lesznek az imádságaim, de ahogy közeledek vissza az Istenhez, más még a hangvétele is az imádságomnak. Tehát nagyon jól mutatja az imádság az Istenhez fűződő kapcsolatomat, úgy érzem.
1: Igen, hát egy jó házasságban is, ahogy mennek előre az évek, a házas felek a végén már szavak nélkül is megértik egymást, mert annyira egymásra hangolódott a két fél.
2: Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy vannak gyermekek, ifjak és vének. Teljesen máshogy imádkozik egy frissen megtért gyermek, mint aki együtt él az ő Istenével, és már lelkileg atya. És teljesen máshogy imádkozik egy ifjú, aki tele van küzdőerővel, harccal, tele van
0: tűzzel. És még az, meg akarja váltani a világot.
2: Igen, és nincs azzal semmi gond, és tegye is meg, és csinálja. Én azt gondolom, hogy az Isten ismerete, az Istenhez való bizalom, az Istennek való kiszolgáltatottságom az, ami az imádságban ad egy biztonságot, hogy nem tőlem függnek a dolgok, hanem én hálaadással, közbenjárással, bűnbánattal, dicsőítve, magasztalva tárom föl a mindenható Istennek a kéréseimet, a vágyaimat, terveimet. És ezt úgy, ahogy úgy szoktuk mondani, hogy úgy letesszük az ő trónja elé.
1: Nem fogjuk folytatni a zene után, hiszen nagyon-nagyon sok mindenről kell még beszélgetnünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgetünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelki pásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az Isten tisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák-téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő érzékeny versei és a Kossuth díjas Grílusz Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gája Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én, kedden, 18 órai kezdettel Budapesten, a Deák-téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel, evangélikus missziói otthon. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgettünk már az előző fél órában is, és ott kellett abba hagynunk, hiszen időnk elszaladt, hogy hát az imádságnak azért különböző válfajai vannak, mert kérésünket is elmondhatjuk, hálaadásunkat is, örömünket, bánatunkat. Hát hogy is imádkozunk akkor tulajdonképpen? Folytassuk ezzel.
3: Igen, ott folytatjuk, hogy ugye Istenre visszük a kérésünket, hálaadásunkat, és letesszük Isten trónjához. És én, ahogy olvasom az igét, és ahogy látom, ez az én szemszögömből van, amikor Anna gyereket szeretett volna, és nem adott neki a mindenható, és fölmegy Silóba, és kijönti a szívét Isten előtt, és a főpap azt gondolja róla, hogy részeg, hogy megittasodott, és még meg is inti. És Anna ott az egész lényével öntötte ki a szívét. És én azt gondolom, hogy ez az az imádság, amikor a bensőnket, a fájdalmunkat, a kérésünket, a szükségletünket Istentől várjuk. De eszembe jut, amikor Salamon fölépít a templomot, és leül, és azt kéri, hogy adjon Isten neki bölcsesség, mert ki tudja vezetni ezt a nagy népet, amit rábízott az Isten. Ott viszont arról van szó, hogy van egy élethelyzet, amit meg kell oldani, amiben látja maga kicsiségét, látja a feladatnak a nagyságát. És ott egyszerűen csak elmondja, hogy szükséget érzek valami pluszra, ami bennem nincs. És azt gondolom, ezek azok az igazi szívbe jövő imádságok, amikor nem szépen megfogalmazva, én úgy szoktam mondani, kánaáni nyelven imádkozunk, hanem mikor imádkozunk, akkor a valóságos élethelyzetünkben lévő nehézségeket, kihívásokat visszük Isten elé, tudva azt, hogy nem rendelkezem ezekkel a dolgokkal, ezt tőled várom. Számomra ennyi. Ez az imádság, és lehet az körbe imádkozni ilyen 50-60 igével, ha az nem szívből jön, hanem elméből.
2: Azt olvassuk egy helyen a Bibliában, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Már bocsánat, ebből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy hát akkor minek elmondani, ha úgy is tudja? Hát ő a mindenható Isten, hát aki mindent tud, most hát nem tudja, hogy mi a kérésem.
4: Nem, az előbb én is pont ezt az igét akartam mondani. A Győzőhöz kapcsolódva, amikor azt mondta, hogy vannak ugye fokozatai, hogy ki milyen kapcsolatban van az Istennel, és te mondtad azt, hogy a házaspároknak nem kell mindig megszólalni, mert értik, és akkor jutott eszembe ez az ige. Igen, még nyelvemen sincs a szó. Már a szándékomat is ismeri, és nem kell mondani, ha olyan kapcsolatban vagyok az Istennel. Itt nem az imalistámról van szó, hogy el se kell mondanom, és akkor ő már tudja a dolgát, mit kell Istennek tenni, és majd szépen ide küldi nekem a mennyből azokat az ajándékokat. Nem, itt egészen másról van szó. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor együtt dobban a szívünk, amikor ugyanúgy Istennel, de hasonlóan, vagy egy tudok vele lenni, és akkor igen, ki sem mondom, és ő már egészen tudja azt, és csak egy példát szeretnék itt elmondani, nem nagy dolog, ez egy egész jelentéktelen dolog, és 23 évvel ezelőtt történt, de mai napig is jó emlék nekem ez, és jó érzéseket idéz föl bennem. Mikor megtértünk, anyagilag egy kicsit nehezebben voltunk, és össze kellett válogatnom ugye a ruhatáramat, hogy miben leszek ékes, hogy úgy mondjam, és szép az Isten tiszteleten, amikor megyek Isten elé a gyülekezetbe. És nem volt akkor nekem olyan szép fekete szoknyám, amit én nagyon szerettem volna, hogy azt gondoltam, hogy ez olyan szép ünnepi a gyülekezetbe. És egyszer jött a gyülibe egy kedves testvérnő, és nagyon-nagyon szép fekete szoknyája volt. És úgy megdicsértem, és örültem neki, hogy ő neki már van egy ilyenje. De nem mondtam senkinek, hogy én is úgy szeretnék egy ilyen szépet, amivel Isten előtt megjelenhetnék. Még a férjemnek sem mondtam. És egyszer csak még azon a héten küldtek nekem Budapestről egy gyönyörű, szép, fekete szoknyát. És amikor kibontottam, akkor tudtam, hogy ez Isten volt. Ő küldte.
5: Az imádság az időigényes már, bocsánat, és jelenleg az időszorításában él mindenki, és nagyon sokszor megpróbáljuk, hát ott megnyerni az időnket, ahol úgy gondoljuk, hogy megnyerhetjük, és ez bizony sokszor az imádság rovására megy. Az imádság, kimondom úgy, ahogy sokan gondolják, időpocséklás vagy nem időpocséklás, hiszen életerős emberek vagyunk, akik értelemmel rendelkeznek, cselekvőképességgel, vannak terveik, vannak bázisaik, hát akkor kezdjünk hozzá, és hát már bocsánat, minek nyafogni Isten előtt. Ez most nagyon csúnyán hangzott, de van, aki így gondolkodik.
3: Isten igéje jut az eszembe. Fiam, ne legyél túl bölcs önmagadban. Én azt gondolom, ha túl bölcs vagyok önmagamban, akkor nincs szükségem Istenre. És azt mondja az Istennek, hogy akik Isten fiai, azokat Isten szelleme vezérel, vezet. Én nem tapasztaltam azt, hogy csípőből jönnének a dolgok az életembe. Vannak, amik a mindennapokban, a mindenható elvégezés, én nem is tudok róla. Áldott legyen érte, majd megtudom. De én azt látom, hogy amikor fontosabb dolgok vannak az életben, amikor dönteni kell, akkor én azt gondolom, hogy azt nem szabad kisporolni, mielőtt döntünk vagy cselekszünk, hanem addig, ameddig a lelkünkben nem kapjuk meg azt a belső bizonyosságot, addig nem érdemes dönteni, nem érdemes lépni, mert én is voltam úgy, hogy Uram, hát tudod az én lefekvésemet és járásomat, ha felkelek, azt is tudod, ha lefekszek, azt is tudod, hova mehetnék a te színed előtt, tehát ott mindenhol jelenlévő Isten vagy, hát csinálom a dolgomat. És egy idő után azt vettem észre, hogy én mindent tudok csinálni, és hát nem is nagyon kell nekem az Istennek a segítsége, csak az áldása.
5: És van ez így magában?
3: Nem. Isten áldása, én azt gondolom, amikor valóban áldást akarunk a mindenható Istentől, akkor rá kell hangolódni az ő szent, csodálatos tervére és akaratára. Hát hisz az ige is azt mondja, hogy azokban a jó cselekedetekben járjatok, amit az Isten előkészített számotokra. Tehát el vannak készítve a dolgok a mi életünkben, napi szinten.
4: Azt mondja az ige, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Most voltunk nemrégen egy megbeszélésen, és ott az egyik testvér említette, hogy azoknak, akik Isten munkájában foglalatosak, benne dolgoznak, vagy akár vehettem úgy is, hogy bármelyik szolgálónak, aki szolgál, hogy 80% munka van most, és 20% imádság. És úgy gondoljuk, hogy ennek pont fordítva kellene lenni. És ez olyan furcsa, hogy mi az, hogy 80% ima és 20% munka. Ez olyan furcsán lekicsinyli a munkát, pedig az a munka sehogy máshogy nem fog jó gyümölcsöt hozni, és Isten megdicsőülni, ha nem lesz az a 80% és 20% munka. Mert nála nélkül a kezünket nem tudjuk mozdítani, azt se tudjuk, merre induljunk el. Mi azt mondjuk, hogy igen, visszük az evangéliumot, de hova? Kinek? Hogy? Mi módon? Mit mondjak? Melyik részét? Melyikkel akarja megszólítani? Hát magunktól semmit nem tudunk. Mindenhez az Isten kell. És ez jól van így, rá vagyunk utalva, nagyon jól van így, mert mi vagyok én egy ember? Hát nem érhetem én föl az Istennek a nagyságát, a minden tudását, a hatalmát. Hát ő a mindenható Isten. Én csak egy eszköze vagyok, és akkor is örüljek, hogy egyáltalán használ valamire engem, hogy képessé tesz arra, hogy alkalmas legyek bármire is. Hát ez itt a nagy csoda, hogy használ bennünket így, ahogy vagyunk.
5: Igen, én is azt gondolom, hogy itt a
2: fejünkbe kéne rendet rakni már, bocsánat, hogy nem mi vagyunk a főnökök, hanem mi a szolgái vagyunk, sőt, Pál apostol egyenesen a rabszolgákat említi, és ő a mindenható Isten, aki átlátja az egész képet. Mi annyira piciket látunk, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az okosak, meg mi tudunk mindent, miközben még sokszor az életünk apróságait se tudjuk elrendezni, akár a hétköznapi dolgokat, akár még egy vásárlás is, ha már az előbb említetted. Én is nagyon-nagyon sokszor imádkozva indulok vásárolni, meg indultam, amikor kisebbek voltak a gyerekek is, hogy hát ő vezessen olyan helyre, ahol azt találom, ami kell, és olyan áron.
4: Igen. És akkor, bocsánat, és akkor, amikor így voltunk fiatalabb korunkban is, hát voltak olyan akciók, és képzeld el, mindig tudtam, hogy Uram, ez most biztos, hogy te intézted, hogy a pénzünket úgy tudjuk beosztani, hogy mindenre elég legyen, és tényleg soha nem szenvedtünk hiányt semmiben. Úgyhogy dicsőség ezért neki.
3: Számomra Dávid a legcsodálatosabb ebben a dologban, amikor Dávidra gondolok, hogy harcba ment, megkérdezte az Urat. Győzött, és nem azt mondta, hogy hát tegnap győztem, adott az Isten hatalmas győzelmet, akkor ma is megyek, és akkor
5: tudom én ezt most
3: tudom
5: már
3: én ezt csinálni egyedül is, hanem megállt, és megint megkérdezte az Urat. Vagy amikor egy hadjáratból visszajött, és elhurcolták az egész családot, az egész vagyont elvitték, és megkérdezte, hogy menjek-e utána, Uram? És az Isten mondta, hogy menj utána, és mikor utána menj, visszhozta az egész családot, és de megkérdezte az Istent, és én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy kérdezzük meg az Istent a dolgokban. És ha válaszol, az csodálatos. Ha nem válaszol, akkor megvan az oka, de akkor is kérdezzük. Én nem hiszem, hogy az Isten belénk fáradna a mi kérdezéseinkben. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban belefárad abban, amikor csak ezt kérjük, azt kérjük, ezt add meg, így add meg Istenem, így csináld Istenem, úgy csináld Istenem, és mint a mi vágyainkat a látható világban, látható szükségleteinket, az Istennek úgy mondjuk, hogy csináld azt, és akkor észre se vesszük.
5: Ő a mennyei nagybácsi, aki az összes kérésünket teljesíti.
3: Én kólautomatának szoktam az mondani testvéreknek, mikor prédikálok, hogy nem olyan az Isten, mint egy kólautomat, hogy bedobok 300 forintot, és azonnal kijön a kóla, és meg tudom inni. Nem így működik az imádság, és nem így működik az Isten. Valamikor várakoznunk kell, valamikor azonnal szól, valamikor nem is kérjük, és mégis szól, hát kiismerhetetlen.
4: A Biblia nagy emberei, hogy úgy mondjam, vagyis azok, akik le vannak írva, hogy számunkra nagy példa legyen, mindegyik tanácsot kért az Istentől. Tehát egyik sem nyert úgy csatát, nem történtek úgy dolgok, hogy ne kérte volna ki Isten tanácsát, és akkor sorolhatjuk ugye a Bibliából a neveket, Nehémiást, vagy Illést, vagy Esdrást, de a legfontosabb számunkra, hogy az Úr Jézus. Ő is, ugye az atyával volt először közösségbe, és utána napközben pedig tette azt, ami számára, hogy úgy mondjam, ki volt jelölve, amit a Mesiásnak tennie kellett, de előtte ő is az atyával volt közösségbe. És hogyha a mi Urunknak, az Úr Jézusnak ezt kellett csinálnia, és ő így mutatott ugye nekünk példát, tehát akkor mennyivel inkább nekünk, embereknek, mert hát ő Isten fia volt itt a Földön is. Ember és mégis Isten fia, hát akkor nekünk csak embernek mennyivel inkább kell oda menni az Isten elé, és elkérni. De tudod, talán sokszor beijedünk, hogy ebben a nagyon nehéz, mert jöhetnek nehéz helyzetek, ugye? Váratlan helyzetek, események, és beijedünk, hogy na most akkor mit fogok csinálni, na ezt most hogy csináljam, ebből hogy fogok kimászni, és lehet, hogy nem az imádság lesz az első dolog, ami az eszünkbe jut, és csak a legvégén megyünk az Isten, amikor már kipróbáltuk, hogy a barátok nem tudnak segíteni, az anyu, az apu nem tud segíteni.
5: Miért csináljuk
4: a
5: ezt?
4: A hittestvérek, nem tudom, ösztönből emberek vagyunk. A hittesok nem tudnak segíteni, na, hogyha senki, akkor megyek az Istenhez. És ez a legrosszabb. Úgyhogy ezt nem ajánlom.
5: De még akkor is jó, hogyha megyünk.
4: Hát igen, akkor is jó, de itt ezt a beijedésnek tulajdonítom ezt a fajta viselkedést, hogy hirtelen így nem tudjuk, hogy mit csináljunk, pedig nekünk, én gondoltam, hogy megemlítem Josafátot, őt azért elég komoly probléma érte is az ő országát, jött az ellenség, fölvonult ellene jó nagy hadsereggel, és ugye hirtelen mehetett volna akárhova gyorsba szövetségeseket keresni, de úgyse tudott volna szövetséget kötni senkivel se annyi idő alatt, és akkor ugye mit csinált Josafát? Ment az Isten elé. És talán az elején szó volt arról az előzőben, hogy akkor imaharcok, meg ehhez hasonló. Hát ez is egy imaharc volt, csak nem úgy, ahogy mi a sokszor elgondoljuk, hogy mit jelent imádságban harcolni, hanem ő valahogy máshogy beszélgetett az Istennel. Föltárta a problémát, elismerte, hogy kik vagyunk, mik vagyunk igazából.
5: És hogy mekkora az ellenség.
4: Így van. Tehát jól látott Josafát mindent, és akkor kérte a segítséget. Elismerte, hogy tehetetlenek, semmit nem tudunk csinálni, nincs erőnk ezzel a túlerővel szemben, és úgy igazából mi hányszor vagyunk így az életben. Hogy megállunk, és azt mondjuk, hogy na most itt tényleg nem tudok mit tenni. Mert rajtam kívülálló okokból esetleg olyan méretű a probléma, hogy emberileg lehetetlen megoldani. És nem baj ez, emberek vagyunk, élünk, ebben az életben mindig adódnak ilyen helyzetek, és Josafát nagyon jól csinálta. Jó példa ez nekünk. Ment az Úr elé, és akkor ott az Isten elmondta neki, hogy ne féljenek, ne rettegjenek ettől a nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. És még azt is elmondja, hogy holnap szálljatok szembe velük, hogy melyik hágon kell fölmenni, megtaláljátok őket a völgynek a szélén, és egy nagyon fontos dolgot hall Josafát, hogy nem nektek kell harcolnotok, hanem csak álljatok vesztek, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. És merjük elhinni, én azt gondolom, hogy, mert ugye hit nélkül hogyan imádkozunk, hát az milyen imádság, Isten előtt nem kedves az, amikor hit nélkül csak gyorsan elmondjuk a dolgokat, de merjük elhinni, hogyha ilyen nagy problémával is megyünk az Úrhoz, ő meg tud bennünket szabadítani. És akkor ebben az a csodálatos, hogy elmondja az időpontot, hogy mikor menjenek, hogy menjen, mit csináljanak, hogy vonuljanak föl, és Josafát érti, tudja, hogy mit kell csinálni, mert előreállítja az énekeseket, hát egy harcba, nem a legnagyobb nehéz fegyvereseket, a nyilasokat, meg a lovasokat, meg a nem tudom én milyen páncélosokat állít elő, akkor még talán nem volt ilyen páncélos, de mindegy, nem a nehéz fegyvereseket, hanem az énekeseket, és majd utána a népet, hát milyen dolog ez? Hát Josafát megértette, a legfontosabbat szerintem, amit nekünk is meg kellene valahogy értenünk keresztényeknek, és nekünk is a magánéletünkben és a szolgálatunkban is, hogy a dicséret az egyik legnagyobb fegyver. Nem nekünk kell hadakozni, azt a hadakozást az Úr már elvégezte. A kereszten meggyőzött, legyőzött minden ellenségemet. Nekem a dicséret az egyik legnagyobb fegyverem. Dicsérni, magasztalni az Úr nagyságát. És Josafát, ő fölhozta a régi dolgokat, hogy micsoda nagy dolgokat cselekedett az Isten. És ugye erre nem Istennek van szüksége, hanem nekem. Hogy amikor egy ilyen félelmetesen nagy bajban vagyok, ne ijedjek annyira meg, hanem emlékezzek arra, hogy az Isten akkor is segített, és most is fog, mert ő nem változik. Ő ugyanúgy szeret engem, mikor hitetlen voltam, akkor is szeretett, és az életét adta, hát akkor mennyivel inkább most? Szeret és gondoskodik rólam, és vigyáz rám, és figyel rám, amikor már az ő gyermeke vagyok. Hogy ugye mi is egy idegen gyermekért azért annyira nem vagyunk oda, jó, aranyos, meg kedves, és gyerek, és minden, de azért a sajátom azért az egy egészen más dolog. Hát annak minden mozdulatát figyelem, nehogy baja legyen, nehogy megsérüljön. És valahogy én úgy érzem, hogy az Isten is így van velünk, hogy amikor az övé illettünk, akkor meg még inkább figyel ránk, még inkább lát bennünket és gondoskodik rólunk, és ha egy ilyen nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akkor meg főleg. Ha az én szoknyámról tudod gondoskodni, pedig az egy semmi, az egy nulla, az egy semmi, de mégis elküldte nekem, hát akkor egy nagy harcban, ami életem talán fordulópontja lehet, hogy ne lenne ott velem, és hogy nem mutatná az utat benne. Úgyhogy én az Istent így ismerem, hogy ha nem tudok benne ennyire bízni, akkor talán nem tudok elé menni imádsággal sem. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hát hit nélkül nem tudok semmit tenni ebben a keresztény életben. Ha nem hiszem el, hogy szellemi erők fognak megmozdulni, hogy Isten keze mozdul meg.
2: Teljesen egyetértek, amit mondtál, de ehhez az is kell, hogy bemerjük ismerni a tehetetlenségünket. Ma ez nem egy túl divatos hozzáállás, mert ugye mi ma sikeresek vagyunk és ügyesek. És mindenki azt szeretné magáról mutatni, hogy hát nekem minden megy. De alázat nélkül úgy gondolom, Isten előtt nem állhatunk meg.
3: Erre azt tudom mondani, hogy hallgattam Marikát az előbb, szóval gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kívánságát. Tehát először gyönyörködni kell nekünk az Istenbe. Gyönyörködni kell az ő nagyságában, hatalmasságában, szeretetében, amit Krisztusban megadott nekünk, az, hogy fiává fogad bennünket, hogy elkészítette a mennyek országát, hogy a mindennapi kenyerünknek a megadója, hogy az erőnknek a forrása legyen a szellemi vagy fizikai erőnknek a forrása. Gyönyörködni az Úrban. És én azt gondolom, ha gyönyörködök az Istenben, akkor én hol vagyok akkor? A válasz erre. Azok, akik nem gyönyörködnek az Úrban, magukat gondolják nagynak és hatalmasnak, mert hát kihez képest erősebb, vagy okosabb, vagy nagyobb, vagy intellektuálisabb, kihez képest. De ha gyönyörködöm az Istenbe, akkor én ott elveszek. Én nekem ez egy kulcs az imádságban, hogy gyönyörködj az Istenbe, vagy a másik zsoltáros, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és annak mutatom meg a szabadulást. Tehát itt is ott van, hogy ha én hálával vagyok Isten felé, és a hála az nem más, mint egy köszönet, elismerés, beismerés, hogy szükségem van, tőled van minden. Én ha ezt teszem, akkor az Isten mutatja nekem azt az utat, amin szabadulást ad, megoldást ad az én életemre. És ehhez nem kell teológia. Ehhez semmi más nem kell, csak megismerni ezt a hatalmas Istent, és az ő fiát, a mi úrunk Jézus Krisztust, aki önmagát megosztja velünk, és a Szent Szellem által lakozást vesz a mi szívünkbe. A Róma Levél 5-5 részében, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szent Lélek által, vagyis a szívünkbe vesz lakozást az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És ha ő bennünk van, akkor ő elvezet bennünket minden igazságra. Én azt gondolom, aki megalázza magát az Úr előtt, azt a mindenható felemeli. De aki fölmagasztalja magát, aki azt hiszi, hogy önmagában van bölcsessége, ereje, tudása, az előbb-utább észreveszi, hogy nem működnek a dolgok.
2: Igazából, mivel nem mondtuk még ki, miközben már nagyon sokszor így bujkálva megjelent a beszélgetés során, hogy hát az imádság az nem csak kérésből áll, hanem hálaadásból, dicsőítésből, hiszen elég furcsa lenne az, hogyha mi mindig elmondanánk, hogy itt szorít a cipő, ott szorít a cipő, ezt nem tudom, itt van gond, de elfelejtenénk azt mondani, hogy hát nagyon szépen köszönöm. Ugye még a gyerekeket is tanítjuk arra, hogy azt is kell mondani, hogy köszönöm.
3: Igen, abszolút több formája van az imádságnak, és én azt mondom, hogy a legelső, amikor elkezdünk imádkozni, én ezt így tanítom, és én így is szoktam, hogy mindig hálát adok az Istennek. Azért, hogy a gyermeke lettem, a kiontott vérért, a kegyelemért. És utána jön a közben járó imádság. Közben járok másokért, betegekért, azokért a dolgokért, ami az életembe körbevesz, a gyülekezetbe vagy a... És akkor vannak a tervek, amikor kérdezem az Istent, amikor vezetést kérek az Istentől. És van a magasztalás, amikor csak magasztalom, amikor nem is kérek, vagy múltkoriban voltam úgy, és nem akarok hosszú lenni, egyszer csak ott voltam az Isten előtt. Meg se szólaltam, csak tudtam, hogy ott vagyok az ő jelenlétében, és hogy mondjam, az többet ért, mint 10 óra alvás. Az Isten jelenlétében csak ott lenni, és csak lenni az Isten előtt, és tudni azt, hogy az ő jelenlétében vagyunk. És ugye van az imaharc, amikor látjuk az elveszett gyerekeket, látjuk az elveszett dolgokat az életünkbe, embereket elvesztünk, megkötözve a bizonyos kötözöttségek lelkileg, fizikailag, és harcolunk érte, és odaállunk az életéért, és küzdünk érte, és kérjük az Atyát, hogy tegyen valamit, avatkozzon be, mert tehetetlenek vagyunk. Sokfajta ima.
5: Innen fogjuk folytatni, hiszen időnk újra elszaladt. A zene után visszavárok mindenkit, az imádságról beszélgetünk Cséki Győzővel és Marikával, ha tehetik, maradjanak velünk, még van egy fél óránk, hiszük, hogy Isten még üzenni akar nekünk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Az imádságról beszélgettünk már közel egy órát Cséki Győzővel és Marikával, akik az üdhadsereg keretében szolgálnak, mint lelkész házaspár, és hát a hívő életből is nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek már, hiszen jó pár évtizede járnak az Úrral. Azzal fejeztük be az előző fél órai beszélgetést, hogy Győző testvérem mondta, hogy hát az imádság az nem egy valami, hanem annak nagyon-nagyon sok fajtája lehet, hogy így mondjam, vagy nagyon sok része, részhalmaza, hiszen jó, ha hálát tudok adni Isten szabadításáért, az ő váltságművéért. Aztán bátran hozhatom a kéréseimet, dicsőíthetem őt az ő csodálatos nagyságáért, és még nagyon-nagyon sok minden beletartozik az imádságba, hiszen közben járok testvéreimért. Talán folytassuk ezzel, hogy hát akkor hogy is imádkozzunk? Mi is az imádság? Milyen fajtái vannak? Vagy ezt most tudatosan kell gyakorolnom, most készülnöm, hogy nekem most hálát kell adnom, most ezt kell, azt kell? Hát hogy van ez?
1: Igen, talán nem egészen tudatos bennünk az a dolog, hogy a dicséret és a hálaadó ima közötti különbség talán annyi, hogy a dicséret hasonlít a hálaadó imára, a különbség viszont csak annyi, hogy a dicséret az az Isten személyére fókuszál, a hálaadás pedig a tetteire. És akkor így már is olyan tisztább, jobban el tudjuk különíteni a kettőt, hogy igen, legyünk nagyon hálásak Istennek mindenért, talán mondhatom így, hogy még a lélegzetvételünkért is, mert nélküle még a szívünk sem dobban, ugye? De a dicséret az valami más. Az az ő személyének szól. Annak szól, aki ő. És én hát úgy gondolom, ő? Igen, úgy gondolom, hogy az, aki ő valójában nekem, és ez a legfontosabb számomra, hogy nekem kicsoda ő, az csak az ő gyermekei tudják. Aki nem az ő gyermeke, igen, ők is szoktak imádkozni, felkiáltani az Úrhoz, és meghallgatja azokat az imákat is, de az egy egészen más. Az egészen más, mint amikor az ő gyermeke dicséri Istent azért, aki ő valójában, a személyéért. Tehát a kettő között ezt látom különbségnek. Az egyik az, amit tett, értem, vagy másokért, a másik pedig önmagáért dicséri.
2: Igen, és az igében is azt olvassuk, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát itt van az imádságnak egy olyan meghatározása röviden ebben az ige részben, hogy az aggodalom az kizárja a szívünkből a hitet. Tehát semmiért ne aggódjunk. Ne legyen a szívünkben olyan félelem, olyan aggodalom, ami miatt nem tudunk Isten elé járulni, hanem ezt zárjuk ki a szívünkben, és imádságban mondjuk el hálaadással, azt mondjuk, hogy tárjátok fel a szíveteket, és az előző beszélgetésben már elhangzott ez, hogy feltárna a szívemet, és én mindig csak azt tudom mondani, és azért is ismétlem magam, mert nem más az imádság, mint a kitárulkozás Isten előtt. Feltárom magamat, azokat a legbenső gondolataimat, érzéseimet is, amit talán egy embernek sem mernék elmondani, de Isten előtt kimerek tárulkozni. És azt mondja, könyörgésben. A könyörgés számomra az, amikor megint csak látom az életemben, hogy képtelen vagyok megoldani, nincs rá hatalmam, erőm, gondolatom, nincs rá fizikai lehetőségem. A könyörgés például, amikor látom a drogos gyereket, tehetetlen vagyok, könyörögni tudok, esedezni tudok. Az esedezés, amikor megint csak egy kép van előttem, amikor a király elé megy egy ember, és valamit kér a királytól, és esedezik, hogy add meg, kérlek, mert csak te tudod megadni. Na, ez az esedezés. És ez nem csak az, hogy jaj, uram, hallgass meg imámat, és légy szíves, add meg nekem ezt. És ezt úgy elmondtam, mert hát látom a helyzetet. Ez mélyebbről kell, hogy jöjjön. Ez a bensőnkből, a szívünkből, az érzelmeinkből, teljes lényünkkel. Én nagyon szeretem nézni, amikor a zsidók imádkoznak, és verik a mellüket, és az egész testük jár, és én hiszem, hogy azok a zsidó emberek, azok az egész lényükkel, az egész bensőjükkel mennek az örökkévaló elé, és esedeznek, és kérnek, és mi, aki pedig ismerjük az Úr Jézus Krisztust, ismerjük a közbenjárót, aki Isten és ember között közbenjáró, mert más név nem adatott nekünk, mint az Úr Jézus Krisztus neve, hogy mennyire inkább kell nekünk bizalommal, teljes szívvel járulni a mi Urunk Jézus Krisztus által az Atyához, hogy imádságaink, könyörgéseink meghallgassanak, és ami számomra még nagyon fontos az imádságban, az, hogy amit Isten az ő igében megígért, azt ő meg is adja. Nem azt, amit én akarok, hanem amit ő kijelent számomra. Abban hinni, arra ráállni. És sokszor hallom bizonyos testvérektől, hogy én megvallok dolgokat, és fölolvasnak igéket, és hadarják az igéket. És akkor mindig bennem van az, hogy testvér, azért, mert elhadarod, attól még nem fog megmozdulni a menny, nem fog megmozdulni a föld, ha az nem a teljes szívedből, hitedből, a teljes lényedből jön az a megvallás, az a Istentől való függés.
1: És egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten kijelentése legyen az, amit én megvallok. Tehát nem csak úgy találok magamnak valamit a Bibliában, na, akkor ezt megvallom, és
0: igen,
1: meg lesz.
0: Igen, és én még, bocsánat, durvábbat is hallottam már, hogy valljam meg, hogy nekem, mit tudom én, ilyen kocsi kell, ilyen márka, igen, stb., igen. És akkor majd Isten megadja.
1: Na hát ez az, ami...
2: szörnyű.
1: Igen, szörnyű. Ami Istentől jön kijelentés, tehát tudjuk, hogy mit jelent az a réma, a kijelentés, amit én Istentől kapok ígéretet a gyermekeimre, a gyülekezetemre, magamra nézve, na azt valljam meg, mert azt fogom elmondani csak, ami az Isten szájából származik, amit ő már egyszer kimondott, és ha én azt ugyanúgy kimondom, igen, annak van ereje, annak lesz hatása a szellemvilágban, és lesz hatása a látható világban is. De azokat nem én találom magamnak, nem csak úgy találomra az én kényemkedvemre, a kívánságaimra, hanem azt már az Isten azt mondta nekem, hogy az meg lesz, azt oda fogja adni nekem. Azt bátran, és merjünk bátran nagy dolgokat kérni Istentől, mert ő a mindenható Isten, és ehhez a gondolathoz talán egy történetet, ha felolvashatnék, akkor jobban szemléltetni tudnám, ami a szívemben van ez ügyben. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy történetet, és megjegyeztem. Volt egy király, hatalmas uralkodója egy nagy királyságnak. Egy alattvalója elé járult, és valami nagyon nagy dolgot kért tőle. Olyan nagyot, hogy a király tanácsosainak elállt a lélegzete. Nem tudták elképzelni, mit fog válaszolni a király egy ilyen nagy kérésre. Nem értették, hát hogyan mer ez az ember ilyen nagy dolgot kérni a királytól. Nagy csönd lett. Aztán a királyi válasz így hangzott. A kérésed teljesítve. Az emberünk mosolyogva megköszönte, és eltávozott a király színe elől. Az egyik tanácsos odahajolt a királyhoz, és megkérdezte. Ó, királyom, miért teljesítetted ennek az embernek a kérését, hiszen olyan óriási dolog, amit kért? A király erre azt válaszolta. Az ő kérésének a nagysága megtisztel engem, mert ez az ember hiszi, hogy én nagy király vagyok, és képes vagyok ilyen nagy dolgokat is megtenni, különben nem mert volna tőlem ilyet kérni. Én azt gondolom, hogy ha nem is megtiszteljük az Istent a mi kéréseinkkel, ugye ez csak egy kis kitalált történet, de merjük hinni, hogy nekünk nagy és mindenható Istenünk van, akinek épp úgy gondja van a kicsiny dolgokra is, ha minden hajam szála, pedig nekem elég sok hajam van, ha minden hajam szála számon van nála tartva, akkor mennyivel inkább gondot visel a nagy dolgokra az életünkben, az országunkban, a gyülekezetünkben, a családunkban. Tehát én azt mondom, hogy ne határozzuk meg, vagy ne határoljuk meg, vagy ne tegyük korlátok közé az Isten cselekvésének módját, vagy nagyságát, hanem engedjük, hogy az Isten úgy tegye a dolgokat, ahogy azt ő akarja. Hát hiszen ő az Isten.
0: Ugye az imádságnak olyan szempontból is vannak különböző fajtái, hogyha így fogalmazom, hogy most egyedül imádkozom, hangosan, magamban, közösségben, férj-feleség, gyülekezetben. Hogy kell imádkozni?
2: A Biblia segít ebben is nekünk, és tényleg csak a Bibliára tudunk hagyatkozni, nem az érzéseinkre, vagy az elgondolásainkra. Kezdjük ott, Jézus mit tanít? Menj be te belső szobádba. Ugye itt az egyéni imádságról van szó. Amikor egyénileg járulok Isten elé, olvassuk az apostolok cselekedetét, együtt voltak a felházban, és közösen imádkoztak. Ott a közösségi imát látjuk. De látjuk Pál apostolt a börtönbe, amikor be van zárva, és ott ketten vannak Szilásszal a börtönbe, ott is ketten közös imádságban vannak. Vagy hogy az Úr Jézus mondja, ahol ketten, hárman az én nevemben összejöttök, én jelen vagyok. Ketten, hárman. Tehát én azt gondolom, van egyéni ima, van nagy közösségi ima, van szűk közösségi ima. Én ezt látom az igében, hogy így működnek a ima összejövetelek, az ima lehetőségek. Én szeretek több emberrel együtt imádkozni. Szeretek egyedül is nagyon imádkozni, egyedül lenni, van, amikor még nem is a Marikával, hanem egyedül, de szeretek vele ketten is imádkozni. És nagyon szeretem, amikor a gyülekezetbe összejövünk, és hallom a testvéreknek a szívét. Szoktam mondani, olyan jó volt hallani a szívedet. Mert tényleg a szívből származnak az imádságok, és akkor tudjuk, ismerjük fel a másiknak a nehezét, örömét, bánatát, úgy föltárolódik előttünk az emberi szív, amikor közösen imádkozunk.
0: Rangsorolni lehet ezeket, vagy kell, vagy szabad? Inkább így kérdezem.
1: Nem, de talán a legfontosabb, mégiscsak rangsorolásba kezdtem, a legfontosabb az egyéni, amikor én vagyok kettesben az Úrral, és majd csak utána jöhet minden más, mert anélkül nem fog működni. Úgy érzem, hogy anélkül az én saját személyes közösségem nélkül nem fog nagyon működni a közösségi ima sem. Hát ez az én véleményem.
0: Ugyan a hatalmasan megerősödjön a belső ember bennetek, Pál apostol használja ezt a kifejezést.
1: Efézus levélben, igen.
0: Igen, hogy van. Ezért imádkozik.
1: Így van.
0: Hát úgy gondolom, hogy ennek az egyik módja az egyéni imádság.
2: Belső szoba.
1: Mert ott van, én úgy gondolom, ott van olyan idő abban az együttlétben, amikor csak ott vagyok az Isten előtt, és mindent meg tudunk beszélni, mindent el tud nekem mondani, és én is neki, és az nem tartozik senki másra, időnként még a férjemre se, mert azt nekem mondja, azt velem beszéli meg, és ebben van a mi erősségünk, az Isten előtt való öröm a mi erősségünk, tehát amikor én ott vagyok az Isten előtt, és az öröm, igen, van, amikor sírok, de azért az is öröm.
0: Ő megsebez, de be is
1: kötöz. Így van, tehát a sírásom is öröm, mert tudom, hogy olyan fontos dolgokba nyúlt bele, és lehet, hogy nekem fájdalmas, de elengedhetetlen a továbbmenetelhez, és azt érezik, hogy ebben van a mi erősségünk. Nem csak az az öröm, amikor hangosan örülünk és örvendezünk, lehet egy olyan belső fajta örömünk is a szíven belül, amit először nem vesz észre, vagy nem tud senki, de én azt az Úrral élem meg. És én úgy gondolom, hogy legelőször ez, és majd innen jöhet a tágabb a férjemmel, a gyülekezettel, a testvérekkel.
2: És ahogy mondta a feleségem, hát vannak olyan dolgok, amit tényleg csak az Istennel tudok négy szem közt megbeszélni, és oda nem fér be más, viszont eszembe jut még a Jakab levél 5. Ott arról van szó, hogy hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit. Tehát van olyan imádság, amikor nekem kell segítséget kérni az imádságban, hogy gyógyítsanak meg, vagy bűnbánat valljátok meg egymásnak bűneit.

0: hogy éppenséggel nálunk az üdvhadseregben úgy hívjuk, hogy imapad, le lehet rá térdelni, és ott, amikor valaki előre megy, akkor mellé szokott menni egy testvér, és akkor megkérdezett, szeretnéd, hogy veled imádkozzak? Mert lehet, hogy pontosan segíteni kell a másiknak, hogy na most miért imádkozzunk, és akkor az Úr előtt ottan eltöltünk egy kis időt. Mindig hagyunk az Isten tiszteletben egy kis időt erre, hogy előre lehessen menni, letérdepelni. És hát most eszem jut, hogy itt szolgáltunk a Dobozi utcában, és egy ilyen fából készült pad volt, és tele volt könycseppel. Lehetett látni a könycseppeket.
1: Amikor takarítottam és fényesítettem, akkor mindig látszottak a könycseppek, helyei.
0: Hogy az imádság az valami több, ott valami belül, körülöttünk, megmozdul valami. És mégis, ahogy mondtad előbb, és tényleg ha ebben én nekem is úgy érzem, hogy mennyivel többet kellene az Isten előtt lennem. Nekem is.
1: 80% kellene.
0: És tényleg reggel az ember főleg elolvas az igét, imádkozik, és de valahogy még többet, ahogy van a igében, hogy nem csak bokáig, vagy térdig, vagy derékig, hanem megúszva az imádságnak a jelenlétét.
2: Igen, hát Pál apostol több helyen is írja, például a tesszalonikaiaknak is, de máshol is, hogy szüntelen imádkozzatok. Hogy tudjuk ezt megvalósítani? Hát ugye, ha én most egy kicsit így hitetlenkedek, hát el kell mennem dolgozni, ott a gyerek, a háztartás, a nem tudom én mi munkahelyem, hát hogy tudok én szüntelenül imádkozni?
1: Talán úgy lehetne, mert hogy ugye nem tudok közértbe letérdelni, és vagy úgy járulni az Isten szín elé. Talán inkább úgy mondanám, hogy szüntelenül legyünk közösségbe, kapcsolatba az Istennel. Hogy ne legyen az életünkben olyan helyzet, mert szükség van a vásárlásban is az Istenre, vagy a házas életemben, a gyereknevelésemben, a munkámban. Jó, mi lelkészek vagyunk, ez egy más, persze, hogy szükség, enélkül nem, semmit nem tudunk tenni, tényleg semmit, de mondjuk nagyon sokan ugye nem így ebben a pozícióban dolgoznak, hanem csak egy gyárban, vagy egy közértben, vagy egy varrónő, vagy akár, de neki is folyamatosan a szívem, a szellemében össze kell, hogy kapcsolódva legyen az Istennel. Valahogy én ezt így értem, és így élem, és így tudnám megmagyarázni ezt a szüntelen imádságot.
0: Ez igaz, mondja, akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségére tegyetek. Tehát ezt csak úgy tudom tenni, hogyha a szívemben, az elmémben van egy folyamatos tudat, hogy az Úr előtt vagyok, élek, ő általa dolgozom. Én beülök a kocsiba, és indulok egy hosszabb útra, kérem, hogy a mindenható Isten legyen ott, őrizzen meg, vezessen. Tehát bármit teszünk, azt próbáljuk úgy tenni, hogy tudjuk azt, hogy az Istennel kapcsolatban vagyunk, hogy nem szakad meg a kapcsolat közöttünk. Volt, amikor busszal jártam dolgozni, és fogtam a trolinak a fogolckodóját, és közben imádkoztam, és áldottam az Istent. És...
1: De ez nem a kis kamránkban lévő imádság, persze, az egy teljesen más, hanem ez egy másik fajtája, de talán itt említeném meg, hogy megtérésünk után mi nem tudtuk ezeket az imádságos dolgokat, semmit nem tudtunk róla, nem nevelkedtünk ilyen családba, ahol ez elő lett volna, és meghívott magához egy kedves testvér, Bozsóki testvérünk a feleségével, Marikával meghívtak ebédre bennünket, és ott láttuk először, hogy evés előtt imádkoznak, és hálát adnak az ételért, és én azt mondtam akkor a győzőnek, mikor ezt megláttam, hogy ezt én is így szeretném csinálni. És ez volt 25 évvel ezelőtt, mi azóta ezt Isten kegyelméből így csináljuk, hogy az egy olyan példa volt nekem, amikor én azt úgy bement a szívembe, annyira kívánatos volt ez a fajta hálaadás, hogy ezt bevettük az életünkbe, és onnantól kezdve minden evés előtt hálát adtunk az Istennek.
2: Nekem egy történet jut eszembe, én is úgy olvastam, hogy egy nagyon elfoglalt édesanya, nagyon sok gyermeke volt, a mosogató fölé kiírta nagybetűkkel, hogy itt naponta 3-szor Isten tiszteletet tartanak. És neki az volt az ima ideje, mert hogy volt egy nagy halom mosogatnivaló, és azt mondta, hogy ő nem

0: a mosogatni valóra koncentrál, hanem a jó Istenre, aki megengedte, hogy ilyen nagy családja legyen.
1: Ehhez kapcsolatosan debreceni gyülekezetünkben volt egy idősebb testvérnő, hát aki nagyon erős, nem protestáns egyházból jött, de oda került az üdvhadseregbe, és ott kezdte megismerni Jézus Krisztus, és egyszer volt egy imádságról való tanítás, és akkor azt mondtam, hogy próbáljátok ki, kedves testvérnők, amikor tényleg sokan mosatlan, hogy imádkoztok közben, dicsőítettek az Istent, nézzétek, hogy mennyire más lesz. És ennek már, hát már lassan, vagy 8, vagy 9 éve, vagy még több is. És ahányszor találkozok vele, mindig azt mondja, hogy Győző, én megértettem, és azóta minden mosogatásnál imádkozom. Olyan jó volt ezt, hogy amit mondunk, azt nem azért mondjuk, mert jól hangzik, hanem azért, mert működik.
0: Még egy pillanat erejéig, egy pár percünk még van, visszatérnék Marikának a példamutatás gondolatához, amit említetted, hogy a bozsóki testvérek milyen szép példát adtak. Nagyon sok olyan emberrel foglalkoztok, akik hát nem keresztény háttérből jönnek. Hogy lehet őket tanítani az imádságra?
1: Most Sajókazára térnék ki, ahol ugye egy roma terep van, és elkezdtük a gyülekezeti munkát, és hát eltelt, nem tudom hány hónap, talán év is, amikor elkezdtünk az imádságról konkrétan beszélni, és hát nagyon nehezen ment. Olyan nehezen szólaltak meg. Volt, akinek a keze leizzadt. Volt, aki azt mondta, hogy olyan gomboc van a torkomba. A másik azt mondja, hogy ki akart menni a teremből, amikor imádságról volt szó. Egyszerűen, mert nekik ez teljesen idegen volt. És ezt úgy oldottuk meg, hogy segítettem nekik. Mondtam, mondjátok utánam. És én nagyon-nagyon rövid imádságokat. Nagyon rövidet. És akkor azt gyakoroltuk. És akkor hozzátettük azt, hogy akkor most a saját szavaddal megszólítva, hogy Úr Jézus Krisztus, köszönöm. És akkor mondd el neki, hogy mit köszönsz neki. Volt egy olyan alkalom, hogy kiraktam egy üres széket a szószék elé, közvetlen, és mondtam, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy itt van. Akkor most ott az a szék, mintha ott ülne a mi Urunk Jézus, és mondd el neki, hogy mit köszönsz meg neki. És így kezdtük el az imádságot gyakorolni.
2: A gyerekeket tanítottam erre a fajta imádságra, hogy evés előtt ugye adjunk hálát, és olyan jó, hogy én is tovább tudom adni ezt a dolgot, mert hogy ők sem tudták, mint ahogy én sem tudtam ezt a dolgot, hogy evés előtt meg kell köszönni az ételt Istennek, és elmagyaráztam nekik, hogy miért. Mert ha az Isten nem adja az erőt, hogy dolgozhassunk, akkor nem tudunk ugye pénzt keresni, és akkor nem tudunk vásárolni. Így elmagyaráztam nekik szépen, egyszerűen és érthetően, hogy miért is kell hálát adni az Istennek az ennivalóért. És akkor volt az az ima, az evés előtt ima, amit leginkább, amikor táboroztatunk, akkor tudjuk ugye alkalmazni, mert akkor étkezünk együtt, és akkor megtanítottam ott annak a 70-80 gyereknek, és most már annyira jól, olyan ügyesen tudják, hogy kimegyek, és azt mondom, na mit csinálunk evés előtt? Hálát adunk, és akkor mondják egyszerre, imádkozunk, és akkor már mondják is, hogy köszönik meg Istennek azt az ennivalót. Úgyhogy csodálatos, és én ugye példamutatásról beszéltél, vagy beszéltünk, talán ők is, majd a családjukba meg tudják tanítani a gyerekeiknek, vagy a feleségükkel, férjükkel hálát fognak tudni adni Istennek azért, hogy gondoskodik róluk.
0: Ugyanúgy, mint ahogy az egész kicsi gyerekeket a családunkba elkezdjük tanítani, ugyanúgy lehet tanítani azokat is, akik az Úr kicsinyei.
2: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalkoztatok a beszélgetésre. Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgettünk. Nem sokat ér ez a beszélgetés, ha csak beszélgetés. Hiszen most jön a gyakorlat, hogy amit beszéltünk, amiről hallottunk, azt apró pénzre váltjuk-e napi gyakorlattá. Hát kívánom, hogy mind a mi életünkben, mind hallgatóim életében az imádság egy élő kapcsolat legyen a mindenható Istennel, a mi édes atyánkkal, hiszen a gyerek is oda szalad az a szüleihez, és beszél velük. Mi is mehetünk így Istenhez, mint gyermekei, és higgyük, hogy amit szívünkből feltárunk előtte, ő azt meg is adja, nem tudjuk mikor, és hogy pontosan hogy, de hogy a javunkra abban biztosak lehetünk, hiszen azt olvassuk, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékot adni, akkor mennyivel inkább ad Isten, még szent lelket is azoknak, akik tőle kérik. Köszönjük szépen, Marika Győző, nektek is köszönöm.
2: És köszönjük a lehetőséget.
1: És köszönjük a lehetőséget.
0: Hallgatóim figyelmét is szeretettel köszönjük. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanezen a csatornán. Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: a jutalom biztos. A mai ige: Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat nézi, nem a végrehajtás ügyességét, sem az adomány mennyiségét, hanem cselekvésünk indítékát, azt, hogy valakinek azért adunk, mert tanítvány. Azt jegyzi meg, és azt viszonozza az Úr. A jutalmat sem az adomány mértékével méri, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Holnap találkoznak az egyházi civil szervezetek vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap, szeptember 17-én, csütörtökön, 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda, Üllői út 24. Az időpont: szeptember 17, csütörtök, 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelki pásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az istentisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában, az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak.
1: Kulturális programajánló.
2: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete 3 hetes eseménysorozata, a nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanah-t ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a Szakrális Művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várta hétfőn 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Hogyan őrizzük a ránk bizottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bizottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat szeptember 18-án, pénteken a budapesti Rádai Házban. A hittan oktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittan oktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Változékony, néhol nyárias, néhol őszi az idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségben, melyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, Muzsika a középkorból és Moldvából címmel történelmi népzenei összeállítást hallgathatnak.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Muzsika a középkorból és Moldvából címmel történelmi népzenei összeállítást hallgathattak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A hangzás kultúra napja. Szeptember 16-a a hangzás kultúra napja. Először 1989-ben tartotta meg a Bartók Rádió. Egy másféle hallás és szemlélet manifesztuma a technikai hangzásvilág. Nem véletlen, hogy jelentős zeneszerzők, színészek és rendezők hívei e kultúrának. Ezek a készülékek látszatra elavult technológiák szülöttei, csöves erősítők, hagyományos analóg, lemezjátszók uralkodnak benne, és a tervezők nem élnek a szónikus fűszerezés lehetőségeivel, a hangkép manipulásával, a basszus és magas hangok kiemelésével. Az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napja. Az ENSZ közgyűlése 1994-ben, szeptember 16-át nyilvánította az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózon rétegének megóvása érdekében született montreali egyezményt. Ezen a napon a résztvevő államok különös figyelmet fordítanak az olyan eseményekre, akciókra, melyek megegyeznek az egyezmény céljaival és annak módosításaival. Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonluk található. Hogyan őrizzük a ránk bizottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bizottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittan oktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet, és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Korintusiakhoz írt második levél első fejezetébe, és ott a harmadik verstől az ötödik versig terjedően a következőképpen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztalt minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is.

0: Kedves Urunk, Te nagyon jól tudod, hogy mennyire várja a környezetünk, a világ is, és a hitben, mögöttünk jövők, időben, életkorban mögöttünk jövők, hogy olyan hiteles tanúságtevők legyünk, akik nem légből kapott elméleti dolgokat mondanak, hanem valóságos legyen a vigasztalás is. És Te is tudod, Uram, hogy nagyon sokszor, miközben nehéz helyzetek jönnek, miközben Krisztus szenvedéseiben részesülünk valamilyen módon, lelkünk ellensége hányszor próbálja a zúgolódás felé, a hőbörgés felé terelni a lelkünket, pedig ezeken az eseményeken tanuljuk meg, hogy lehet hitelesen beszélni rólad, hogy lehet átadni azokat a megtapasztalásokat, hogy egy-egy nehéz körülményben, egy-egy életet formáló eseményben, hogy voltál jelen, vagy utána, hogyan fordítottad más irányba a dolgokat, vagy hogyan tanítottál meg bennünket tűrni. Ezek mind olyan dolgok, Uram, amiket a ma embere, és sajnos a ma keresztény embere se kíván magának. De arra vágyunk, Urunk, hogy a mi szavaink a Te igéddel egybecsengjenek. És mindaz, amit ma is elmondunk, olyan legyen, hogy aki abból tanulni akar, vagy arra építeni akar, az ne valami idegen információhoz, idegen tanításhoz jusson, hanem egybeessen azzal, amit Te tanítottál nekünk. Az Úr Jézusért kérünk, erősíts meg bennünket, és add a Te bölcsességedet. Amen.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, mindannyiótokat, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm azokat is, akik online formában velünk vannak. Mindenkinek egy áldott Biblia tanulmányozást kívánok. A mostani negyedik lecke címe Szenvedélyes és együttérző Isten. A Teremtő úgy alkotott meg minket, hogy értelmi és érzelmi vonalak húzódnak meg a mi gondolatainkban. Van, amikor érzelemmel fordulunk egy kérdéshez, mondjuk amikor az édesanyja felemeli a gyermekét, aki visszamosolyog rá, és rámondja, kimondja az első szót, ezt nem lehet másképpen fölfogni. És vannak olyan élethelyzetek, amikor az érzelem helyett inkább az értelem kerül előtérbe. És a tanulmány azt próbálja kimutatni, arra próbál rámutatni, hogy az érzelem nem valami olyan dolog, amit szégyellenünk kellene, hiszen az érzelmet is a jó Isten teremtette belénk. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor értelemmel, és vannak, amikor érzelemmel, és van, amikor egy mixel kell abban az élethelyzetben megnyilvánulnunk. És amikor azt látjuk, hogy szenvedélyes és együttérző Isten, én azért ezt idézőjelbe tenném, akkor ez azt jelenti számunkra, hogy Isten egy folyamatosan, egy érzelmi kapocssal fordul hozzánk, és nem csupán értelmi az emberekhez való viszonya, hanem ebben nagyon mély érzelem is van, hiszen látja a mi küzdelmünket, a mi jobbá válásunknak szándékát, a törekvéseinket, hogy nem nyugszunk bele abba, hogy Krisztustól távol vagyunk, hanem törekedünk a közelségére. Ezeket a gondolatokat tartalmazza a bevezető, és nézzük, az anya szereteténél is erősebb az első gondolatsor, Ézsaiás 49. fejezet 15. verse, Székely Marika.
2: Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad.
1: És van még egy Jeremiás 31. fejezet 20. verse is ehhez a témához.
2: Hát nem drága fiam, Éfraim, és nem kedves gyermekeme. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki. Így szól az Úr.
1: Köszönöm szépen. Az anyai szeretet az Istentől kapott talentum, képesség, és nem az Isten hitünkkel áll elsősorban kapcsolatban. Nyilván az Isten hitünk az anyai szeretetet tovább tudja növelni, mértékét, hatását kiterjeszteni, de emberségünkből fakadóan velünk van az anyai szeretet, és úgy mutatja be ez a két Biblia vers, mint ahogy az anya szeretettel odafordul a gyermeke felé. És mindig, minden körülmények között a szeretet, az irgalom az, ami az édesanya viselkedésében felszínre kerül. Anikó.
3: Nekem kicsit leragadtak a gondolataim a bevezetőnél, miszerint, hogy értelem vagy érzelem, és mi, akik még úgymond poroszos iskolarendszerben és nevelésben szocializálódtunk, és azért egy kicsit még mindig jellemző a magyar oktatásra, ez az abszolút szigorú, az értelme és az értelemre hangsúlyt fektető oktatás. Sajnos ennek voltak hátulütői is, ezt el kell ismerni, mert az érzelmi fejlesztést az teljesen feleslegesnek, sőt, majdhogy nem károsnak állították be egy bizonyos időben. Nekem eszembe jut egy nagyon régi történet. Akkor született az első babám, és egy idős néni nagy szeretettel, tehát ő úgy gondolta, hogy jó tanácsot ad, elmagyarázta nekem, hogy amíg egészen pici, az első egy-két hónapban most babusgassam, mert utána nem fejezhetem ki úgymond az érzelmi kötődésemet a gyermekem felé, mert akkor csak elkényeztetem. És én úgy, hát akkor is úgy nagyot néztem, nem akartam igazából vele csúnyán vitatkozni vele, hát én próbáltam azért finoman elmondani, hogy én azért ezt egy picit máshogy gondolom, de ez egy létező nevelési elv volt, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy kárt okoztunk vele, olyannyira, hogy most már nem csak az értelmi intelligenciát mérik nagyon sok esetben a pszichológusok, a neveléssel foglalkozó szakemberek, hanem az úgynevezett érzelmi intelligenciát is. Mert hogy lehet valaki agyilag, észben nagyon kiművelt valaki, és lehet az érzelmi élete viszont hát közelíti a nullát. És ez a kettőt nem ellentétes dologként kéne felfognunk, hanem együtt fejlesztenünk, mert mindegyikre szükségünk van. Ahogy az elején is mondtad, van, amit értelemmel kell megértenünk, mert úgy tudjuk felfogni például a világ működésének elveit, de nem lehet mindenhez ezzel a szigorú, nem is tudom, egyszer egy az egy elvvel hozzáállni, hiszen ha Isten is így állna hozzánk, akkor nem küldte volna ide a fiát, hanem akkor azt mondta volna, hogy ezt csináltad ember, megérdemeled a büntetést, itt van vége. De Isten kegyelemmel és irgalommal is lehajolt hozzánk, és van, amikor ezt kéne nekünk is egymás fele is gyakorolnunk, nem csak a saját gyermekünk fele, hanem az embertársaink fele is, a gyülekezetben is, de úgy egyáltalán a társadalomban. Én úgy gondolom, hogyha ebben tudnánk változni, és jó értelemben vett, érzelmileg is fejlett emberekké válnánk, nem egy ilyen szentimentális valakire, tehát a ló másik oldala se lenne megoldás, akkor sokkal szebb világban élnénk.
1: Igen. Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye az Isten szeretete első megnyilvánulása az volt, amikor Ádám Éva bűnbe esett, és mégse haltak meg azonnal. És kegyelmet nyertek, és ugye az áldást is megkapták, mert ugye a következő nemzedék már növekedett Évánál. És felfogjuk-e, hogy mi Isten gyermekei lehetünk? Mert úgy vár bennünket az atya, mint a szülő a gyermekét. És amikor a szülő látja, hogy valami nem jó, akkor a gyermek érdekében tesz bizonyos dolgokat, hogy nehogy megsérüljön a gyermek. És az lehet, hogy akkor olyan rosszul esik annak az ifjúnak, de mégis az ő javát szolgálja. És egy igazi szülői szeretet az soha nem ér véget. Tehát akármilyen nagy, öreg már az a kicsi gyermek, akkor is a kicsi fiam és a kicsi lányom marad.
1: Köszönöm.
2: És van egy közmondásunk, hogy kis gyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond.
1: Ez így van. Tibor testvér?
0: Megmondom őszintén, hogy én ezen az igén rengeteget gondolkoztam, ezen a vajon megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya, és vajon nem könyörül-e méhe fián. És az jutott eszembe, és ezzel senkit nem bántani szeretnék, inkább csak közös gondolkozásra hívni, hogy az 1990-es évek végén, a 60-as évektől elértük azt, hogy átlépte a 3 milliót az abortuszt elszenvedett csecsemőknek a száma, és azóta ez milliós tételekkel növekedett az azóta eltelt másik 30 esztendőben. És azon gondolkozik az ember, hogy amikor Isten ezt az igét a proféta szájába adja, akkor úgy adja a szájába, hogy hát van, ami szinte elképzelhetetlen. De ha mégis megtörténhetne emberrel, akkor a mindenható szeretné közölni, hogy vele aztán ilyen nem fordulhat elő, mert hogy nem ember az Isten. De azon gondolkozom, hogy mennyire messze kerültünk attól, amit Isten annak idején normálisnak gondolt volna, természetesnek gondolt volna. Hogy reflex. Ugye vannak olyan tulajdonságaink, viselkedésformáink, ami tanult. Az anyai szeretet az nem tanult. Az egy adekvát inger, bocsánat, tehát olyan, mint amikor citromról kezdek beszélni, vagy egyébről, és elkezd a környezetemben több ember nyelegetni, mert hát maga csak az, hogy beszélek a citromról, kiváltja a reflexet. Az egy reflexszerűen következő dolog kellene, hogy legyen. És azt mondja Isten, hogy ő, a teremtő, úgy viszonyul hozzánk, hogy, bocsánat, de reflexszerűen az irgalmat akarja, a kegyelmet akarja gyakorolni. Ez nem azt jelenti, hogy ő megfosztja magát annak a lehetőségéről, hogy amikor nincs más megoldás, akkor ítélni fog. De gondoljunk arra, hogy mennyire másként látjuk magunk előtt sokszor az Istent. Mint hogyha az lenne az ő elsődleges célja, hogy hogy lehet valami kis hibát találni rajtunk, és valahol belénk kötni. Na, ez az, akiről így gondolkozunk, az nem az élő Isten.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
4: Tiborhoz folytatnám a gondolatát. Engem is elborzaszt az egész helyzet, és amikor olvastam ezt az igét, a jelenlegi aktuális világ helyzete, hát megyünk be az alagútba, és nem tudjuk, hol lesz a vége, és nem lehet tudni, hogy honnan kell majd visszafordulni. Hát csak gondolok arra, hogy örökbe adni, ki fogadhat örökbe gyereket, ki nem, a kiszolgáltatott ártatlan gyerekektől elkezdve, tehát teljesen feltetejére állt, és azt, amit családi intézménynek nézünk, az romokba hever, és megint nincs is kilátás. Még azt se tudjuk, hogy ezek az aktuális helyzetek, amik vannak, vagy anyukák, akik ott hagyják a kórházba kijövet a gyereküket, szörnyű az egész, és mondom, nem is csak imádkozni lehet, és tényleg minden keresztény fogja össze a kezét, hogy ez a trend megfordulhat-e egyáltalán, vagy nem. Hát ez számomra nagyon nagy kérdés.
1: Olyan jó az Isten igéje. Ha ezek elfeledkeznének is, én nem. László?
5: Isten szenvedélyesen együttérző. Ez alapvetően két dologban nyilvánul meg. Egyrészt az, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és ennek érdekében föláldozta a saját fiát. De ez a szenvedélyes együttérzése sem teszi vakká. Ő pontosan tudja, hogy az ő gyermekei hogyan állnak hozzá. És itt utalnék arra, amit az Anikó mondott, elkezdte perzeni, hogy a szeretete meg az együttérzése abban is megnyilvánul, hogy nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Mert ha úgy bánna, akkor már rég nem lennénk. És amikor is erre gondolunk, akkor erre kell gondolni, hogy ő kegyelmes, és nem azt adja, ami járna nekünk, hanem annál valami jobbat.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Idézőjelbe tett gyomorszorító szeretet, mert van ilyen is. Hoseás könyve 11. fejezet, és ott az első 4 verse. Tokics Marika.
6: Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelével. A szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik.
1: Az élet mindennapokból vett pillanatképek tükröződnek fel ebben a Biblia szövegben, és valóban úgy tűnik, mintha Isten a legjobb édes anyaként közeledne hozzánk. Természetesen itt is idézőjelbe tesszük, mert ezt is túl teljesíti. Hiszen az édesanya lehet, hogy az érzelmi oldalon túlcsap, a Jóistennél pedig valami csodálatos nevelés, a szeretetében is valami következetes nevelést valósít meg. Kinek milyen gondolata van? Anikó.
3: Viszont ebből az igéből is egyértelműen kiderül, hogy nincs olyan jó dolog, és bocsánat, Isten tökéletes nevelését is vissza lehet utasítani. Mert hogy nem kényszerít, mindig megadja a döntés lehetőségét. És én gondolkodtam Gyula kérdésén, hogy van-e még visszaút. Sajnos nincs olyan dolog az életben, beleértve az anyai szeretetet is, amit a sátán ne tudna tönkretenni. Minden tönkre tud tenni. De egyetlen egy módon van visszaút, ha Istenhez könyörgünk segítségért, és azért, hogy ezt az elromlott dolgot, ami nagyon sok területen elromlott, ő az ő kegyelméből és irgalmából hozza helyre. Mert azt mondta Pál apostolon keresztül, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt, és úgy lett minden. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nincs olyan elrontott élethelyzet, és én ezt a hallgatóknak is mondom, hogyha valaki belecsúszott abba, hogy akár rábeszélték, mert azért az abortusznál tudni kell, amit Tibor említett, hogy nagyon sokszor a környezet beszéli rá az édesanyát, és aztán magára hagyják a döntésével, és ő viszi a következményét, de nincs olyan elrontott élethelyzet, amiből ne lehetne Istenhez kiáltani, mert ő ebben is megmutatta az irgalmát és kegyelmét, hogy a legnagyobb mélységből is tud szabadítást adni, és ezt hívjuk kegyelemnek.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Nem tudom, hogy átéltétek-e, biztos ti is átéltetek már olyat, én utoljára néhány héttel ezelőtt éltem át unokámmal, hogy valamiben engedetlen volt, és rohanni kezdett egy olyan irányba, minél jobban hívtam, annál jobban távolodott tőlem, hogy a végén már üvöltve rohantam, hogy ő is álljon meg, és bár láttam azt, hogy valami nagy baj lesz. Nem lett, de ez Istennek a különös kegyelme. És ebben az igében, mintha ezt látná az ember viszont, amikor azt mondja Isten, hogy minél jobban hívom őket, ők annál jobban elmennek. Miért? Bocsánat, hogy megint az unokámra hivatkozok. Az első szó, amit megtanulta, az volt, hogy ededül. Nem tudom, mennyire lehet érteni, szóval, hogy ő akarja csinálni, majd ő megmutatja, ededül. És szerintem mi felnőttek lehet, ezt nem mondjuk, de Istennel szemben nagyon sokszor, mintha ezt akarnánk érzékeltetni, hogy majd mi egyedül. És ha már Gyula testvér föltette azt a kérdést, hogy van-e visszaút? Igen, de nem úgy, hogy majd együtt egy egész társadalom. Egyenként. És ezt megtérésnek hívják. Ami azzal kezdődik, hogy be kell ismernem, hogy Isten minden szeretete ellenére én ellenségesen viszonyultam hozzá. Közömbösen, nem törődően. Ezt bűnbánatnak hívják, és aki ezen a megtérési folyamaton nem megy át, és ebben nem törik bele a szíve, sose fogja megérteni Isten szeretetét, és megtapasztalni sem biztos. Akkor marad ez a makacs dac, hogy ededül, de hát ededül, oda jutunk, ahova most jutottunk, meg jutunk Európában egyre inkább.
1: Marika?
2: Ugye, hányszor tudunk megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeztek, mert az szerint bocsátja meg Isten a mi bűneinket. Szeretünk valakit, akkor több mindent elnézünk a másiknak. Ugye ott van a testvéri szeretet, a hit testvéri szeretet, és hát ugye a törvény is a szeretet betöltését jelenti. És az egyik verszak azt mondja, hogy nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újba, romlásba Éfraimot, mert Isten vagyok, és nem ember. Szent vagyok köztetek, hogyan is törnék vesztetekre. És Isten rendíthetetlen hűsége ellenére, ugye a nép újból és újból hűtlen lett hozzá, végül el is taszította, amivel ítéletet hozott magára, és mélységesen megszomorította az Urat. Isten könyörületes, de sosem az igazság kizárásával.
1: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
5: Én igazából egy kicsit másról beszélnék. Amikor hallgattam a felolvasott Biblia szöveget, az jutott eszembe, hogy velem is hányszor fordul elő, hogy csak jóval később értek meg valamit. Ugye a felolvasott szövegben szerepel egy profécia. Egyiptomból hívtam ki fiamat. De hogy ez Jézusra vonatkozik, ez igazából csak Jézus halála után értették meg. Nem is akkor, amikor született, amikor már túl voltak a keresztre feszítésen. Akkor kezdték megérteni, hogy ez valójában egy rávonatkozó profécia volt. És azért mondom, velem is nagyon sokszor előfordul, hogy utólag értek meg valamit, vagy vannak olyan dolgok, amiket ugyan tudok, de még máig sem értek.
1: Az emberségünkből következik, hogy néha az események túljutása után tesszük össze a puzzle dolgokat, és akkor értjük meg a Jóisten szeretetét, vagy a gonosznak az ármánykodását. Akkor válik tisztává. Mindegyikünk életében ez fel és felsejlik. Valakinek még gondolata? Menjünk tovább, és nézzük a következő gondolatsort. Jézus könyörületessége. Márk evangélium, első fejezet, 41. verse, majd a 6. fejezet, 34. verse. Varga Gyöngyike.
7: Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg! Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.
1: Igen, a könyörületesség. A könyörületesség, amelyben nagyon sok érzelmi oldal található meg. A könyörületességben van egyfajta kitartó szeretet, és a könyörületességben van valami, hogy a másikban látom a rosszat, de mégis jóval szolgálok neki, ugye? És aki már a könyörületesség oldalán egyszer járt, az, az már a tapasztalatok felől tudja ezt az életben megközelíteni, és hányszor és hányszor volt, hogy évekkel később, most megint László testvérre visszautalok, évekkel később kapunk egy visszacsatolást, egy feedbacket, hogy az a könyörületesség mégis helyén való volt. És ha mi emberek tudjuk a könyörületességet gyakorolni, olykor-olykor, nem teljes keresztmetszetében, akkor a Jóisten mennyire következetes. Nézzétek meg az Ószövetség népe, hányszor és hányszor ellentmond Isten szeretetének. Hányszor és hányszor visszaélnek ezzel a szeretettel. És az Isten mindig könyörületességre indult. Tehát mindig valami szeretet domborodik ki a történelem folyamán, ahol Isten megjelenik. László?
5: Jézus Krisztus az életében nem csak gyakorolta a könyörületet, de tanította is. Gondoljunk az irgalmas szamaritánus példázatára, hogyha valaki az ő cselekedeteit figyelve esetleg nem döbbent rá, hogy mit is akar mondani a tetteivel, annak szavakkal is elmondta. Tehát az életünk prédikál, amit azért nem árt időnként szavakkal is kiegészíteni.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
4: Ha az isteni hatalmat nézzük, akkor itt az ígében úgy olvassuk, hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. Ha most ezt a képet nézem, akkor azt is elmondhatom, hogy ez a kiszolgáltatott helyzet. Hát ha nincs pásztor, akkor jöhetnek a vadállatok, és széttéphetik a nyájat, ugye bár. És hát Jézus felismeri az alapvető helyzetet, és tudja, hogy hol kell kezelni, és kezdeni kezelni ezeknek a betegeknek a helyzetét. Amit sajnos mi emberek sokszor nem is veszünk észre, Jézus is azt vesz észre.
1: Köszönöm szépen. Marika, aztán István.
8: Ugye szeretetünket tettekkel is ki kell fejezni, de van, amikor csak meg kell hallgatni a másikat, vagy vigasztalni kell. És a jézusi könyörületesség ugye elsősorban a szegénynek, a szűkölködőnek, árvának, özvegynek szólt. És a gazdagoknál is ott van Jézus könyörületessége, tehát nem csak a rászorulóknak segített, hanem annak is, aki kérte őt. És ugye itt a példázat, amit fölolvastunk, az egy leprás meggyógyítását jelentette, hát kimert hozzányúlni a lepráshoz. Azt nagyibe elkerülték, és a leprásnak se volt szabad akárhova menni, és ő oda ment Jézushoz, és meggyógyította. És számtalan példa van, ugye a másik az 5000 ember megvendégelése. Hát ott is tanított, és hát látta, hogy ez a hatalmas ember sokaság már éhes, fáradt, de hát ugye az emberi szükségletek is ott vannak, és ugye megvendégelte, hogy úgy mondjam. Jézus könyörül. Mi könyörülünk? Vagy akik ellenünk valami rosszat, számunkra kedvezőtlent csináltak, akkor azt mondjuk, hogy megérdemelte, mert mit csinált. Tehát Jézus egész másként állt hozzá, és Isten hatalmas, könyörületes szeretete Jézusban mutatkozott meg a leginkább, aki a legnagyobb szeretettel adta az életét értünk. Krisztus nem csak Isten tökéletes képe, hanem a tökéletes ember példája is. Hogyan követhetjük életének példáját mások szükségleteire összpontosítva, vagyis nem csak prédikálva Isten szeretetéről, hanem a gyakorlatba is bemutatva.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
9: Gyakran vagyok úgy, hogy egyes fogalmakat használunk, és más-más jelentőséget tulajdonítunk, vagy gondolunk mögéje. És én ilyennek tartom ezt a könyörületet is. Megnéztem az értelmező szótárban, hogy mi az a könyörület, mit mond az értelmező szótár, és ez nagyon színesíti és kitágítja ezt a képet, mert azt mondja, hogy szánalom, részvét, kímélet, belátás. Tehát ez mindig más-más aspektus ennek a fogalomnak, amit mind könyörülettel szoktunk idézni, de ami számomra a lényeg az, hogy Jézus elszomorította az embereknek a helyzetet tulajdonképpen, és mindig akkor indul könyörülettel, amikor az emberek bajban voltak, vagy szükséghelyzetben voltak. És ami nagyon fontos, az, hogy ő nem csak szánakozott, vagy finomabban mondom, hogy nem csak sajnálkozott, hanem ő tett is érte. Tehát a cselekedettel összekapcsolódik szerintem a könyörületnek a gondolata, mert az igazi könyörületesség cselekedetekbe, tettekbe bizonyosodik meg.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Ezt a könyörületet nem csak Jézustól láthatjuk, hanem már az Ószövetségben Isten is nagyon sokszor ezzel fordult a népe felé, és tanította a népét arra, sőt törvénybe adta, hogy könyörüljön a jövevényen, az árván, az özvegyen, a nincstelenen, és mindig van egy visszatérő mondat, amikor ezeket az igéket olvassuk, hogy el ne feledkezzél arról, hogy te is rabszolga voltál Egyiptom földjén. Tehát szerintem a könyörületet és az irgalmat is lehet és kell is tanulni. És aki nem tapasztalta még meg, akár az fizikai életében, akár az Istennel való kapcsolatában az, hogy Isten könyörülő Isten, az nagyon nehezen tud ezzel a lelkülettel fordulni az embertársai felé. Sőt, kimerem jelenteni, hogy ezt a lelkületet ki lehet írtani valakiből. Ha soha a legrászorultabb helyzetben egy gyermek felé nem könyörülettel fordulunk, akkor a gyermek egy idő után azt tanulja meg, hogy lehet bármilyen nehéz helyzetben, őt akkor se fogják se segíteni, se nem könyörülnek rajta, akkor megkeményedik a lelke. Egészen elborzasztó dolgok kijöhetnek ebből, akár egészen a sorozatgyilkosig, de most nem akarok ebbe a témába mélyebben belemenni. Tehát nekünk is tudatosítani kell magunkban, hogy Isten azért vár könyörületet tőlünk, mert felénk is ezzel fordult. És nekem egy nagyon érdekes, még fiatalkori esemény jut eszembe. Nekem volt egy énektanárnénim, az osztályfőnököm is volt, és mivel mi zenei tagozatosak voltunk, hát ő nem félváról vette az érek oktatást, nem csak általános iskolába tanított, hanem magasabb szinteken is. Hát úgy gondolta, hogy az osztályát azt ő ki fogja képezni. Tehát nálunk az énekkor az egy nagyon húzos valami volt. Viszont egyszer, nem tudom mi miatt, de hát nagyon kifacsarva érkeztünk énekkorára, és ránk nézett Edit néni, kikérdezte, hogy mi volt a nap folyamán, és azt mondta, hogy na, mindenki lefekszik a padra, most semmit nem kell csinálni, zenét fogtok hallgatni. És egész órán egy nyugtató, már nem tudom melyik zeneszámot rakta be, nem kérdezett, nem magyarázott, azt mondta, tessék pihenni és megnyugodni. Hát ez egy nagyon egyszerű kis dolog volt, de könyörülettel fordult akkor felénk, mert észrevette, hogy valami miatt nagyon kimerültek vagyunk, és lehet, hogy ilyen apróságokba kéne elkezdenünk a könyörület gyakorlását. Ezt a történetet azért mondtam el, és bennem így 50 év távlatából eszembe jutott, hogy hát ez is könyörület, és az volt.
1: Köszönjük szépen, László, Drábik László, aztán megyünk tovább.
5: Rövid leszek. A tanulmánynak az a címe, hogy szenvedélyes és együttérző Isten. Nem lehet együttérzés nélkül könyörületesnek lenni.
1: Köszönöm szépen. Féltőn szerető Isten, Korintusi második levél, 11. fejezet második verse, Kulcsár Anikó.
3: Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé.
1: féltőn szerető. A féltőn szeretőnek van egy egészséges és van egy veszélyes helyzete. Féltőn szerető, hogy amikor a családtagom az adott időben nem érkezik meg, akkor féltőn szeretettel fölhívom, utána nézek, mi történt, jól van, minden rendben van. De ha ez betegessé válik, és már elkezdem elszámoltatni a másikat, a percekkel, az órákkal, ott már valami baj van. A Jóisten egészséges féltő szeretettel fordul irányunkba, és ez a féltő szeretet, ez mindig a vallási téveigésből következik, ez váltja ki Isten féltő szeretetét, mert a vallási tévejedésnek is megvannak a következményei az ember életében, a magánéletében és a család életében is. Marika?
8: Ugye, akit szeretünk, annak mindig a legjobbat akarjuk. De ugye a testvéreknél is előfordul, hogy mi valami mást észreveszünk a testvérnél, és megdorgáljuk, vagy próbáljuk a helyes út felé terelni. Mert a féltőn szeretet abban nyilvánul meg, hogy nem engedjük, hogy a másik elhagyja az isteni utat. Tehát az nem csak kedvesség, meg jóság a szeretet, hanem belefér az is, hogy dorgálunk.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Tibor testvér.
10: Azt hiszem, hogy valóban nagyon fontos különbséget tenni ennek az érzelmi része és a

0: világon belülre normális és természetes, akkor ez kivált egy érzelmi reakciót is, és ez teljesen normális. És amikor itt az előbb említetted, hogy Isten a vallási eltévejedésnél szokott nagyon keményen reagálni, ez teljesen természetes. Istent és az ön népét szövetség köti össze. Tehát azért, ha belegondolunk, hogy éppen fölrúgni készül valaki, vagy már föl is rúgta a szerződést az, aki kiváltja Istenből ezt a reakciót. Mint egy férj vagy feleség, aki megcsalja a társát. Az nem azzal van a probléma, aki erre reagál, hanem azzal, aki fölrúgta a szövetséget. Tehát Istennek a féltő szeretete, azt érdemes nagyon komolyan venni, hogy az éppen a mi érdekünk, az éppen értünk van, mert csak akkor tudunk normálisan működni Isten-ember kapcsolatban is, hogyha komolyan veszük a magunk oldalát. Nem arról szól a dolog, hogy Isten elkötelezett felénk, hát mi meg teszünk, amit akarunk. De ezt kölcsönös kell, hogy legyen.
1: Köszönöm szépen. István, aztán megyünk tovább.
2: A Tibor gondolatát én úgy folytatnám, hogy tulajdonképpen itt két nagyon fontos fogalom van. Egyrészt az, hogy az Isten kizárólagos kapcsolatra vágyik velünk. Tehát ez a kizárólagosság és a kapcsolat is nagyon-nagyon aláhúznám, ez nagyon fontos. És ebből következik az a fogalom, amit hűségnek szoktuk mondani, amit a nagy parancsolat is megerősít számunkra, méghozzá azt mondja, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Tehát a hűség, ez kapcsolat és egy teljes odadást, rászállást kíván, együttműködést kíván, így is mondhatnánk.
1: Köszönjük szépen. Könyörületes és szenvedélyes, Korintusi első levél 13. fejezet 4-től 8. verséig terjedő szakasz, Tokics Marika.
3: A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni.
1: Csak a szeretet nem fog eltöröltetni, mert ezek, amiket előbb felsoroltál, azok mind ideiglenes dolgokat mutatnak be. Köszönöm szépen, Rózsika.
4: Az összefoglaló dr. Szigeti Jenő csodától a próbáig a 286. oldalról. A tanítványok értetlenkedését egy példázattal akarta elosztani, amiből azt kellett megérteni, hogy az ember könyörületessége nem más, mint Isten végtelen nagy kegyelmének elfogadása, vagyis továbbadása. Isten kegyelme nélkül nem tudunk mi sem kegyelmezni. A történet a király igazságszolgáltatásával indul. A szolga adós, a jog és az igazság alapján fizetnie kell, de könyörgő szavárral egy hihetetlenül nagy, 10 000 talentumnyi adósságot enged el a király. Isten is így tesz mi velünk. A szolga viszont a könyörület lényegét nem érti. A szabadulás öröme helyett a saját jogait kezdi érvényesíteni. A velünk gyakorolt könyörület akkor fogadjuk el igazán, ha a másik adósnak, a szintén kegyelemre utalt felebarátnak továbbadjuk. A szolga óriási adóssága mellett eltörpült a 100 dénárnyi kevés, mégis a jogosat választja a kegyelmes elengedés helyett. Péter számára bizonyára a példázat befejezése is meglepetést jelenthetett. A jogos tulajdonát követelő szolgára visszahúl a korábban elengedett adóssága, mert aki nem beszéli a könyörületesség anyanyelvét, aki nem tud gyakorlati módon szeretni, annak nincs helye Krisztus követői között, mert a kegyelem nem csupán Isten cselekedete felénk. A könyörületesség nem kényszer, hanem az Istentől kap.

0: megkapott szeretet továbbadása. Öröm és nem terhes kötelesség teljesítés. Csak az találkozik Jézus örömével, aki rájön a könyörületes szeretet jó ízére.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit hívunk és várunk a jövő heti Biblia tanulmányozásunkra is, mert az Isten szeretet haragjáról lesz szó. Az Istenben van egyfajta szeretet, és van egyfajta harag is. És hogy mikor melyiket váltjuk ki, erről fogunk tanulmányozni. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, megköszönjük, hogy Te féltőn szerető Isten vagy, aki könyörületességet teszel ezer íziglen mindazok irányába, akik Téged szeretnek és tisztelnek. Add, Urunk, hogy ebből a könyörületességből tovább tudjunk adni, hogy ne csak várjuk tőled a könyörületet, hanem tovább tudjuk adni fele barátaink, ismerőseink irányába. Ehhez segítsél bennünket. Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a jutalom biztos. A mai ige Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat nézi, nem a végrehajtás ügyességét, sem az adomány mennyiségét, hanem cselekvésünk indítékát, azt, hogy valakinek azért adunk, mert tanítvány. Azt jegyzi meg, és azt viszonozza az Úr. A jutalmat sem az adomány mértékével méri, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet, és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Mai vendégem az a kiváló sportoló, akinek eredményei következtében tiszteletére sokszor felcsendült a magyar himnusz. 11-szeres magyar bajnok, 1980-ban olimpiai bajnok és többszörös világbajnok. Büszkék lehetünk rá. Ráadásul úgy érzem, barátomnak tarthatom. Mai vendégem tehát Foltán László, világ és olimpiai bajnok. Kenus. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel jöttem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok, bemutatkozhatok a határon túli hallgatóknak.
0: Laci kedves, tudom, hogy a katonaság után kezdted az aktív sportolást, de menjünk vissza az időben. Milyen gyerek voltál? Van-e testvéred? Kik voltak a szüleid?
1: Már nincs testvérem, sajnos, hogy mindjárt belevágjak a kérdés közepébe. 1953-ban születtem Budapesten, Angyalföldön. A szüleim a Szlovákiából áttelepített emberek. A édesanyám Pozsony mellől Liget Újfaluról származik, ahol a magyarokat mészárolták, és onnan menekültek át, sokáig egy marhavagonba laktak. Édesapám pedig ipolysági, onnan jött át, és itt találkoztak, és az ő találkozásukból születtem meg én. Három testvérem volt, vagy féltestvérem, nővérem, aki már sajnos nem él betegség miatt, és a húgom és a bátyám sajnos egy baleset miatt elveszítettem őket, szüleim már nem élnek, úgyhogy egyedül maradtam, de a saját családom vigasztalt ebben.
0: Hogyan fedezted fel magadnak a Kenut?
1: Ez nagyon egyszerű volt, Angyalföldön kis utca gyerekeknek mondanám röviden ezt a dolgot, lejártunk horgászni a Dunapartra. És hogy ott horgáztunk, 16 éves, már elmúltam a nagy semmitevésben, és néztük, hogy jönnek a kajakosok a vízen, és minden serdülő gyerek nagy és izmos szeretne lenni valami példaképnek, és néztük, hogy mi is szeretnénk ilyenek lenni, le kéne menni kajakozni. De hát mondjuk, öregek vagyunk, már úgyse vesznek fel. És akkor másnap találkozok két barátommal, akik mondják, hogy ők bizony lementek, megpróbálták és felvették őket. Hű, akkor én is megyek. És akkor lementünk, és a BSE volt közel, a Budapest Sport Egyesület, és kiderült, hogy azért vettek fel ilyen túlkorosakat, mert a következő héten volt a Budapest bajnokság, és ugye akkor pont versenyszerűen értékelték a klubokat, ami pénzt jelentett, mennyi pontot szednek össze, és volt egy versenyszám, ahol a utolsó helyezett is pontot kapott, a csapat hajóba kevés induló volt, kellett a pont, és kellett az ember, és egy hét múlva már versenyen vettünk részt, ahol indulóban hatodikok lettünk, de értékes pontot hoztunk a klubnak. Utolsók voltunk, de a víz közelségében úgy éreztem, hogy otthon vagyok, és sose gondoltam rá, hogy bajnok leszek, csak ha csinálom, jól akartam csinálni. Ifiként kezdtem, de ifibe nem sikerült annyi eredményt utolérni őket, hogy olyan eredményt, hogy a katonaságnál kikérőre számíthatjuk, vagy a budapesti honvéd átvegyen. 21 évesen szereltem le a katonaságtól, és akkor kezdtem újra.
0: Más sporttal is foglalkoztál előtte?
1: Egy nagyon rövid ideig úsztam az elektromos esélyben. 12 éves kisgyerekek voltunk, és irigykedve néztünk be a strandokra. Egy piros glottgatás gyerekek, fürödtünk a Dunába, fölmentünk az elektromos sportpályának a stégéig, ott beugrottunk a Dunába, lecsurogtunk pár száz métert, és ott kijártunk, és ott horgáztunk, megint úsztunk egy kicsit, és néztünk be a kerítésen, és egyszer bemásztunk a kerítésen, hogy benne is akarunk úszni az úszodába. És észrevették, hogy az utca gyerekek bemásztak az úszodába, és meg akarta fogni. És utánam küldték az úszó gyereket, és nem sikerült megfognia. Na, akkor elkapott az edző, hogy maradjak itt. És akkor egy szezonban úsztam ott, és a lelkis kisgyerek voltam, és elindítottak az egyik versenyen, és mindjárt második lettem, de éppen hogy. Nem tudom, milyen verseny volt, nem is emlékszem. Több egyesület volt ott, hogy a házi versenyé több volt, de úgy megsértődtem, hogy csak oklevelet adtak, hogy nem érmet, hogy nem mentem többé vissza.
0: Hát akkor így élted meg az első versenyedet. Mi vonz ebben a sportban?
1: A természet szeretete. Egy kicsit más beállítottság mondjuk a többiek, mert a versenysportolók, az élversenysportolók, azok ilyenkor önmegvalósítást mondanak meg ilyesmit, de hát ez részemről nem igaz. Én csak jól akartam csinálni, és amikor második hete jártunk le a BSE-be, akkor vizitúrázni ment a szakosztály. Akkor majdnem minden hétvégén föleveztek egy hosszút az Árpád hídtól, fölevezett a fél szakosztály a Tai hídig. Én azt se tudtam, hol van a Tai híd, de a kezdőknek mondták, ide szálljatok be a Nagykenuba, és az első, amikor elhagyjátok Budapestet, az első hídig kell menni. Hát mi meg mentünk fölfelé, és minden horgásztól megkérdeztük, hogy messze van-e még a híd, de nem tudtuk, hogy az még Rómaitól még 20 kilométer. Úgyhogy meg is érkeztünk szép lassan a Tai híthoz, és addigra besötétedett, hogy a sötét tábortűznél találtuk meg őket. Soha nem voltam ilyen helyen vízpart, tábortűzzel, sátrazással, nekem sátram nem volt. A térdelő párnám volt a fejpárnám, egy poklócot kaptam anyámtól, és azzal betakaroztam, a nagy csapat hajót magamra borítottam, az volt a sátor, és ott aludtam. Csak a szúnyogok meg a bogarak fölvertek hajnali 4-kor, és kiültem a vízpartra, és akkor dőlt el ott a vízparton. A Tai híd fölött a sóderoson, mikor megnéztem a napfelkeltét, egyedül az egész tábor aludt, én meg ültem, megláttam az első szitakötőt, az első madarat, a feszített víztükörnek még sose láttam a Dunát, ez a csendes ébredés, ez olyan volt nekem, gyerek fiatalon, mint a kék Duna keringő a lelkem, hogy lejátszott az egész, és ott ültem órákon keresztül mozdulatlanul, akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen döntő lesz, de mindig a tudatalattimba visszajött az az érzés, hogy amikor katona voltam, leszeretem, ide szeretnék visszajönni. Amikor hazajöttem a civil ruháért, akkor mentem le, hogy hagyj evezzek még, hagyj menjek levezni egyet. Nem gondoltam, hogy én majd ott leszek válogatott, meg ilyesmi. Nem, csak csináltam, jól akartam csinálni, és mivel hogy jó mozgáskultúrám volt, és mechanikai érzékem főleg, ugye, mert gépek között gyárba dolgoztam, hamarabb fölfedeztem a jó mozgást, meg mit kéne csinálni, és amit hozzáolvastam, abból például úszástudományok könyvből fölfedeztem, hogy a gyorsúszónak a kartempója és a kenulapát az egy, és azonnal átfaragtam a lapátot, amit kaptam, és később aztán azt másolták le, és 25 évig ezzel a lapáttal levezett mindenki.
0: Na de ne ugorjunk annyira előre az időben. Most arra lennék kíváncsi, hogy amikor először játszották le életedben, tiszteletedre, győzelmed dicsőségeként a magyar himnuszt, akkor mit éreztél?
1: Jaj. Az 1977-ben volt Szófiában a világbajnokságon. Szakrális volt. Ezt tudom kifejezni egy szóval, ugyanis rengeteg magyar jött ki a közelségem miatt. Egy olyan helyen volt a hegyvidéken egy tavon, ahol a domboldal a hegy oldalában volt a lelátó. És így visszaverődött minden stadionban, minden arénában, a tó körül, egy ilyen félkörbe, egy aréna vett körül, rengeteg magyar volt kín, és olyan zúgás volt, én meg voltam illetődve teljesen, hogy egy világbajnokságon veszek részt, első nagy nemzetközi versenyem is volt, úr, mi lesz, még be is lázasodtam izgalmamba, egy napot bent töltöttem, és amikor mentem ki a döntőre, akkor a legnagyobb ellenfelünkkel véletlenül egymással szembe ültünk a buszon. Leült velem szembe, ugye vasárnap volt a mi döntőnk, és szombaton megnéztük, mi 500 métert mentünk, és szombaton volt a 1000 méter, és megnéztük a szovjet egy 2 méter 10 centis Jurcsenko, aki akkor volt, és gyönyörűen kenuzott, és utca hosszal nyerte nyerték a 1000 métert, és ő ellenük kellett menni 500-on. És pont velem szembe leült a nagy ellenfél, és néztem a nagy kezét, nagy tenyerét, és mondom, előző nap, hogy nyertek egy bójasorra, ez ellen kell nekem menni, néztem, méregettem föl, mondom, nagy vagy, erős vagy, de magamban mondtam, nem biztos, hogy gyors is vagy. És aztán más volt a kérdés, nem akarom elhúzni, de sikerült megverni őket, és fölálltunk a dobogóra, mezitláb fölugrottunk, örömmel az oroszok, vagy szovjetek harmadikok lettek, meg kettőnk közé becsúsztak a kanadaiak, és a kanadai páros, aki azok sokat edzőtáboroztak itt Magyarországon, és valamennyit tudtak magyarul is. Úgy álltunk a dobogón fönt, mi a tetején, második helyen a kanadaiak. Ez volt az első dobogós élményem, és akkor jött a himnusz, és a Vaskuti Pistivel mentünk párost, és mind a ketten könnyeztünk. akkor, mint a kisgyerekek, úgy könnyeztünk ezen. Ezt megfogalmazni nem tudom, költőnek kéne ehhez lenni, nem tudom meg, csak a lelkünk búgott egy nagyot.
0: Ez gyönyörűen fejezted ki. Mettől meddig voltál a válogatott tagja?
1: 1977-ben vettek be a válogatottba, akkor világbajnokok lettünk, 78-ban megint világbajnokok lettünk, 79 az nem sikerült, akkor hatodikok lettünk, és 80-ban, de jó is jött ez a hatodik hely, mert békén hagytak minket az olimpiára, nem, újságírók elfelejtettek, és így nyugodtan tudtunk készülni Moszkvára, és akkor Moszkvában nyertünk, 81-ben megint nyertünk Angliában, 82-ben Belgrádba egy méteren belül beestünk, és harmadikok lettünk, kaptunk érte leszúrást, hogy fogalmazott a kapitány, hogy nem vagyok elég harcos. 83-ban Tamperébe, ott meg akkora szélvihar volt, hogy mi alacsony építésű hajóban voltunk, és majdnem elsüllyedtünk. Negyedikek lettünk, és 84 elmaradt, és 85-ben pedig közölték velem, hogy más tervei vannak a szövetségnek, jobb, ha abba hagyom. És akkor abba hagytam.
0: 80. Hát ez elég szomorú, de közben azért egy kicsit kényes kérdést is hadd tegyek fel. Az előbb említetted Vaskuti Istvánt.
1: A kapcsolatunk úgy történt, hogy ő keresett meg, hogy szeretne velem párost menni.
0: Hát mondom, tehát nem az edző rakott
1: nem az össze? Nem, olyan edzőm volt, akivel állandó haragban voltunk, mert nem értett hozzá. Bátran merem mondani, sablonokban gondolkodott. Elé kell menni, a dolognak 11 első osztályú versenyző volt az egyesületben, én voltam a legeredményesebb, nekem nem volt egy sportkikérem, a többiek nem jártak be dolgozni, csak sportoltak, én, mert amikor odajött hozzánk edzőnek, és mondta, hogy itt nem kell más csinálni, csak hajtani, és eredményes leszel, és én mindjárt mondtam, hogy nem mindegy, hogy. és beszéljük meg, hogy gyorsítunk edzésen, vagy állóképességet csinálunk, mert nem kéne mindig mindent csinálni, és mivel visszabeszéltem, így aztán azon drukkolt, hogy én ne legyek eredményes, és mikor ő 2-től 5-ig tartotta az edzéseket, én 3-ig dolgoztam, mire lementem, mire vízre szálltam, 5:30 volt, úgyhogy szemből találkoztunk, ő jött már lefelé a dagástrand mellett, mikor én mentem fölfelé, úgyhogy délutánonként egyedül edzettem. Mindig is hétvégeken edzettünk együtt. Egy ilyen feszült viszony volt köztünk, velem mindig meg kellett beszélni előre pár napra, hogy mit edzünk, és az mindig meg volt csinálva. Csak én mindig megkérdeztem, hogy és tehát az edzőnek ebben nem volt dolga, tehát Vaskuti Pisti megkeresett, hogy próbáljuk ki a páros. Mondom, jó van, próbáljuk ki, és aztán Vaskuti Pistivel összebarátkoztunk, elsőre mindjárt jól ment, edzettünk, úgyhogy egymás esküvői tanúi is voltunk később, csak aztán Pisti ugye más egyesületben volt, más háttérrel, más egyesületi vezetőkkel, párt aktívás hátszelekkel, úgyhogy elváltak az útjaink, mert az ő értékrendje egészen más volt, mint az enyém. Meg is mondta nekem a szemembe, hogy ő a legeklegi akarja lenni, és utána a könyvembe is írom, mikor megkértem őt, hogy egyszer segítsem, mert sok száz órát segítettem neki építkezésen, akkor azt mondta nekem, hogy csóringerekkel nem szabad barátkozni, mert visszahúzzák az embert. És azóta szépen lassan eltávolodtunk egymástól, majd mikor a fiam sportolt, akkor ő, mint szakmai igazgató, akadályokat gördített elé, akkor én mondtam, a Budapest TV-n volt egy ilyen nyilatkozat, mondtam, hogy ez ő nekem nem barátom, és azóta nem is szeretném, ha köszönnénk egymásnak. Úgyhogy ez lett a kapcsolatunk.
0: Akkor egy másik nevet említek, Kolonics Györgyöt.
1: Gyuri szerette mindenki. A Gyuri egy olyan lelkületű ember volt, aki mindenki szeretett, nyitott ember volt, és az a sportoló volt, aki egy kicsit más volt, mint én, ő nem nézte meg, hogy mikor mit csinálunk, mindig végrehajtott mindent, amit az edzője mondott. És szegényt addig hajtották, míg bele nem fáradt, és fölmondta a szíva a szolgálatot. Hogy egy példát mondjak, 25 éves korában 25 percnyi résztávokat hajtottak egy edzésen, az laikusok érték, tehát 25 perc az az adagolt mennyiség, amikor 180 fölött megy a pulzusa. Hogy ebben most gyorsító edzés, vagy állóképességi edzés, ez már az adagolástól függ. 35 évesen pedig ezt fölemelték 50 percre. Tehát amikor már lassabban pihenni ki magát, dupla edzés hajtott végre, és a Gyuri, mint a jó versenyló, addig ment, míg bele nem halt. És ezt besöpörték a szőnyeg alá. A Gyurit mindenki szerette, és köré mentek sokan, mert a Gyuri úgy edzett, hogy mindenki lássa, odaállhatsz mellém, gyere velem, és senkinek nem mondott nevet, és egész Falka edzett körülötte. Volt más versenyző, aki viszont elbújt a többiek elől, én is úgy edzettem, hogy bárki jöhetett oda, az edzők csak kalapoltak, hogy ha vele akarsz edzeni, gyere, te is jöhetsz. Mi is, mikor nyertünk, akkor sokan odaigazoltak, és mi nem bújtunk el, jöhettek, csinálták azt, amit mi. De ha nem mozog technikailag úgy, ha máshol, akkor úgyse lesz ugyanaz. A Gyuri is olyan volt, hogy körülötte edzett mindig egy Falka, és mindig végigcsinálta az edzést, a Falka meg ellúgta. És ebből aztán, hát ez olyan dolog ez, hogyha a versenyló is addig tud futni, míg bele nem hal, és akkor ki a hibás, a versenyló vagy a zsoki? Hát erről még lehetne hosszasan beszélgetni. Bizony. Gyuri nagyon rendes ember volt, mindenki szerette, és én idősebb vagyok nála sokkal, de a fiam legjobb barátja volt, ezt el kell mondanom. Tehát a értékrendünk is valahol közös volt.
0: Másodszor említett, hogy értékrend. Pályádat figyelve nekem az jön le, hogy végül is az értékrended és a morális hozzáállásod miatt hagytad abba a versenyzést. Edző lettél, de ezt is abba hagytad. Mit értesz azon, hogy más a te értékrended?
1: Igen, mert az eredmény az, hogy ki vagy és ki vagy, az dönti el, hogy mennyi eredményt tudtál összehozni. Az, hogy mi vagy, az, hogy milyen úton érted el. Nekem ez nem volt soha mindegy. Engem nem lehetett rávenni stiklikre, engem nem lehetett rávenni doppingolásra. Nekem mindig duplán ki kellett harcolni. És hogyha valakiről tudtam, hogy ilyen dolgokat csinál, az ennek elkerültem a társaságát. Ha magasabb pénz, fizetést ajánlottak valamiért, mindig megkérdeztem, hogy miért. Soha nem mentem oda a vezetőkhez, nem, mint később megtudtam, hogy mások följártak vezetőknek a lakására, ajánljon le, én soha nem mentem ilyesmiért be. Én soha nem kopogtam be a kapitányhoz, hogy szeretnék a kedvedbe járni. Én senkinek nem akartam a pincsi kutyája lenni azért, hogy bekerüljek a vezetőségbe, hogy aztán, amikor én is benn vagyok, akkor már keresek magamnak másik pincsi kutyát. Sajnos ezt mindenki tudja, látja, hogy ez a munkahelyeken így működik. És a sportban is így működik, mert ugyanolyan tulajdonságú emberek vannak, itt is csak sportolnak. És a nemzeti értékrendemben pedig megint kilógtam, mert például hazajöttünk egy nemzetközi versenyről, úgy néztünk, hogy ide színes bagás. Piros-fehér-zöld trikóban nem voltam, csak egyedül én. Mindenki elcserélte én örültem, hogy ebbe versenyeztem, ez nekem egy emlék, hát ez nekem a magyar címer. Ők meg kanadaiba, mit tudom én, izraelibe, mindenbe pompáztak, nekem megvan az összes, bár nem adtak akkor ennyit, mint most, ritkában kaptunk, de nekem megvan mind az összes. Nekem a házamon is kim van a Szent Korona, kim van a magyar zászló, kim van a kettős kereszt, IHS Krisztus a szentember, és alatt a rovásírással fel van írva, hogy Isten áld meg a magyart. Sokan becsöngetnek, azt hiszik valami templom. Nem, ez az én házam, ez az én hitem, és merem vállalni, nem fér hozzá kétség, hogy ki lakik itt. És volt, aki szólt érte, volt, aki azt mondta az utcában, hogy az ő háza kevesebbet ér, mert én lakok ott, sajnos ez megtörtént, de volt, aki viszont azért csöngetett be, amikor levettem az egyik betűt, hogy fölfrissítem a festést, hogy úgy szeretik látni, mindig erre jön, hová lett. Tehát olyan pozitív visszajelzéseket is kapok, amiért érdemes volt fölrakni. Ennek is előzménye van, hogy elébe menjek más témának, hogy mikor Csíksomon jártam először, a vitézi rendel, vitéz avatáson voltunk kint, és elnéztünk messzire, és megláttunk egy szép kis templomot. Körülött egy kis faluval, menjünk el, nézzük meg, elkirándultunk Csíksomjóról, és ott megnéztük a templomot a szép kis kertjével, és leláttunk a faluba. Egy öreg házat. És az öreg háznak a homlokzatán Nagy Magyarország térkép domborzattal, és benne a Kis Magyarország elütve. És akkor eltöprektem én, hogy hol vagyok én a magyarságommal, hol vagyok sehol. Akkor már régóta járt a fejem, hogy a házam homlokzata üres, és valamit tenni kéne. És akkor leesett nekem, hogy mit kell oda raknom. hiszen ez az ember, ahol egy ilyen domborzatér évtizedekkel ezelőtt még köttél járt, és ez vállalta és oda tette, hát akkor hol vagyok én? És akkor megszületett bennem, hogy mit kell nekem kitenni. Ott van a Szent Koronakén, az nekem oda kell tenni, mert ez vagyok én.
0: Ezt nagyon szépen köszönöm. Közben az első rész végéhez érkeztünk. Még csak annyit mondok, hogy 1980-ban találtam egy érdekességet. Te abban az évben voltál az év kenusa, én pedig ugyanabban az évben voltam az év előadó művésze. Itt a műsor végén zenét szoktunk hallgatni. Azt kérdezem, milyen típusú zenét szeretnél?
1: Népdal legyen.
0: Van-e valamilyen kedvenc népdalod? Mert azt megpróbálom, nem tudom, akkor kifejteni.
1: Hát az én kedvenc népdalom, én is voltam piros is, hamos hervat vagyok is. Elhervaszt a szerelem, ababám lelem. Ez ugyanis benn vagyok a Csillaghegyi Polgári Kör hagyományőrző népdal körében, és hetente egyszer gyakorolunk. És én vagyok a Hamiska kórusban, mert annak is lenni kell.
0: Na, akkor hallgassunk népdalt, a kedves hallgatókat pedig várjuk vissza a műsor második részére.
2: Nagyanyáim s a szép anyáim lelke dalolt nekem a pusztán, hogy keljek fel a virágok közül, és induljak-e dalok jussán, hagyjam magára a nyájat, mert felőlem az rendeltetett, hogy vihar fújja meg a számat.

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor folytatását hallják. Vendégem Foltán László, akitől azt kérdezem, hogy melyik versenyed volt a legnehezebb?
1: Nehéz a válasz, mert minden verseny nehéz, amelyiknek tétje van. Mert amelyikre számodra tétje van, és mindig egy lelkizős ember voltam, és nekem kellett egy, csak önmagamért, soha nem tudtam versenyezni, kellett nekem valami plusz motiváció. Vagy megijedtem, vagy a közösségért kellett húzni, vagy meg kellett mutatni valamiért, vagy például Romániában úgy éreztem, hogy a románok megdobálták a buszunkat kővel, akkor itt azért is jobban, tehát mindig volt valami olyasmi, de a legmegdöbbentőbb nekem 1981-ben a világbajnokságon kint Angliába, ahol elhülyéskedtük a rajtot. A Pisti azt mondja, majd én, azt mondja, figyelj csak ide, tudok én egy jó trükköt. Román indító bíró volt, egyes pályán voltunk a szélén, és akkor még úgy volt az indítás, hogy egy kis ponton volt mögöttünk, szerencsére, és a pontonból egy gyerek fogta a hajó végét. És a stabilan álltunk, és a Pisti majd én fölnézek a indítóbíróra, és a rajt előtt, mikor levegőt vesz, fölszívja maga, akkor tudjuk, hogy indulni kell, és akkor jobban rá tudunk készülni, és ugrunk mindjárt. Tudjuk, hogy mikor akar indítani, nagy levegőt vesz, és akkor nem kell, mert bennállsz a hajóban, elől a lapátod, és illegsz-billegsz, és bármikor jöhet a rajt, nem olyan, mint egy futó stabilan áll, és akkor számítunk a rajtra. A román indítóbíró meg észrevette, hogy valamit akar a Pisti, és így szemben, én is így fölnézek, az megintett, hogy mit nézel? Pisti, csak. És erre fogta és lőtt. Nekünk meg a lapát hátul. Teljes egyhelybe álltunk, nem voltunk beállva pozícióba, a mezőny meg elindult, és a riválos szovjet páros volt mellettünk a kettes pályán, és már láttam a hátát a másiknak, mire mi elindultunk. Mert előre dőltünk a hajóba, a hajó elindult hátra, és azért mondtam, szerencsére ponton volt mögöttem, mert ma is hallom, mint a döbbenetet, hogy döngött a ponton, nem engedte hátra a hajót, a többiek meg már mentek. És pedig nagyon jó formában voltunk, és annyira féltem a megszégyenüléstől, az, ami erőt adott, hogy megnyertük a versenyt. Na de hát menet közben tudtam, hogy a Pisti a kiváltságos, én vagyok a bűnbak, és ha itt most bemegyünk, akkor nekem elsötétült a világ, talán mind az őrjöngő őrültekre lehetne hasonlítani, én széttéptem mindent, menjek, hogy nehogy megszégyenüljek. Az már eszembe se jutott, hogy meg fogjuk tudni nyerni. Csak 500 méterről volt szó, csak 350-nél, egyszer csak észrevettem, hogy egymás mellett vagyunk. Mondom, úristen! És akkor mi húzok kettőt, és átnéztem a szemem sarkából, és láttam, hogy a szovjet gyerek is átnéz, összenéztünk. És így, akkor beugrott nekem, most már megvagy. Most már megvagy, és meg is lett, és sikerült megnyerni a versenyt, egy majdnem egy fél hajó hosszal, mi lettünk az elsők, a másodikok, a mezényből nem is láttam semmit, de ez a rettenetes megdöbbenés, és akkor beértünk, és mi erre a tanúbizonság? Ugye akkor még fix kamerákkal dolgoztak, és a kamera, hogy kíséri a mezőnyt, minket nem mutattak csak az utolsó 50 méteren. Mert az utolsót azt nem mutatják. Arról leáll a kamera, azokat nem is nézik. És mi egyes pályán voltunk a szélén, nem is kerestek minket. Éppen, hogy benn volt a mezőnyben a szovjet hajó, mint vezető, meg a többiek. Mi a lap alján nem számítunk kategóriában voltunk. Akkor vették észre utolsó két bolyasorról, hogy mi is ott vagyunk az első helyen. Mert mindjárt leírtak minket. Ezek ott maradtak, ezeknek vége. Ez volt legérdekesebb, lelkileg megrázóbb, döbbenet, és amikor beértünk a célba, itt volt a legnagyobb kő, ami leesett.
0: És mi az, ami a legnehezebb percekben erőt ad?
1: Hát aztán azt el is mondtam. Az a plusz, amiért küzdök.
0: Hogy nem akarsz megszégyenülni.
1: Hát ebben az esetben igen. Az olimpián az adott, hogy ez a lehetőség, ez a csúcs. Az első világbajnokságon az, hogy zúgott a lelátó, és mindenki nekünk drukkol, akkor itt most le lehet csinálni. Tehát mindig bele tudtam valami pluszt vinni, amikor jól ment. Amikor csak magamért kellett menni, akkor képes voltam én magam elé engedni a másikat. Volt ilyen egy magyar bajnokságon, pont a moszkvai olimpián után történt, hogy mi nyertünk, az 1000 méteres páros, meg edzői hiba miatt hót utolsó lett szegények, és a BSS társamat hurcolták meg, pedig nem tehetett róla, mert 2 órával korábban fölküldték melegíteni őket 2 kilométerre messzebbre, és kitört a vihar. És a viharba ázva, fázva álltak be a rajba, a többiek meg a csónakházban száraz helyen voltak, bekenve melegítő krémekkel, és lefagyva, ázott hol, mivel álltak be, és persze, hogy 9-ek lettek, és a versenyző a hibás. És annyira meghurcolták szegény Frank Muszkát, hogy én, mikor beálltunk az 501-es döntőbe, én tudtam, hogy meg tudom verni az Oszit, meg is vertem egy csomószor edzéseken, tudtam, hogy ha 300 méternél elé teszem a hajót, Oszi olyan lelkileg, hogy megáll. De egyszer nem bírtam nézni, amit a kapitány művel vele, és mentünk egymás melletti pályán, és 300 méternél elkezdtem ordítani neki távközben, hogy menjél Oszi, hogy megáll. Persze kaptam én, mert azt várták, hogy az olimpiai bajnok most nyerni fog, de nekem fontosabb volt, hogy a Oszi nyerjem, mert a Oszival pont azt csinálták, mint velem egy évvel korábban, mert az előző évben nem mentünk jól, akkor én kaptam ezt a hideg-meleget, és átéreztem Oszinak a helyzetét, és vártam, hogy legalább bajnokságon nyerjen, akkor békén fogják hagyni. De nem hagyták békén.
0: Nem tudom, hogy érzed-e a hátrányát, hogy ennyire kihasználtad a testedet. Te nagyszerű fizimiskával rendelkezel, de vannak sportolók, akik ennyi idősen már akár bottal járnak, és itt fáj, ott fáj, amott fáj.
1: Hát én ezt másképp látom magamról, mert mindig, mihez képest. Mindig sokat dolgoztam, a sport mellett is sokat dolgoztam, utána is rengeteg fizikai munkát csináltam, de ahogy a többiek nem úgy néznek ki, az azért van, mert életformát váltottak, és az új életforma az megjelenik külsőségekben, hogy mit csinált 20 évvel ezelőtt, azt már rég elfelejtette a szervezet. Úgyhogy én meg saját magamon látom, hogy bizony más vagyok, mint 5 évvel ezelőtt, úgyhogy, és én nem tartom magamat annyira jól kinézőnek, inkább a másikat tartom annak, hogy nem teszi meg magáért azt, amit megtehetne, mert az emberek többsége úgy van vele, hogy pénzzel akarja megvenni az egészséget. Hogy mondjak egy szélsőséges példát egy átlag emberről, egy ismerősöm, aki 140 kiló, és azért nem ért el a kormány, mert ért a hasa a kormányba. És volt plusz 5 milliója azért, hogy vegyen egy nagyobb autót, ahelyett, hogy a hasát adta volna le. Most ez egy nagyon szélsőséges példa, de valós. Tehát önmagunkért kell először tenni, mindig mondják, hogy legfontosabb az egészség, de mit teszünk érte? Nem lehet pénzzel megvenni.
0: De te naponta sportolsz ma is még?
1: Mondjuk hetente 4-szer. És hát mit? Most, hogy nyugdíjas vagyok, a programom, ha nem szólnak bele, nem, akkor fölkelek reggel, vagy 6 és 8 között valamikor, meg kényelmes vagyok. Mikor, hogy felébredek, meg későn fekszem le. Van egy kutyám, a kutyával lemegyek a Dunapartra egy órát, mert jár neki, utána visszajövök, és vagy kimegyek futni 6 kilométert, ha nem semmi, hetente 4-szer biztos, amikor jó idő van, akkor elmegyek evezgetni egy kicsit. Ja, 500 méterre lakom a Dunától, úgyhogy le tudok sétálni a partra. Most a jó időben vagy elmegyek evezni egy kicsit, vagy elmegyek, futok 6 kilométert, és akkor visszajövök, 8:30 van, és akkor kezdődhet a nap. Úgyhogy van egy kis súlyzom is a kertbe, és akkor még dobálgatok, mert mikor locsolgatom a kertet, meg a virágokat, meglocsolok egy sort, nyomok 2-t a súlyzóval. Megint meglocsolok egy sort, megint nyomok. Tehát ilyen edzéstervek vannak, vagy nyírtam a füvet, letoltam 4 sort, nyomtam 1-et a súlyzóval.
0: Janek Gyurival mikor ismerkedtetek meg? Régen ismertétek már egymást, mert ennek lett egy szülötte. Az a bizonyos Zugló, az a bizonyos Lipták villa, amelynek én is vendége lehettem, amelyet ezúton is köszönök. Na, erről mesélj egy kicsit.
1: Janek Gyuri barátommal úgy ismerkedtem meg, hogy mikor ott hagytam a sportot, elmentem testnevelő tanárnak. És az iskolában hamar felfedeztem, nem kellett hozzá sok, ez is mutatja, hogy másképp álltam a munkához, hogy itt bizony nem akarok üldögélő testnevelő lenni, a körülmények nem voltak jók, a tornaterem kicsi volt, és ilyenkor leültek a többiek, hogy nem tudok mit csinálni, föltették a kezüket, és akkor ilyen túlélő testnevelési órák voltak, én meg azt mondtam, hogy közel van a BVSC úszoda, majd kimegyünk úszni. És kivittem első óra, meg az utolsó órába betettük az úszást, ne menjen az első kettő, vagy utolsó kettő, és hordtuk ki. És a Janek Gyuri volt a BVSZT-nek az üzemeltetési vezetője. Tehát hozzá mentem megbeszélni a feltételeket. És így ismerkedtünk meg. És aztán Gyuri, mint amatőr, mondjuk történész, és hasonló lelkületű ember, mint én, ő előtte atléta edző volt. Futó volt, és abból atléta edző, és aztán később lett ugye létesítményfelelős a BVSC úszodába és az atlétikai pályán, és egyszer csak megszólított, ki vagyok, azt mondja, Mátyás király el van kicsit felejtve, 2008-at írunk, Mátyás király el van kicsit felejtve, ez a, meg kéne emlékezni róla, mivel hogy Bécsben halt meg, és akkor a vízen én, mint vízes ember, tudnánk-e valami demonstrációt csinálni a Dunán Budapestig? Mondom neki, te mikor halt meg? Azt mondja, április elején. Mondom, akkor az nem jó, mert akkor hideg van a Dunán, nem lehet tömegeket megmozdítani, embereket. És akkor egyből mondtam neki, régi veszővaripám volt nekem magamba a harangszó, mondom, emlékezzünk az egész Hunyadi családról. Itt van a mi harangszónk, ami el van felejtve, de most már azért felkapták, és akkor összeálltunk, és emlékezzük meg, és csináltuk, hogy július 22-én legyen egy megemlékezés, de akkor még Gyurcsány időszak volt, és nem engedtek be ezzel a gondolattal Budapest területére, és akkor a Dunakanyarba tudtuk megoldani, a Szentendre és a kistérség környékébe, Szentendre, Dunakanyar, Tahitótfalu, Leányfalu, Visegrád, Piliszentlászló, és ott először Hintóval vittük körbe a erekjéket.
0: Milyen erekjék ezek, hogy a ez
1: Mátyás
0: tudja.
1: Király halotti pajzsának múzeumhű másolata, és Mátyás király kálváriájának, ami esztergomi bazilikában van, annak a múzeumhű másolatát vittük körbe. El köré szerveztünk egy ünnepséget, kaptunk kölcsön egy 80 kilós harangot, amit föltettek az autóra, és körbe harangoztam a településeket, és amikor jött a rendszerváltás a Fidesz, akkor beengedtek minket már a Hősök terére, és 11 ilyen ünnepséget tudtunk rendezni, úgyhogy sokszor volt, hogy kijött a televízió is, mert azt hitték, hogy állami ünnepség, mert írtunk pályázatokat, írtunk a Honvédelmi Minisztériumba, és kaptunk néha díszszázadot, komoly ünnepség volt a Hősök terén délbe, csináltunk egy kétórás műsort, utána egy bicikli zarándoklatot vissza a Dunakanyarba, körbevittük a harangot, majd este megint egy műsor a Hősök terén, és ezt csináltuk 10-szer. A utoljára pedig a Hunyadi hajón tavaly, amikor kibéreltük a Hunyadi hajót, főraktunk egy 120 kilós harangot, és ott előadó művészekkel megünnepeltük, és minden híd alatt harangoztunk, minden híd alatt volt dal, ének, volt versmondólány, katonai tiszteletadás, államtitkárok mondtak beszédet. Ebbe az évben is szerettünk volna valami hasonlót csinálni, de a vírus miatt elment az egész. Most nekem volt egy olyan gondolatom, meg is írtam egy-két levelet, de sajnos ott elakadt az egész a vírus miatt, mert a bazilika lépcsőjén szerettem volna egy színpadot felállítani, oda harangokat vinni, röviden az elcsatoló területek harangjai szólaljanak meg, és a anyaország harangja, és minden harangszó köré egy kulturális műsorral, de ez nem sikerült a vírus miatt. Jövőre megint megpróbáljuk.
0: Természetesen a Hunyadi hajón is ott énekelhettem, de Csíksomjon láttam, hogy tényleg cipeltétek a nem kis súlyú erekjéket, és ez csodálatos volt. Mit jelent neked Csíksomjó? Voltál-e előtte a búcsún?
1: A búcsún nem voltam, többször voltam előtte Csíksomjó, mint említettem, előbb a vitézi renddel mentünk oda ki vitéz avatásra, és voltam kirándulni is, de a csíksomjói búcsúra az erekéinket vittük ki, és méltó helyre sikerült felállítani, és a csíksomjói búcsún egy olyan lélekemelés, ami csak a dobogón tudtam érzékelni a himnusz hatására, ugyanis amikor először voltam kint, és a végén, amikor vége volt a csíksomjói búcsúnak, és jött a szokásos vége, hogy himnusz, székelyhimnusz, és odáig is rendben volt, mikor megvolt a székelyhimnusz, de amikor utána megszólalt a vándorfecske, a régi, hát én úgy éreztem...
0: Az eredeti régi székelyhimnusz, igen.
1: Úgy, amikor a kórus beénekelte, én úgy éreztem, hogy fölemelkedem a levegőbe. Ott úgy sírtam, mint az első világbajnokságon a dobogon. Ott nem győztem körülnézni és törölgetni a könnyeimet, de amikor, mert nem számítottam rá. És egyszer csak a kórusok beénekelte, úgy éreztem, hogy lebegek. És a csíksomlyói búcsún az, amikor ott 500 ezer ember együtt van, és 500 ezer ember ugyanakkor, ugyanazzal az értékrenddel, ugyanarra gondol, és ugyanazt gondolja ugyanarról, hát az egy olyan közösségi lelki erő, és a zarándok vonaton is, amikor összejön ott 1000-valahány száz ember a vonaton, és a segédmunkástól a főmérnökig és a főorvosulig mindenki ugyanazt az értékrendet és ugyanazt a véleményt képviseli, az egy olyan szakrális élmény, hogy mindenki szeret valami közösséghez tartozni, és akkor éli meg az ember, hogy van, igenis van olyan közösség, ahova tartozom.
0: Igen. A kezemben tartok egy nagyon kis karcsú, kedves könyvet. Az a cím,

0: ilyen útmutató. A mai európai ember többsége nem hisz az isteni elrendeltetésben. Vár valami kézzelfoghatót, valami számára hasznosat. Azt gondolja, mint az előző rendszer kommunistája a párttagságáról. Ha belépek, lesz minden. Jó állás, lakáskiutalás, üdültetés, stb. Vagy a papság között előforduló komoly visszásságokra hivatkoznak a liberálisok. Ültessük át más területre a problémát. Ha egy iskolában valamelyik tanár bűnös útra lép, nem az oktatást szüntetik meg, hanem eltávolítják a pedagógust. Vagyis az emberi gyarlóság miatt valamely eszmerendszert, értékrendi szellemiséget nem kell megszüntetni, az embereket kell a helyükre igazítani. Mert az őszinte keresztény hit életutat ad a jó harmonikus életvitelhez, melyben az önzetlenségeinknek a másokról való visszatükröződése teszi harmonikussá az életünket. A felelőtlenségünkkel okozott kár az emberi minőségünkben nem biztos, hogy egyenlő arányban van a pillanatnyi haszonnal vagy a kényelemmel. A jóisten nem ad semmi kézzelfoghatót, hanem válaszutakat állít elénk, amelyek elvezetnek valahová, amelyeknek következményeik vannak számunkra. Dönteni nekünk kell az utak közül. Ez a döntés a moralitás, amikor a pillanatnyi önző észérveken felülkerekedik a szándékunk, amelyet a lelkiségünknek a közösséghez tartozó viszonya szabályoz. Ez nagyon szép összefoglalás, saját szavaiddal is mondjál erről.
1: Én írtam ezt a kis könyvecskét, a Század tanácsában született meg. A Század tanácsának tagja lettem 2011-ben, és felkértek, hogy a Selye Egyetemen beszéljek a sport erkölcsről, moralitásról valami példát. És mondom, kik fognak a hallgatók, hát leendő pedagógusok, és a református egyházmegye hallgatói és vezetősége. Mondom, én beszéljek nekik erről, röviden be voltam tojva, de jól sikerült. És akkor odajött hozzám a rektorasszony, hogy azt mondja, jó volt hallgatni, leírnám én ezt? Mondom, leírom. Leírtam, és akkor egy kis novellás könyve megjelent. És még kétszer így jártam, és akkor szóltam neked, már van három ilyen kicsit, rakjuk össze egy kis könyve. És úgy született ez a kis karcolat, amiből ez ki lett emelve ez a gondolat. Hát én ugye már említettük, hogy moralitásba kilógtam egy kicsit a sorból, a lelkiségemmel. Vallásos nevelést kaptam, aztán mikor bekerültem a sportba, mindenki eltávolodott, én is. Megmagyaráztam magamnak, mert mindenki megmagyarázza magára, az emberek többsége magát magyarázza, és nem a helyzetet, amiben él. Megmagyaráztam én is akkor fiatalon magamnak, már pedig ez nem így van. Méghozzá azzal magyaráztam, hogy hát a Jóisten miért csak ott foglalkozott a Krisztus körülötti emberekkel, a többi földrészsel, amit később fedeztek föl, azokkal miért nem foglalkozott. Majd eltelik közel 25 év, és megkértek, hogy segítsek az egyik, már testnevelő tanár voltam, és megkértek, hogy menjek le egy sportolónak segíteni, technikai hibája van, és az edzője megkért, hogy segítsek. Benültünk a motorcsónakba, és néztem a fiút, láttam a hibáját, és beugrott az edzéselmélet könyv, amely vallásilag teljesen helyre rakott. Edzéselmélet könyve ott van benne a hibajavítás eszközei. Mindig a legnagyobb hibát kell kijavítani először. És akkor mint a dominó dőlt meg az egész bennem, hogy azért, mert a többi földrészen nem volt annyi baj. Mert a természeti népek öltek út, és aki a természettel harmóniában él, az a szeretet valamilyen formáját gyakorolja. És ott, ahol a leggyarlóbb közeg élt, oda kellett a megváltó. És úgy, ahogy voltam, mint a buborékok kiszálltak belőlem az előző gondolatok, és helyre tett, és kezdtem másképp gondolkozni. Sajnos ebbe az időszakban neveltem a gyerekeimet, akik ugye jártak hittanra, de nem kaptak vallásos nevelést, a lányom is elolvasott Bibliát, de rájuk volt bízva, mert pont abban az időszakban, mikor nem a keresztelés, hanem a névadó ünnep volt a divat, ugye akkor nevelkedtek a gyerekeim. De azt azért megnyugodtam, hogy a fiam

0: bár nem jár templomba, de keresztény értékrend szerint él, úgy, hogy észre se veszi. Mert az, ami tőlem kapott és továbbvitt, az az élethez, közösséghez való viszonya, az olyan. Észre se vette, hogy erre példát mondjak, mivel az én fiam volt, elvágták a sportban mindenhol. Aztán dolgozott egy-két helyen, nehéz dolga volt, egyszer csak gondba lett a kajakkenu szövetség. Már negyedik éve dolgoztak egy programon, ami most fut, a vízivándor programon, négyen dolgoztak a szövetségből, hogy kidolgozzák. Persze mindenki csak a papírt tologatta, sok pénz el lett költve papíron, táborhelyek nincsenek kijelölve, hajók nincsenek, gyakorlatilag nem valósult meg semmi. Kellett egy olyan ember, akire meg lehet bízni, rá lehet bízni, meg is fogja csinálni, kit ismerünk ilyet a sportból. Ugye nekem szólni kényes volt, hát majd a fiam, mert ez hozta a családba, meg is csinálta.
1: Utolsó kérdésként a családodról. Párodról, gyermekeidről.
0: Elmondhatom, hogy volt, amit rosszul csináltam az életbe, volt, amit jól, de hogy jól nősültem, az ennyi év után kiderült és biztos. A feleségem is vízisporta, evezős volt, most is jár sportolgatni, a vízen ismertem meg őt, és akkor mondom, ki ez a lány, kicsit, most erre nincs elég műsoridő, hogy ezt elmeséljem, de végül is összejött, és ő is egy szerénte teremtés. Tehát két lábbal áll a földön, ő nem lett világbajnok, magyar bajnok volt evezésbe, de együtt járunk sárkánykenúzni, sárkánykenúba többszörös világbajnok, mert beült a fiatalok közé 50 évesen, és a fiatalokkal is világbajnok lett, és most sűrű jár aerobikra. A lányom 1980-ban született, ő építőmérnök, sajnos, mikor az előző kormány tönkretette az építőipart, és nem volt munkája semmi, akkor muszáj volt kiment Svájcba, és ez is Svájcba ismerkedett meg a párjával, és ott Svájcba építi a lagutakat. A fiam 84-ben született, ő a Kajakkenu Szövetségben dolgozik, a vízivándortábort vezeti, és mellette hozzátartozik a sárkánykenu is, meg ezek a most divat a SUP, amin állnak, és hogy állva, az is ő hozzátartozik, rengeteget dolgozik. Most is rohangál egész nyáron az ország két vége között, mert vannak túrázók a Mosoni Dunán, vannak a Tisza fölsőn, és a kettők között megy, irányul, koordinál, közben sárkánykenu verseny van itt, oda is oda kell nézni.
1: Az unokáidról is mondjál egy pár szót.
0: Két unokám van, két fiú, 3,5 éves a kisebbik, 5 éves a nagyobbik, most voltak 2 hétig itt nálam, szétszették a házat úgy, ahogy kell, nagy boldogságomra, és olyan jó utánuk rendet rakni, mert minden kis rendrakáshoz kötődik egy kis élmény. Úgyhogy a nagyobbik az inkább nagymamás, a kisebbik meg nagypapás.
1: Ez gondolom nagyon nagy boldogság, mert ezt már én is ismerem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jobban megismertünk téged. A Lélek közelben című műsort hallották. Búcsúzik Dévai Nagy Kamilla. Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap találkoznak az egyházi civil szervezetek vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap, szeptember 17-én, csütörtökön, 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda, Üllői út 24. Az időpont szeptember 17, csütörtök, 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várta hétfőn 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztjén kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik fel az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán 20 órától. Az alkalmon Fabini Tamás, nyugalmazott püspök, teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor Védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár az egyszerű fordítás szerint.
1: Dávid Zsoltára. Az én pásztorom az örökké való. Minden jóval ellát engem. Dús legelőin megpihentet. Friss patakokhoz terelget. Felüdíti lelkem, és az igazságosság útján vezet, jóságos természete szerint. Bizony, még ha a halál árnyékában, sötét és mély völgyeken kell is átmennem, akkor sem félek a gonosztól, mert te, örökkévaló, ott is velem vagy. Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendéged előtt. Bizony színig töltöd poharam. Jóságod és szeretetet körülvesz, amíg csak élek. Az örökkévaló házában lakom egész életemben.

0: Kedves hallgatóink! Ismét a 23. Zsoltár tanítását fogjuk a gyakorlatba átültetni. Megnézzük azt, mit jelent számunkra a mindennapokban a harmadik versszak második fele, ami Károli Gáspár fordításában így hangzik.
1: Az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért.
0: A mai műsorunk címe A jó pásztorral az igazság ösvényein. Szerető gazdánk, a jó pásztor, Jézus Krisztus vezetése alatt életünknek értelme van. Gondoskodik minden szükségletünkről. Nem mindig a legkönnyebb út az, amelyen vezet, de ne féljünk őt követni, mert neki van hatalma, hogy megvédje övéit. Velünk van minden nap, és nem hagy el soha. Ebben az életben sokféle ösvény van, amelyen járni lehet. De csak egyetlen egy vezet a menny felé. A helyes út, az igaz ösvény nem más, mint a keskeny út, amelyen nem sokan járnak. Sohasem volt könnyű megtalálni, mert gyakran eltűnik a megfelelő nyom. Az ösvény kifejezés az eredeti nyelven egy kitaposott út, amelyen kerekek forognak. Talán keréknyomnak is lehetne fordítani. Régen, amikor a kocsik végig haladtak egy területen, a kerekek mély nyomokat vágytak, amelyeket mások is követhettek, mert elvezetett egyik helytől a másikig. Az igazság útjának keréknyomait az Úr Jézus élete jelentheti számunkra. Jézus Krisztus maga az út, aki mindig a rábízottak legjavát akarja. Soha ne feledjük el, hogy ő a jó pásztor, aki szereti nyáját, ismeri báránykáit, és nevükön szólítja. Mindig a nyáj előtt jár. Olyan jó tudni azt, hogy hozzátartozunk, az övéi vagyunk, az ő tulajdona. Ha naponta az ő nyomában haladunk, hozzáragaszkodunk, akkor nem tévedünk el, biztosan célba jutunk.
1: Az igazság ösvényein, útjain vezet engem az ő nevéért.
0: Olvassuk a Zsoltár harmadik versének második felében, ami a hit bizonyosságát fejezi ki. Júdea rögös útjaim bizony nem volt könnyű a pásztornak nyáját terelgetni. Hegyre fel, völgybe le. Nehéz volt sokszor megtalálni a helyes ösvényt. Az a pásztor, aki adott a jó hírére és nevére, nem akart szégyent hozni, ügyelt arra, hogy nyája ne saját tetszése szerint legerészen, hiszen ebből sok baj származott. Hogy ez ne következzen be, szüntelenül vigyáznia kellett arra, hogy az állatok ne legyenek sokáig egy helyen. Mert ha rájuk hagyta, hogy mindig ugyanazon a domboldalon legeljenek, és ugyanazt az ösvényt kövessék, akkor kopár sivataggá változtatták a területet. A gondtalan pásztorolás következményeképpen ugyanis a juhok tövig lerágják a füvet, még a gyökerét is megsértik. Ha tönkre megy a legelő, akkor lesoványodnak, legyengülnek, betegesek lesznek az állatok. Azért, hogy ez ne következzen be, a pásztornak naponta kellett döntenie, hogy merre, hová vezesse nyáját. Milyen sokban hasonlít életmódunk és szokásaink a bárányokéhoz? Isten nem hiába nevez minket juhainak. Többnyire makacsok, csökönyösek vagyunk. Szeretünk a saját szeszélyeink, elgondolásaink, kívánságaink a magunk útján járni, még ha látjuk is mások életében a romboló hatást.
1: Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk. Ézsaiás 53:6.
0: Félelmetes az embernek ez a szándékos, önpusztító tevékenysége.
1: Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő út. Példabeszédek 14:12.
0: A következő énekben a költő rendkívül megragadóan fogalmazza meg az ember vergődését és a pásztor szeretetét, aki megkeresi a maga útján járót.

0: A mi szerető gazdánk Jézus Krisztus naponta szelíden figyelmeztet.
1: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. János 14:6.
0: Ennek ellenére sokan nem kívánnak az Úr Jézushoz menni. Nem akarják követni őt, és nem óhajtanak az igazság ösvényein járni. Mai világunk tele van ilyen emberekkel, feldúlt otthonok, összetört szívű, tönkrement életek, torz személyiségek emlékeztetnek mindenfelé és figyelmeztetnek, hová juthat az ember, ha a maga útján jár. Krisztus állandóan hívogat.
1: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Lukács 8:23.
0: Kevés ember hajlandó erre, néha még mi sem. Mert nem akarjuk megtagadni önmagunkat, feladni saját elgondolásainkat, és nem hagyjuk, hogy vezessen bennünket a helyes úton. Pedig ő mutatja az utat, nekünk csak utána kell mennünk. Nem vezet zsákutcába, szakadékba, hiába valóságba. Az eredeti szövegben az ösvény szó többes számban van, igaz ösvényeken. Vajon melyek ezek az ösvények és utak? Az első a megtérés útja, ami élet és gondolkodásmód megváltoztatását jelenti, egy más úton való elindulás. Spurgeon megfogalmazása szerint
1: a megtérés legfőbb jele, hogy meg akarunk szabadulni bűneinktől, és a megszentelődés útján akarunk járni. Mindez pedig a meg nem érdemelt kegyelemből történik, az ő nevéért.
0: Isten igéje, szava nem csak hitet fakaszt, hanem bűnbánatot és megtérést is kivált az emberből. Jóságos Urunk hívását hallva látjuk elveszett állapotunkat. Megbánjuk, megvalljuk bűneinket, és elhagyjuk azokat. Megtérés nélkül azonban nem lehet személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. A második ösvény a megigazulás útja. Istennek arra a cselekedetére vonatkozik, amellyel a bűnbánó bűnöst igaznak tekinti. Ingyen, kegyelemből, Jézus által bűnbocsánatot nyerünk, bár nem érdemeljük meg. A megigazulás Istennek az a jogi döntése, melyben a bűnöst az ítélet alól felment és visszahelyezi szeretetébe. A valódi megtérés és megigazulás megszentelődéshez vezet. Szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A megigazulás Isten értünk végzett tette, a megszentelődés pedig az, amit bennünk tesz. Ellen White így határozza meg ennek lényegét.
1: Isten nekünk tulajdonítja az igazságot, amivel megigazít, amivel pedig megszentel, abban részesít. Az első jogcím, amivel a mennybe juthatunk, a második meg alkalmassá tesz, hogy a mennybe jussunk.
0: A harmadik út a megszentelődés, ami egy életen át tartó folyamat. Minden nap újra és újra küzdenünk kell a bűn ellen és győznünk. Az ima és a szentírás tanulmányozása által egyre erősödünk az Istennel való kapcsolatunkban. Alfred Vossé a következőképpen magyarázza ezt a folyamatot.
1: Az üdvösség műve az elhívással és a megigazítással kezdődik, majd a megszentelődéssel folytatódik. A megigazítás egy pillanat műve, a megszentelődés fokozatos, a megtéréssel kezdődik el. A megszentelődés három dolgot foglal magába, bűnnel való szakítást, odaszentelődést Istennek, engedelmességet.
0: A negyedik ösvény az újjászületés, ami a régi rossz szokásaink elhagyását, a bűnös élettel való teljes szakítást, új életben való járást jelenti. Megváltozik a gondolkodásmódunk, szeretjük a Bibliát, lelki életünk kenyerét és vizét, útmutató lámpásunkat. Beszélünk másoknak hitünkről, Istennel szerzett tapasztalatainkról. Szívesen imádkozunk, állandó összekötetésben vagyunk Istennel, hiszen az ima nélküli keresztény, tartalom nélküli keresztény. Krisztus azt mondta Nikodémusnak,
1: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. János 3:3.
0: Az újjászületés a Szentlélek munkája az emberi szívben, aminek eredménye lesz, hogy a lélek gyümölcsét fogjuk teremni, melyek a következők.
1: Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Galáta 5:22.
0: Mind ennek a végső koronája, célja az engedelmesség útja. Enélkül az összes többi nem ér semmit. Találóan fogalmaz Spurgeon.
1: A hívő ember szívesen engedelmeskedik Istennek. Nem válogat Isten parancsolatai között. Nem csak annak engedelmeskedik, ami kedvesen hangzik előtte, hanem mindannak, amit Isten mond. Amit Isten kíván tőlünk, azt megtesszük, mert szeretete erre indít.
0: Az életben sokféle út van, többféle ösvény, amelyen járni lehet, de csak egyetlen egy út vezet az örök élethez, a boldogsághoz. Az igaz utat sohasem volt könnyű megtalálni, kevesen járnak rajta, de a vége az örök élet. A másik a széles út, amelyen sokan járnak, de veszedelembe visz. Mennyi baja van az Úrnak velünk, ha engedetlenkedünk, elcsellengünk? Néha megtörténik, hogy egy juh lezuhan a meredek lejtőn a mélybe. Ilyenkor a pásztornak kell utána menni, megkeresni, visszavinni az igazság ösvényeire. Hányszor kell szigorú megrovásban részesíteni az Úrnak bennünket is, hogy a helyes úton végig megtarthasson. Van, aki elindul a bűn lejtőjén, és nem tud megállni, zuhan lefelé, a rossz társaság, barátok eltérítik a jó útról, az igaz ösvényről. Ital, kábítószer, káros szokások tartják fogságban az ilyen embert. Ha valaki elindul a lejtőn, azt nagyon nehéz megállítani. Úgy kell utána menni és visszahozni, mert magától nem tud visszatalálni. Éppen olyan szánnivalóak vagyunk összes nyomorúságunkkal, mint az eltévedt bárány. Erről szól Turmezei Erzsébet megható verse is.
1: Sűrű erdő mélyén kicsi bárány békett, te elveszed bárány, Jézus keres téged. Megkérdi az erdő minden bokrát, fáját, ugyan melyik látta szegény báránykáját. Szúró tövis tépi, hullav vére érted, te elveszed bárány, Jézus keres téged. Mint ő a jó pásztor, nem szeret úgy senki, szegény báránykáját vérén is megmenti. Engem keres Jézus, veszni nem hagy árván. Ha megtalál Jézus, hazavisz a vállán. Hív szerető szóval, hol vagy, kicsi bárány? Megment engem Jézus. Hulló vére árán.
0: Talán néha úgy kell tenni velünk a mi gazdánknak, mint ahogy egy pásztor tett a bárányával, amelyik mindig másfelé akart menni. A történet a következő. Magányos juhakolhoz ért a vándor egy este. Az ajtó nyitva volt, így beléphetett. A juhok között ott ült a pásztor, aki rövid köszöntés után ismét báránya fölé hajolt, amely betegen feküdt a szalmán. A vándor megkérdezte tőle.
1: Mi a baja az állatnak?
0: Eltört a lába, felelte a pásztor, miközben lágyan simogatta az állatot. Az idegen tudni akarta, hogyan történt a dolog. A pásztor elmondta.
1: Én magam törtem el a lábát, mert már nem tűrhettem engedetlenségét. Hónapokon át próbáltam szeretettel jóra bírni, de nem hallgatott a szavamra. Mindig a maga útját járta. Volt úgy, hogy meredek szikláról kellett lehoznom, máskor a szakadék mélyéről felhoznom. Egyszer csak nem elragadta a sas. A legrosszabb azonban az volt, hogy más juhok is futottak utána. Nem maradt más hátra. El kellett törjem a lábát, hogy ne tudjon többet elcsatangolni. Először rettenetesen felháborodott, nem ivott, és a fejével felém döfött. De most már alázatosan nyaldossa a kezemet, és figyel a hangomra is. Nem sokára újra járni tud majd, de egyben biztos vagyok, nem lesz többé engedetlen bárány a nyájamban.
0: Isten kénytelen néha így bánni velünk, és ilyenkor ne gondoljuk, hogy nem szeret.
1: Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Zsidók 12, 6-tól 7-ig és 12-dik.
0: Jézus Krisztus nem titkolta el, hogy az ő követésének ára van. Világosan kimondta, ez önmegtartóztató életet jelent. Az átlagostól eltérő magatartást követel. Azonban ez sok embert visszariaszt attól az úttól, amelyen ő akar vezetni minket. De ha figyelünk szavaira, új, friss legelőre találunk, és gazdag örömben lesz részünk. Ha vele járunk, ezzel azt fejezzük ki, hogy őt szeretjük, és nem magunkat. Az énünktől való szabadulás óriási jelentőségű. Aki önző énjétől szabad, az hajlandó megbocsátani, szeretni, alázatos tud lenni, önzetlenül szolgál másoknak, mindennapjaiból eltűnik a feszültség, az érvényesülni vágyás, hálás tud lenni azért, amit a drága pásztorától kap. Sokszor bíráló szemmel nézzük, ami velünk történik, olykor embertársainkat is. Másokra fogjuk szerencsétlenségünk okát. Elfelejtjük mindazt az áldott jó dolgot, ami velünk történik, és a rosszat emlegetjük. Hisszük-e, hogy életünk valamennyi dolga Isten kezében van? Ha igen, akkor látni fogjuk, hogy életünk beleillik az ő örökkévaló tervébe. Ha nem kétségeskedünk afelől, hogy minden a javunkra van, akkor békesség és nyugalom tölt el bennünket minden élethelyzetben. Tanuljunk meg engedelmeskedni, alkalmazkodni Isten akaratához. Adjuk át az Úrnak a saját akaratunkat, életünket. Minden ezen múlik. Az akaratnak igen nagy szerepe van. Ne válasszunk saját ösvényeket, hanem legyünk készek Krisztus útján járni. Ha őt követjük, az ígéret akkor nekünk is szól.
1: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. János 10, 27-től 29-ig.
0: A mennybe nem sok út vezet, csak az igazság útja. Nem választhatunk önkényesen utat magunknak. Az út életmódot, gondolkodásmódot, cselekvési módot is jelent. Ebből következik, hogy olyan életmódot kell folytatnunk, mint amilyet Jézus. Úgy kell gondolkodnunk és cselekednünk, ahogy ő tett minden helyzetben. Ellenvágy szavai felráznak langyos kereszténységünkből.
1: Az igazság ösvénye szorosan a téves út mellett halad, és a két ösvény egynek látszik azok előtt, akikben a Szentlélek nem munkálkodik, és akik ezért nem képesek meglátni a különbséget az igazság és a tévejgés között.
0: Kérjük az Urat, a mi pásztorunkat, hogy lelkének erejével tanácsoljon, vezessen mindvégig az igazság ösvényén a megtérés, a megigazulás, a megszentelődés, az újjászületés, az engedelmesség útjain. Ő vidámítson meg minket,
1: hogy így bennünk és általunk neve megdicsőítessék a világ előtt.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó pásztor védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. De nem minden történet velem esett meg. Ime itt van a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, Isten előtti kétségeit, a zavaró tényezőket, olykor a tévutakat és a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézséget, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek. És akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a Szóla Rádióban hetente 6-szor is.

eleget. Az Isten ajándéka a gyermek, az anya mi gyümölcse jutalom.

0: is ad.
1: Mennyit?
0: Eleget.
2: A matrac. Egy keresztény táborban voltunk, amit nagyon szeretek. Most is több mint 70 lélek jelent meg a több éjszakás együttlétre. Én, ismerve magamat, egy ágyas szobát kértem két okból is. Az egyik az, hogy fáradékony vagyok, már koromnál fogva is. Így aztán szükségem van a pihenésre. Ugyanakkor, ha társat kapok a szállásomra, bizonyára ő is már túl van életed elén, és ő is fáradékony, szeretne pihenni az ő saját ritmusában. De ha hol egyikünk, hol másikunk jön, megy, hát ez egyre kevésbé oldható meg. Aztán valljuk be, a horkolás is zavarni tud, de nagyon. A másik igen fontos körülmény az volt a két személyes szoba mellett, melyben egyedül lennék, hogy otthon én nagy francia ágyon alszom, ahol békében szétdobálhatom a tagjaimat, és nyugodtan tudok szuszókálni. Ellenben az egy személyes szobákban egy vékony kis ágy szokott lenni. Aludtam már ilyenem, de hol a karom nem fért el, lógott le a levegőbe, és arra ébredtem, hogy egy csomó más bajom is volt. Egyébként is, az ilyen ágyak, én komolyan nem tudom, hogy milyen meggondolásban, de úgy vannak kialakítva, mint egy kis dombocska. Középen magasabb, és kifelé lejt. Nos, amikor ilyen ágyon alszom, rendre fölriadok, éjjelente többször is, minden megforduláskor, kezemmel az ágy szélét tapogatva, hogy egyáltalán merre és hogyan fordulhatok meg, hogy le ne essek. Tehát azt mondtam ezen az alkalmon, hogy én kérek egy kétszemélyes szobát, és hát inkább kifizetem a felárat, a plusz 50%-on, csak tudjak pihenni, legyen két ágy egymás mellett, és amikor szükségesnek látom, úgy, ahogy nekem megfelelő, ha van rá mód az elosztáskor, hogy kérésemet teljesítsék. Hát meg is lett a kívánságom, és boldogan vettem birtokba az egyik ilyen kis apartmant. Még az is kedvesség volt felém, hogy pont egy földszinti szobát kaptam a hotelben. Na, fogtam magam, és sok-sok Isten felé érzett és elmondott hála közepette gyorsan összetoltam a két ágyat, hogy na, így aztán pontosan jó lesz, már elég széles, aztán megálltam a végénél, hálát adtam az úrnak a kényelemért, és boldogan vettem birtokba az egészet. Majd, dolgom végeztével, amikor már minden a helyén volt, a bőröndömből a szekrényekbe és a fürdőbe, kimentem a közös térbe. Békésen és boldogan üldögéltem, amikor az egyik ismerős fiatal asszony, az egyik szervező felesége odajött hozzám, és nagy bizalmasan egészen közel hajolt a fülemhez, és szitve titkolózva sugta, hogy lenne egy nagy kérése felém. Már ha tudok neki segíteni. Ekkor én felsóhajtottam. Ő csak azt nekért, hogy beszállásoljanak valakit mellém. Bár kimondtam, de ugyanakkor pontosan tudtam, ha kell, megteszem. Hiszen akkor ez azt jelenti, hogy az a másik szükségben van. És hát segíteni kell rajta. De ő reményteljesen elmosolyodott és biztatott, hogy dehogy is, nem erről van szó. Más lenne itt a dolog. És mielőtt bármit is mondhattam volna, megkérdezte, hogy oda adnám-e nekik a második ágyamról a matracot. Nekem ugye az nem kell, de a kislányuknak nagyon is jól jönne. Ugyanis ők azt gondolták, hogy a gyerek akkor aludna jól, ha a két ágyukat ők széttolnák, és közé letennének egy nagy matracot, de hát náluk ugye nincs több. Mert hát ugye arra a másik matracra nekem semmi szükségem, egyedül vagyok, mint tudjuk. Nos, akkor egy pillanatra megállt bennem az ütő, mert az eddig szépen fölépített ott létem most hullott darabjaira. Bár nem voltam elragadtatva az ötlettől, de tiszta szívből már is igent mondtam, hiszen egy gyerekről van szó. És már vitték is kényelmem zálogát. Nos, így esett meg, hogy kifizettem a több tízezer forintot a külön szobáért, meg a felárat, és mégiscsak egy ágyas szobába aludtam, és hát igen, előjött minden kényelmetlenség, amitől csak tartottam. Aztán meggondolkodtam. Hogyan is tudnám átvészelni én ezt a helyzetet? Végmegoldásként az ágyam egyik oldalára egy széket toltam, hogy le ne essek, és ha kirakom a karomat, ne a levegőbe lógjon, és ne menjen ki belőle minden vér. A másik oldalon pedig a matrac helyén föltornyoztam a második ágynemű részeit, és igyekeztem szintén a karom magasságába tenni, de hát, bármennyire is igyekeztem, ugyanúgy fölébredtem minden fordulásnál, és ugyanúgy pocsékul aludtam, mint amitől meg akartam volna védeni magam. Na, ennek az lett az eredménye, hogy egyetlen éjszaka se aludtam jól, és a tábor végére meg iszonyatosan kimerültem. De nem csak fizikailag merültem ki, lelkiekben is, mert nem tudtam földolgozni azt a felelőtlenséget, hogy eljövök a kisgyermekemmel több napra, és meg se kérdezem, hogy van-e gyerekágy vagy plusz matrac, de én se hozok magammal semmit a kicsinek, mondjuk egy utazóágyat. Hiszen ők kocsival jöttek, és bőven lett volna hely erre, ahogy azt mások is csinálták. Nos, bármennyire szégyellem a dolgot, nem bírtam szabadulni attól a gondolattól, hogy jól kiszúrtak velem. Csak azért, mert felelőtlenek voltak, és tőlem várták a megoldást. Aztán meg arra kezdtem vágyakozni, hogy az én hatalmas áldozatomat valaki legalább dicsérje már meg. Valaki simogassa már meg a lelkemet, hogy ilyen nagy lelkű voltam. Csak úgy csípőből. Mert azt talán enyhítené a bennem mocorgó, és engem békén nem hagyó méltatlankodásomat. Gondoltam arra is, hogy talán a két fiatal szülő a gyermek érdekében aludhatott volna egy ágyon, és a kicsi a másikon, ha a falhoz tolják, biztonságos is. De senki még csak rám sem mosolygott ebben az ügyben, hogy köszönjük, jól alszunk. És egyszer, amikor egy szolgálati helyen ketten maradtunk az apukával, jó, nem vagyok büszke rá, de megkérdeztem, hogy miért pont tőlem kérték el a matracot, amikor még többeknél is volt ilyen lehetőség? Bevallom, arra gondoltam, hogy valami ilyesmit mond majd. Hát, mert bíztunk a te drága szívedben, mert tudtuk, hogy te úgyis kisegítesz minket, mert tudtuk, hogy neked őszintén elmondhatjuk az igazságot, hát, mert, de semmi se hangzott el, egy fél kuk se, egyetlen válasz se, mintha az apuka meg se hallotta volna a szavaimat, és én igen csalódott lettem, gondolván. Hát ennyit már csak megérdemelnék, de semmi. Míg az apukába se vetődött föl annak a gondolata, hogy én mekkora áldozatot vállaltam miattuk, helyett. Így aztán gyakorlatilag végig füstölögtem az egész tábort, bár nem akartam ezzel foglalkozni, ezerszer hessegettem el magamtól, de mégis mindig és mindig előjött bennem. Úgy éreztem, hogy gyógyír volna a sebeimre, ha valakinek mégis elmondhatnám az esetemet. De most kinek panaszkodjak? Most kinek mondjam el? Most hogy oldjam föl magamba ezt a feszültséget? És már régen itthon voltam, amikor még mindig ezen méltatlankodtam. Bár nem akartam, egyáltalán nem akartam. Már igazán terhemre volt az egész. De nem bírtam szabadulni a gondolattól. Szinte belém bújt a feldolgozatlan kényelmetlenség elviselése, és egyre csak ezt hallottam magamban. Tessék, itt van, hiába gondoskodtam mindenről, a másik ember felelőtlensége miatt most minden tönkrement. És ahogy így méltatlankodtam magamba, egyszer csak valami eszembe jutott. Éppen egy gondolatsor lepett meg. Aztán meg is szégyenültem, hogy mit rágom itt a saját lelkem mások egyetlen rossz tette miatt, vagy nem is egy, hanem egy sorozat, amikor én ugyanezt, igaz más formába talán, de szintén megteszem. Én is hozok rossz döntéseket, én is vagyok olykor felelőtlen, olykor én is azt várom, hogy valaki más oldja meg az én gondomat, és akkor az Úr Jézus jutott eszembe. Mit is mondogattam eddig magamba? Ezt. Tessék, itt van! Hiába gondoskodtam mindenről, a másik ember felelőtlensége miatt most részemre minden tönkrement. Nos, az Úr Jézus nem ezt érezhette állandóan. Ő megteremtett nekünk egy tökéletesen szép és kényelmes világot, melyben szabadon pakolhattuk a tagjainkat ide-oda, ahová éppen akartuk, minden kényelmünk megvolt, békével alattunk, és nyugodtan, mert ehhez minden adott volt. De mi, emberek, én is, felelőtlenül bántunk ezzel a tiszta és szép élettel. Végül mi lett a megoldás? A mi Urunk és megváltunk szenvedett a mi felelőtlenségünk miatt, hogy visszaálljon az eredeti rend. Ő ezzel mindent helyrehozott. Igen, szenvedett és lemondott minden kényelemről, hogy idejöve hozzánk, fölvállaljon minden kényelmetlenséget, álmatlanságot, szenvedést, csak azért, hogy a mi életünket rendbe tegye. És Istennek valóban jár a hála, a dicséret és az imádat mindezért, amit megtett értünk,

pedig ezt mondta. Láss meg engem minden helyzetben, amiben embertársad szükségben van. Fázom, öltöztess fel. Éhezem, szomjazom. Adj ennem és innom. Börtönben vagyok, látogass meg. Gondatlan voltam a kicsimmel, segíts ki, mert akik ezt teszik, azok nem embereknek segítenek, hanem engem látnak meg benne. Így aztán nagy dicsőség vágyam szép csendesen a porba hullott, és nagy szívességem egy nulla lett előttem az Úr szavainak tükrében. Így bocsánatot kértem drága Jézusomtól, és bíztam abban, hogy meg is bocsátott, mégse éreztem nyugalmat. Mégse éreztem, hogy ez a megoldás kulcsa. Nagyon különös volt ebben a folyamatos lelki gyötrődésben, hogy én ezt nem akartam. De mégis ott smirgliszte a lelkemet, ahol csak tudta. Már szabadulni akartam, de nem bent. Visszagondoltam hasonló eseményekre, melyeket az Úrral éltem meg, és melyek aztán úgy kipukkantak, mint a lufi, és meg kellett látnom, hogy semmi jelentősége nincs a dolognak, de mégis. Sokáig kínzott, bár én egyre jobban elutasítottam magamtól. Aztán pár nap múlva vasárnap lett és úrvacsora. Ismét találkoztam a családdal, a gyönyörű kicsike ott jött-ment aprócska lábaival közöttünk, és nem volt bennem semmi rossz érzés, de valami mégis kószált még a lelkemben. Eszembe jutott a Lukács 6-ból. És amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. És akkor az Isten tisztelet elején elhangzott egy ige a pásztor szájából, amely ugyanezt jelentette a Máté 25-ből. És akkor pontosan tudtam, hogy ez nekem, csak is nekem szólhat. Ez Jézus Uram üzenete nekem, és csak is nekem ebben a pillanatban, mert miért is tette volna a pásztor szívére ezt a gondolatot az Úr, hiszen ott és akkor szinte összefüggéstelen volt. Nos igen, bizonyára azért, mert nekem szólt. És akkor az úrvacsora előtt ismét bocsánatot kértem az Úrtól, és lám, akkor már úgy éreztem, hogy kezd kitisztulni a szívemből, a lelkemből ez a történet, de főleg a méltatlankodás. Őszintén mondom, hogy ma se tudom, miért esett ez így velem. Talán az Úr szeretete figyelmeztetett, hogy van még olyan terület a szívemben, ami nem ő szerinte való. És lám-lám, bele is engedett egy ilyen esetbe? És lám-lám, ki is derült, hogy mi van a szívemben? Egyik elrejtett zukában, amit még ki kell onnan tisztítani? De az is előfordulhat, hogy az Úr készít valamit az életemben, aminek ez az első leckéje volt. Nem tudom, de az teljességgel igaz, hogy mindkét lehetőség fennáll, hiszen Isten gyakran alkalmaz ilyen tanításokat azzal kapcsolatban, akiket szeret. És én igen hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hiszen nincs tökéletes ember egy se a földön. De ez se adott békét, ez se tette helyre a szívemet. Tudom, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, és alávetni magunkat a nekünk kényes helyzetekben is az Úr tanításának. Ma már hálás vagyok Jézusomnak, tanít, nevel, tisztogat, és bátorít is egyben. Sőt, mennyire igaz az ige. Az Úr megsebez, de be is kötöz. Bár, itt inkább én sebeztem meg magam, de az Úr kötözött be nagy kegyelmesem. És ez a gondolat se adott nyugalmat. Na, kedves hallgatóink, a tanulságokkal a jövő héten folytatjuk ezt a történetet, hiszen hősünk eddig nem talált békességre.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:30-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét Szőó legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten igéjét Szőó legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelki pásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az Isten tisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Látod-e Isten? Gálya rab oratórium a deáktéri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő érzékeny versei és a Kossuth díjas Grílus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gálya rab oratórium következő előadása szeptember 22-én, kedden, 18 órai kezdettel Budapesten, a deáktéri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel, evangélikus missziói otthon. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában, az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolatok című műsorunkban, melyben ezúttal Tajti Tihamérnéval beszélgetek, aki 1960-as éveknek az elején élt Egyiptomban, ott dolgozott a férje, és nagyon sok élményt, tapasztalatot gyűjtött. Ezt fogja most Önökkel megosztani.
4: Kezdetleges volt a turizmus még a 60-as években, mondom, akiket én főleg láttam, amerikaiak voltak. Na, és ugye az oroszok, mert akkor épült a nagy gát. Még 62-ben került ki a férjem, Sibinekom nevű deltabéri városkába, ott a magyarok meg németek patronáltak egy-egy műszaki főiskolát. Kevesen tudtak még angolul. Ugye, hát ott tanítani kellett, és hát a férjem már tudott, és akkor volt ott egy magyar kolónia, akit a...
3: Ebben a városban?
4: Nem, Kairóban. Oda jártak ki, 7 személyes iránytaxikkal, 70 kilométerre volt a deltába Kairótól. Hát minden ilyen Kairóban laktunk. Na, mert azért az akkori városka, meg most is, azért az úgy nem volt nekünk való ennyien szólva. Szóval meglepett tényleg az a mély szegénység, ami hát város is jellemzett. Na és akkor én utána mentem 63. februárjába, nagyon nehezen engedtek ki, pedig hát törvény volt rá, hogy a családokat egybe kell tartani. És hát életem tényleg legboldogabb napja volt, mert gyerekkorom óta vágyottam Egyiptomra, nem tudom miért, egy érdekes adottság, hogy valaki vonzódik valamelyik ország iránt, meg a történelme, meg stb. Na és akkor kiértem, és hát egy penzióban laktunk, a Mahmud Bey Bassiudi címezetű svájci penzióban, ugye még lakást kellett keresni. Na előttük már voltak magyarok, mert a gazbávaktól a hálókocsikat magyarok csinálták, ugye a Aszuán Kairó között, vagy Alexandertől, úgyhogy azóta is bagárinak hívják a hálókocsikat. Hát a magyarokat is, de a hálókocsik is bagárik. Úgyhogy akkor ez volt egy kolónia. Persze volt a kereskedelmi kirendeltségről egy magyar kolónia, hát persze ott voltak a követségről. Akkor volt ez a tanárcsoport, ugye, aki hát végül is mi voltunk. És ez két városban volt, a Sibinekomba és Kafőrségbe. Ez is a deltában volt.
3: És mit tanítottak ott?
4: Műszaki főiskolák voltak, mert ugye a nagygát miatt kellettek szakemberek, ugye hát ez egy óriási hosszú villamos távvezetéken jött be a delta felé az ott termelt energia. Ugyan volt ott egy régi angol vízi erőmű, azt most láttuk pár éve, de hát egy sokkal nagyobb vízhozamot forgatott át, tehát sokkal nagyobb teljesítményű volt. Hát állítólag még most is, ha nem lenne a nagygát, akkor gondjuk lenne a villamos energiával. De akkor még csak épült. Két ilyen óriási létesítmény épült akkor az aszuáni nagygát, ugye az erőművel, és akkor szabdalták szét a Abu Simbeli Ramzesz templomot. Úgyhogy megszámozva kockánként, darabonként felvitték ugye egy domb, mesterséget dombra. Hát az pedig angolok vagy franciák csinálták, erre most nem emlékszem.
3: Mennyire lehetett ezt követni ott Kairóban? Abu Simbeli templomnak az...
4: Hát ugye állandóan jöttek a Egyiptian Gazette címezetű újságot vettük, hogy majdnem napról napra adott híradást ezekről a munkálatokról. Akkor ott volt ugye az aszuáni
3: Kalepsei templom?
4: Filei, igen, templom. Az így átköltöztették. Szóval elég nagy kolónia volt. akkor még ki volt a Kákosi professzor úr, a Vesecki professzor úr, nekünk még előadásokat is tartott, rohadt érdekesek voltak, ugye hát szakemberek voltak, akkor még volt koncesszió a magyarázatásatóknak is. Úgyhogy, na hát erről ennyit, de hát aztán közben ugye jött a lakás nézés, hát egy olyan házba költöztünk, ahol már volt két magyar család, az egyik a foci edző volt, a ifjúsági válogatottnak az edzője, az egyiptomi válogatottnak, és a gazdbávaktól volt egy úr a feleségével. Na akkor mi oda költöztünk, és akkor még egy magyar család is ugyanabban a házba jött lakni. Akkor még a Szolimán Pasa Streetnek hívták azt a hosszú, széles utcát, ami úgy félig párhuzamos volt a Castle Nill-lel, de ezek ilyen vatyaszárszerűen tartottak a Talatvárd tértől. De most csodálkoztam, hogy az egész Szolimán Pasa út az Talatvárd most már. És akkor ennek egy mellékutcája, ha kellett lemenni, és ennek a végében volt egy modern ház, ilyen tízemeletes modern ház, egy Rimanoni üzletember adta bérbe ezeket. Összkomfortos és kétszobás lakások voltak, teljesen lakhatók és élhető. Na és akkor hát bekezdődött a férjemnek a főiskolai oktatás, és akkor kijártak a magyarok Subrába. Na most ez a Subra is, akkor még a világ vége volt, akkor még a piacok, a tevék, a szamarak, a galabíjás emberek. És most, hogy voltam már nagyon sok év után, modern város rész lett. Ugye akkor a Tahriron még nem voltak ezek az átívelő autóutak, nem volt meg a metró sem. Nagyon szépen lehetett látni, ami a modern szálloda volt a Hilton. Hát most már alig lehet látni, annyira beépítették elő. Akkor a két előkelő szálloda volt, a Shepherd, meg a Semiramis hotelek a Nílus parton. De hát különben sok ilyen kis penzió volt, és hát a lakásokat lehetett kivenni. Ugye az embert, ami meglepte, hogy először is Magyarország akkor nagyon rosszul volt, még kis tafírozva mindennel, hát ételekhez alig lehetett jutni. Pest máshol, de mi Győrbe laktunk, a lakásért lementünk, a 57-ben végeztük a műegyetemet, és nem volt lakásunk, és elé mentünk meg Győrbe, az Észak-Dunántúli áramszolgáltató válaszhoz. Szóval hát nehéz volt a élelmiszer beszerzés, és akkor ebben a repülőtérről leszállt, akkor látta az árusokat, de akkor igen, nagyon sivatagi rész volt ez a repülőtér, akkor már modern repülőgép volt, vagy repülőtér volt, és hát taxival jöttünk be a városba, és akkor ezek a óriási citrus hegyek, meg a banán kötegek, ugye, és hát olcsó volt, meg a mi fizetősünkhöz képest tényleg fillérek voltak. És az a levegő, ami megcsapott, még azt mondtam, hogy az egyiptomi levegő az balzsamos. Tényleg, szóval azóta se éreztem ezt a különleges levegőt, ami valahogy egészen már érzést kelt az emberben.
5: Az illatok miatt vagy?
4: Akár. Hát volt, aki nem bírta az illatokat, de az egésznek, most, hogy legutóbb voltunk egy szállodában a Nílus parton, és mondtam ott a menyemnek, most szippantjatok be a levegőbe este. És hát ők is azt mondták, hogy egészen más a konzisztenciája valahogy a levegőnek. Jó, maga a város ugye több mindenből állt az illat, tehát ott voltak a citrusfélék, ami eléggé állható illat. Akkor az autók, nagyon sok benzin volt a levegőbe. Akkor még nem lakkozták a padlókat, hanem állandóan csiszatolták a parketteket és beeresztették. Hát ennek volt egy terpentin szaga. És hát a negyedik illat az volt, ugye, hogy az utcán pisírtek.
5: Na most, az azért nem igazán jó illat.
4: Ezek úgy összevegyültek. És a ötödik illat, azok az utcai kebabárusok. Csodálatos birka húsokat, ahogy forgatták parázson. Úgyhogy valahogy ezek egy különleges szaggá álltak össze. Voltak, aki eleinte nagyon nem bírta, pláne melegbe, ugye, mikor jött a tavasz, és meg a nyár, és akkor ült, meleg volt, és akkor ez tényleg erősen rátelepedett az egész városra. Na most nekünk, ugye, amikor mi eljöttünk 65-be, 28 milliós embertömeg laktam, és a delta a termő, az akkora, mint a Dunántúl. És hát Kairó már akkor is 5-6 millió volt, hát most már 20 millió, vagy 25, hogy annyira kiterjeszkedett az egész város. Különösen az esték voltak, amikor ugye lehűlt a levegő, és kiáramlott az a rengeteg ember az utcákra. Szóval az Pesthez, vagy Győrhöz képest, hát tényleg egy világváros volt ebben a sok emberrel. Szóval én nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és az emberek. Azóta is voltam már Jordánia, Izrael, Tunézia, Marokkó. Ilyen kedves embereket, mint az egyiptomiak. Nem tudom, egészen más a természetük, a szívük. Én nagyon szerettem őket, de most sajnos a magyarok közül nagyon sokan meg másképp voltak. Ugye, mert hangosak, mások a gesztusaik.
5: Úgyhogy... Mit jelent az, hogy mások a gesztusai? Tehát miben tért el attól, amit,
4: hát,
5: amit a magyarok
4: voltak egész speciális. Egyszer láttunk egy Sophia Loren-nel odakint filmet, de moziba jártunk, hát most amerikai filmszínházak voltak, nem volt se tévé, semmi ilyesmi, ami... Az embert egy kicsit, ugye sok szabadidőnk volt viszonylag. Például az, hogy a la, a nem, la, és úgy csöcsögni kellett hozzá. Na most ez Nápolyban
5: is. És a mutató ujjat is.
4: Megvan, így billegtet, igen. La, ma fish. Nem, nincs, vagy valami. Na most akkor ez is, hogy stanna soalja. A három első ujjukat összefogják. És hogy várj egy keveset, stanna soalja, ez is volt. Akkor nagyon érdekes volt, hogy ha valakit hívnak, ugye mi így hívjuk, nyitott tenyérrel behajlítjuk, és a tenyér van a szemünk felé. És ők meg úgy hívnak, mint a kisgyerekek, a fordított tenyerüket csukogatják össze. Igen, szóval sok ilyen volt. Például az is érdekes volt, hogy sokkal kisebbek voltak a kisbabák, mint nálunk. Szóval ezek már szaladtak, és egész picik voltak. Vagy még nem járt, akkor ült az anyjának a vállán, ott ebbe a klepetusba kapaszkodott, ami az asszony, a fekete fátyolban kapaszkodott, az asszony gesztikulált, és a gyerek nem esett le. Meg édesek voltak, hogy hordták a babákat a karjukon, és akkor a fekete klepetusban ilyen csillogó szemek bámultak a világba. Akkor még nagyon-nagyon erősen népviseletesek voltak, szóval sokat hordták a galambiát, a nők pedig azt a fekete, elég ronda fekete öltözékük volt. Ami még érdekes volt, hogy mindenki csoszogott a nők közül, mert lapos papucsokban csoszogtak. Aztán valahogy ezt mi is felvettük, mert ma melegben zárt cipő, hát az maga a pokol. Na hát volt egy kellemetlen tulajdonságuk, állítólag most is megvan, de ez csak a kiken kifent hivatalnok úri emberek voltak felhívás keringőre, és még rápaskoltak az ember fenekére. A szemem most is megvan, én nem tudom. Az ember akkor fiatal volt, most már biztos nem paskolnának. Most sokakat ez borzalmasan bosszantott, oda se neki, úgyhogy nem figyeltünk oda. Pláne a férjek jelenlétében, mert akkor botrány lett volna, hogy a veszekedés vagy valami. De különben roppant udvariasak voltak. Nagyon ritkán volt a utca kereszteződéseknél rendőr. Na most jött az autófolyam, és az ember át akart menni az utca túlsó oldalára. Akkor most hogy menjek neki, menjek az autófolyamnak. Megálltam a járda szélen, mindig jött egy helyi ember, aki kézen fogott, és akkor az autókra ugye a szélvédőre így rápaskolt, hogy állni, akkor tovább mentünk, az egész sor megállt végül, és utánuk indult meg a sor. De hát ezt mi nem mertük megtenni, mert helyi segítség nélkül hát nem tudtam oda vetni magam a kocsik elé. Na most érdekes, mert a Kaszrelnél, a Szolimán Pasa út, ezek ilyen elegáns utcák voltak, Ez volt a belső magja még a régi angol uralom maradt lévő városrésznek. És most ez valahogy már úgy lepukkant. Akkor elegáns kirakatok voltak, jobbmódú emberek vásároltak ott, és sok volt az import áru. Hát most bizony, hogy visszamentem, mit tudom én, 40 év után a kirakatokban bedobálva azok a ócska kínai dolgok, úgyhogy szóval ez nagyon sokat változott, és sokkal több lett a tömeg. De most az a tömeg, amelyik akkor is már eléggé nagy volt, meg sokszorozódott. Többször mentem vissza, vagy 6-szor voltam azóta. Ezt 95-ben kezdtem a visszajárásra. Anyós társak mondtam, hogy ide figyelj, most elmegyünk Egyiptomba kettesbe. Úgyhogy szépen felültünk a repülőre, el is mentünk, hogy bejártuk a régi utcákat, utakat, akkor egy utazási irodával megnéztük a piramisokat, meg Szakkarát.
5: És mennyit változtak a piramisok 60-as évekhez képest?
4: Hát rengeteget. Tudjuk, amikor mi ott voltunk, akkor jóformán a sivatagból kellett menni a piramisokhoz. Hát mi taxival mentünk ki a piramisokhoz. Na, és volt egy teve istálló, ugye a felvezető útnak a bal oldalán. Turistákat sokszor tevékkel vitték fel, meg szamarakkal. Na most ez már nincsen például, amit nagyon sajnálok, mert az is annyira egzotikussá, vagy különlegessé tette a felmenetet. És ami nagy szívfájdalom, hogy ugye dombon állnak a piramisok, és felvezette út van, és az a domb oldal beépül, és mind erősebben mászik rá erre a régi temetkezési helyre. Ugye, ami nem csak a piramisokból áll, hanem hát ugye az aki havasz, amit megtalálta a régi ókori építetőknek a
5: masztabákat.
4: Hát nem csak a masztabákat, hanem a munkásoknak a hálóhelyeit, az étkező helyeit megtalálták, sírjait, rengeteg a széttört csontú ember, a csonkolt ember, a 30-as években, meg előbb is, szóval óriási fizikai munka volt ez a építkezés, amit még mindig nem tudnak, hogy hogyan csinálták. Na most akkor szabadon lehetett felmenni a piramisokhoz. Na most már sorompó van, jegy van, katonaság van, rendőrség van, tehát az a szabad mozgás, ami akkor volt, az már nincsen. Na most akkor persze az embert meglepték régen a árusok, ugye, de most, amikor legutoljára ott voltunk a Menkaura piramisnál, ott leültünk a anyóstársal, mondom, melyek a Menkaurába, mert már voltam egyszer, hogy semmi különös. Hát az a legunalmasabb piramis. Egy rampa és a végre a sírkamra. És bizony, egy tisztes táborba álltak a tevések. Na, aztán is édes volt, jöttek felénk az egyik. Szóval nem volt szabad nekik meglepő a turistákat, de jött egy pár lépés, nyújtotta a kezét, és azt mondta, hogy így iszunk, nagy évuska. Tehát már akkor kezdődtek az orosz kirajzások, ugye már 95 körül, hát ezzel jól nevettük. Na most akkor, hát gájddal be lehetett menni a piramisokba. Hát ugye most már csoportokat visznek, meg megfelelő időpontba. Na most ugye sokszor le van zárva a Keopsz, de hát akkor hát minket bevittek. És hát az elképesztő, ugye maga a nagy galéria, engem az nyűgözött le legjobban, ugye a gránit köveivel, ahova tényleg olyan illesztések vannak, amiben egy nyufaszálat nem lehet legbehatalmas gránit kövek közé bedugni. Ugye meg hát ezek a alagutak, ahova hát úgynevezett fáraó kamrába, meg a fáraónő kamrába, azért azt sem tudják, hogy miért van ott két sírkamra. Na most csoportokat vezetnek oda, és egy nem mindig lehet bejutni, mert hát sorba kell állni. Na most az a Khufu, ugye hát az a Keops, a Kefren piramis, akkoriban nem volt látogatható, mert restaurálták. Szóval zárva volt, akkor nem voltunk benn, és a Menkaura Mikerinoszba sem. Tehát mi a nagy piramisba tudtunk bevenni. Szóval szabadon lehetett mászkálni az egész nagy sír nekropolis területén. Úgyhogy a Mastabába bementünk, és aztán volt egy édes jelenet, mert télen vizsgai időszak volt, akkor a férjem 3-4-szer ment Kisribimbe, és különböző szabad ideje volt. És kijöttek az operaháznak a balettkara, nagyon szép, csodálatos mandarint látta, meg álltam a Gizelt is, de akkor nem tudtam elvenni. Na, a lényeg az, hogy a követség megkérte a férjemet, hogy kalandzolja az embereket, ugye múzeumokban, meg a piramisokon. Úgyhogy mindig volt egy-két-három balettpackány, akivel ő kiment. Na, és akkor én már 8. hónapos terhes voltam, a barátainkkal kimentünk, és hát ugye elfáradtam, már olyan március volt, meleg volt, és leültünk a kolléganővel, meg a férfi, a két férfi, meg a kisfiú elmentek a Mastabát nézni, és egy ilyen gájdot, egy ilyen garabíjás embert nem lehetett lerázni. Ugye hát ő akart mindent mutatni, ugye hát nyilván Baks is ért. És akkor mi leültünk, és akkor rámutatott, ott már mentek el a férfiak, hogy a ki magának van az ember. Mondom, hát a férjem. Azt mondja nekem, látta, hogy terhes vagyok, azt mondja, és Merin. Hát mondom, Merin. Hát mondja, hogy nagyon csodálkozik. Ő annyira wonder, hogy az fantasztikus. Azt mondja, mert ez az úr állandóan más nőkkel jár ki a piramishoz. Na, aztán eltűnt, ott a nemes bosszú, ugye, hogy de aranyosak voltak, én nagyon szerettem az embereket. Na, szóval mind jobban mászik a város fel a piramisok. Amit én gondolom, idegenforgalom miatt se lenne szabad nagyon engedni. Hát aztán nem tudom, hogy működik az egyiptomi régészeti hivatal, vagy mi, hogy a engedélyeket hogy adják ki, vagy engedély nélkül kerítik be végül is ezt a nekropoliszt. De mondom, ez óriási nagy különbség, mert teljesen szabadon mászkáltunk ott. És hát ami nagyon nem tetszik, hogy a szfinx lábai akkor még olyan töredezettek voltak, és azóta csináltak valami két borzalmas téglanyúlványt, előre nyújtja a szfinx a mancsait. Csak nagyon hosszúak, és annyira nem illik hozzá. Szóval akkor még valahogy a ősi állapotában láttuk. Na most sok változás nincsen. Hát az ugye, hogy ezt azt nem láttuk, de a ugye a 4500 évvel ezelőtti építetőknek a munkahelyei, szálláshelyei. Hát a tévében ezt lehetett látni különben Gizehről ennyit. Na és hát Szakkara. Na most, hát taxival mentünk, és Szakkarába éppen Ramadán volt. Az is érdekes volt, hát szendvicseket vittünk magunkkal. Ja, most nem úgy volt, hogy az ember egyszerűen bemegy a étterembe, féltünk nagyon ugye a hasvedéstől. Pedig így is sokszor ezt elkaptuk. És még a taxiban kezdtünk bajszolgatni. Rögtön odaugrott egy másik arab férfiú galabiába, sofőrről nagy veszekedés. Lesik egymást, ugye, hogy nem engedik, hogy a másik bármiben is beleharapjon, mert hát ugye nem volt szabad enni nekik. Mi megettük a elemózsiánkat, na most Szakkara is, szóval szabadon bejárható volt. Én sokkal több masztabát láttam, mint amennyi ugye most a ti masztabája van, meg a mererukáé, ami látogatható. És valahogy akkor ott olyan sok volt. De most mintha nem is látnám őket, vagy csak most ugye vezetéssel voltunk, hogy nem vittek arra, mert a többi van. De még benn voltunk a Bikasíróban, ugye a Szerapeumban, ami tényleg lenyűgöző, mert van vagy 40 hatalmas gránit szarkofág. Ugye aztán valamelyiknek úgy megvan billentve a teteje, meg minden, de hát üresek, szóval el lehet képzelni, hogy az ókorban a szent bikákkal kincseket is tevettek el. Most, ahogy bementünk a szakkarai sírterületre, ami sokkal nagyobb, mint amit az ember tudott még akkoriban. Mert azóta vannak azért feltárások repülőgépről is, hogy az egész terület, ahol a mumifikálás történt, meg a papoknak a ceremóniái, meg szóval egy hatalmas körülkerített terület volt az ókorba. De most ugye ebből keveset láttuk, mert hát ezek már romosak voltak. Repülőgép való felvételeken lehet látni a körzetek a nyomait, és több ilyen fő nemest is temettek vasztabákba. És bemegyünk egy ilyen félig kőlapokkal, mészkőlapokkal borított oszlopcsarnok, amit még a földrengés meg az idő nem ejtett le. De ez nagyon érdekes volt, hogy aránylag épp állapotban egy idő alatt ez a bevenő út, ez így megmaradt. És hát akkor érünk arra a térre, ahol az a bizonyos kobra oszlopok, kobra fal, ugye, ahol a kobrák meredeznek, gyújtogatják anyagukat. Hát ez is a gondolom a balzsamozási területnek a része. Na most a völgytemplomot, vagy a sírtemplomot, azt valahogy nem láttuk. Ugye mindegyiknek volt egy sírtemplom, hát a Keopsznak is gránit oszlopokból, azt gyönyörűen lehet látni, ahol a balzsamozási szertartások voltak. És akkor utána vitték oda ünnepélyes berendbe, ugye be a piramisba. Hát most láttam a tévében, hogy azóta, hogy ne romoljon tovább a szakkarai piramis, mert nem is maga a piramis romlik, hanem alatta a kürtő. Ugye, mert ez úgy működött, hogy nagy kürtőt ástak, és leeresztették a szarkofágot ebbe a függőleges kürtőbe, ami roppant mély, viszont omladékos. Ugye van egy teteje, és akkor az egészre, ugye végül is a fáraó építészet Imhotep úgy képzelte el, hogy több vasztabát épít egymásra, és hát ez ilyen lépcsős az egész. Elég romos, szóval ez, hogy megmentsék a sírkamrát a beomlástól, még a forradalom előtt beállványozták az egész szakkarai piramist, és már kezdték rendbehozni ezt a kürtőt, de közül jött a forradalom. Na most aztán az angolok segítségével, azt hiszem talán még mindig folyik a munka, csak hát az a forradalmi helyzet az ott megbolygatta az időrendet, ugye a helyreállításban. És ami nagyon érdekes, hogy a kürtő aljáról, hát ugye mi nem voltunk ott, mert akkor obladékos volt, meg sincs nyitva mai napjuk se, nagyon sok kijárat van, és alagutak vannak.
5: Igen, a Djoszer piramis alatt még jóval korábbi síroknak a labirintusai.
4: Aztán vannak vak labirintusok is, amit úgy gondolnak, hogy még a régi sírramlók is ott turkáltak, tehát, hogy hozzáférjenek. Tehát vannak a sivatag felüli bejáratok, akkor vannak a egyes folyosó rendszerekből is tovább ágazó. Szóval mondta is, hogy több kilométer labirintus van.
5: Két első-második dinasztia korabeli sír is alá megy a Djoszer sírkemlet alá.
4: Igen, azt hiszem tudom. Úgyhogy, na most az aki havasz, ez most azon dolgozik, hogy látogatható legyen, mert most egy olyan lejárat van, hogy lépcsővel, szóval egy ilyen kulturált lejárat van a kürtő felé, tehát majd kiépítik azt, hogy be lehessen menni. Engem például meglepett, hogy a Kefren piramisa, azt is helyrehozták azóta, és látogatható. Na most, hogy hét-hét környedre kell menni először is lefelé, és akkor van egy feled egyenesedni, végül van egy szobaszerű helység, ott megnyitottak még egy folyosót, az hogy derékszögbe ágazik el, de felfelé kell még benni, hétvér görnyedve a sírkamráig, a Kefrenbe, szóval meg biztos végére érnek ennek az oldalsó folyosónak is. Na most Szakkarában még nagyon érdekes volt a Unas piramisa. A piramis maga rém romos, ugye hát az is 4500 éves, Ugye egy csiga lépcső kellett lekecberegni, jó meredeked, és alul van a sírkamra, és ott vannak az első sírfeliratok. Az egész kamra teli van borítva sírfeliratokkal, ami engem azért lepett meg, mert fejlett írásról tanúskodik. A Kefremben, Kaura piramisokban nincsenek feliratok. Én nem tudom pontosan, hogy a Unasz piramis, ez mikor épült. A mennyezetnek, mint aztán később nagyon elterjedt a csillagok ábrázolása, hogy kék az egész sírkamra, és hát hogy egy csillagokkal van borítva az ég.
3: Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolatok című műsorunkat. Tajti Tihamérnéval beszélgetek, aki 1962-65 között élt Egyiptomban, és éppen Szakkarában jártunk, az Unisz piramisát hagytuk el, és a masztabák következnek.
1: Na most a masztabákban ugye a ti meg a mererupa, meg nem tudom én melyik még, melyek voltak a leghíresebbek, hát most is ezek látogathatók. Ezek a fantasztikus reliefek, ugye ezek a faragott frízek, hát egyszerűen olyan mesterségbeli tudás jelentenek, hogy na kedvencünk az a kép volt, hogy vízilova. Nem tudom, hogy ezt láttad, de vagy felhívták a figyelme, és születik a kis víziló, éppen az anyjából már kidugja a fejét, és mögötte van egy krokodil tátott szája, hát ez fantasztikus. Nekem az lepett meg, hogy ugye az életnek minden mozzanatát megörökítették, úgyhogy a szárnyasokat, ahogy vitték, ahogy a nyakukban voltak a birkák, és a lábukat fogták, úgy szállították. Akkor a vízi világ ugye a Nílusba halakat megvidett részletesen ábrázoltak, ahol a sások, liliomok, hát szóval élethűen, de annak nincs nyoma, hogy a piramisokat hogy építették. Hát azóta sincs.
2: Ezt nem tartották fontosnak.
1: Se írásba, se szájhagyományba, mert végül is lehetne, mert ugyanaz a nép él ott, aki akkor volt, bár ők tagadják. Igen, például nagyon bántott az, hogy volt egy nagyon kedves barátunk itt, de Gödöllőn, tudott jó magyarul, és 27 év körül volt, és hát ott áradoztunk erről a régi egyiptomi művészetről. Azt mondja, hogy neki semmi köze nincs hozzá, mert Mohamedán. Nem is látta a piramisokat, ott él Kairóban, és soha nem, és egy művelt ember volt. Szegény aztán meghalt, mert felügyelője volt a húskereskedelemnek, és hát jobb helyeken nem szögre akasztják a fél marhát, hanem hűtőkamrákba. És akkor ezeket látogatta, és képes volt egy szállig be a 40 fokból bemenni a nem tudom hány mínuszba. 3 nap alatt elvitte a tüdőgyulladás, úgyhogy tehát ezt nagyon sajnáltuk. Mondtuk neki, ennek nem lesz jó vége, hogy az ember át volt izzadva. Na most ugye nem volt az a őrült nagy idegenforgalom. Hát kevesen voltak turisták. Úgyhogy mi bármit bebarangolhattunk szabadon, a Mohamedán emlékeket is. Nyilván olyan helyre az ember nem ment, ahol Isten tisztelet volt, vagy valami, de nem tiltakoztak ellen, de nagyon készségesek voltak. Általában az egyiptomi embert nagyon tisztelem, nagyon szeretem, mert tényleg ilyen sokszor nyomorúságos körülmények között is, szóval a legkedvesebbek, udvariasak. És én úgy éreztem, hogy én szeretem őket, ők is szerettek engem. Úgyhogy ez annyira kölcsönös. Valahogy érteni kell. Jó, az ember ugye az is sokat számított, amikor felszedtünk egy pár arab szót.
2: Éppen akartam rákérdezni, hogy hogyan kommunikál?
1: Hát az ember úgy kommunikált, hogy a házban már volt ugye a foci edző.
2: Az ki volt?
1: A Szabó Pálnak hívták. De idősebbek voltak, hát akkor mi voltunk 30 évesek, de nagyon aranyosak voltak. És hát a piac. Hát a piac egy nagy tanítómester. Például ott volt egy árus, de most az úgy volt általában, hogy ahova a magyarok jártak, oda a többi magyar is járt. Egymást csak ajánlgattuk, mert már pötyögtek magyarul. Például mi a Sampoljonon laktunk, és akkor még a Sárja Sampoljon, még végig a Tahririg piac volt. Na, és vegyesen voltak még autójavítók.
2: Az utcán javították az autót, vagy?
1: Az a helyzet, hogy hát főleg az utcán javították, és főleg, hát ugye dukkozták meg. Az volt a helyzet, hogy jött a hamszín, ez a homokvihar, csak autók leálltak, mert nem tudtak haladni. A dukkót levarta az autóról, teljesen a homok szórással a üvegeket elhomályosították, úgy kellett bevontatni Kairóba. Úgyhogy nagyon sok ilyen autójavító volt, hát gondolom egyéb bajokat is orvosoltak. Na de maga a piac árusaival, meg minden. És a mi árusunk az egy olyan pacák volt, aki már szinte a gazbávasoktól, azok volt a legelső magyar kolónia. Az megtanult magyarul. Hát nagyon sokat mondott, amit mi nem tudtuk, tőle kérdeztük meg. Például egyszer élesztőt akartam venni, és kérdezte, hogy gondoltam, tudja, mi az élesztő. Egyből rávágta, hogy bíra, ha bíra, és sör élesztő. Szóval ilyen szavakat is. Aztán kaport akartam venni, teljesen kapor volt. És akkor be kézbe vette, hát a kaprot kérek. Mondja, ez nem kapor, az a kapor. Szóval nagyon-nagyon, aztán volt ott egy érdekes élményünk. Hát ugye az ember a melegbe este járt főleg vásárolni, kellemesebb idő volt. Este 9 körül lementünk hozzá, és a mellette lévő, hát ugye úgy választották, hogy a ládákat egymásra rakták, és így voltak egy utcai kis árusok. És az egyik, a szomszéd ládán állt egy táskarádió, és egy olyan 16 éves korban gyerek tekerte a keresőt. Mi nagyon nehezen hallottuk a Kossuth rádió, az volt főleg. Éjfélkor majdnem berebáztunk a készülékbe. Ott még mindig tudom, hogy akkor egyiptomi himnuszt. Úgyhogy annyit hallottuk, hogy vártuk a közvetítéseket. És akkor hallom magyarul itt Kossuth rádió, Budapest adásunkat megszakítjuk. Na megfogtam a gyerek kezét, hát háború óta ilyet nem hallottam. Mondtam, hogy standa, várj. És azt mondta, hogy pár perccel ezelőtt lőtték le Kennedy elnököt. És hogy kórházba viszik. Na, hogy nem halt meg, csak úgy a kórházba halt meg. Hát ez olyan mélyen megmaradt bennem, mert olyan nehezen tudtuk fogni a Kossuthot és a piacon, hogy a keresővel, és olyan kristálytisztán bejött. Na, ugye ez volt egy ilyen nagy tanítómester, aztán a magyarok. Aztán sok szót persze, de ő helyes kiejtéssel mondta, mert ezeket a hangzókat nem tudtuk rendesen kiejteni, és az megváltoztatja a szó értelmét. Azóta már rájöttem, hogy például a hát, az hogyan kell. Tehát nekünk csak há van, ugye, ami a lágyabb, és a majdnem nem lehet hallani. De nálunk a há az érthető betű. Hátra kell húzni a nyelvgyököt, és akkor sokkal hallhatóbb, meg élesebb a há például. Volt egy ilyen kis német-arab társalgási zsebkönyv, még egy kis szószedet is volt. Elég rossz fonetikus jelölésekkel volt. Például ez a ugye, amit nem tudom rendesen kimondani, ez C, H és áthúzva. És hogy egyszer sajnos az ezzel a hangzóval kezdődik, ami úgy hangzik, hogy kár. Na most hát ezt én gyakoroltam a konyhába, kár. Na, bemegyek oda ismerős fűszeresemhez, ott a sarkon volt. És hát mondom, hogy hát kérek egy üveg. Hát nem értették, se az eladók, se az. Már mindenki törte a fejét, hogy mit mondhatok én, mit kérek. Mire az egyik a fejéhez csapott, azt mondta, áll. Most én semmi különbséget nem éreztem, ugye? És hát ez úgy van, mint a magyar hangzóknál is, a idegen ejti ki. Nem tudnak különbséget tenni, ugye? A meg a át között például nem tudnak különbséget tenni.

0: füzet, Személ Germánus Gyula professzor úr alkotta, az középkori arab volt. Az volt az első mondat, hogy az Al-Bahrun Jamilun, de ez most már ugye egyiptomilun az el, mert nem al-el, Bahr a tenger, Gamil. Tehát a un már lemaradt a egyes szám esete, mert volt kettes szám is a régi arabba, és többes szám. Na most el Bahr Gamil, meg az volt a másik, hogy Zahba el Musafer Israel Kahera. Ugye elutazott a utazó Kairóba. Na, ezt le is tudtam írni. Időnként produkáltam magam, el tudták olvasni, szóval. Ez, és akkor mindig van, mint a gyerekek, annyira őrültek, hát olyan aranyosak voltak, hogy...
1: És ezt egyedül sikerült megtanulni?
0: Hát abból nem lehetett, középkori arabot nem lehet. Más is, mondom, változtak már a toldalékok, az esetek változtak. Úgyhogy odáig nem jutottam el, hogy magát a nyelvtan például. Na most ugye az emberek arra volt szüksége, hogy a utca konyha nyelvét tudja, mert ahol meg tudta értetni magát. Aztán volt például egy árus, hát annak szép üzlete volt, nem Jusuf. Na de hát a magyarok csak Jóskának hívták. És akkor mindig mondták neki, hogy szervusz Jóska. Na ő is már mondta, hogy szervusz Jóska. És hogyha akartunk valamit venni, és rajta volt a árcédula. Hát mondtuk neki, hát ez kitér, ez sok. Azt mondja, ez a nagy rablóár. Neked magyar él, kis rablóárat adok. Úgyhogy aztán elneveztük a kis rablónak. Igen, nagyon-nagyon-nagyon. De hát meg volt a vevőköre a magyarokból. Na aztán hát én a teherbe estem, hát 31 éves voltam, hát már ideje volt, ugye, meg idő is volt mondjuk, de is külön téma, hogy ott orvost keresni. Volt nekünk egy nagyon jó mentorunk, aki egészségügyi dolgokba útba igazított, ez a doktor Félix volt, valahol a Szolimán sarkán, ott a Fuad felé. És hát ott volt egy gyógyszertár, és a doktor Félix az annak ott volt gyógyszerész. Hát ott élt, azt hiszem zsidó ember volt, tehát valahogy oda menekült az űrös időből. Tudott vagy 12 nyelvet, és a háta mögött álltak a szótárak. Ha valamit magyarul nem tudott, akkor levette a szótárt, megnézte. De állítólag magyar nője volt, és hát ott tanult meg. Na és akkor mindig a dr. Félixhez mentünk minden ügyes, bajos dolgunkkal, és akkor ő ajánlott egy olyan doktor urat, aki Svájcban végzett. És nagyon büszke volt, hogy svájci felesége van neki, mert az az újlátó státuszszimbólum európai nőt elvenni. Hozzá mentem. Hát akkor még nem régen váltak el az angoloktól is, hát 63. és 64, és akkor igen, Greek Hospital, ugye görög kórháznak hívták, de már a Greek már nem sok maradt belőle, hát ugye egyiptomi személyzettel volt, meg ott volt a dr. Aziz Szurur, Aziz, a szép néve. Na, és akkor ott megszületett a Péteren, 3,80 kg, na, az olyan nagybaba volt. Na most az arab nők megszülik azokat a pici gyerekeket, meg 2 kilósakat szülnek. De állítólag a magyarok is még a 1900 körül 2 kilós babákat hoztak világra. Ez nagyon érdekes különben, hogy ahogy kulturálódnak a táplálás jobban, az egészségügyi ellátás, úgy növekszik a test méret, testsúly, és sajnos a fej méret is. Úgyhogy azért van állítanak ennyi császár, mert a babák már nem bírnak. Na és egyszer meglátogattam őket a gyerekszobába. Volt 7 kis rózsaszín ágyacska. De hát az én kisfiam az a nagypapa volt köztük, mert ilyen kis 2 kilós babák voltak ott körülötte. És az arab nők másnap ott fecsegtek. Hát persze a jobbódúak, mert sajnos a legtöbb gyerek vagy utcán születik, vagy hát a házakban. Gondolom bábákkal, hát szó sincs ott orvosról, legtöbb helyen, hát lehet, hogy változott azóta a helyzet. És amit hallottam, hogy arab nők úgy szülnek, hogy kötél lóg le a keresztgerendáról a házba, mert legtöbb ház, falusi ház

0: benövi a vadszőlő, meg mit tudom én. És akkor a kötélbe kapaszkodnak. Hát a gravitáció ugye kipottyantja azt a gyereket. De utána már vígan vannak, nem tudom, hogy 8 napig én kisebb másztam az ágyból, annyira el voltam gyötörve. És ma ott tréseltek a folyosón. Hát az nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen ugye idegen környezetben, és én voltam az első, aki magyar létére ott szült. Mert hazaküldték a terhes nőket. Na hát én aztán titkoltam rettenetesen, hogy terhes vagyok, csak aztán már kezdett látszódni. És mondtam, hogy egyszer már nagy nehezen kijutottam, én ezért haza nem megyek, születik itt is elég gyerek. Na most akkor az ugye szívfájdító látni, amikor apró babák szinte kiszáradnak. Na most valószínű, hogy ez a víztől is talán annak nekik, én nem tudom. Volt például az egyik sarkon egy fiatal házaspár, bugoltak, hogy ők úgy ülnek, hogy a sarkukra ülnek. Na hát azt hiszem, miért gyerekkortól kell gyakorolni ezt a sarokülést. És az asszonka ott volt meg a férj, volt egy gyékény előttük, és ilyen kis fésüket árultak a nyomorultak. És egyszer arra mentem, és ott mellettük volt egy cipős doboz, a rongyokkal, és egy icipici baba volt ott, valószínűleg koraszülött volt. És ahogy ott arra jártam, napról napra jobban összeráncosodott, és nyilván kiszáradt, és meg is halt. Aztán arra mentem, mert nem volt ott a doboz. Szóval az ezek a nagyon szívfájdító látványok. De általában éhezést nem láttam, de nyilván ezek fertőzések. Meg hát ugye a gyerekekre, vagy az oltásokat nem tudom, hogy kapják. És nagyon érdekes volt, hogy a gyerekorvos az kopt volt, illetve a szülészorvos, de csak kopt orvost ajánlott. Ugye 2 hónapig voltunk Porcaiban, mert ugye nyáron nem volt tanítás, és ott is egy kopt orvos hölgyet ajánlottak, úgyhogy így voltunk mi koptokkal körülvéve.
1: Ezzel mai műsorunk véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A hangzás kultúra napja. Szeptember 16-a a hangzás kultúra napja. Először 1989-ben tartotta meg a Bartók Rádió. Egy másféle hallás és szemlélet manifesztuma a technikai hangzásvilág. Nem véletlen, hogy jelentős zeneszerzők, színészek és rendezők hívei e kultúrának. Ezek a készülékek látszatra elavult technológiák szülöttei, csöves erősítők, hagyományos analóg, lemezjátszók uralkodnak benne, és a tervezők nem élnek a szónikus fűszerezés lehetőségeivel, a hangkép manipulásával, a basszus és magas hangok kiemelésével. Az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napja. Az ENSZ közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózon rétegének megóvása érdekében született montreali egyezményt. Ezen a napon a résztvevő államok különös figyelmet fordítanak az olyan eseményekre, akciókra, melyek megegyeznek az egyezmény céljaival és annak módosításaival. Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonluk található. Hogyan őrizzük a ránk bizottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bizottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittan oktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma, szerdán, növekszik a felhőzet és eshetnek esők is. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fokunk van. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél, és 19-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Kezdünk!
0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak tövis adatott a testébe, kérte a Jóistent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a Jóisten, hanem megmaradt Pálnak végig ez, így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk, sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni, most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a Jóisten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a Jóisten mindig jót akar mindenkinek.
3: A szövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
4: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is volt?
3: Mind a kettő. Igen.
0: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
3: Igen.
0: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
3: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
4: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
3: Ezt nem lenne szabad.
4: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
0: Hát Jézus egyébként.
3: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
4: De hogyan lehet ezt elvárni bárkitől
3: is? Hát
4: úgy
3: tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is, és meggyógyult.
0: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
4: De most hát, hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
0: Már is egy példa.
4: Hát kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
0: volt
4: helyre teszi.
0: Volt már részed csodában.
4: Csodában?
0: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
4: Hát most nem tudom.
0: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában, mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
4: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származnak.
0: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni. Gyakorlatilag
4: megkérdezni már, mint arra.
0: Kérni, nem.
4: Mire
0: kérni? Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az imalánc, nem?
3: Hát, szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-be, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
4: Rendelkezik?
3: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít, de nekünk kell segíteni.
4: Megoldani.
0: Hát egy imával, ez nem az imádságra vonatkozik?
3: Ne imádkozzunk, hanem tegyük rá a kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
0: Kéz rátétellen?
3: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Hogy igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, hogy menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen. Eltöltse a Szentlélek.
0: De ez ránk is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
3: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem. Bár

0: rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal? Kell a kéz is? Kell, rá kell
1: tenni a kezünket. Mindig visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon igen. hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni? Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem.
0: Nem használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem, hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni. Már nagyon szívesen.
1: A kézrátétellel való gyógyítás.
0: Igen, igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: De hát Jézus meg a leprás ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az imalánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre biztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunktól.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy és ez feltételezhetően földrajzi helységtől függetlenül eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézusról, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: is, maradsz beteg,
2: hogy
1: és
2: a
1: elég az
2: kegyelmi
1: én kegyelmem.
2: Ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Én biztos,
1: nem
0: hogy
1: nem tudom, hogy ezt gondoljuk. Ja, hát lehet, mondom, hogy ezt gondoljuk.
0: De lehet, hogy
1: tehát
0: akkor is.
1: Mi a betegség? Tehát egy, ugye megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor mi
1: nem,
0: van akkor?
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen. Tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen. De ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami mindent,
1: egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell. Tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: Nem is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a jóisten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
1: Nyereség, így van, ezt mondtad.
0: Most vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett Pál apostol, mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: Igen. És ebben neki tudatában?
2: De vagy? Erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, akkor az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: hit meggyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem is tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni. És közben lehet, hogy megy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a betegség.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: Azt mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nem régen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava beléhatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés. Mit mutat
2: útként
0: a jó Isten? Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszem, a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, de meg lehet természetesen, és meg is próbálni. Kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így ezt így van, hogy ezt szépen végig kell, hogy
0: jó,
1: nem?
0: Ezért. Ez nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, de igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké, de igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: ha éppen mondjuk nem vagyunk olyan lelki állapotban, hogy úgy éreznénk, hogy rá tudunk hangolódni a jó Istenre, de mondjuk már napok óta nem vagyunk olyan lelki állapotban, akkor is érdemes szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta ráhangolódás, ez egyfajta szerintem odafigyelés, és akkor mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: van
0: aznap.
1: Van olyan, hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem sikerült?
1: Hát onnan tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a jó Isten akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami kusza gondolatot.
1: Amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgy is jó.
0: Hát, jobb, mint
1: és
0: a
1: akkor
0: semmi.
1: Én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a jó Isten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom. Azt mondja, zörgessetek, és megadatik. Tehát egyszerűen csak konkrétumokat is el lehet mondani, és lehet kérni, és nekem valahogy van olyan érzésem, csodálom is azokat, akik olyan jó, mély, erős hittel tudnak mindent kérni, és minden megadatik nekik, mert hát ők kérik, és hát megkapják, mert a jó Isten mondja, hogy kérjetek, megadom. Kérnek, megadja.
2: De ezeket nem mindenkinek mondja.
0: Nem?
2: Hát egy-egy embernek
0: igen?
2: Mondja. Hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite.
1: Az annak, hiába
2: hát ezért
1: kér,
2: mondom,
1: az...
2: hogy hát a Bibliából ne idézzünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az az hosszú igé, hogy miről szól az a mondat.
0: Tehát először is legyen hitem.
2: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondjam Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami más tervezek, akkor azt kérem, akadályozza meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formában.
2: Ugye ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitatkozás nincs ideírva.
3: Na jó, igen. Jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak, perlekednek szinte, igen, a jó Istennel.
2: Sokszor így van Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát tudod, hát, hogyha megkapjuk a Szent Lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett, hát, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek, akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy
1: az
3: ilyen
1: nem
3: szintű
1: egy
3: mély...
1: Ez vitának tűnik,
3: hát nem,
1: neked?
3: Egyébként,
1: mert
3: igazából...
1: ez egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
3: Hát, vagy nem értés, vagy... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még... Így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert ugye Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy Uram, akkor én hibáztam valamit? Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg. Igen, nem az, igen, hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
3: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsem már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
3: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát, magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: Mitől lesz mély egy imádság? Ez volt a kiinduló kérdés.
1: A jelenléttől lesz.
0: Te ezt mondod, a jelenlét. De hogy imádkozzunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
2: Hát nem, hát én mindig csak azt kérem, igen, ami
0: saját
2: legyen szavakkal. Meg a te akaratod, Uram. Mm-hmm. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót. Nem. Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
2: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, hogy igen, Uram, én mindig gondolok rád is.
1: Soha rád nem... is. Hát, az ist azt vegyük el.
2: Mert annyira, hát figyelj, itt ezen a világos...
1: Gondolok rád is, de magamra leginkább.
2: Nem, hát csak ezen a világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
2: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy Uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség egyébként, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Igen. Tehát, hogy sosem feledkezem meg róla. Az milyen nagy dolog.
2: Ez is elég, nem?

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok, tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, de hogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így kellene róla beszélnünk, nem? És nem olyan, mert sokszor szinte örömmel beszélünk a régi bűnös dolgainkról is, hogy hát igen, az, az milyen jó is volt az a korszak, amikor ezt meg azt csináltuk. És szinte akkor, ilyen szépként emlegetjük.
2: Beszélünk, hogy meg kell bánjuk bűneinket, a régmúlt bűneinket.
1: De sokszor szerintem a hétköznapi gondolkodásban nem bánjuk azt, amit korábban tettünk, amiket zűlöttünk, ahogyan, tudom én, miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
2: Így kellett történni.
1: Na hát, így kellett, igen, de innen nem, nézve, hogy gondolsz
2: rá? Ez nem egy felmentés, így kellett történni, csak... hanem egy tudomásul vétel. Vagy élet. Elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
1: Oké, eltűnik örökre, a tenger mélyébe kerül, nagyon meggyónunk, vagy így többféle módon lehet hozzáállni.
2: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
1: meg. De hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
2: miért
1: eszeddel...
2: Miért kellene erre rágondolni?
1: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk, akkor
2: és
1: beszélsz
2: úgy
1: róla.
2: Értem, ahogyan éltem,
1: és elmondod,
2: ahogyan
1: akkor...
2: az én fejlődtségemhez képest, és az én lehetőségeimhez képest
1: na,
2: megéltem
1: igen, igen.
2: azt a 20 éves
1: De
2: kort.
1: Akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
3: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved. De utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: Mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgassd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát még nem is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: Én vagyok az. Ez a fiszkó, én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te
1: volt.
0: Te is zűlött, ugyan, pont 20
1: hát
0: évig.
1: Pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk, pontosan.
0: De, és pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk
1: az alatt még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyat dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív.
0: Lehet.
1: Elnézést kérek.
0: Lehet, sőt,
1: ugyan,
0: remélem.
1: Még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor tenni. Lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár
1: nem,
0: és szemét.
1: Mit zűlésnek?
0: Hát azt azért
1: hát elég honnantól, mettől, meddig?
0: Részegeskedés.
1: És akkor?
0: Hát az eléggé kár és szemét.
1: Megtörténhet, megtörtént.
2: A Babilon az is azt jelenti, hogy zűrzavar.
0: Na, tessék. Az is. És még egyéb bűnöket nem sorolok itt most fel.
1: Miért? Hát megbántottam édesanyámat, édesapámat. Tudnék én sorolni rengeteg dolgot.
0: És maguk ezek a dolgok kerülnek a kár és szemét zsákba.
1: És az egész... Ez előtti életem, hát ne
0: nem az egész,
1: én,
0: mert tettél benne jókat.
1: Nem, ne haragudj, de nem lehet ilyen.
0: És nem az egész
1: összességet
0: élet.
1: Nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én züllött életet éltem.
0: Bűn.
1: Nem, én az alatt is szerettem, az alatt
0: Bence.
1: Is felnéztem az égre,
0: igen.
1: Az alatt is néztem a természetet,
0: igen,
1: jártam
0: igen.
1: A természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam
0: kidobni.
1: Is kidobjam.
0: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás, biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jóisten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
1: Én meg azt gondolom, na? Hogy a na? Múlt, amit felemlítesz, és na? Az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: szerencsére, ami egyébként 9
1: igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként, hogy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, csehi? Hanem igen. gyümölcse.
2: Gyümölcse.
1: De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: Hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből. Azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele, de hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk, más. De Isten pont ezt akarja, hogy igen, szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy a mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kis megkísértült az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, kísértés, hogy parázslaságtól lehet, kezdve az alkoholon keresztül.
1: Tartatja ugyanezt a tortát egy 45 kg hölgy is.
0: Na tessék, aki meg gondolja, pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az. Nem akkor mégis csak akkor... értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: hogyha meg tudjuk oldani, vagy át tudjuk élni, az egy öröm, nem?
1: Már micsoda?
0: Hát, az, hogy a rosszat is át tudom élni.
1: Öröm? Hogy öröm?
0: Hát nem, hát mert hogy átéltem.
1: Igen.
0: Igen, mert én maradok jó, az öröm.
1: Te át kell élni, kísértés jó átélni.
0: Jó, mert próbáljatok, jó. Igen, tessék, aha. Próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, aha. Ezért
2: és
0: öröm.
2: És akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
1: De kell mondani. Hagyni.
2: És az imában úgy van, hogy hagy. ne vigy minket a kísértésbe.
1: Jó, beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
2: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
1: Mindenkit el tud érni, szerintem, mert mindenki ott kísért elég. A kísértő.
2: De nem sikerül.
1: De mindenkinél sikerül, szerintem. Az lehet egy dühösség, sikerülhet. És ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés. Értés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
2: pedig... Hát, mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést vagy szenvedést, akkor mit értenénk?

0: erről a világról. Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
1: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és így ezért örvendjünk a kísértéseknek.
2: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
1: Szabolcs.
2: Na, ez fontos rész, tehát, elmentünk mellett, tegye tökéletessé.
1: Hát igen, ugye, és a másik igen meg az, hogy mi atyánk. És ott azt mondja, ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
2: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége. Jó. Itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a jutalom biztos. A mai ige Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat nézi, nem a végrehajtás ügyességét, sem az adomány mennyiségét, hanem cselekvésünk indítékát, azt, hogy valakinek azért adunk, mert tanítvány. Azt jegyzi meg, és azt viszonozza az Úr. A jutalmat sem az adomány mértékével méri, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanah-t ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél és 19-29 fok valószínű. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik és 18-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mostani adásában. Közös gondolkodásunk keret címe így szól, a megajándékozottság életszemlélete. Ezt a címet akkor és úgy tudjuk igazán megérteni, ha az előző 7 központi gondolatát, az érzelmi kompetenciák fejlesztését újból magunk elé idézzük. Akkor arról volt szó, hogy ennek a rádiósorozatnak a szívverése, a szívdobbanásai valójában mind-mind arról szólnak, hogy miképpen tudjuk a bennünket vezérlő energiákkal megtöltő érzelmeket olyan módon használni, hasznosítani, hogy azok valóban bibliai szóval éve áldásunká váljanak. Ebben az összefüggésben használtam azt a képet, hogy az érzelmi kompetenciák fejlesztése az arról szól, hogy a zabolátlanul kiáradó és ilyen kontextusban pusztító erejű áradatot a folyó medrének szabályzása révén megszelidítsük, erőművet építsünk rá, és az azzal termelt energiát jóra, szépre, nemesre használjuk, hasznosítsuk. Nos, ez a fajta átlényegítés történik akkor, amikor érzelmi kompetenciáink fejlesztése révén megtanuljuk azokat az energiákat hasznosítani, amelyek az érzelmeinkben megjelennek. Ha nem tudjuk őket hasznosítani, akkor pusztító erejűek lesznek. És ebben a pusztító erejű kiáradásban ne csak az agresszióra gondoljunk, hanem minden olyan mértéktelen, aránytalan érzelemre, amely nem csak, hogy kiárad és elborít mindent, hanem olyan értelemben is pusztító erejű, hogy nem tudjuk szabályozni, nem tudjuk arányosan ahhoz kapcsolni, ami fogadókészséget eredményezne a másik oldalon. Kine ismerni azt az élethelyzetet például, amikor valakinek a túláradó szeretete inkább riasztóan hat. Ő azt nagyon nagy dolognak, vagy úgy is mondhatnám, hogy különleges dolognak tartja, mi pedig talán akár viszolygunk is tőle, idegennek, erőltetetnek hat. Nos, ezek a példák voltak azok, amelyeknek kapcsán elindultunk ebben a nagy témakörben, az érzelmi kompetenciák fejlesztésében, és most, amikor az érzelmi kompetenciák fejlesztése nagy területen belül most tovább lépünk, akkor az érzelmi kompetenciáink céljáról lesz szó, vagyis a megajándékozottság életszemléletéről. Mert hogy tulajdonképpen minél fejlettebben, minél gazdagabban, sokrétűbben tudjuk az érzelmeinket hasznosítani, annál inkább tudatosul bennünk, hogy az életünknek a legfőbb értéke a megajándékozottság, vagy úgy is megfogalmazhatnám, hogy az életünk valójában arra szolgál, hogy ajándékká váljunk egymás számára. Nos, ezt a tézist, vagy úgyis mondhatnám, ezt a tételmondatot szeretném most lépésről lépésre kibontani a mai gondolkodási keretünkben. Onnan kezdeném, hogy a megajándékozottság az valójában egy életszemlélet. A megajándékozottság nem bizonyos pontszerű eseményekhez kapcsolódik, tehát amikor ajándékot kapunk, valami különleges dolgot, egy drága ajándékot, amihez kötődik valakinek valami különleges megszólítottsága, aki úgy érzi, úgy gondolja, hogy most ezzel a különleges ajándékkal szeretne bennünket megajándékozni. Nem ilyen különleges alkalmakról, eseményekről van szó, hiszen példának okáért, amikor a vőlegény jeggyűrűt vesz a mennyasszonyának, és megajándékozza ezzel a különleges ajándékkal, akkor ez valóban egy ilyen különleges élmény, egy különleges üzenet, de az a különleges élmény és az a különleges üzenet az nem arról a gyűrűről szól, nem arról az egyszeri, megismételhetetlen pillanatról, amikor átadja megkérve mennyasszonyának kezét, választottjának kezét, és így jelzi számára, hogy a jövőt, a közös jövőt vele képzeli el, hanem ez a fajta ajándék, ez ugyanakkor egy életre szóló megajándékozottságot jelent, legalábbis abban az esetben, ha ezt az ajándékot komolyan vesszük. Ha megkopik a fénye, bármint most nem a jeggyűrűre gondolok, hanem ennek az élménynek a fényére, tehát ha megkopik a fénye, és nem tisztogatjuk, és nem ápoljuk, és nem figyelünk oda, hogy ez az ajándék, ez a kincs, ez újból és újból életünknek hajtómotorja legyen, akkor a kapcsolat is megkopik, megerőtlenedik, és végül sajnos törvényszerűen egy belső szakadáshoz vezet. Éppen ezért hangsúlyozom azt, hogy a megajándékozottság életszemlélete tulajdonképpen a hajtómotorja az érzelmi kompetenciáink fejlesztésének, hiszen éppen arról van szó, hogy arra törekszünk, azon dolgozunk, hogy mindaz, amit kaptunk, mindaz, ami a miénk, az ne váljon üressé, ne üresedjen ki, ne veszítse el varázsát, fényét, vonzerejét. És ezt a pótlékot, úgymond, ezt az újból és újból felragyogó drága kincset, ami az életünknek egy különleges szakaszában miénk lehetett, nos, ezt az megújító erőforrást, ezt az érzelmeink biztosítják. Ha az előző példánál maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy-egy évforduló, amelyet ugye a házasságkötések kapcsán, például az ezüst lakodalom és a többi hasonló évforduló jelez. Szóval egy-egy évforduló alkalmat ad arra, hogy a házaspárok visszatekintve az elmúlt időszakra elmondhassák, újból ajándékká válunk egymás számára, újból megerősítjük, hogy ajándékként éljük meg az életünket veled, melletted. De ezek az évfordulók is tulajdonképpen csak akkor működnek, hogyha ez az érzelmi támogatottság mögötte van. Ha nincs, akkor enélkül az érzelmi támogatás nélkül, enélkül az érzelmi megerősítés nélkül az ajándék kiüresedik, elhomályosul, szertefoszlik. Talán ezekből az előző gondolatokból már látszik, hogy az életünknek a legmagasabb életminősége a megajándékozottság életszemlélete. Amikor dacára annak, hogy annyi minden az életünkben megpróbál bennünket arról meggyőzni, hogy ez vagy az az ajándék most már nem időszerű, nem aktuális, nem fontos. Nos, ennek dacára, ha újból és újból fel tudjuk szítani a szívünkben, a lelkünkben, a személyiségünkben az ajándék szépségének a lángját, akkor ez valóban az érzelmi kompetenciáinknak a legmagasabb minősége. Valóban egy olyan drága kincs, amelyet nem szabad, hogy bárki is elraboljon tőlünk. De hogyan tudjuk ezt a csodálatos lehetőséget az életünkben megtartani? Hogyan tudjuk az érzelmeinket valóban olyan irányba fejleszteni, hogy ez a fajta megajándékozottság valóban az életünknek egy meghatározó életminősége legyen? Ha törekszünk erre, ha vágyunk erre, akkor egy nagyon fontos lépés, egy nagyon fontos felismerést kell magunkévá tennünk. Ez pedig arról szól, hogy újból és újból meg kell értenünk az életünk szépségeit, értékeit, azokat akkor tudjuk igazán felfedezni, ha törekszünk a lényeges dolgok befogadására. És ezt azért hangsúlyozom, mert ma, amikor annyi minden zúdul ránk, annyi hatás, annyi információ, annyi különböző oldalról érkező, rábeszélő szó, akkor ez a képesség, vagyis a lényeglátásra való törekvés képessége, ez szinte életmentő képesség. Ha fenn akarjuk tartani az érzelmeinkben rejlő energiát, ha nem akarjuk megengedni, hogy ezek az energiák, ezek szétfoljanak és partalanná váljanak, akkor törekednünk kell arra, hogy az életünk energiái, érzelmi energiái mindig a lényegesre összpontosítsanak. És a lényeges, ami valóban fontos, az mindig az ajándék elfogadása lesz. Nem az, hogy magunkat fejlesszük, nem az, hogy valamiféle érdekes, vagy úgy is mondhatnám, hogy valami csúcsélményt közvetítő, nagy dolgot, érzelmi ősrobbanást átéljünk, hanem az, hogy újból és újból egyre érzékenyebbé váljunk azokra a kincsekre, amelyek ajándékként megkészítettek számunkra. Pál apostol ezt úgy fejezi ki, hogy az egész életsorsunk tulajdonképpen semmi más, ha helyes pályán mozog, mint az előre megkészített jó cselekedetekben való járás. Nem mi találjuk ki tehát az életünket, nem mi vagyunk azok, akik a sorsunkat igazgatjuk, hanem ha valóban erre a különleges életminőségre, a megajándékozottság életszemléletére akarunk törekedni, akkor újból és újból rácsodálkozhatunk hálás szívvel mindazokra a nyitott ajtókra, amelyek kinyílnak előttünk, amelyek arra bátorítanak, hogy menjünk be, fogadjuk el a nekünk megkészített jó cselekedetek lehetőségét. Föladva azt a belső kényszert, amivel nagyon sokan az életüket alapvetően derékba törik, hogy a jót, az előrevivőt kizárólag magukban keresik. És miután nem találják meg, ezért az egész életükbe belekeserednek. Pedig valójában ott van a jó, ott van a szép, ott van a nemes az életünkben, csak nem belülről fakad, nem mi vagyunk azok, akik magunkból kicsiholjuk, hanem ajándékként kapjuk, ha nyitott a szívünk, ha elfogadjuk, ha készek vagyunk rá, hogy ez az ajándék valóban beépüljön az életünkbe. És ahhoz, hogy ezt a fajta életszemléletet, a megajándékozottság életszemléletét most jobban megértsük, ismét egy őstörténettel, egy bibliai őstörténettel szeretnék példálózni. Ebben az őstörténetben egy olyan ember áll előttünk, aki erős akaratú, igazi vezérűrű személyiség. Abban a kolóniában, vagy úgy is mondhatnám inkább, hogy klánban, amelyben ő mozog, egyértelműen ő a hangadó. Amit ő mond, javasol, azt a többiek szó nélkül, ellenkezés nélkül követik. És ez az ember ráadásul a saját közegében elismert szaktekintély. Halász ember, aki jól tudja, hogy mikor kell halászni, jól ismeri az egész szakma csínyát, binnyát, és a többieket is, aki körülötte ugyanebből élnek, ő vezeti, ő mondja meg nékik, hogy milyen munkafolyamat az, amely most éppen soron van. Nos, ez a vezérűrű, ez a meghatározó, kisugárzású személyiség, azzal a kudarccal a háta mögött van most a parton, ahová hajóikat kihúzták, ezek inkább ilyen mai szóval élve, inkább nagyobbacska csónakok, vagy egy kisebb bárka. Nos, azzal a csalódottsággal mossa most, és foltozza a hálókat, mondván a többieknek is, hogy legalább valamilyen módon használjuk ki az időt, hogy egész éjjel dolgoztak, de hiába, mert nem fogtak semmit. És ahogyan ott a parton tevékenykedik, egyszer csak egy sokaságot lát oda menni, és a sokaság egy ember köré csoportosul, aki megkéri őt, hogy engedje meg, hogy a hajója orrából szóljon a tömeghez, megengedi persze, közben végzi a dolgát, és ahogyan úgy félfülel hallgatja ezt az embert, sok mindent nem is ért abból, amit mond, de azt érzi, hogy a szavai azok különleges kisugárzással bírnak, hiszen ő is olyan ember, akinek a szavai határozottak és másokat mozgósító erejűek, de most érzi, hogy ezek a szavak sokkal többet hordoznak magukban, ezek nem egyszerű lelkesítő szavak, nem útmutató szavak, hanem ezekben a szavakban hatalom van. És amikor ez az ember ott a csónak orrában befejezte mondani valóját, odafordul történetünk hőséhez, és azt mondja néki, hogy evesz ki a mélyre, és vesd ki a hálót. És ez az üzenet, ez egy nagyon furcsa üzenet. Mert nyilvánvaló, hogy ez a fajta üzenet egy olyan ember szájából hangzik el, aki nem halász, aki nem ért a szakmához, aki nem tudja azt az alapvető dolgot, hogy nappal nem lehet halászni, nappal nem lehet eredményesen végezni ezt a tevékenységet, hanem csak éjszaka, amikor a halak a sötétségben a víz felszínére jönnek. Vagyis...
2: az igaz barátja. Mi a fontosabb? Nekem legyen igaz barátom, vagy én jellemem olyan szilárd legyen, hogy rám támaszkodhasson más, és azt mondja, hogy te az én barátom vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy mindenkort szeret az igaz barát, de testvére a nyomorúságban válik. És el szoktam azt is mondani 7-8 osztályban, hogy most együtt vagytok, de lehet, hogy 2 év múlva egymásról nem is köszöntök, vagy különböző helyre kerül a tök az életben, és nem mindegy, hogy hogy állsz most az osztálytársadhoz. De az is lehet, hogy 30 év múlva még azt mondod, hogy még mindig az, aki az első osztályban ott volt mellettem, ő még mindig igaz barátom. Saját szoktam azt is mondani, hogy hozunk rossz döntéseket a barátságban is, a kapcsolatunkban, de hogy a játékban van újrakezdés, úgy a kapcsolatainkban van újrakezdés, és hadd mondjam azt a kedves rádió hallgatónak, hogy az Isten mindig újrakezdő. Megtörténik a teremtés, az ember bűnbe esik, az Isten újat kezd. Megtörténik az özönvíz, az ember elpusztul, Noéval újat kezd. Megtörténik Ábrahám életében a kiválasztás, az Isten újat kezd. És Jézus, aki megszületett, azzal megmutatja az Isten, hogy annyira újat kezd az emberrel, hogy maga az Isten emberé lesz. Jézusban, és ezt az újrakezdésnek a lehetőségét megadja a rádió hallgatónak is. És ez már nem egy elmélet, hanem arról beszél Pál apostol, hogy ami régi volt, az elmúlt, és ímé minden újja lesz. Ez az Isten üzenete, ez az evangéliumnak a jó híre. Rádió hallgatónak is, fiatalnak, idősnek is, férfinek, nőnek és mindenkinek.
3: Nem mindegy, hogy mire költjük az életünket, ez nem csak a fiataloknak egy jó üzenet, hanem mindannyiunknak. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Hát, hogyha valakinek meg akarod nézni az értékrendjét, akkor nézd meg, mire költi a pénzét, az idejét és az egészségét.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Unger Károly lelkipásztor mai áhítatában az Úr Jézus szeretetéről, gyógyító erejéről és a démoni világ jellemzőiről tanulhatunk.
2: Hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, ahogyan az írva található Lukács evangéliuma 8. részéből a 36-os és 37-es verseket. Elbeszélik pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös, és kéré őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el. Szeretett rádióhallgató testvéreim, vannak nehezebben érthető történetek, ilyen ez a mai is. Egy démonilag megszállt emberről hallunk. Egy olyan világ tárul elénk, amely idegen a mi számunkra. De talán mégsem, mert nem is gondolnánk, mennyire jelen van hétköznapjainkban. Hamarosan látni fogjuk, hogy az Isten ellenes erők miként befolyásolják személyiségünket, hitünket, kapcsolatrendszerünket. Az első két versben ezt olvassuk, és mennének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére, és amint a hajóból kiméne Jézus, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátlan a lélek volt. Egy másik fordításban ez áll, és szembe jött vele egy ember. Milyen sokat mond ez a vers. Szembe menni Jézussal. Hányszor mentünk már mi is szembe Jézussal, amikor pontosan tudtuk, mit kellene tennünk, mi az ő akarata, de mégsem tettük azt meg. A tíz parancsolat 4. törvénye a nyugodalom napjáról szól. A végén ezt olvassuk, és Isten megszenteli azt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten bennünket jó, helyes irányba fordít. Minden héten érhetnek ugyanis olyan negatív hatások, melyek rossz irányba akarnak sodorni. A vasárnap megszentelésével azonban Isten megállít, és nem engedi, hogy idegen utakra térjünk. Visszafordít az ő útjára. Ha megvizsgáljuk a főszereplő életútját, a történet elején még Jézussal szembe ment, frontálisan ütközött vele. A végére viszont ezt az embert jó irányba fordította az Úr, Isten felé, az Úr akaratával egyenlő útra. Már nem ment többé vele szembe, már nem állt ellene közeledésének, hanem Jézussal akart maradni, ragaszkodott hozzá. Azt olvassuk róla, sok időtől fogva ördögök voltak benne, más szóval, Isten ellenes lelkek. Pál apostol azt írta a korintusi levélben, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma? Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy felöltöztetett az ő tiszta, szent, tökéletes és örökké való lelkével. Aztán hamarosan jött a deformáció, amikor Ádám és Éva inkább hitt az idegennek, mintsem az Úrnak. Ha megnézzük a Galata levélben, melyek Isten lelkének a gyümölcsei, akkor látjuk csak meg igazán, milyenné torzít el bennünket a démoni világ. A lélek első gyümölcse a szeretet, az ördögi világ első gyümölcse pedig a gyűlölet. A lélek második gyümölcse az öröm. Ezzel szemben a démoni lélek mindent elkövet, hogy megmérgezze a mi örömünket. Helyette legyen bennünk állandó elkeseredés, panasz, siránkozás. A harmadik gyümölcse a békesség. Az ördög viszont a békesség, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság ellensége. Ő táplálja, ő generálja ember és ember között a feszültséget, a gonosz indulatokat, az egyet nem értést, az ellenségeskedést, a háborúságot. És lehetne sorolni tovább. A következő mozzanat mindezt alátámasztja. Azt olvasok az igében, amikor pedig Jézust távolról meglátta, Odafutott és fennhangon kiáltotta, mi közöm nékem, te veled, Jézus, ne gyötörj engem. Testvérek, Jézus közelsége hány embert zaklat fel? Ha mondanám nekik, démonilag befolyásolt emberek vagytok, hogyan tiltakoznának? Pedig Jézus nevének csupán említése már idegessé, izgatottá teszi őket. Végig sem engedik mondani, már közbevágnak, figyelj, semmi közöm sincs hozzá, ne fáradj. Jézus gyógyítani akar, a sátán meg hárítani, távolságban tartani. A sátán Jézust mindig ellenségként festi le előttünk. Jézus jön, mi meg tolatunk. Jézus szól, mi meg csak mantrázzuk, de nem akarom hallani. Semmi közöm sincs hozzá, nem kell. A tragédia az, hogy sok ember így is hal meg. Vajon miért járnak kevesen a templomba? Mert azt mondják, nekem ugyan ne beszéljen bele se Isten, se Jézus az életembe. Testvérek, fertőzött világban élünk. Gadara ezt szimbolizálja. Mivel foglalkoztak? Disznókkal. Ez zsidó szemszögből tisztátalanság. Miből éltek? Még nyersebben fogalmazva, disznóságokból. Ilyen világban élünk ma is, tisztelet a kivételnek, rengeteg ember disznóságokból keres 10, 100, 1000 milliókat. Kell nekik Jézus tisztasága? Tiszta, egyenes útja? Nem kell. Mi közünk hozzá? Sőt, mire kérték Jézust? És kéri őt a gadarénusok közül való tartományok egész sokasága, hogy közülük menjen el. Határozottan felszólították Jézust, távozzon közülük, távozzon földjükről. Meg sem fordult a fejükben,

halottak közé. Ezzel szemben Jézus mit csinál? Vezet. Előttünk megy, mutatja az utat. Milyen világban élünk? Rohanó világban. Hányszor hallottam, de kár, hogy a nap nem áll 48 órából. Csendesen megjegyzem, az sem volna elég. Miért? Mert a démoni világ siettet, rohantat. Jézus Urunk ma azt helyezi a mi szívünkre, ne rohanj, csak fuss. Ha rohansz, ideges leszel, kapkodni fogsz, elhamarkodott döntéseket hozol. Nem lesz időd a megállásra, az átgondolásra, az imádságra, Jézusra való odafigyelésre. Református iskolánk 26-27 tanévre szóló igéje, aki rám hallgat, biztonságban lesz. Ha rohansz, vigyázz, mert Jézust mindig be fogod előzni. Rohanás helyett elégedjél meg a futással. Futás közben ugyanis van idő a tiszta gondolatokra, az igére való odafigyelésre, az imádságra. Uram, te mit akarsz? A futás józanságban tart, a rohanás pedig elveszi az eszedet. Pál apostol sem úgy fogalmazott élete végén, ama nemes harcot megharcoltam, a rohanásomat elvégeztem, hanem azt mondta, hogy a futásomat végeztem el. Testvérek, a démoni világ sietett az őrületbe. Ezzel szemben Jézus vezet az ő békességébe. Ezért ne rohanj, csak fuss. Befejezésül történetünknek van még egy speciális vonása. Eddig ugyanis olyan gyógyításokat ismertünk meg, melyeknek feltétele a hit volt. Például a gutöltött embernél Jézus látta a négy beteg hordó hitét. A holdkóros kisfiú apjától pedig megkérdezte Jézus, hiszed-e, hogy én ezt megtehetem? Valamint Jairusnak is azt mondta a kislánya halálhíre után, ne félj, csak higgy. És még lehetne sorolni a példákat, amelyek úgy fejeződtek be, hogy a te hited megtartott téged. Történetünkben viszont nem hallunk semmiféle hitről. Mégis megtörtént a csoda, megtörtént a fordulat. Miért? Mert Jézusban volt hit. Milyen emberen segített? Olyanon, akiről már mindenki lemondott, akit mindenki otthagyott, magára hagyott, aki kezelhetetlen, fékezhetetlen volt. Testvérek, lehet, hogy mi is lemondtunk már valakiről, akiért korábban megtettünk mindent, de mind hiába. Próbáltuk megállítani, próbáltuk meggyőzni, megszelidíteni, lecsendesíteni, kijózanítani, ne rohanj a vesztedbe, de nem sikerült. Aztán belefáradtunk, elengedtük, sorsára hagytuk. Mai evangéliumunk viszont azt mondja, ezek után jön Jézus. Mi tehetetlenek vagyunk, de Jézus nem. Jézus felismerte, hogy ez az ember az övé. Ugyan örjöngött, mert szabadulni akart a démoni hatás alól, csak nem tudott. Kitörni akart, de az idegen lélek erősebb volt nála. Szenvedett, vergődött, rohangált, mint akinek elment az esze. Jézus viszont nem kerülte előtt, hanem pontosan hozzáment, és egyetlen egy szavával kiparancsolta gyermekéből az idegen lelket. Betöltött a békesség, a józanság és a szeretet lelkével. Majd utána ezt mondta, térj vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett veled az Isten. Nem kell mindenkinek Afrikába menni misszióba, elég, ha hazamész. Van otthon is épp elég dzsungel és benszülött. Tégy bizonságot Isten nagyságos dolgairól, milyen voltál a démoni hatás alatt, és milyen lettél az

0: áldott orvos Jézus által. Tér vissza tehát házadhoz, és úgy fénylik a te világosságod az emberek előtt, hogy lássák a te jó cselekedeteidet, és dicsőítsék a te mennyei atyádat. Így legyen. Amen.
1: Irgalmas Istenünk, megtartó szeretetében bízva, köszönünk el kedves hallgatóinktól. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: a jutalom biztos. A mai ige Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat nézi, nem a végrehajtás ügyességét, sem az adomány mennyiségét, hanem cselekvésünk indítékát, azt, hogy valakinek azért adunk, mert tanítvány. Azt jegyzi meg, és azt viszonozza az Úr. A jutalmat sem az adomány mértékével méri, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Holnap találkoznak az egyházi civil szervezetek vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap, szeptember 17-én, csütörtökön, 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda, Üllői út 24. Az időpont szeptember 17, csütörtök, 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelki pásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az Isten tisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik fel az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán, 20 órától. Az alkalmon Fabini Tamás, nyugalmazott püspök, teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. 35. Országos Evangélikus Hittanverseny. Az Evangélikus Egyház Országos Irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. Országos Evangélikus Hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak.
0: Kulturális programajánló.
1: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete 3 hetes eseménysorozata, a nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanah-t ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a Szakrális Művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várta hétfőn 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztjén kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Hogyan őrizzük a ránk bizottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bizottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat szeptember 18-án pénteken a budapesti Rádai Házban. A hittan oktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittan oktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Változékony, néhol nyárias, néhol őszi az idő. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél és 19-29 fok valószínű. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik és 18-30 fok várható. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségben, melyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Immár a 8. alkalom, amikor valamilyen módon Bálám személyéhez kapcsolódó történettel foglalkozunk. Ma sem lesz ez másként, bár azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg utoljára. Mindezek, amiket eddig megbeszéltünk, igazán méltó helyet foglaltak el a Nehéz esetek sorozatban, mert egyik vagy a másik nehezebb volt, mint ahogy gondoltuk volna. Nehéz volt megérteni azt, hogy hogy lehet, hogy egy ember, akinek világosan megmondja az Úr, hogy mit kell tennie, mégis egészen más tesz. És gondolkoznunk kellett azon, hogy és velem mi is van? Hiszen ha nem is úgy találkozom Istennel, mint Bálám találkozott, de találkozom Isten kijelentett szavával, a Bibliával, az igével. Tudom, hogy mi Isten akarata. Mégis fölvetem talán ugyanazokat a kérdéseket, mint Bálám. És pont olyan helyzetben. Nem biztos, hogy pénzt ígérnek, de a világ különböző előnyöket ígér, és lehet, hogy én is ugyanúgy elindulok, és azt kérdezem magamtól. Lehet, hogyha újra imádkoznék, és újra megkérdezném Isten véleményét, talán megváltoztatná a véleményt. És arra is rá kellett döbbennünk ebben a sorozatban, hogy még az is megtörténhet, hogy Isten megváltoztatja a véleményét. Az más kérdés, hogy kihordozza a következményt. Nem Isten égett le azon az úton, amint Bálám végigment. Nem Istennek a lábát nyomta a kőfalhoz a szamár. Nem Istenről bizonyult be, hogy miközben egész népek sorsát szeretné irányítani, egy szamarat nem képes kezelni. Nem Istenről bizonyosodott be az sem, hanem Bálámról, hogy egy szamár is többet lát és többet tud, mint ő. És nem Istenről bizonyosodott be az sem, hogy nem képes ura lenni a saját akaratának. Mert Bálám mindannyiszor, amikor varázslást és nagy áldozatokat akart bemutatni azért, hogy az istenséget a maga oldalára állítsa, bebizonyosodott, hogy nem képes mást mondani, csak amit Isten vele el akar mondatni. Bálám története nagyon kettősen fejeződött be. Egyrészt Bálák szószoros értelmében hazazavarta. Ám Bálám talán azért, hogy valamit mégis kapjon abból a nagy jutalomból, vagy talán azért, hogy bosszút álljon valamennyire az őt hatalmában tartó Istenen, mielőtt hazament volna az Eufrátesz mellé, még adott egy tanácsot Báláknak. A tanács így hangzott: ami nem megy szellemi régióban, nem lehet megrontani Izraelt a szellemi régióban, az majd menni fog testi vonalon. Csak hívják meg a lányaitok az Isten tiszteletre Izrael fiait. És ha elfordulnak az Istenüktől, majd elfordul tőlük az Isten is. Ennek egy részéről már a múlt héten beszéltünk. Most Mózes 4. könyve 31. fejezeténél van nyitva a Bibliám, ahol az első verstől ezt olvasom. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez: állj bosszút Izrael fiaiért a midiániakon. Azután oda körülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez: fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra. Támadjátok meg Midiánt. Álljatok bosszút Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek el egy-egy törzsből. Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Aztán elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként ezret, velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek Midián ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midián királyait, lemészárolták együtt Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát. Midián 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midián asszony népét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Aztán fogták az egész zsákmányt, és minden embert és állatot, amelyet elfogtak és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izrael fiai közösségéhez, a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba Moáb síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak elejük a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes: hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte a csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiú gyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfivel való hálást, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Már nem is mondom, kedves hallgatom, hogy tudom, hogy nagyon vérgőzös és nagyon rettenetes ez a történet. De már az elmúlt alkalmakon is találkoztunk ilyesmikkel. Mi ennek az értelme? Az egyik dolog, hogy visszakanyarodjunk Bálámhoz, a következő. Tetszett már azon gondolkozni, hogy hogy került ebbe a csatába Bálám? Hiszen ő visszament az Eufrátesz vidékére. Mit keresett ebben a csatában? Én azt gondolom, hogy Bálámot nem hagyta nyugodni a vére. Szinte látom magam előtt, ahogy visszafele megy, és mélységesen megalázva, porig sújtva, minden tekintélyét elveszítve vonszolja magát visszafelé. Ide jövet, ő volt a nagy ember, a nagy proféta, a nagy mágus, a nagy varázsló. Visszafele, minden szempontból kudarcot vallott ember, akinek nagyon sokba került ez a kirándulás. És úgy tűnik nekem, hogy Bálám bizony sútba vágott mindent. Ott hagyta az Eufrátesz melletti szentélyt, ahol addig végezte a maga különös munkáját, és visszajött. És képes volt karddal harcolni az ellen, az Izrael ellen, amelyről ő maga mondta ki, hogy nem verhető meg karddal. Talán azért is visszajött, hogy megnézze a saját tanácsának a következményeit. És talán azért is visszajött, mert hallotta, hogy a tanács bevált, és hogy valóban Izrael fiai elindultak ezen az úton, és talán visszajött megnézni, hogy ami nem ment rontás útján, az a testi gyönyörök felajánlása útján hogyan fog beteljesedni. És talán azt is meg akarta nézni, hogy vajon hogy hagyja el ezt a népet Istene, aki megígérte, hogy soha nem hagyja el. Bálám életének szörnyű tanúsága van. Az a tanulság, hogyha az ember egyszer tudatosan szembefordul az élő Istennel, nagyon nehéz onnan már visszajönni. Hiszen egyre mélyebbre sodródik az ember, egyre áldázabb dű és makacs ragaszkodás kell az ember szívében, amiatt, hogy bebizonyítsa, hogy mégsem úgy lesz, ahogy Isten akarja. Ám de van itt egy másik tanulság is. Izrael fiai megértették, mit akar az Úr, azt is megértették, mit akar Mózes. De azt gondolták, hogy ezt a harcot meg lehet vívni másként is. Még mielőtt kedves hallgatóim azt gondolnák, hogy azért mégiscsak szörnyű kegyetlenség volt ez az egész, azt kell mondani, hogy tessenek egy kicsit itt megállni. Az ókori feljegyzések szerint Moab, Midian és a többi keleti törzsek között, akikre nézve Isten ilyen szörnyű ítéletet mondott, a szexuális elhajlások következtében pusztító méreteket öltött a különféle nemi betegségek terjedése. Nem lehetett védekezni. Lehetett volna. Úgy lehetett volna, hogy tiszta életet élnek, és elkerülik Midian lányait, például Izrael fiai is. Nem véletlen, hogy az ítélet kimondásakor azt mondja Mózes, hogy azokhoz nem szabad hozzányúlni, akik szexuálisan még tiszták. Hiszen ők nem fognak betegséget terjeszteni tovább, ezt nem mondhatta így nekünk el, hiszen nem tudott mit mondani vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről, hiszen ő maga sem volt ezzel tisztában. Az Úr se kötötte az orrára. Az Úr csak egyszerűen elpusztította azt a részt, amely a fertőzést továbbvitte volna. ezekben a napokban, amikor millió számra öljük meg azért a madarakat, nehogy influenzát kapjunk tőlük. Mi valami hasonlót teszünk. Csak persze könnyebb földolgozni ezt nekünk, hiszen nem emberekkel történik, hanem állatokkal. De a cél ugyanaz, és az eszköz is ugyanaz, kedves hallgatóm, amit mi most használunk. Annak érdekében, hogy mentsük az egész emberiséget, ezért súlyos áldozatot hozunk. Isten valami hasonlót tett. Azt mondta, hogy itt kétféle megromlás van már, testi és lelki. A lelki megromlás miatt a testi is be fog következni. Ha Izrael fiai elindulnak Midian lányai után, akkor előbb-utóbb, mégpedig nagyon hamar, előbb a testük is megromlik. És éppen ezért Isten azt mondta, ezt a szörnyű ítéletet végre kell hajtani. Nem azért, mert kegyetlen az Isten, hanem pont azért, mert kegyelmes. Azért, hogy tovább lehessen élni ezen a területen. Izrael fiai, természetesen, milyen szörnyű ezt mondani, hogy természetesen, de mégis ezt kell mondani, megpróbáltak görbe úton járni. Mentek volna a szemük meg a vágyaik után. Kedves hallgatóm, a jövő héten már egy másik rész, egy másik nehéz eset következik. De milyen megdöbbentően fénylik mindezek fölött Krisztus keresztje, aki nem Isten ítéletét hozta el nekünk, hanem a nagyon megromlott világ számára elhozta azt a reményt, hogy szabadulást ad az Isten. Szabadulást a testi és a lelki bűnök alól. Mégpedig úgy, hogy szabaddá teszi a lelket, hogy utána tiszta maradhasson a test is. Elgondolkoznál ezen, kedves hallgatóm? És ha igen, imádkozz. Imádkozz önmagadért, és a Midian féle létbe belevesző magyar népünkért is.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai igénk, szemben az előző hetek igéjével, egy kicsit talán könnyebb, kedves hallgatóim. De remélem a végén majd kiderül, hogy nem is annyira, és tényleg érdemes rá odafigyelni. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasok egy szakaszt. Ekkor előálltak Célófád lányai. Célófád Héfer fia volt, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségből? Csak azért, mert nem volt fia. Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek: igazat mondanak Célófád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj: ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányainak, ha leánya nincs, akkor adjátok az örökséget testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségéből a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Mitől nehéz eset ez a nehéz eset? Talán így első hallásra nem is tűnik annak, ám de azt kell mondanom, kedves hallgatóm, néha rendkívül nehézé válik a számunkra egy olyan helyzet, ami emberileg is könnyen megoldható lenne, ám de megköti a kezünket a szokás, a tradíció, talán a kulturális alap, amiben felnevelkedtünk, ahol megtanultunk, hogy egy-egy élethelyzetre hogyan is kell reagálnunk. Célófád lányai nagyon jól látták azt a helyzetet, amibe kerültek. Édesapjuk, bár Józsefhez tudta visszavezetni a családfáját, mégis fiak nélkül maradva gyakorlatilag ugyanarra a sorsra jutott volna, mint azok az emberek, akik valami rendkívüli bűn következményeképpen jogfosztottakká, örökségfosztottakká válhattak Izraelben. Célófád lányai nem véletlenül Kóra fiai példáját hozzák föl. Amikor Isten ítéletet mondott Kóra fiai fölött, akkor az egyik legsúlyosabb ítélet pont az volt, hogy nem lehet semmiféle örökségük Izrael népében, sem nekik, sem utódaiknak. És Célófád lányai nagyon bölcsen úgy érezték, hogy miközben édesapjuk semmi hasonlót nem tett, mégis ugyanerre a sorsra jut. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez Izrael népe? És talán ennél is fontosabb, hogy hogyan viszonyul ehhez a néphez maga Isten? Azt hiszem, testvéreim, nagyon váratlan fordulat lehet némelyeknek Isten szó szerinti idézése ebben a kérdésben. Mit is mond az Úr? Azt mondja az Úr: igaza van Célófád lányainak. Ez abban az időben több mint rendkívüli volt. Nem ismerte ezt a fajta örökösödési lehetőséget sem az Ábrahám dinasztiának a jogrendszere, amennyiben jogrendszernek lehet nevezni ezt a hagyományokon alapuló jogrendszert, sem a sumér jogrendszer, ahonnan Ábrahám származott, nem ismerte ezt a fajta lehetőséget az egyiptomi jogrendszer sem, és még nagyon hosszú évszázadok teltek el, amikor először megjelent ennek csak az árnyéka valamikor a görög jogrendszerben. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy a kérdés fölvetés jogos, igaza van Célófád lányainak. Úgy tűnik, a kérdés megoldódik. Ám ez a kérdés egy másik kérdést vet föl, és ehhez odébb kell egy kicsit lapoznunk a Bibliánkban, ugyanennek a könyvnek, tehát Mózes 4. könyvének a legvégén visszatér még egyszer ez a kérdés a 36. fejezetben. Tessék csak figyelni! Előálltak a Gileát fiainak nemzetségéből való családfők,
Gileád, Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségeiből, és beszéltek Mózes előtt meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták. Neked, uram, azt parancsolta az úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, uram, azt is parancsolta az úr, hogy testvérünknek, Célófádnak az örökségét a leányainak ad. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, oda kerül annak a törzsnek az örökségeihez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. És ez a kérés jogos-e? Mit is mondott a múltkor az úr? Igaza van Célófád lányainak. És vajon erre mit mond majd az úr? Azt fogja mondani az úr, hogy nem érdekli Gileád fiainak a fölvetése? Mert ez bizony ugyanúgy igaz, ugyanúgy jogos. És néha úgy érezzük, hogy hát ilyenkor aztán nincs megoldás. Ha valakinek Isten kedvezett, akkor nyilván valakinek a kárára tette. Ezért is emeltem be ezt a történetet a Nehéz Esetek a Bibliába sorozatba, testvéreim, hogy megértsük, Isten, amikor kedvezményt ad egy bizonyos helyzetben, soha nem adja úgy, hogy ez egyben ne jelentene felelősséget is. Nem ad úgy kedvezményt Isten, hogy fölmentsen a felelősség alól. És éppen ezért Célófád lányai számára pedig Istennek ez az üzenete. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség Izrael fiainak törzseiből, mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célófád lányai úgy cselekedtek, ahogy a Mózesnek megparancsolta az Úr. Na de hát, a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön, aki kelet. Hogy is mondta ezt Petőfi, ugye, kedves hallgatom? Hát lehetett azt mondani Mahlának, Tircának, Hoglának, Milkának és Noának, Célófád lányainak, hogy ne hallgassatok a szívetekre, a szerelem az nem érdekes, az örökség az érdekes. Az Úr azt mondta, tessék ebben a dologban dönteni. Ha a szívetekre akartok hallgatni pusztán, le kell mondani az örökségről. Ha pedig az örökségetek van előttetek, akkor megállt kell parancsolni bizonyos helyzetekben a szíveteknek. És itt már, kedves hallgatóm, az új szövetségnél tartunk. Mert hogy milyen sok leány álma oda az élő Isten elé, mennyei örökséget kérve a maga számára. Akkor, amikor az Úr Jézus idejött a földre, a héber emberek úgy gondolták, hogy a mennyben a nőknek nincs osztályrésze. Azt mondta az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Isten, már hogy ne lenne, Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Van öröksége a nőknek is, a mindenható Istennél, a mennyben ugyanolyan osztályos részes társaink. Ám de, kedves férfi és kedves nő hallgatóim, az örökség és a szívünk között néha dönteni kell. Azért itt megállnék egy pillanatra. Nem arról szól a Biblia, hogy szegény Mahla, Tirca, Hoglá, Milka és Noa egész életükben boldogtalanok voltak, mert az örökséget választották. Nem tűnik ez ki a Szentírásból. Néha hiteget bennünket ezzel az ördög. Azt mondja, hogy ha mennyei örökség szerint választasz magadnak férjet, azaz olyan valakit választasz, aki örökös társad ebben is, akkor biztos rámegy a boldogságod. Ha pedig a szíved szerint választasz, rámegy az örökséged. Ez nem így van. Én biztos vagyok benne, hogy Célófád lányai 20-30-40 év múlva sem bánták meg, hogy Isten elé álltak ebben az ügyben, és részes társai akartak lenni Izrael fiainak az örökségben. De örökösnek lenni felelősséggel jár. Tudni kell, kitől kaptam az örökséget, tudnom kell, kinek tartozom az örökségemmel elszámolással, és tudnom kell azt is, hogy nem szakíthatom ki az örökségem egy részét, és nem vihetem máshova. És ez lelki élet
területén, lelki értelemben ugyanígy van, kedves hallgatóm. Hadd kérdezzek valamit. Számolsz-e ezzel a felelősséggel? A mennyei örökséged hordozza-e benned annak a súlyát és annak a felelősségét, annak a terhét, ha tetszik? Én, mint örökös társa Krisztusnak, felelős vagyok a döntéseimért, és az én örökségem mindennél fontosabb. Még akkor is, amikor párt kell választanom. Még akkor is, amikor férjet vagy feleséget keresek. Remélem, ez a rész gondolkozóba ejt, és talán imádságra kényszerít.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 16-a.
2: Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, 1736-ban hunyt el. Hőmérőit 1714-15-ig Borsesszel, ezután pedig higannyal töltötte. A fagypontot 32-vel jelölte, nullával pedig azt a pontot, amely az 1709. évi leghidegebb hőmérsékletnek felel meg. A normális, emberi testhőmérséklet 96 fok, a forpont pedig 212 fok. Ezt a beosztást az angolok és amerikaiak még alkalmazzák. A Fahrenheit 451, egy 1953-ban megjelent disztópikus sci-fi regény Ray Bradbury tollából, ez az a hőmérséklet, amelynél a könyvnyomtató papír tüzet fog. A főhős hivatása a könyvégetés. A műből 1966-ban készült brit játékfilm, francia Truffaut rendezésében.
1: Szentgyörgyi Albert 1983. szeptember 16-ától 1986. október 22-ig élt. Budapesten 1917-ben nyert orvosdoktori diplomát. Ezután hollandiai, németországi, angliai és amerikai egyetemeken dolgozott. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter hívására a Szegedi Egyetem katedráját 1930-ban foglalta el, és folytatta kutatásait a biológiai oxidációs folyamatok mechanizmusával és az általa felfedezett C-vitaminnal kapcsolatban. Igen jelentős volt annak a felfedezése, hogy a szegedi zöld paprikában különlegesen nagy az aszkorbinsav koncentrációja. Ez lehetővé tette, hogy nagy mennyiségben állítsák elő. 1937-ben orvosi Nobel-díjat kapott. 1947-től az Egyesült Államokban élt. Az 5. Zsoltárából idézünk. Uram, legyünk társak az alkotásban. Dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen.
2: 1926-ban e napon alapították a Pest-Szent Imrei Református Egyházközség elődjét. Az épületet azonban a II. Világháborúban a németek felrobbantották. 1946-ban egy fabarak templomot állítottak, majd 1966-ban szentelték föl máig álló egyszerű kőtemplomukat.
1: 1987-ben aláírta 46 ország a montreali jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország, 1989-ben. A csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét és használatát. A jegyzőkönyvet aláírók minden év szeptemberében tartják éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több olyan intézkedést hozni, amely az ózonréteg eredeti állapotának gyors visszaállítását segíti elő.
2: 2002-ben az autómentes nap bővítéseként hirdették meg közlekedési és környezetvédelmi civil szervezetek az EU környezetvédelmi főigazgatóságának támogatásával az Európai Mobilitási Hetet, melyet mindig szeptember 16 és 22 között rendeznek meg a fenntartható közlekedésért. Mára már 2600 település csatlakozott, hogy polgáraik kipróbálhassák az autó nélküli jövő alternatíváit. A mobilitási hét fő jelképe a virág, amely mintázhatja bolygónkat és az azt körülvevő légkört.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Zsidókhoz írt levél 10:36.

0: nehézségek idején is. Általánosan a béketűrő ember szelíd, minden helyzetben kiegyensúlyozott. Jellemének igazi próbája a várakozás során tanúsított viselkedés, ahogyan az ige mondja, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab levele, első fejezet, negyedik vers. A magukat erősnek tartók számára kísértés, hogy a gyöngébbeknek tartottakhoz türelmetlenül viszonyuljanak. Pedig ők is hosszú évek alatt érték el tudásuk jelenlegi szintjét. Érdemes azzal is szembenéznünk, mi minden hoz ki a béketűrésből családi körben. Vannak-e kellő módszereink ennek leküzdéséhez? Vigyázzunk arra, ne romboljunk le igyekezeteket kemény ítélkezéssel. Mécs László gondolatai megfontolandók. Néha kínai fallal körítem a kertemet. Kizárom az embert, hogy szeretni tudjam az embert. Mert tetőtől talpig gonosz, és mégis szeretni kell. Meríteni próbáltam a jóságból és a szeretetből. Egy kanál, csak kanálnyit meríthet a tengerből. Egy János bogár csak bogárnyit csenhet a nagy fényből. Én ember vagyok, s csak embernyit meríthetek Istenből. Gyakorta az Isten kegyelmére van szükség ahhoz, hogy teljes béketűrésre jussunk. Az énünket félretéve kell engedelmeskednünk a Szentlélek késztetésének. Ha a türelem leckéjét elsajátítottuk, Isten sok más áldásában is részesülni fogunk. Isten igazságában az irgalom, a szeretet és a jóság egyesül a béketűréssel, hiszen ő védelmezi meg az elvetemült bűnöst is, lehetőséget ad neki a változtatásra.
1: Istenem, világmindenség teremtője, köszönöm, hogy a valódi neved szeretet, hogy szoros egységben lehetek veled ebben a létező univerzumban. Segíts nekem, hogy olyan lehessek, mint a te rendelésed mondja. Szeressem az életet, legyek a szeretet. Segíts, hogy úgy szerethess, miként te szeretsz. Feltételek, kivételezés, elvárások és ítélkezés nélkül, teljes béketűréssel. Segíts, kérlek, hogy elfogadjam magamat is kellő fölismerésekkel. Segíts, Istenem, hogy feltétel nélkül szerethessem mindazt, amit alkottál, különösen a körülöttem élő, nekem rendelt embereket, rokonaimat, barátaimat, és azokat, akiket nagyon próbálok szeretni. Mert ha elutasítom őket, akkor magamat is elutasítom, és így eltávolodom tőled. Kérlek, tisztítsd meg a szívemet a benne lévő érzelmi méregtől, a türelmetlenségtől. Szabadítsd meg szellememet minden ítélettől, hogy teljes békességben és szeretetben tudjak élni, nyitott szívvel osztozhassak mindenkivel a szeretetben. Teremtőm, köszönök mindent, amit ezen a napon kaptam, különösen a szabadságot, hogy olyan lehetek, amilyen valójában vagyok, amilyennek teremtettél. Pál apostol igéjét fölidézve, a békességes tűrés.

kérésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent. Róma 15:5-6. Köszönöm az ígét, Uram. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap találkoznak az egyházi civil szervezetek vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap, szeptember 17-én, csütörtökön, 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda, Üllői út 24. Az időpont szeptember 17, csütörtök, 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várta hétfőn 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztjén kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik fel az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán 20 órától. Az alkalmon Fabini Tamás, nyugalmazott püspök, teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél és 19-29 fok valószínű. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

0: Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
1: Az első angyal üzenetét átvettük a Jelenések könyve 14. fejezetéből, amelyben azt látjuk, hogy János tudatosítja önmagában, a hallgatókban és az olvasókban, hogy a föld történelme során lesz egy pont, amikor elérkezünk Isten ítéletéhez. A második angyal üzenetnek a lényege, amelyben az idős presbiter, az idős János azt mondja, minden Isten ellenes hatalom egyszer a végpontjára jut. Akkor természetesen a pogány Róma volt. De Babilon egy olyan gyűjtőnévvé vált, amely minden időben és minden korszakban az Isten ellenességével hívja ki az Úr ítéletét. És azt mondja, ezt úgy is lehet tekinteni, hogy ez már most János idejében leomlott. De ugye ez egy múltban bekövetkező jövői időt, proféciát jövendől. A harmadik angyal üzenete pedig arról szól, hogy mindaz, aki imádja vagy követi a fenevadat, valamilyen módon a fenevad ítéletének részese lesz. Isten meg fogja ítélni, el fogja ítélni. És ezután jelenik meg az a Biblia vers, amit előbb hallottunk. A szentek békességes tűréséről, azokról, akik maradéknak tekinthető, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Amit szeretnék elmondani az, a kezdő gondolatokban az, hogy maradék. Mint minden időben, Istennek az utolsó időben is lesz egy maradéka. Ekkor maradéknak lenni, bár egyetlen korszakban sem volt könnyű maradéknak lenni, de Isten utolsó idejében, utolsó időben élő maradékához tartozni rendkívül nehéz lesz. Hiszen talán még sosem volt a Föld ennyire egységes, mint a harmadik angyal üzenete idején. Az emberek egyet fognak érteni, hogy vallás kell, sőt, kereszténység kell. És mégis ennek a maradéknak teljesen más lesz a jelleme, mint az egész világot átölelő gondolkodásnak. A hűséges maradéknak a viselkedése teljesen el fog térni a társadalomban tapasztalható viselkedési normáktól és szokásoktól, mert ez a maradék, akiről a Biblia szól, akiről János a 14. fejezet és ott a 12. versében szól, ők az Istenre fognak hasonlítani. Jellemükben törekednek arra, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyet a názáreti Jézus hozna. És megjelenik ebben a Biblia versben Jézus hite is. El kell mondjuk azt, hogy Jézus hite máshol is előfordul a Szentírásban, és én csak egyetlen egy Biblia verset hadd olvassak föl, és ez Márk evangélium, 2. fejezet, és ott a 13. vers. Így hangzik. Az pedig azonnal fölkele, és felvévé nyoszolyáját kiméne mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. És ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és tanítja vala őket. Jézus hite a mindennapokban látszódott meg. az utolsó időben élő maradéknak, ahogy János nevezi, szenteknek két közös ismertető jele lesz. Az egyik, ragaszkodnak az Isten parancsolataihoz, és figyeljük meg, hogy többes számban található, nem csupán egyhez, hanem mindegyikhez, és a második olyan hittel rendelkeznek, amely nagyon hasonlóvá teszi őket Jézushoz. Természetesen nem akarok semmiféle burkolt tökéletességről, perfekcionalizmusról szólni, de ezeknek az embereknek egy lesz a fontos, hogy jellemük minél inkább hasonlítson a názáreti Jézus jellemére. Ebben az időben Sátán a legerősebb támadást fogja irányítani a maradékra. Mindig támadta Sátán a maradékot. Megtanulta Sátán minden korszakban azt, hogyan kell a maradékot elpusztítani, hogyan kell megsemmisíteni, hogyan kell semmissé tenni. De különösen az utolsó időben fogja ezt Isten népe ellen megtenni. És Isten választott népe, nehogy arra gondoljunk, testvérek, hogy csak kizárólag az adventistákból fog állni. Isten választott népe sokkal, de sokkal szélesebb perspektívában, spektrumban fog megjelenni. Hiszen Isten választott népe akkor már a minden akolból való igazak összességét fogja jelenteni. Nem egyetlen vallás érretörését, egymástól elszigetelt emberek, akik lehet, hogy teljesen más vallási háttérből érkeztek, de jellemük tökéletesen fog hasonlítani a názáreti Jézusra, és felfedezik a parancsolatokhoz való hűséget, a hűség fontosságát. Egy másik ismertető jele is lesz ennek a maradéknak. Ugyanis a maradék nem fog félni Sátántól és a gonoszságától. Ha önmagunkra nézek, akkor azt kell mondjam, hogy bennünk még ennek a maradéknak a jelleme nem ábrázolódik ki, vagy ha igen, még csak nagyon csíraszerűen. Mi nagyon is félünk a Sátántól, nagyon is tartunk a gonoszságtól. És ha megnézzük, a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse egy visszautalást jelent a 13. fejezet és ott a 7. verséhez. Itt Sátánról van szó, a tengerből feljövő fenevadról. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Vagyis azt látjuk, hogy a tengerből feljövő fenevad egy olyan totális uralommal, hatalommal, pozícióval, befolyással fog rendelkezni, hogy mindenki felett a totális hatalmat fogja tudni gyakorolni. Napjainkban van egy nagyon divatos keresztény kifejezés, és ez nem más, mint a keresztény vallás. A keresztény vallás reneszánszát látjuk Európában újjáéledni, és nem csak Európában, hanem észak-amerikai kontinensen is. Talán Ausztráliában is, bár ott talán kevésbé. De itt Európában egyre több alkotmányba, az európai közös alkotmányba bele kívánjuk tenni, egyre több helyen jelenik meg különböző címerekben, különböző himnuszokban a keresztény kifejezés. És ennek egyrészről, mint aktív keresztény hívő, örülök. De a dolgoknak van egy másik oldala is, és ez nem más, mint hogy a keresztény szó megjelenése azt jelenti, hogy a kereszténység egyre inkább a nagy konstantini fordulathoz hasonlóan veszít minőségének erejéből. Régen, az első-második században a keresztények csak annyit mondtak önmagukról, hogy mi keresztények vagyunk. Ma a 21. században már azt mondjuk, hogy mi igazi keresztények vagyunk. Elé teszünk egy jelzős szerkezetet. Vajon miért tesszük elé az igazi kifejezést? Mert a keresztény szó már kiüresedett. Nincs minőségi tartalma. Pedig valamikor ez a kifejezés, hogy keresztény, ez egyenlő volt egy csodálatos minőséggel. És azok az emberek olyan bátrak voltak, hogy a keresztény üldözéskor nem voltak hajlandók a római istenek áldozatait bemutatni az Isten szobrok előtt, egyetlen egy picike kis áldozatot bemutatni, inkább vállalták a halált. Mi inkább a keresztény szó elé jelzős szerkezeteket teszünk, mert már nincs ennek a szónak tartalma, súlya, fajsúlya, kiüresedett, megüresedett, inflálódott ez a kifejezés.

egyre inkább keresztény vallás hangzatos kifejezését bizonyos politikai hatalmak kezdik a szótárukba, a mindennapi élet kifejezései közé tenni. És ha megnyitunk egy világi napilapot, akkor szinte azt mondhatnám, hogy nem találunk ma Magyarországon olyan hiteles napilapot, amelyben ne szerepelne ez a kifejezés, hogy keresztény, keresztény vallás. És mégis azt kell lássuk, hogy a kereszténység egyre inkább elveszíti küldetését, jelentőségét, egyre inkább evilági eszmék szolgálatába állítja az evangéliumot, szemben azokkal, akikről a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse beszél. Mert a hűségeseknek nem lesz semmilyen befolyásuk a keresztény vallás képviselőire. Ezeknek a szenteknek, akiknek békességes tűrésük van, ezeknek nem lesz befolyásuk a napi életre, politikai, gazdasági életre, vagy akár vallási életre. Ez mindig egy kisebbséget fog jelenteni, nem csak Európában, hanem a világon is. Jellemük teljesen el fog térni a társadalomban megszokott átlag ember jellemétől. Szeretném megkérdezni most mindegyik őtöktől külön-külön, hogy mikor aggódtál utoljára a jellemed miatt? Mert a másik jellemi miatt szoktunk aggódni. Látjuk a másikban a rosszat, a helytelent. De hadd kérdezzem meg, teljesen komolyan, mikor aggódtál utoljára a jellemed miatt? Vagy meg vagy elégedve a jellemeddel? Mit gondolsz úgy, ahogy most itt ülsz, ebben a pillanatban? Alkalmas vagy az Isten országára? Kell változzál? Felfedezed önmagadban a békességes tűrést? Az Isten parancsolatainhoz való hűséget? Felfedezed önmagadban a pozitív gondolkodást, hogy olyan a hited, mint Jézusé? A hűségeseknek a legfontosabb céljuk saját jellemük fejlesztése lesz. Ezeknek az embereknek, a maradéknak a jelleme teljesen el fog térni a világ jellemétől. Nézz önmagadba, nézzünk önmagunkba, testvéreim. Vajon milyen a jellemünk? Találsz magadban a világból jellem tulajdonságokat? Haragot, hirtelenséget, gyűlöletet, szeretet nélküli kritikát? Van a jellemedben szelídség, alázatosság, önmérséklet, türelem, másokért való alázatos szolgálat? Mert ezek jellemezték Jézust. Akármennyien követték Jézust, az ő hite továbbra is ugyanolyan maradt. Attól az úttól nem tért el se jobbra, se balra, amelyet a menny kijelölt számára. Hadd kérdezzem, és vajon, testvérem, te eltértél jobbra vagy balra? Biztos, hogy pontosan ugyanazon az úton haladsz? Se jobbra, sem balra nem tértél el? Ha igen, akkor a maradékhoz tartozol. A maradéknak egyetlen ismertető, közös ismertető jele lesz az engedelmesség. Engedelmesség az Isten parancsolatainak.

az engedelmesség eléggé elhanyagolt bibliai kifejezés. Gondolkoztál, hogy mit jelent engedelmeskedni az Istennek? Amikor gyerekek voltunk, akkor a szüleink megtanítottak bennünket arra, hogy engedelmeskednünk kell. És ha nem engedelmeskedtünk, akkor annak valamilyen következménye volt. Felnőttünk, és megtanultuk azt, hogy nekünk nem kell engedelmeskedni. Úgy élhetjük az életünket, hogy bizonyos korlátok között vagyunk ugyan, de saját magunk rendezzük az életünket. Saját magunk által felállított szabályokat követünk. Mit gondoltok? A maradék ilyen engedelmességgel fog rendelkezni, amilyen engedelmességgel most mi itt rendelkezünk? Nem kellene fejlődjünk? Nem kellene többet megkérdezni azt önmagunktól, hogy mit jelent engedelmeskedni, mit jelent Isten parancsolatainak engedelmeskedni, mit jelent Jézus hitének engedelmeskedni? Az engedelmesség mindig belső meggyőződésre kell ráépüljön. Voltak olyan fiatal barátaim, amikor én 18 éves voltam, akikkel barátkoztam, akik azt mondták, hogy alig várom, hogy betöltsem a 18. életévemet. És ha betöltöttem, akkor én a magam által választott útra fogok rálépni. És aztán eltelt néhány év, és ezek a fiatalok visszatértek. De már nem egy külső kényszer hatására, hanem egy belső engedelmesség hatására. Kérdezzük meg komolyan önmagunktól. Szeretünk mi engedelmeskedni az Istennek? Vagy csak arra figyelünk, hogy ne látszódjon nagyon ki, ha nem engedelmeskedünk? Mert jól jegyezzük meg, azok az emberek, akik nem engedelmeskednek Istennek, akik nem belső meggyőződésükből követik az Úr szavát és akaratát, azok az emberek nem fognak bejutni Isten országába. Lehet, hogy csodálatos prédikációkat fognak hallgatni, lehet, hogy csodálatos hozzászólásokat fognak megtenni, de nincs belső azonosságuk az igazsággal, nincs belső törekvésük, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus. Ők mindig csak a külsőségekre, a formaságokra figyelnek. A belső pedig üres tartalommá válik. Hadd kérdezzem, mikor engedelmeskedtél utoljára Jézusnak? Mert az életünket, a keresztény életünket rendkívül veszélyezteti ez a szó, amit így szoktunk csak mondani. Rutin, megszokás. Mindent, amit teszünk, csinálunk. Az Isten iránti engedelmesség motivumára kell építsük. Csak azt tud engedelmeskedni Istennek, aki élő kapcsolatban van Jézussal. Még egyszer. Csak azt tud engedelmeskedni Istennek, aki élő kapcsolatban van Jézussal. Meg kell kérdezzük naponta többször önmagunkat, amikor végezzük a munkánkat, a civil és polgári életben, talán a polgári munkánkat. Élő kapcsolatban vagyok-e Jézussal? Nem kell, hogy te elfelejts Jézust. A sátán fog eléd hozni annyi kísértést, hogy a szíved nem lesz élő kapcsolatban a názáreti Jézussal. Formaságból, rutinból fogsz tenni mindent. És amikor a prédikációban a Szentlélek megszólít, akkor te azt fogod mondani, ez a mondat annak szól. Ez a mondat a másiknak szól. És közben nem veszed észre, hogy Isten abban a pillanatban hozzád szól. Csak hozzád. A Római Levél 8. fejezet 38-39. Versében Pál apostol végig szemléli és végig felsorolja, hogy Isten szeretetétől mi minden el akar bennünket választani. És ennek a
következtetése során azt mondja, hogy sem hatalmasság, sem mélység, semmi nem választhat el bennünket Krisztus szeretetétől. Jól jegyez meg. Semmi. Semmi nem választhat el. Csak önmagad, a rutin. Hogy nem élő kapcsolatot építettél ki Istennel, hanem a formaságok. És meg kell kérdezd önmagadtól, Uram, van-e valami az életemben, ami erősebb, ami nagyobb hatást, ami vonzóbb számomra, ami nagyobb hatást fejt ki számomra, mint a te szereteted? Ha igen, ezt el kell hagyd. Tökéletesen mindegy, hogy mi az. Lehet, hogy az állásod? Lehet, hogy a munkahelyed? Lehet, hogy a szépséged? Lehet, hogy a fiatalságod? Lehet, hogy valamilyen szakmai tudás vagy ismereted? Lehet, hogy a kocsid? Vagy a kerted? Mindegy mi. Mindegy. Ha bármi nagyobb hatást úgy érzed, hogy nagyobb hatást fejt ki számodra, mint az Isten szeretete, ha csak veszélyeztetés, dobd el. Semmi sem veszélyeztetheti az Isten iránti szeretetemet. És ha megtalálod, és el tudod magadtól dobni, és nem lesz többé kísértés számodra, akkor lehet, hogy elindultál az Isten maradékának útján. Ha bármit találsz, ami fontosabbnak tűnik számodra az Istennél, ne maradj tétlen, vesd el magadtól, dobd el.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét. Csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk. Hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét. Ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az atyában és a fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szeresd.

És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Jézus követői közül, ha meghal valaki, akkor nagyon nagy tragédiának és gyásznak fogjuk fel, ami egyrészt igaz is emberi oldalról, másrészt pedig intő jel kell legyen, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy az utolsó időben Isten el fogja altatni azokat az igazakat, akik megfáradtak a hosszú harc alatt azért, hogy erőt adjon azok számára, akik a kitartásban még gyengélkednek. Testvérem, túl kell láss a halálon. A halál nem a végállomás. A halál az utolsó előtti állomás, ahol hosszú ideig várakozik a vonat. De amikor Jézus visszajön, akkor ez a vonat újból jelt kap arra, hogy menjen tovább a végállomásig. Az Istennek való engedelmesség, amiről néhány perccel ezelőtt szóltunk, még a halált is másképp mutatja számunkra. Meg kell tanuljunk nem félni a haláltól, mert a halál nem a vég. A halál csak a bűnös állapotunk következménye. Az ős keresztények ott Rómában, a Kolosszeumban megálltak Róma népével szemben. Egyszerű szolgák, rabszolgák voltak. Csak egy bűnük volt. Kollektív bűnösségükön keresztül csak egy, hogy keresztények voltak. Semmi más. Megkérdezték. Te Krisztiánosz vagy? Igen. A vadállatok elé. És ezek az emberek nem féltek a haláltól. Ezek az emberek előreálltak, a férfiak, megfogták egymás kezét. A feleségek és a gyerekek ott voltak a hátuk mögött. És elkezdtek énekelni. A vadállatokat a Kolosszeum mélyéről fölengedték. És ezek az állatok sokszor egy hétig előtte már nem kaptak enni. És abban reménykedett Róma népe, aki a kenyeret és cirkuszt szerette volna látni, hogy majd milyen véres jelenetek lesznek. És ezek a vadállatok megszelidültek a keresztény imádságok és énekek hatására. És a nép csodálkozott. Ilyet még nem láttak. És ezek az emberek nem féltek a haláltól, nem is kerülték el. Az állatokat visszavitték, majd állati vérrel megkenték a ruhájukat, testüket ezeknek a keresztényeknek, és ismét kiengedték az állatokat, és akkor már ezek a fenevadak nem tudtak ellent mondani az éhségüknek és a természetüknek, a ragadozó természetüknek. És a keresztények az utolsó kiáltás során imádkoztak a pogány császárért. Azt kérték, hogy Isten áldja meg Róma népét. És az emberek nem úgy mentek haza az arénából, mint máskor, hanem a keresztényeken gondolkoztak. És azt mondták, hát lehet így is élni. És elnevezték ezeket a halálra menőket Krisztiánosznak. Mi nem vagyunk keresztények. Bennünket csak keresztényeknek hívnak, de belőlünk hiányzik az a kitartás, az a határozottság. Az első kis kísértésre elbukunk. Mi nem vadállatokkal szemben nem tudunk megállni, hanem egymással szemben sem. Lehetsz beteg, lehetsz halálos beteg. Ne félj a haláltól, meg kell halljál. Ádám bűne miatt meg kell halljunk mindegyikünknek, csak nagyon kevesek lesznek azok, akik élve fogják meglátni Jézust. Ne félj a haláltól. Ha még mindig félsz, akkor a hited nem olyan, mint a Jézusé. A végidőben a maradék jelleme és a világban élők jelleme teljesen eltérő lesz. Sajnos ma még nem eltérő.
Sajnos ma még néha úgy gondolkodunk, úgy beszélünk, úgy teszünk, úgy cselekszünk, úgy öltözünk, úgy mimikálunk, mint ahogy a világban látjuk. Azok, akik Sátánhoz tartoznak, valamilyen demonikus, démoni jellemet öltenek magukra. Kívülről kereszténynek látszanak, belülről pedig ragadozó farkasokká válnak. Meghalni és az Úrban meghalni között óriási különbség lesz. Mi nem csupán meghalunk, hanem az Úrban halunk meg. Azt mondja a 14. fejezet 13. verse, és az ő cselekedeteik követik őket.

Szigeti Jenő, az öreg ember zsoltára. Itt felejtettél, uram, mint decemberi széltől tépett levelét a platán. Jön telem, jön a búcsúzás, csak te tudod, hogy mi vár még kristálypontos terved szerint rám. De nem a sorsom, tennivalóim folytogatnak, mert abban napon nekem is meg kell jelennem előtted. Biztosan akarom mondani, a keveset, amivel megbíztál, immáron elvégeztem. Idő kalitkába zárt szívünket, látni tanítsd újra. Szemeinktől hájog zárja el teremtett világot. Szívünk szemei haloványan látják arcot, mosolyát, amit halandó világunk gyilkosaként az önzés zöld hájogja takar. A lét peremén idegeim feszülő húrján, mint kötéltáncos billeg életem az időszakadék felett. Mélyén az értelmetlen semmi, a túlparton meg a céllá lett Jézus vár. Tennivalóim verméből égre meredő nyakkal kiáltok hozzád, mert gond szálkáim értem is vérző kezedet sebzik. Tenyeredre emeltél, de a simogató szavaid kopogó kavicsokká lettek a számon, s a cél elfelejtett álom, tudatom tengerén. Tenyeredre teszem, Istenem, azt a kis időt, mit születésem előtt nékem adta. Kevés volt-e vagy sok? Nem tudom. Sírni, örülni, szeretni tanítottál benne. Most már csak takarítok, mert jön a vendég, ki a rend, uram.

El kell mondjam azt, hogy a maradéknak egy jó nagy része meg fog halni. De a maradéknak egy jelentős része túl fogja élni Sátán legerősebb támadását is. És azok, akik meghalnak, azok erősíteni fogják a túlélőket halálukkal. Két csoport lesz. Csak kettő. Mind a kettőnek az lesz a neve, hogy keresztény. De jellemükben, magaviseletükben, hitükben, félelmükben, Isten iránti szeretetükben és tiszteletükben teljesen ellenkező jellemtípust fognak képviselni. Az egyik csendes, visszahúzódó, de határozott jellemű lesz, a másik hivalkodó, hangos, befolyásos, sőt, hatalmaskodó jellemű lesz. Hadd kérdezzem, melyikhez fogsz tartozni? Ez a két jellem már most felfedezhető a világunkban. Sőt, ez a két jellem már most felfedezhető az egyházban. Mit érzel ebben a pillanatban? Melyik csoporthoz tartozol? Oda szánod-e magad teljes mértékben? Találsz-e önmagadban bármit, ami visszahúz a világba? Találsz-e a világban olyan értéket, amely gyengíti az Istennel való kapcsolatodat? Válasz. Dönts. Ne bizonytalankodj. Ne késlekedj, ne hezitálj. Még ma add át életet Krisztusnak. Még ma ragaszkodj jobban a parancsolatokhoz. Még ma alakíts ki Jézus hitét. Én hiszem és tudom, hogy nem vagy távol. De tudjátok, elég egyetlen egy késői lépés. Ezt az utolsó lépést még ma tegyük meg. Az ő kegyelméből. Amen.

Urunk Istenünk, láttuk a maradékot, akiknek jellemében a Te parancsolaid iránti hűség lesz látható. És ha önmagunkra tekintünk, annyi sok lazaságot, annyi sok hiába valóságot, olyan sok bűnt látunk. Urunk, tisztíts meg bennünket, hogy teljesen tiszták legyünk. Add, Urunk, hogy jobban ragaszkodjunk Te hozzád. Engedelmesség területén fejlődjünk, hogy olyan legyen hitünk és életünk, amely Krisztusé volt, hogy Krisztus lábnyomában és útján menjünk a Szent Város felé. És add, hogy mi egymást ne gyengítsük, hanem bátorítsuk, erősítsük a Te végtelen kegyelmedből. Amen.

Végítélet. A végítélet, vagy utolsó ítélet, ítélet napja, az Úr napja, a harag napja, a végső óra, végső nap, a világ végén bekövetkező isteni ítélet. Mind a keresztény, mind a muzulmán tanítás alapján a jelen földi élet csak egy próbaidő, mely letelte után Isten mindenkit az ő élete szerint büntet vagy jutalmaz. A Biblia kijelenti, hogy az örök élet és boldogság az Isten parancsai iránti engedelmesség függvénye. A végítélet, amikor Isten számadásra von minden embert, Jézus második eljövetele és a halottak feltámadása után történik meg, amikor az egész emberiség, minden egyén meg lesz ítélve az ő cselekedete szerint. Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük.

0: hír összeállításunk következik.
1: Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelki pásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az Isten tisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő érzékeny versei és a Kossuth díjas Grílusz Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gája Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én, kedden, 18 órai kezdettel Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel, evangélikus missziói otthon. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél és 19-29 fok valószínű. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik és 18-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

The shepherd pauses in the valley, and peace is there.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A hangzás kultúra napja. Szeptember 16-a a hangzás kultúra napja. Először 1989-ben tartotta meg a Bartók Rádió. Egy másféle hallás és szemlélet manifesztuma a technikai hangzásvilág. Nem véletlen, hogy jelentős zeneszerzők, színészek és rendezők hívei e kultúrának. Ezek a készülékek látszatra elavult technológiák szülöttei, csöves erősítők, hagyományos analóg, lemezjátszók uralkodnak benne, és a tervezők nem élnek a szónikus fűszerezés lehetőségeivel, a hangkép manipulásával, a basszus és magas hangok kiemelésével. Az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napja. Az ENSZ közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította az ózon pajzs megőrzésének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózon rétegének megóvása érdekében született montreali egyezményt. Ezen a napon a résztvevő államok különös figyelmet fordítanak az olyan eseményekre, akciókra, melyek megegyeznek az egyezmény céljaival és annak módosításaival. Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonluk található. Hogyan őrizzük a ránk bizottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bizottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittan oktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél és 19-29 fok valószínű. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik és 18-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A fiataloké a jövő. Nem építhetjük mindig a jövőt az ifjúságnak, de építhetjük az ifjúságot a jövőnek. Franklin Delano Roosevelt.

0: mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Zsidókhoz írt levél 10:36.
1: A görög nyelvben két szó fejezi ki azt, hogy béketűrés. A hypomoné, kitartás, álhatatosság, rendíthetetlenség olyan helyzetben, amin nem lehet változtatni. A makrotűmia, magyar jelentése, nehezen gerjed haragra, ellentéte az ingerlékenységnek, tántoríthatatlan még nagy nehézségek idején is. Általánosan a béketűrő ember szelíd, minden helyzetben kiegyensúlyozott. Jellemének igazi próbája a várakozás során tanúsított viselkedés, ahogyan az ige mondja, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab levele, 1. fejezet, 4. vers. A magukat erősnek tartók számára kísértés, hogy a gyöngébbeknek tartottakhoz türelmetlenül viszonyuljanak. Pedig ők is hosszú évek alatt érték el tudásuk jelenlegi szintjét. Érdemes azzal is szembenéznünk, mi minden hoz ki a béketűrésből családi körben. Vannak-e kellő módszereink ennek leküzdéséhez? Vigyázzunk arra, ne romboljunk le igyekezeteket kemény ítélkezéssel. Mécs László gondolatai megfontolandók. Néha kínai fallal körítem a kertemet. Kizárom az embert, hogy szeretni tudjam az embert. Mert tetőtől talpig gonosz, és mégis szeretni kell. Meríteni próbáltam a jóságból és a szeretetből. Egy kanál, csak kanálnyit meríthet a tengerből. Egy János bogár csak bogárnyit csenhet a nagy fényből. Én ember vagyok, s csak embernyit meríthetek Istenből. Gyakorta az Isten kegyelmére van szükség ahhoz, hogy teljes béketűrésre jussunk. Az énünket félretéve kell engedelmeskednünk a Szentlélek késztetésének. Ha a türelem leckéjét elsajátítottuk, Isten sok más áldásában is részesülni fogunk. Isten igazságában az irgalom, a szeretet és a jóság egyesül a béketűréssel, hiszen ő védelmezi meg az elvetemült bűnöst is, lehetőséget ad neki a változtatásra.
0: Istenem, világmindenség teremtője, köszönöm, hogy a valódi neved szeretet, hogy szoros egységben lehetek veled ebben a létező univerzumban. Segíts nekem, hogy olyan lehessek, mint a te rendelésed mondja. Szeressem az életet, legyek a szeretet. Segíts, hogy úgy szerethess, miként te szeretsz. Feltételek, kivételezés, elvárások és ítélkezés nélkül, teljes béketűréssel. Segíts, kérlek, hogy elfogadjam magamat is kellő fölismerésekkel. Segíts, Istenem, hogy feltétel nélkül szerethessem mindazt, amit alkottál, különösen a körülöttem élő, nekem rendelt embereket, rokonaimat, barátaimat, és azokat, akiket nagyon próbálok szeretni. Mert ha elutasítom őket, akkor magamat is elutasítom, és így eltávolodom tőled. Kérlek, tisztítsd meg a szívemet a benne lévő érzelmi méregtől, a türelmetlenségtől. Szabadítsd meg szellememet minden ítélettől, hogy teljes békességben és szeretetben tudjak élni, nyitott szívvel osztozhassak mindenkivel a szeretetben. Teremtőm, köszönök mindent, amit ezen a napon kaptam, különösen a szabadságot, hogy olyan lehetek, amilyen valójában vagyok, amilyennek teremtettél. Pál apostol igéjét fölidézve, a békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent. Róma 15:5-6. Köszönöm az ígét, Uram. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ma nagyon sokat lehet hallani arról, hogy itt a világ vége. Nagy plakát hirdeti, épp ide jövet láttam az utcán. 2012 egy romváros, és itt a világ vége. Ebben a helyzetben újra és újra el kell mondani az embereknek, hogy mi nem a világ végét várjuk. Ennek a világnak vége lesz, de ez nem gyászhír, nem a kétségbeesés üzenete, hanem ez, ami számunkra az örömhír. Mert Jézus országa jön el. Nem mindennek a végét várjuk, hanem mindennek a beteljesedését várjuk. Ezért határoztuk el úgy magunkat, hogy egy éven át a jelenések könyvét tanulmányozzuk, mert ez az a könyv, amire újra és újra hivatkoznak, hivatlanok és kevésbé hivatalosak, és ez az a könyv, amit talán legtöbbet félremagyaráztak az egyház történelem során. Ahhoz, hogy egy könyvet megértsünk, szükségünk van egy szabálynak a betartására. Isten igéje kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten belép a téri, idői világba, és ott elkezd cselekedni. És ezt a cselekvést Isten közli az emberrel, pontosan nem azt, hogy mi fog történni, hanem azt, hogy ami történik, annak mi a lényege, mi a tartalma, ami történik, az miért fontos az ember egyéni sorsa szempontjából, miért fontos az üdvösségünk szempontjából. Ezért hát minden igét olvasva két kérdést kell feltenni. Amikor megszólalt ez az ige, akkor mit jelentett ez az ige? Mert Isten soha nem a jelentől elvonatkoztatva szól. A proféták nem a világ végén ülő emberek voltak, akik nem törődtek a világgal, nem törődtek semmivel, hanem olyan emberei voltak az Istennek, akik két lábbal benne álltak abba az életbe, amiben éltek, és ez tette őket alkalmassá. Ez hozta őket profétailag nyitott helyzetbe, hogy el tudják mondani azt, hogy Istennek mi a látása, mi a nézete, mi az Istennek a törvényszerűsége a világ állapotáról. És ezért nagyon fontos az, hogy a jelenések könyvénél is nagyon pontosan tudjuk azt, hogy mikor, hol, hogyan szólt az Isten. Ezért, amikor elhatároztuk, hogy egy éven keresztül minden péntek este tanulmányozni fogjuk a jelenések könyvét, akkor arra a megállapodásra jutottunk, hogy az első két hónapban, nem kevesebben, olyan bevezetési kérdéseket tanulmányozunk, amik fontosak ahhoz, hogy a jelenések könyvét helyesen értsük. Először ugye arról volt szó, hogy a jelenések könyve megértésének a kulcsát, azt a helyzetet és azt az üzenetet tanulmányozzuk, ami a jelenések könyvének a lényege. Azután magát Jánost vizsgáltuk meg, hogy ki ez a proféta, hogy lett tanítványból profétává János. Azután megállapítottuk, hogy a kereszténységnek milyen helyzete van, amivel beleszól a jelenések könyve. Majd a jelenések könyvének a szerkezetéről kezdtünk beszélni, azon a címen, hogy az üdvösségtörténet piramisa. És az elmúlt alkalommal pedig éppen arról beszéltünk, hogy ez a történelem, az egyház történelme, hogy van benne a jelenések könyvébe. És arra megállapodásra jutottunk, hogy a jelenések könyve nem egy olyan profétai könyv, ami előre megmondja a jövőt, hanem a jelenések könyve ennél több. A jelenések könyve nem jóslás, hogy mi lesz holnap, holnap után, És nem lehet belőle kiszámolni, hogy milyen politikai rendszerváltozások jönnek a történelemben, és hogy lesz, mint lesz, hanem a Jelenések könyve sokkal fontosabbat mond el. Azt mondja el a Jelenések könyve, hogy ami történik, amögött milyen lelki törvényszerűségek vannak, mert van egy érdekes törvény a világban. Hogy az, ami nagyban történik a világban, az rendszerint kicsiben megtörténik mi velünk. Móricz Zsigmond az Életem regényében ír egy nagyon érdekes bekezdést. Móricz Zsigmond itt azt mondja el, hogy ami 16 éves koráig történt, az tulajdonképpen az európai kultúra történetének a rövid kis summája. És valóban így van, hogyha visszanézünk a történelembe, akkor megmagyarázza a történelem nagyon sokszor a mi életünk ezer fordulóit. Na most, ha a Jelenések könyvét akarjuk tanulmányozni, és ez lesz a mai témánk, akkor van egy fontos szabály. Az összetartozó részek, nagyobb egységek lényegét kell újra és újra úgy megérteni, hogy a fától lássuk az erdőt. Mit jelent ez? Mi nagyon sokszor kiveszünk a Bibliából egy szakaszt, kiveszünk a Bibliából egy kis részletet, és ennek az egy kis részletnek a magyarázatával foglalkozunk, és elfelejtkezünk arról, hogy a Biblia nem versekből áll tulajdonképpen, hanem egységes üzenetekből. És hogyha az egységben nem látjuk a helyét ennek a kis részletnek, akkor bizony-bizony eltévedünk. A könyv tulajdonképpen egészében mond valamit. És nem a részletekből kell összerakni az egészet, hanem az egészből kell megérteni a részleteket. Ez az egyik legfontosabb szabály, amit követnünk kell. Éppen ezért a mai alkalommal arra nehéz feladatra, vagy könnyű feladatra vállalkozunk, hogy ezt a könyvet egy kicsikét egészében értsük meg. Tudjuk azt, hogy ennek a könyvnek van egy piramis szerkezete, én így mondanám a kiasztikus szerkezetet, elkezdődik valahol, és befejeződik ugyanott. Tehát olyan, mint egy piramis, letesszük az első sor téglát, ráépítjük a második sort, harmadikat, negyediket, és valahol eljutunk a csúcsra. A Jelenések könyvének a csúcsán egy angyal repül. Ennél az angyalnál van az örökkévaló evangélium, ez az az angyal, amelyik meghirdeti azt az evangéliumot, ami nem véletlen, hogy itt szerepel először és utoljára a Bibliában ez a szó, hogy örökkévaló a evangéliummal kapcsolatban, mert ez arra akar figyelmeztetni, hogy a változások a történelemben azok látszólagosak. Azért, mert tulajdonképpen mindig egy nagy küzdelemről folyik a történelem, és ez a küzdelem Krisztus és Sátán között folyik, ez a küzdelem bennünk folyik, ez a küzdelem körülöttünk folyik, ez a küzdelem a világtörténelembe folyik, ez a küzdelem eldőlt a Golgotán, és eldől a mi életünkben, hogyha Jézussal együtt megfeszítettünk, és élünk pedig többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, ahogy Pál mondja a Galata levélben. És ennek a törvényszerűségnek a felismerése az üdvösségünk kulcsa. Tehát aki a Jelenések könyvét jósoló eszköznek használja, az ez ellen a törvényszerűség ellen vét. Nézzük tehát ezt a piramist. Induljunk el sorba a piramis egyes lépcsőjén. Az első, amit el kell mondani, hogy a bevezetése ennek a könyvnek és a befejezése tökéletesen párhuzamba van, mert a bevezetés és a befejezés elmondja lényegében azt a fontos üzenetet, amit János el akart mondani, úgy 95 táján, Pátmos szigetén, amikor Krisztus evangéliumára fogságban van, egy börtönszigeten van, és ez a lényeg, ez úgy foglalható össze az elején, hogy azt mondja, ímé eljön felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akit által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Ez az első fejezet, 7. verse. És ugyanez a gondolat, ez a megállapítás, ez a nagysúlyú megállapítás, a könyv végén visszaköszön, és kiteljesedik egy nagy óhajtássá. Úgy kezdődik ez a szakasz a 17. versben, a 22. fejezetben, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjúhozik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ugye ez egy gyönyörű, szép sóhajtás, és ez tovább folytatódik, most csak a végét olvasom ennek. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Ez János ugye közvetíti Jézus szavát. Jézus azt mondja neki, bizony hamar eljövök. Ámen. És hozzáteszi János, aki bizonyságot tesz, jöjj, Uram Jézus. Erről szól az egész. Innen kezdjük, ide érkezünk vissza. Na de mi az, ami a könyvnek a tartalma? Láttuk, amikor a szerkezetét vizsgáltuk ennek a könyvnek, hogy 7 nagy egységből áll a jelenések könyve, 7 látomás egységből. Ez olyan, mint 7 hatalmas szerkezeti elem pillér, és ezek egymásra épülnek. Egymással párhuzamosak. És ha ezeket a párhuzamosságokat elfelejtjük, hanem úgy gondolkodunk a jelenések könyvéről, hogy elindulunk János idejéből, és ahogy sorba olvassuk a jelenések könyvét, úgy teljesedik, akkor teljesen értelmetlen lesz a könyv, hiszen középen van például a 3. angyal üzenet, Jézus visszajövetelének képe, stb. Hát akkor hogy kell ezt érteni? Itt most össze-vissza ugrálunk az időbe? Egyszer így magyarázzuk, egyszer úgy. És akkor amit mi kiolvasunk abból a szövegből, amit mi belemagyarázunk abba a szövegbe, ez a belemagyarázás lesz az igaz? Hogy van ez?

Nézzük elejétől végig ezt a hét egységet. Megjelenik Jézus Jánosnak Pátmoszon. Erről a látomásról majd következő alkalmak egyikén külön fogunk beszélgetni. A gyertyatartók között megjelenik Jézus a főpap. És az egész jelenések könyvének valahol itt van a lényege. Ennélkül ezeket a látomás egységeket nem lehet érteni. Minden látomás egységet egy templomi jelenet vezet be. És az az érdekes, hogy ekkor már nincs templom. 70-ben lerombolták a rómaiak. Azóta se épült meg a jeruzsálemi templom. Sőt, a zsidók nem is akarják megépíteni, a vallásos zsidók nem akarják megépíteni a templomot, annak örökre vége. Egy pár ortodox, aki a zsidóság körülbelül 0,4%-a mondja azt, hogy hát lehet, hogy meg kellene építeni, de a zsidóság, a vallásos zsidóság nagy része megszabadult a templomtól. Miért? Mert értelmét vesztette a templom. Eljött Jézus. Amikor Jézus meghalt, a kárpit tetejétől az aljáig ketté hasadt. De Jézus főpapi szolgálata tart. Erre emlékszik a jelenések könyve. Mindig egy újabb és újabb jelenet kapcsolódik, minden nagy látomási egység elején ott van a Jézus Krisztus főpapi szolgálata, ott van valami mennyei, istentiszteleti jelenet. És minden látomás végén ott van a megdicsült Jézus, a győztes bárány, Júda oroszlánja, hogy mondja a jelenések könyve, és van egy trón jelenet. Mindig a közbenjárástól a trónig jutunk el. Ez egy kicsit az emberiség történetének a foglalata. Különböző szempontokból. Az első nagy látomási egység az 7 gyülekezetről szól. Ez a 7 gyülekezet valóságos gyülekezet. Tehát ezek nem jelképes gyülekezetek, valóságos létező kis-ázsiai gyülekezetek, amikben János dolgozott, hiszen ő Efézusba ért. Ezt a 7 gyülekezetet pontosan ismeri. A 7 gyülekezetnek írt levél alapján a lelki helyzetüket is tudjuk. Külső körülményeiket is tudjuk a gyülekezeteknek. Laodiceának nem mondja azt, hogy a langymeleg Laodiceának, hogy avagy volnál hideg vagy hév, hiszen a laodiceai víz, ami egy gyógyforrásból származik, a híres Pamukkálé, most úgy hívják a törökök, Pamukkálé forrásból származik, az nem iható úgy, ahogy kijön a földből, mert ha valaki megissza, ez a világ legmeszesebb vize. A nyelőcsövére tapad, és ott hal meg. Hogy lehet akkor meginni? Avagy volnál hideg, vagy hév, vagy felmelegítjük, akkor is kicsapódik a méz, és utána lehet inni szépen, vagy pedig lehűtjük, akkor is kicsapódik a víz, akkor is lehet inni. És itt a kép, amit használ egy lelki helyzetre. Vagy az, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Miért volt gazdag Laodicea? És a laodiceai gyülekezet helyzetét abból a történelmi helyzetből pontosan lehet ismerni. De ez épp úgy van Efézusnál, épp úgy van Szmirnánál, épp úgy van Pergámumnál, vagy épp úgy van Szárdisznál, vagy Filadelfiánál. Ezeknek a városoknak a történetét jól ismerjük. Akkor valaki megkérdezheti, hogy mi ebben a profécia? Mert ezt úgy szokták magyarázni, hogy ez előre megírt történelem. Azt lehet mondani, hogy is. Mi ebben a profécia? Ebben a profécia az, hogy Isten kiválaszt 7 olyan gyülekezetet, amiben 7 lelki helyzetet mutat be. És ez a 7 lelki helyzet egy-egy történelmi korszakra általában jellemző, de ma is vannak efézusi hitűek, szmirnai hitűek, pergámumi hitűek, és vannak sajnos laodiceai hitű emberek is. Ezért van az, hogy minden gyülekezeti levél végén ott van, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát mindenkinek szól a laodiceai levél, mindenkinek az efézusi levél, mindenkinek a pergámumi levél, és el tudnám sorolni mind a hetet. Ez az első szabály. A második nagyon érdekes dologra nemrég jöttek rá a Biblia kutatói. Ugye, ha olvassuk ezeket a leveleket, rögtön kiderül, hogy ezeknek egységes formájuk van. De honnan van ez a forma?
János találta ki. Sokáig azt hittük, hogy igen. Azután az történt, hogy az 1910-es években egy híres cseh írásszakértő megfejtette a hettita írást. A hettita birodalom ezen a területen volt, és a hettita birodalomnak, ugye egy magas kultúrájú birodalom volt, külügyi kapcsolatai voltak különböző kisebb, nagyobb országokkal, Egyiptommal és Asszíriával, Babilonnal, épp úgy, mint a kisebb városállamocskákkal. És ez a levéltár, amikor megfejtésre került, ugye rengeteg diplomáciai szerződést tartalmazott. Ugye ebben nem mindennapi feljegyzéseket őriztek meg, hanem gondosan cseréptáblára írva megvoltak azok a diplomáciai feljegyzések, amivel megállapodott a hettita birodalom, ami egy nagy hatalom volt, a különböző országokkal. És kiderült, hogy ez a jelenések könyvében használt szerződéssor, ez nem más, mint a hettita szerződéseknek a hettita birodalom hivatalos okmányainak a pontos mása. Erről is fogunk majd beszélni, amikor sorba a leveleket látjuk. De mit akar ez mondani? Isten szerződést akar kötni, hogy így mondom most az egész egyház történelemmel, minden egyházzal és benne minden gyülekezettel. És a gyülekezetben minden egyes taggal. És ezek a levelek tulajdonképpen nekünk szóló levelek, ha szerződéses viszonyba akarok kerülni az Istennel, akkor ezeket a lelki veszélyeket, ezeket a lelki erényeket, ezeket a győzelmeket és ezeket a veszteségeket nekem nagyon komolyan kell venni. Mert a szerződésnek van feltétele. És az az érdekes, hogy minden levél egy ígérettel zárul. Aki győz, ez mindenütt ott van. Aki győz. És ezek a szerződések arra szolgálnak, hogy egyrészt egy lelki tükröt tartsanak elénk, másrészt pedig arra szolgálnak ezek a szerződések, hogy mi is a győztesek között legyünk. Na de ha most a piramisnak ezt az oldalát nézzük, akkor a másik oldalát is nézni kell. Mi az, ami megfelel a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írt levélnek? Hát egy gyülekezet, ami a hétből lesz. Ez az egy gyülekezet az Új Jeruzsálem. Ez az Új Jeruzsálem az ígéretek városa, a győztesek városa. Mindegyik levél úgy fejeződik be, aki győz. És mit jelent győzni, ezt meg lehet tudni a könyv végén az Új Jeruzsálemről írt látomásban. Ez a két látomás egymást magyarázza. Nem lehet megérteni az első hét levelet, hogyha nem nézünk a második egy városra, a Jeruzsálemre, mert itt van a győzelemnek a célba érkezése. A jelenések könyve ez nem véletlenül mondja ezt így el, hanem a valós helyzetben lévő városok, amik jellemzik az egész akkori kereszténységet, Laodiceától Efézusig, vagy Efézustól Laodiceáig, egy reménységbe kell, hogy éljenek. A reménység az Új Jeruzsálem. És azóta is a történelemben mi vagy laodiceaiak, vagy pergámumiak, vagy szmirnaiak, vagy filadelfiai keresztények vagyunk, vagy efézusi keresztények, nekünk is szól ez a levél, megítél, tükröt tart elénk, és elmondja a mi hibáinkat, elmondja a győzelem lehetőségét, elmondja azt, hogy milyen ígéreteink vannak, amivel élnünk kell, amit újra és újra valósággá kell váltanunk, és így alakul ki az a levél sor, ami tulajdonképpen nekünk szóló irat. A második nagy lépcsőfok, hogyha tovább megyünk, egy nagy mennyei jelenettel kezdődik. És ez a nagy mennyei jelenet egy kicsikét el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. A múlt alkalommal éppen ennek a levélnek az elejét, az összekötő versét néztük meg, amikor elmondtuk azt, hogy lát János egy nyitott ajtót a mennybe, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szólt, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, aminek meg kell történni. És akkor első pillanatra nem is ez történik. Hanem Isten mennyei tróntermébe vagyunk,
és egy mennyei látomást lát, és leírja ezt a trónt, aki ott ül, az hasonlatos volt, és akkor egy csomó elragadtatásban, lélekben egy csomó színt, drágakő, szimbólumot, stb. Mond el. És ennek az egész látomásnak az a lényege, hogy Isten trónjánál van egy kérdés. Van egy hétpecsétes könyv. Ez a megváltási tervkönyve. Ki az, aki méltó ennek a feltörésére? Ez a görög szó, hogy axios, ez egy nagyon súlyos szó. Azt jelenti, hogy méltó. Tehát ki az, akinek joga van, akinek méltósága van arra, hogy ezt a könyvet feltörje. És az egész mennyben nincs ilyen. Az egész menny sír. Mert ez az emberiség megváltásának a titkát tartalmazó könyv. És akkor a bárányra terelődik, a megöletett bárányra terelődik a hangsúly, és egyedül ez a megöletett bárány méltó arra, hogy ezt a hétpecsétes könyvet feltörje. Ez egy hatalmas nagy kép. Ugye a bárányról mindenki tudta azt, hogy az az áldozati bárány. Na de hát ez így azért nem jó, mert az áldozat szót se értjük már mi 20. századi emberek. Mi azt tartjuk áldozatnak, hogy ha én adok valamit az Istennek. Ez egy óriási tévedés. A Bibliában Isten adja áldozatul a bárányt az oltárra. Miért? Azért, mert nekem meg kellene halni, mert a bűnnek egy zsoldja van a halál, és hogy ne kell nekem meghalni, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, a bárány arra mutatott, hogy valaki értem meghal. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. Az Éden óta ez a jelkép ott van a Biblia lapjain. És ott volt a kegyes emberek szívében. Amikor keresztelő János rámutat Jézusra, akkor azt mondja, íme az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. És János ott volt. János ezt hallotta. És ezt ezerszer elprédikálta. Ezt minden gyülekezeti tag tudta. A rómaiak persze nem, a cenzorok azok nem tudták. De ez a bárány kép Jézusra utal. Jézus az egyedül méltó, aki felnyitja a hétpecsétes könyvet. És itt elhangzik az angyaloknak egy gyönyörű szép éneke, erről is lehetne egy egész sorozatot tartani, hét nagyszerű himnusz van a Jelenések könyvébe, és ez a hét himnusz végigveszi az egész megváltási tervet. És ez a himnusz úgy kezdődik, hogy axios, tehát méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltört annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez a Bibliának az egyik leggyönyörűbb ígérete, nem? Egy Jézusra utaló gyönyörű ígéret. És akkor jön az angyalok kórusa, és akkor egy gyönyörű, szép szimfóniává teljesedik ki ez a mennyei kórus. Utána következnek a pecséteknek a feltörés. Ezeket is részletesen látni fogjuk, az első négy pecsét, feltörés utána jön az ötödik pecsét, a hatodik pecsét. Utána van mindig egy közbevetés ezekbe a látomásokba, és ezek a közbevetések mindig az utolsó előtti helyen szerepelnek azért, hogy véletlenül se felejtsük el, hogy itt miről van szó. Itt nem a történelem egyes jeleneteiről van szó, lehet, hogy a történelem, sőt biztos is, hogy a történelem egyes jeleneteiben ismétlődnek ezek a motívumok, de itt másról van szó. Mi az, hogy pecsét? Mi a pecsétet egy ilyen hivatalos okmány záróként szoktuk kezelni. Az ókorban nem ez volt a pecsét. Az ókorban minden embernek a nyakában lógott egy szíjon a pecsételő hengere. Az ókori keleten ez volt a szokás. Ha én mentem valahova és vettem valamit, vettem egy szamarat mondjuk, rányomtam a pecsétemet. Ezzel az enyém lett. A pecsét az tulajdonképpen Isten tulajdonjogának, vagy valakinek a tulajdonjogának a kifejezése.
És itt feltöretnek pecsétek, jönnek megpróbáltatások, jönnek ilyen-olyan, amolyan viharok, jönnek olyan viharok, amik megpróbálják Isten népét, sőt, mártírok is lesznek. Az ötödik pecsét például arról szól, hogy az oltár alatt ott vannak ezek a mártírok, és kiáltanak, hogy mikor, meddig tart még ez, mikor fogod a te igazságodat helyreállítani. De a hetedik fejezet figyelmeztet arra. A pecsét feltörése nem egyszerűen csak a nyomorúságot jelenti, hanem a pecsétnek van egy másik értelme. Az eredeti, a tulajdonképpeni. És kezd arról beszélni, hogy Isten a változó korokban és világban, a különböző pecsétek feltörése során elpecsételi az övéit. Minden ágazatból, nyelvből és népből, minden törzsből egyformán, egyenlőképpen elpecsételi az embereket. És ez is eljut egy csúcsig, amikor azt mondja, az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és elhangzik, hogy az üdvösség a mi Istenünk, aki a trónuson ül, a bárányé. Tehát az egész történelemnek ő az ura, és nincsen semmiféle megpróbáltatás, semmiféle baj, semmiféle háború, semmiféle veszteség, semmiféle ilyen-olyan tragédia az ő tudta és beleegyezése nélkül. És azt mondja, ámen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás és tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké, ámen. Nagyon érdekes volna megnézni a Jelenések könyve az ámen motívumot. Nagyon sok hasznos dolog lenne, de itt is például Istennek 7 tulajdonságát sorolja fel. Azt mondja, hogy dicsőség, bölcsesség, háladás, tisztesség, hatalom és erő. Ez 7. Ha ezt a 7-et nézzük, akkor vajon ez hol van a történelemben? Hogy fog ez teljesedni? 7. pecsét is feltöretik. És a 7. pecsét feltörésekor nincs már megpróbáltatás, hanem a nagy megpróbáltatás van. Amikor feltörte a 7. pecsétet, a 8. fejezet első versenyt, csend lett a mennybe. És ez a mennyei csend, az a csend, amiben eldől a mi sorsunk. Elpecsételtettünk, vagy nem?

különböző történelmi megpróbáltatásokon keresztül jött nép, vajon Istennel szövetségben áll, vagy nem? Ennek is megvan a könyv végén a megfelelő párhuzama. Ha megnézzük a könyv végét, akkor azt látjuk, hogy a 19-20. Fejezetben Isten 7 jelenetben mondja el, a 7 pecsétnek megfelelő 7 jelenetben mondja el azt, hogy hogyan fogja ő megítélni a világot. Az első ezek közül egy örömének, a Babilon bukása felett, tehát az első lépés az, hogy ez a Babilon, ez megint nem valóságos város, hanem az a világ, amiből a keresztényeknek ki kell futni, az a világ, ahol a keresztények nagyon jól érzik magukat, és nagyon nehezen akarnak kifutni, ahogyan a zsidók is nagyon nehezen akartak visszajönni a babiloniai fogságból. Akik kijönnek, viszont egy öröméneknek lesznek a részesei. És ez az örömének van a 19. fejezet első 5 versében. Utána jön a bárány mennyegzője, megint a győzelem képe, utána Krisztus megjelenésének a képe, és a két vadállat és a hamis profétának a vége, tehát annak az Isten ellenes hármasságnak, ami feláll Isten ellen, a megváltási terv ellen a vége, és utána a Krisztus 1000 éves uralmáról beszél, miközben az utolsó ítélet folyik, Gog és Magog megsemmisítéséről, ez tulajdonképpen nem más, mint egy ezékieli kép, amit ide alkalmaz, az Isten ellenes hatalmaknak az összefogásának a megsemmisítése, megítélése, és utána a halottak feltámadása és az utolsó ítélet bekövetkezte. Ez a megváltási terv vége, ez a megváltási terv győzelme. A 7 pecséttel szemben ez a 7 jelenet áll. Ez is egy párhuzamos kép. Mit üzen ez a kép? Nagyon egyszerű. Az, hogy nem kell félned, mert Isten győz. Ővé az erő, a hatalom, a dicsőség és a felsorolt 7 dolog, és ezt elmondja elején is és végén is, hogy ámen, úgy legyen, meglett. A következő, a 3. pár, ami ezután következik, a 8. fejezet 2. versétől, megint egy mennyei képpel indul, egy nagyon különös mennyei képpel. Mennyei istentiszteleten vagyunk, és azt mondja, láttam 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, és az adott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezébe aranyfüstölő, és adott neki sokféle füstölőszert, hogy a szentek imádsághoz tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságával, az angyalok kezéből Isten elé, és ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt, a 7 angyal pedig, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. A földi szentélyben a füstölés az az imádságnak a jelképe volt. Minden reggeli és estéli áldozatnál a füstölésnek meg kellett történnie. Enélkül nem lehetett bemutatni véres áldozatot a pitvarba. Ha a reggeli és az estéli áldozat nem történt meg, akkor érvénytelen volt minden áldozat. Ez a föld és az ég kapcsolatát kifejező füstölőoltárról bemutatott tömjén áldozat volt. Dániel könyvében például, amikor arról van szó, hogy a tamid áldozatról, így van héberül ez a szó, akkor erre gondolt. Ezért volt az, hogy Dániel minden este és reggel, bár nem volt Jeruzsálemben, mégis Babilonban imádkozott. Mert az imádság ennek a kifejezője, itt is mondja a szöveg, hogy az imádság fejezi ki ezt a kapcsolatot az ég és föld között. És ehhez kapcsolódik a 7 angyal trombitája. A trombita az egy jelző hangszer volt. És ez az egész jelző hangszeres dolog azt mutatja, hogy Isten mielőtt újra és újra ítélne. Hiszen az egész történelmünk nem más, mint Isten ítéleteinek története, ebbe van belerejtve a kegyelem. Ha Isten nem ítélne sohasem, már réges-régen nem lennénk. Tudnilik, azt szoktuk elfelejteni mi keresztények is, hogy a bűn önmagában megsemmisítő hatalom. Ha az Isten nem ítélne meg,
semmit sem, akkor már réges-régen kiírtuk volna magunkat, kiirtottuk volna magunkat a földről. Ezért Isten mindig ítél. De az ítélet előtt mindig elhangzik egy figyelmeztető trombita szó. Egy figyelmeztető jel. És ez a hét trombita, az hét figyelmeztető jel. Itt is van egy közbevetés, hogyha megnézzük, itt is az utolsó előtti trombitánál van a közbevetés a 10. fejezettől, ami hét mennydörgés szava hangzik a mennybe, és akkor egy nyitott könyvet lehet látni, és a templom felmérése Istennek a két tanúja megjelenik, és ezután jelenik meg a 7. trombita szó, ami az utolsó. És ez a trombitáról szóló jelenet egy összefoglaló verssel, a 18-kal zárul, és ebben a 18. versben megvan írva ez az a kapcsolópont, ami összekapcsolja a további tartalommal. Ebben a 18. versben megvan, hogy miről lesz szó tovább a könyvbe. Ez közvetlenül már a csúcs előtti nagy összefoglalás. Azt mondja, haragra lobbantak a népek, ez a 13.-14. vers, de eljött a te haragod, 13.-14. fejezet, eljött a te haragod, 15.-18. fejezet, és a halottak felett való ítélet, 20. fejezet, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, 21-22. fejezet a jutalom, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják, ez pedig a 19. fejezet. Ez egy rövid tartalmi összefoglalás, hogy erre megyünk tovább. Ennek is megvan a párhuzama a jelenések könyvének a végén. Itt pedig a hét csapásról szóló kinyilatkoztatás van. Most az az érdekes, hogy a trombita szónál mindig valahol valami történik. És a hét csapás ugyanebben a sorrendben történik meg, mint ahogyan a hét trombita szó, tehát az első a földre, a tengerre, stb. Ugyanaz a sorrend található. Egymást magyarázó történetek. Ezekről is bőséggel lesz szó majd, amikor ide jutunk a jelenések könyvének tanulmányozásával. De most jön a legizgalmasabb. A csúcs. Amiért mindez van? Amiért tulajdonképpen ez a szép piramis épül? Most jön az egész jelenések könyvének a teteje. Ez is egy mennyei jelenettel indul, egy nagyon különös mennyei jelenettel, amit nagyon el szoktak hanyagolni. Éppen a héten volt egy teológiai konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán, és a Galusz László testvér, aki a szerbiai szemináriumunknak az igazgatója, és itt Budapesten doktorál majd jelenések könyvéből, egy nagyon érdekes előadást tartott erről, hogy csak itt van az új szövetségben, meg egyszer a zsidókhoz írt levélben szó a szövetség ládájáról. És itt most azt olvassuk, így kezdődik a látomás, hogy megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája. Ez egy nagyon különös jelenet. A nép sohasem láthatta a szövetség ládáját. Jézus idejében semmiképpen nem, mert nem is volt meg a szövetség ládája. Babiloniai fogság után már nem volt szövetség ládája a szentek szentjében. Az eltűnt.

És most látszik a szövetség ládája. És villámlás, zúgás, mennydörgés, földrengés, nagy jégeső támad, ugyanúgy kezdődik, mint az előző látomás, ha emlékszünk még erre, az előbb olvastam. Miért? Mert elkezdődik a nagy küzdelem. És a nagy küzdelemben gondoljatok a honfoglalásra, most a mennyei honfoglalás kezdődik el. Mi ment elől a honfoglalásnál, amikor átkeltek a Jordánon Jerikó ellen? Olvashatok el József könyvében a 6. fejezetben. Elől ment a Fridláda. Most elől megy a Fridláda. Meglátszik a szövetség ládája. És ez jelent valamit. Az, hogy a 10 parancsolat körül folyik, a szövetség ládája tartalma körül folyik, az egész nagy-nagy küzdelem. Megjelenik a napba öltözött asszony, és vele szemben a hármasság, a gonosz hármasság. A sárkányom, a régi kígyó, azután megjelenik a földből feljövő fenevad, és a tengerből feljövő fenevad. És vajon ki fog győzni? Itt érünk el a csúcsra. Mert hirtelen képváltás,

mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg Áron az emberek közül elsőzsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Ez ellen folyik a küzdelem, és ők a győztesek. De hogy lehet ebbe a csoportba belekerülni? És ekkor jelenik meg az ég közepén repülő angyal. És ez az ég közepén repülő angyal egy üzenetet hoz, az örökkévaló evangéliumot. És ez az örökkévaló evangélium egy hármas üzenetté bomlik ki. És ez a hármas üzenetnek az első angyali üzenete, az tulajdonképpen az Isten imádatára hívja fel a figyelmet. A második angyali üzenet, az Babilon leomlásáról beszél, a hamis hármasság bukásáról, így lehetne mondani. És a harmadik angyali üzenet megint visszatér a pecséthez. Hogy vajon kinek van a homlokán, és milyen pecsét? Kinek a tulajdonába van? Mert hogyha Isten tulajdonába van, akkor a bárány társaihoz és kísérőihez tartozik. A megszámlálhatatlan üdvözült sokasághoz. Ha pedig nem ez a pecsét van a homlokán, máshová adta el a lelkét, így mondanám, ha más tulajdonjel van arra, akkor az ítélet vonatkozik rá. És ezután jelenik meg az emberfia, hogy ítéletet tartson, Jézus visszajövetelének a képe, és ez a középső rész úgy teljesedik ki, hogy a győztesek éneke hangzik fel az üvegtengernél, és ez az ének is egy gyönyörű szép vers. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útjaid, népek királya, ki ne félne téged, Urunk, ki ne dicsérne a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és lebolulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a nagy küzdelem lényege. Nyilvánvalóká lettek a te igazságos ítéleteid. Ez a jelenések könyve. Most egy órában áttekintettük az egészet. Részleteiben rengeteg minden tudnivaló van még, hiszen még van előttünk majdnem egy év. 11 hónap. De már is néhány tanulságot le kell vonni. Ha a jelenések könyvét egyszerűen jóslókönyvnek tekintjük, amiből a holnap utáni politikai, társadalmi, gazdasági, ilyen-olyan, amolyanokat akarjuk megjósolni, akkor visszaélünk a jelenések könyvével. A jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. Ezért van ott az elején, tessék elolvasni az első versbe, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez többféleképpen érthető, úgyhogy Jézus Krisztus beszél benne, és az egész könyv Jézus Krisztusról beszél. Mind a kettőt jelenti. A második, Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint főpap, aki közben jár értünk. És a jelenések könyve nem az ijeszgetések könyve, hogy hú, emberek, egy kicsit ijedjetek meg, mert rátok fér ebbe a jóléti társadalomba, hanem jelenések könyve azért van, hogy van lehetőséget arra, hogy a győztesek között légy. Ezért a jelenések könyve tömény evangélium. Aki nem evangéliumot hirdet, hanem ítéleteket hirdet belőle, az visszaél a jelenések könyvével. A harmadik és nagyon fontos dolog az az, hogy a győzelem alapja az Jézus Krisztus közbenjárása. Ha én Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatát elvetem naponta, ha én naponta nem megyek Jézus Krisztushoz, és nem alakítok ki vele egy én-te viszonyt, ha nem élek lelki életet, így mondhatnám, akkor én lehetek akármilyen egyháztagja. Lehetek adventista, nem adventista. Mindegy. A Jézussal való személyes kapcsolat az egyedüli menedék. Ha ez a nagy küzdelem úgy zajlik le, hogy bennem Jézus győz. Mert a nagy küzdelem szintere nem a világtörténelem. A jelenések könyve nem a világtörténelemről szól. A jelenések könyve rólunk szól. A mi életünkről. És az is biztos, hogy a jelenések könyve Mózesnek és a báránynak az énekével ér véget, amelyik, ahogy felolvastam az előbb, Isten nagy és csodálatos műveiről beszél. Ha a jelenések könyvében nem az Isten a főszereplő, hanem valami történelmi, ilyen-olyan pozitív vagy negatív embert akarunk főszereplővé tenni,
akkor a jelenések könyvét nem magyarul.

magyarázzuk helyesen. Tehát, ha a Bibliát akarok megérteni, elmondtam az elején, akkor az akkort, amikor ez a könyv íródott, Pátmoszon, és a mostot, amit ez a könyv ma nekem mond, így lehet együtt látni. És ha így élünk a Jelenések könyvével, akkor valóban minden rémhírterjesztés, mindenféle közömbösség, két végletet mondom, ellenére is a Jelenések könyve biztosan célba fog bennünket vezetni. És én ebben reménykedem, hogy mindnyáján ilyenek leszünk. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban nyitányokat hallgathatnak Verdi operáiból.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban nyitányokat hallgathattak Verdi operáiból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 16-án így szól Isten igéje. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. 33. Zsoltár 22. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma 10. fejezet 9. verse. Életünkben vannak olyan ajtók, amelyek előtt nem szeretünk megállni. Félelmet, rossz emlékeket idéznek, újra és újra felidézve bennünk, hogy a küszöbét átlépve semmi jóra nem számíthatunk. Ilyen például a fogorvos vagy bármely más gyógyászati helység bejárata. A vizsgaterem ajtaja előtt is van, hogy kihagy egy ütést az ember szíve, és ilyen, amikor annak a háza előtt állunk meg, aki már sokszor megbántott bennünket. De az ajtók mindig rejtenek maguk mögött valamit, és ami ott van, az mesél. Bemutatja a személyt, a szituációt. Rávilágít nézőpontokra, és megvilágosít élethelyzeteket. Az orvos az egészségem miatt van, a vizsga pedig egy újabb mérföldkő a siker felé vezető úton. És egyből megismered a személyt, aki beenged a házába. Jézus képe nagyon kifejező. Vannak ajtók, melyek olyan helyekre nyílnak, ahol azt érezzük, bárcsak örökre ott maradhatnánk. Mert biztonságot, védelmet, otthont adnak. Nem félsz attól, hogy valaki ártó szándékkal lép be, nem rettegsz, hogy elüldöznek onnan. Otthon vagy, csend van és nyugalom. Krisztus ennek az ajtónak a kulcsa, őre és házigazdája. Nem rettegésben tart, hanem az otthon szeretetét adja. Életünk legfőbb mozgatórugója, hogy otthonra találjunk. Mindig lesz olyan ajtó, amely sehova sem vezet, de egyszer kell megtalálni azt, amely az ő otthonába. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, mi erős ajtónk! Kérünk téged, védelmezz bennünket, mint egy erős kapu. Kérünk, tarts távol tőlünk az illetéktelen behatolót. Fogadj be bennünket nagy szereteteddel, mint jó házigazda, és add, hogy örökségednek ne csak a vendégei, hanem örök lakói lehessünk a te védelmező, otthont nyújtó szeretetedben. Amen. Somogyvári Flóra áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a jutalom biztos. A mai ige Máté 10:42. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Gondolatok az igéről. Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A mesterükért szeretem a tanítványokat. Milyen kegyes az Úr, hogy ilyen jelentéktelen dolgot említ. Mindössze egy pohár vizet adni. Ezt megtehetem vidáman, akármilyen szegény, akármilyen alacsony sorsú is vagyok. Az Úr a még oly semmiségnek látszó dolgot is megjegyzi. Látja, ha tanítványai közül a legkisebbnek a legkisebb szolgálatot tesszük is meg. Nyilvánvalóan nem az árat

0: is vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjaimat. Inni adok tanítványai egyikének, ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagy lelkű velem, mert az ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat. Zsinagógák hete. Már augusztus 30-án elkezdődött, és még holnapig, szeptember 17-éig tart a Zsinagógák hete háromhetes esemény sorozata, a nyitottság és a párbeszéd jegyében hívtak mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Holnap, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Folytatódik szombattól kezdve a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget a még vasárnapig, szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek, ige, gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet karba öltve a 21. században is képes felmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eshetnek esők. Élénk északnyugati szél és 19-29 fok valószínű. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik és 18-30 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is, viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok. Ma ismét Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával ültünk le, Bibliával a kézben, és arra keressük a választ, hogy mi is az imádság tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy az imádságról, mint dologról mindenkinek van valami elképzelése. Legyen keresztény, ateista, más Istenben hívő ember, hiszen nincs olyan vallás, én ezt kimerem jelenteni, ahol az imádság ne szerepelne valamilyen formában. Talán ez is mutatja azt az ősi űrt, ami a bűneset következtében van bennünk, hiszen Isten eredetileg a saját magával való közösségre teremtett minket. Mi beszélő viszonyban voltunk Istennel az Édenkertben, és ez a megszakadt kapcsolat valahol mindenkiben hiányt generál. Érezzük azt, hogy magunkban kevesek vagyunk. Kéne nekünk valaki, valami, ki hogy fogalmaz, egy magasabb erő, vagy nem is tudom micsoda, ahonnan segítséget és tanácsot kapunk. Mi keresztény emberek ilyenkor év elején imaheteket tartunk. Ez egy régi hagyomány tulajdonképpen, és van is értelme, van is jogosultsága, hiszen szükségünk van, vagy lenne, sajnos így kell fogalmaznom egyre jobban, hogy szükségünk lenne olyan időszakokra, amikor elmélyülünk, elcsendesedünk Isten előtt, ráfigyelünk, kizárjuk a környezetünket, az egyéb hatásokat már amennyire lehet, és keressük az ő akaratát, lelkünkben erősödünk, épülünk, hogy aztán tudjuk a folytatást, lássuk az előttünk levő feladatokat, és erőt is merítsünk hozzá. De még mielőtt nagyon belemelegedek itt a saját gondolataimba, át is adom a szót nektek, tehát hogyan gondolkodjunk az imádságról? Vagy ti mit tapasztaltatok a saját életetekben?
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és amikor a téma feljött, hogy az imádságról fogunk beszélgetni, gondolkodtam ezen, hogy mi is az imádság. És én egyszerűen a saját életemre nézve azt tudom mondani, beszélgetés az Atyával. Egyszerűen, amikor én imádkozom, nem a testi forma, hogy térdelek, vagy összekulcsolom a kezem, hanem én azt gondolom, az imádság az a szívnek a megszólalása, és a megszólított pedig az maga az Atya, vagy az Úr Jézus Krisztus, vagy az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Atya. Az imádság ez egy beszélgetés, ami nem helyhez van kötve, vagy időhöz. Bármikor, bárhol megszólíthatom mennyei édesatyámat, és beszélgethetek vele, elmondhatom neki az én örömömet, félelmemet, elmondhatom neki a terveimet, elmondhatom neki mindazt, ami a szívemben van. Számomra az imádság, és ezt azért mondom így többször el, az nem más, mint beszélgetés az én Istenemmel, az én Atyámmal.
2: Ha én ezt most kívülvalóként hallgatnám, ezt a gondolatsort, akkor bennem biztos fölmerülne az, hogy jó, hát igazából véve tulajdonképpen az ember magában is beszélhet már, bocsánat. Elmondom, hogy mi bánt, mi nem bánt, hangosan, némán, megkönnyebbülök talán, és aztán megyek tovább. A beszélgetés kifejezés nekem sokkal inkább egy párbeszédről szólna, de hát hogy lehet egy olyan valakivel beszélgetni, aki nincs itt?
3: Igen, és azért mondtam, hogy beszélgetés, mert amikor én elmondom a mindenhatónak a szívem állapotát, akkor én várom a választ is. És általában, amikor imádkozom, mindig ott van a Biblia a közelben. Vagy ha nincs ott a Biblia, akkor befelé fordulva úgy, ahogy mondtad a bevezetőben, hogy kizárnia a gondolatokat, az érzéseket, és figyelni arra a belső hangra, ami valóban megszólal, ami valóban választad, amikor kérdezem az én mennyatyámat. De valamikor olvasom az igét, és amiért imádkoztam, pont az ige olvasásban jön egy olyan ige, egy olyan gondolat az ige olvasásban, ami nekem pontosan az én kérdésemre, vagy éppenségre, a félelmemre, vagy vágyamra szólít meg engem az Isten az igén keresztül, vagy éppenséggel Marikával beszélgetek, a feleségemmel, vagy valamelyik testvéremmel a gyülekezetbe, és volt egy imádságom, ahol nem kaptam választ, és akkor mondja az én testvérem az ő gondolatot, és akkor azt mondom, hát itt a válasz. Tehát a mindenható szól hozzánk rengeteg féleképpen, mert ő létezik, ő van. Az ige is azt mondja, hogy nem néma Istenünk van nekünk, nem olyan Istenünk van nekünk, akit fából megfaragtak, vállon kell hordozni, és nincs benne lélek, hanem nekünk olyan Istenünk van, aki megszólal, aki valamilyen úton, módon, legyen az az ige, a lélek, legyen az embertársunkon keresztül, a természeten keresztül, egy reklámon keresztül tud szólni. Ő meg tud bennünket szólítani, ha szívünkben és az elménkben nyitott vagyunk az ő hangjára, ha meg akarjuk hallani őt.
4: Ez az, ami igazából engem, vagy minket, de engem biztos csodálatra indít Isten felé, mert több mint 25 éve vagyunk keresztények, és a mai napig rácsodálkozok arra, amikor imádkozok, és Isten válaszol. Pedig 25 éve hallom a hangját, értem, amit mond, tehát úgy értve, hogy előtte nem értettem, hogy mit mond, meg mit beszél, amíg nem voltam keresztény, de 25 éve minden alkalommal, amikor megértem, hogy ezt most az Isten mondja nekem,
2: Honnan lehet ezt megérteni? Annyiféle hang, annyiféle zavaró zaj, és már bocsánat, harsogó üzenet van manapság körülöttünk, honnan tudjuk, hogy most ezt Isten üzeni?
4: Én sok évig ezt kérdeztem Istentől, hogy Uram, hát honnan tudhatom én azt, hogy te beszélsz én hozzám, és valahogy igazából nem tudom elmagyarázni pontosan, de valahogy a szellemem, az a bensőm érti, hogy amit én most olvasok a Bibliába, az most nem csak a napi ige, hanem azt most pont nekem mondja az Isten. Vannak olyan napok, ugye, vannak olyan ige részek, amikor olvasom, és igen, elolvasom, mert ezt kell tenni, ugye, minden nap, elolvassuk az igét, imádkozunk, de van, amikor máshogy szól az az ige. Van, amikor egészen bele szól a szellemembe, amikor az Isten adja a kijelentését, hogy na most ezt pont most neked mondom, mert erre van szükséged. És azt az én szellemem, mert ugye szellemből szellembe megy a kijelentés, azt az én szellemem, az Istentől való szellemem azt érti. Azt érti, hogy ez tőle van. És akkor úgy átjárja az egész bensőmet az a csodálat, az az öröm, az a megmagyarázhatatlan bizonyosság, és az a jó tudat, hogy az Isten megint beszélt velem. Ez valami csoda számomra.
3: Számomra mindig a békesség az nagyon fontos, hogy amiben kérdés volt bennem, vagy aggodalom, vagy félelem, vagy bármi legyen az, abban a témában, ha megszólít engem az ige, vagy hogy mondtam az előbbi feltételeket, békességet ad a szívemben, megnyugvást. Egy olyan érzés ez, amikor a gyerek eltűnik a boltba, és megijed, és keresi a szüleit. És akkor meglátja a szüleit, és átöleli, és akkor azon, minden rendben van.
2: Mégse vesztem el.
3: Valahogy így tudnám én ezt mondani, amikor az Isten úgy hozzánk szól, amikor engem megérint, vagy imádkozunk, és ott vagyunk az Úr előtt a feleségemmel, és kérünk valami vezetést, és akkor egyszer jön egy ige, vagy egy énekdallam, vagy jön egy szó, vagy bármi, és akkor békességem van, fölállok, és azt mondjuk, hogy figyelj, ezt így fogjuk csinálni.
2: Ahogy hallgattalak benneteket, az Úr Jézus szavai jutottak eszembe, amikor azt mondja, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és idegent nem követnek, csak az én hangomat, és ugye hát itt egy pásztor képe jelenik meg előttünk, és a keleti pásztorok állítólag olyan hangokat adnak ki, amit a ő juhai ismernek egyedül, és csak akkor mennek, hogyha ezt a hangot hallják. Hát nekünk is így kéne ismernünk Isten hangját, vagy így ismerhetjük, hogyha vele élünk.
3: Igen, van egy ilyen kis videóklip, a YouTube-on láttam, hogy egy ember megszólít bizonyos hangon egy csordát, és nem mozdul meg a csorda. Oda megy egy másik pásztor, elkezd azon a hangon szólni, egy másik hangon, és elindultak a bárányok felé. Tehát megdöbbentő volt, és ezzel asszociáltam én is most. És persze most úgy hallgathatja a hallgató, hogy akkor mi mindig halljuk az Úrnak a hangját. Tehát ezért szeretnék egy kicsit itt megállni. Vannak dolgok, amikor kérjük az Istent, és nem jön a válasz. És hetekig, vagy hónapokig, esetleg évekig, hogy Uram, most ebben mit akarsz, hogy akarsz, és a várakozó álláspontban vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem akarja elmondani. Valaminek nincs még itt az ideje, valaminek történik el, ahhoz, hogy arra kérdésemre választ kapjak, vezetést kapjak, vagy megértsem az Istennek az akaratát abban a bizonyos dologban. Tehát én azt gondolom, hogy a békesség és a várakozás nagyon fontos az imádságban. Jó várni az Úrra és megadással lenni. Tehát jó várni. A várakozás az nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit az Isten, hanem valamiért nekünk kell arra válaszra várni, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történni az életünkben.
4: Szerintem pont ez az a pont, ahol a legtöbb keresztény ember megcsúszik egy kicsit a várakozásban.
2: Hát mert nem szeretünk várni, olyan társadalmat élünk, hogy mindent azonnal szeretünk.
4: Mert lehet, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy most a várakozás ideje van, hanem azt gondoljuk, hogy nem kapok választ az imámra. Hogy imádkozok, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet a keresztények életében, én ezt tapasztalom a saját életemben is, hogy kérek valamit, vagy elmondok valamit, vagy szeretnék, oda tárom Isten elé a dolgot, és nem jön a válasz. És még mindig, és egy hónap múlva, fél év, egy év,
2: ki
4: három év...
2: Ki lehet kényszeríteni Isten
4: válaszát? Nem, semmiképpen. Sem magamtól kitalálhatok dolgokat, de azzal úgy sem megyek semmire. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy tehát ez az a pont, amikor nem kapok választ, és nem kapok választ egy dologban, két dologban, öt dologban, az életemre nézve nagyon fontos dolgokban esetleg, és akkor mit csinál a keresztény? Elcsügged. Akkor minek imádkozzak? Akkor hát ha úgyse válaszol az Isten, és merem mondani, hogy keresztény, mert keresztények azok, akik beleesnek ebbe a hibába, és olyan észrevétlenül szépen lassan eltávolodik a szívünk Istentől. Mert hát akkor hogy is van ez? Hiába beszélek, nem hallgat, nem válaszol, akkor most mi van? Akkor tulajdonképpen mi történik, ugye? Föltesszük azért ezeket a kérdéseket időnként.
2: Igen, hát mit hoztak meg úgymond a párbeszéd? Mert ilyen kérdéseket teszünk akkor föl.
4: Vagy hol van a hiba? És akkor megkérdezhetjük Istent, hogy Uram, mit rontottam? Vagy én szoktam mondani, hogy akkor mondd már el, hogy mit csináljak, vagy hogy csináljam, Uram, hogy értsem, hogy valami mozduljon már el, mert ezek azért húsba vágóan fontos dolgok, és még mindig nem, és három éve, négy éve, öt éve, és nem kapok rá választ. És vagy tudok a szívemből egészen hittel Istenre nézni, és bízni benne, hogy valóban nincs még itt az ideje valaminek, és igen, rákényszeríteni magam, hogy tudjak várni, vagy kilépek. Kilépek, és elkezdek másfelé gondolkodni, máshogy gondolkodni, és a szívem szépen lassan, szinte észrevétlenül eltávolodik az Istentől, az imádságtól, a Biblia olvasástól, tehát attól az élő, szoros közösségtől, amire nekem az élethez szükségem van. És talán a mi korunkban az egyik legnagyobb csapdának látom a keresztények között.
3: Igen, mert egy olyan világban élünk, amit azonnal megkapunk. Fölvesszük a telefont, vagy írunk egy e-mailt, és azonnal kapunk rá választ. Megrendelünk valamit, és azt küldik nekünk. Tehát tényleg erre van ráállva az elménk. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, 6. éve vagyunk Miskolcon, és ugye semmiről kezdtünk. És úgy volt, hogy 2 év után veszünk ingatlant, hogy legyen meg a saját gyülekezeti házunk, és ne béreljünk. És elkezdtünk imádkozni, és nem kaptunk házat, nem kaptunk telket.
2: Meg pedig volt jó a cél.
3: Nem kaptunk olyan albéletet, ami megtetszett volna, ami nekünk megfelel. Rendelkezésünk lett egy bizonyos összeg, és nem volt olyan ingatlan, ami jó. És utána vizsgáltuk a mi kívánságunkat, lehet, hogy mi nekünk nem jó a kívánságunk, akkor...
4: nagyok az
3: igényeink. Nagyok az igényeink esetleg, akkor mást kerestünk. Nem. Utána rádöbbentett a mindenható, rávezetett, hogy nincs itt még az idő. És most 6. éve? Várjatok még, mindig várni kell. És most úgy vagyunk, hogy imádkozunk, kérjük a mindenhatót, hogy amikor eljön az az idő, amikor úgy gondolod, hogy megnyílik az ajtó a gyülekezeti ház megvételére, vagy imádkozunk a dicsőítő csoport, hogy küldjön az Isten olyan zenészeket, hogy ne nekem kelljen, hanem tudjak az ige szolgálatára, az imádságra több időt fordítani az Isten tiszteletben. És nem jönnek zenészek. És akkor, ahogy a Marika is mondta, hogy akkor most bennünk van a hiba, és akkor magunkat kezdtük el vizsgálni, és akkor nem hallgat meg most az Úr, valamit nem jól csinálunk. És arra döbbentem rá, hogy a mindenható azt tanította meg nekem ezekben az időkben, hogy tanuljak meg függő viszonyba lenni tőle, napi szinten függő viszonyba lenni vele. Hogy ne függetlenül gondolkozzak, tervezek, hanem a mindennapokba vonjam bele a mindenható Istent az életembe. És szépen hangzik, de sokszor ez nehéz, mert az emberi akarat, értelem úgy tudja, hogy mit kell csinálni, tudja, hogy hogyan kell tervezni a napot, de hogy az Istent abba belehívni és megvárni, hogy ő rendezzel, ehhez egy kicsit hátra kell lépni az egónak.
4: Elmondhatom itt, hogy nekem nagyon sokat segített ebben a helyzetben Dániel könyvéből az a rész, amikor nagyon veszélyes helyzetbe kerülnek, és azt mondják ki, hogy Isten, de ha nem tenné is. Tehát lehet, hogy kérünk valamit, és mi azt gondoljuk, hogy az elengedhetetlenül szükséges a mi szolgálatunkhoz, a mi életünkhöz, a mi munkánkhoz, hát ki hogy van vele, ki mit kér, és azért azt oda kell tenni a szívünkbe talán, ott a legmélyén, a legbenső részünkben, hogy igen, de ha nem kapom meg mondjuk azt a férjet, vagy azt a feleséget, ha nincs meg az a gyülekezet, vagy ha nem kapok olyan házat, vagy akár, ha nem kapok gyereket esetleg.
2: Ó, nagyon sokan imádkoznak.
4: Így van. Tehát ha nem tenné is, de akkor is az én Istenem maradsz, és ennek az egész világnak az Istene, az egyetlen és igaz mindenható Úr maradsz. Tehát nem az én kéréseim megválaszolásától Isten az Isten az én életemben, és ugye más életében. Tehát ne attól legyen Istenem, hanem valami egészen másokból. Ugye a szabadítás miatt, az üdvösség miatt. Tehát ha nem tenné is,
2: mert akkor is... ő az Úr.
4: Akkor is ő az Úr. Ő volt, ő van, és ő is lesz az Úr mindörökké.
2: Amikor ezekről a kérdésekről beszélgetünk, fölmerül egy olyan gondolat nagyon sok esetben, hogy hát akkor úgymond mélyebben kell imádkozni, vagy alaposabban, vagy imahadjáratot, bőjthadjáratot kell folytatni. Tehát ez a, mintha nem is tudom, erőcsoportosítás, tehát ilyen emberi, akkor majd mi megmutatjuk. Hogy gondolkodjunk ezekről?
3: Hát én ezt a hithez kötném hozzá. Akinek arra van hite, hogy egy dánieli böjtöt végigcsinál, amiben ugye 14 napig nem esznek húst, azért, hogy az ottani vezetőnek, aki arra kényszerített őket, hogy a király jeledelét tegyék, megmutassák azt, hogy ők még különbek az ő istenükkel. Ezt azért teszik, hogy ne legyenek tisztátlanok. Na most, ha én azért teszem, hogy ezzel Istentől valamit kierőszakoljak, az nem ugyanaz. mert böjtölhetek én 14 napig, és nem eszem húst, azért, hogy az Istentől valamit kicsikarjak. Én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Nem értek vele együtt. De azzal egyet értek, ha azért 14 napig megvonok magamtól valamit, hogy jobban koncentráljak az Istennel való közösségre, hogy abban a 14 napban kikapcsolom a tévét, lerakom a Facebookot, abban a 14 napban nem moziba megyek, abban a 14 napban nem olyan könyveket olvasok, amire igazából nincs szükségem, kinek mi, az segít az Istennel való kapcsolatomat elmélyíteni, és abban a 14 napban a mindenható majd megmondja azt, amit meg akar nekem mondani, vagy velem, vagy általam el akar végezni. Tehát itt azt kell megérteni, hogy önmagamról kell a magam dolgát félretenni, és az Isten dolgára ráhangolódni. Én így gondolom a böjtöt, és így gondolom azokat az imahadjáratokat is, amivel számomra nincs probléma, amikor összejön 5, 6, 8, 20 vagy 30 ember, és azt mondja, hogy most imádkozunk Magyarországért, mert ez biblikus. Imádkozunk az, hogy megtérjenek emberek, imádkozunk a betegekért, imádkozunk a lelkileg megkötöttekért a környezetünkbe, akiket Isten elé hoz, és együtt visszük őket a mindenható Isten elé. Én azt gondolom, ez egy csodálatos dolog, és ebbe én halkabban mondom, hogy még jobban kéne ebben nekem részt venni, mert azt mondja az Úr, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Tehát az Isten szinte felszólít bennünket, hogy kiáltsunk a szolgálatokért, emberekért, kiáltsunk az Isten országának építésére, hogy hogyan, miképpen tegyük. Szerintem ez jó dolog, és nem lehet kierőszakolni semmit az Istentől.
4: A böjt szerintem egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, és a böjtnek és az imának mindenképpen van szellemi háttere. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk most megvonok magamtól valamit, és akkor Istenre fogok fókuszálni. Mert nem így van. Nem csak
2: itt. Már most mind a ketten hangoztattátok, és már bocsánat, hogy beleszólok, hogy nagyon sokan a böjtöt kizárólag az ennivalóra értik. És itt a megvonok magamtól valamit, ez egy tágabb fogalom, és én is egyetértek vele, mert szerintem például nagyon sok embernek most az internetet az egy alapböjt lenne, hogyha Istenre akarok figyelni. Folytasd közben nyugodtan.
4: Igen, tehát van egy szellemi háttere, és én is így értettem meg, talán így a hallgatóknak is segítek, hogy megmutatom, nem csak ebben a látható világban, hanem a szellemvilágban is megmutatom, hogy ura vagyok a testemnek, és csak azt adok meg neki, amit én gondolok, hogy megadok neki, és ez lehet összefüggésben az internettel, ennivalóval, szabadidő eltöltésével, akármivel, nem tudom kinek mi, tehát ura vagyok neki, én uralom a testemet. Ez csak azért mondtam el, mert kapcsolódik ahhoz, hogy tulajdonképpen imahadjáratok, és hogy mi is az ima, hogy ő, mert nem testből kell, nem a testi gondolkodásunk, az értelmünknek kell, hogy megszabja az imádságot. Az ima az egy egészen más dolog. Én úgy látom, hogy akkor igazán hatékony vagy, talán így nem is lehetne fogalmazni, de akkor...
2: Eredménye?
4: Így talán, amikor tényleg szellemtől vezetetten tudunk imádkozni. Amikor a mi szellemünk kapcsolódik Isten lelkével, Isten szellemével. Mert amíg testi vagyok, addig semmi testi nem mehet be. Még az imádságom se. Az se mehet be Isten elé. De amikor a szellemem kapcsolódik össze Isten szellemével, és ő tudja tolmácsolni Istennek azt, amit én talán nem is tudok kérni, na akkor az már imádság, hogy úgy mondjam. És talán az imádságunk az, ami ki tudja fejezni a fejlődésünket az Istennel való kapcsolatunkban. Mert ugye eleinte, mikor megtérünk, újjászületünk, akkor még megszólalni is alig mertem, és akkor jaj, egy mondatot elmerek mondani Biblia órán, és akkor izgultam, leizzadt a tenyerem, jól mondtam, vagy nem jól mondtam, semmi köze nem volt az imádsághoz. Csak valamit kifejeztem, amit el szerettem volna mondani Istennek. De ahogy halad az idő, az imádságunknak is változnia kell. Ahogy változik az Istennel való kapcsolatom, Jó esetben, ahogy szorosabbá válik az Istennel való kapcsolatom, úgy változik az imádságom minősége is. Ha távolodom az Istentől, lazábbak lesznek az imádságaim, ritkábbak lesznek az imádságaim, de ahogy közeledek vissza az Istenhez, más még a hangvétele is az imádságomnak. Tehát nagyon jól mutatja az imádság, az Istenhez fűződő kapcsolatomat, úgy érzem.
2: Igen, hát egy jó házasságban is, ahogy mennek előre az évek, a házas felek a végén már szavak nélkül is megértik pontosan, egymást, mert annyira egymásra hangolódott a két fél.
3: Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy vannak gyermekek, ifjak és vének. Teljesen máshogy imádkozik egy frissen megtért gyermek, mint aki együtt él az ő Istenével, és már lelkileg atya. És teljesen máshogy imádkozik egy ifjú, aki tele van küzdőerővel, harccal, tele van
4: tűzzel.
3: És
4: még az, meg akarja váltani a világot. Még,
3: igen, és nincs azzal semmi gond, és tegye is meg, és csinálja. Én azt gondolom, hogy az Isten ismerete, az Istenhez való bizalom, az Istennek való kiszolgáltatottságom az, ami az imádságban ad egy biztonságot, hogy nem tőlem függnek a dolgok, hanem én hálaadással, közbenjárással, bűnbánattal, dicsőítve, magasztalva tárom föl a mindenható Istennek a kéréseimet, a vágyaimat, terveimet. És ezt úgy, ahogy úgy szoktuk mondani, hogy úgy letesszük az ő trónja elé.
2: Nem fogjuk folytatni a zene után, hiszen nagyon-nagyon sok mindenről kell még beszélgetnünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgetünk.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgettünk már az előző fél órában is, és ott kellett abba hagynunk, hiszen időnk elszaladt, hogy hát az imádságnak azért különböző válfajai vannak, mert kérésünket is elmondhatjuk, hálaadásunkat is, örömünket, bánatunkat. Hát hogy is imádkozunk akkor tulajdonképpen? Folytassuk ezzel.
3: Igen, ott folytatjuk, hogy ugye Istenre visszük a kérésünket, háladásunkat, és letesszük Isten trónjához. És én, ahogy olvasom az igét, és ahogy látom, ez az én szemszögömből van, amikor Anna gyereket szeretett volna, és nem adott neki a mindenható, és fölmegy Silóba, és kijönti a szívét Isten előtt, és a főpap azt gondolja róla, hogy részeg, hogy megitta sodat, és még meg is inti. És Anna ott az egész lényével öntötte ki a szívét. És én azt gondolom, hogy ez az az imádság, amikor a bensőnket, a fájdalmunkat, a kérésünket, a szükségletünket Istentől várjuk. De eszembe jut, amikor Salamon fölépít a templomot, és leül, és azt kéri, hogy adjon Isten neki bölcsesség, mert ki tudja vezetni ezt a nagy népet, amit rábízott az Isten. Ott viszont arról van szó, hogy van egy élethelyzet, amit meg kell oldani, amiben látja maga kicsiségét, látja a feladatnak a nagyságát. És ott egyszerűen csak elmondja, hogy szükséget érzek valami pluszra, ami bennem nincs. És azt gondolom, ezek azok az igazi szívbe jövő imádságok, amikor nem szépen megfogalmazva, én úgy szoktam mondani, kánaáni nyelven imádkozunk, hanem mikor imádkozunk, akkor a valóságos élethelyzetünkben lévő nehézségeket, kihívásokat visszük Isten elé, tudva azt, hogy nem rendelkezem ezekkel a dolgokkal, ezt tőled várom. Számomra ennyi. Ez az imádság, és lehet az körbe imádkozni ilyen 50-60 igével, ha az nem szívből jön, hanem elméből.
2: Azt olvassuk egy helyen a Bibliában, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Már bocsánat, ebből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy hát akkor minek elmondani, ha úgy is tudja? Hát ő a mindenható Isten, hát aki mindent tud, most hát nem tudja, hogy mi a kérésem.
4: Nem, az előbb én is pont ezt az igét akartam mondani. A Győzőhöz kapcsolódva, amikor azt mondta, hogy vannak ugye fokozatai, hogy ki milyen kapcsolatban van az Istennel, és te mondtad azt, hogy a házaspároknak nem kell mindig megszólalni, mert értik, és akkor jutott eszembe ez az ige. Igen, még nyelvemen sincs a szó. Már a szándékomat is ismeri, és nem kell mondani, ha olyan kapcsolatban vagyok az Istennel. Itt nem az imalistámról van szó, hogy el se kell mondanom, és akkor ő már tudja a dolgát, mit kell Istennek tenni, és majd szépen ide küldi nekem a mennyből azokat az ajándékokat. Nem, itt egészen másról van szó. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor együtt dobban a szívünk, amikor ugyanúgy Istennel, de hasonlóan, vagy egy tudok vele lenni, és akkor igen, ki sem mondom, és ő már egészen tudja azt, és csak egy példát szeretnék itt elmondani, nem nagy dolog, ez egy egész jelentéktelen dolog, és 23 évvel ezelőtt történt, de mai napig is jó emlék nekem ez, és jó érzéseket idéz föl bennem. Mikor megtértünk, anyagilag egy kicsit nehezebben voltunk, és össze kellett válogatnom ugye a ruhatáramat, hogy miben leszek ékes, hogy úgy mondjam, és szép az Isten tiszteleten, amikor megyek Isten elé a gyülekezetbe. És nem volt akkor nekem olyan szép fekete szoknyám, amit én nagyon szerettem volna, hogy azt gondoltam, hogy ez olyan szép ünnepi a gyülekezetbe. És egyszer jött a Gyülibe egy kedves testvérnő, és nagyon-nagyon szép fekete szoknyája volt. És úgy megdicsértem, és örültem neki, hogy ő neki már van egy ilyenje. De nem mondtam senkinek, hogy én is úgy szeretnék egy ilyen szépet, amivel Isten előtt megjelenhetnék. Még a férjemnek sem mondtam. És egyszer csak még azon a héten küldtek nekem Budapestről egy gyönyörű, szép, fekete szoknyát. És amikor kibontottam, akkor tudtam, hogy ez Isten volt, ő küldte.
2: Az imádság az időigényes már, bocsánat, és jelenleg az időszorításában él mindenki, és nagyon sokszor megpróbáljuk, hát ott megnyerni az időnket, ahol úgy gondoljuk, hogy megnyerhetjük, és ez bizony sokszor az imádság rovására megy. Az imádság, kimondom úgy, ahogy sokan gondolják, időpocséklás vagy nem időpocséklás. Hiszen életerős emberek vagyunk, akik értelemmel rendelkeznek, cselekvőképességgel, vannak terveik, vannak bázisaik, hát akkor kezdjünk hozzá, és hát már bocsánat, minek nyafogni Isten előtt. Ez most nagyon csúnyán hangzott, de van, aki így gondolkodik.
3: Isten igéje jut az eszembe. Fiam, ne legyél túl bölcs önmagadban. Én azt gondolom, ha túl bölcs vagyok önmagamban, akkor nincs szükségem Istenre. És azt mondja az Istennek, hogy akik Isten fiai, azokat Isten szelleme vezérel, vezet. Én nem tapasztaltam azt, hogy csípőből jönnének a dolgok az életembe. Vannak, amik a mindennapokban, a mindenható elvégezés, én nem is tudok róla. Áldott legyen érte, majd megtudom. De én azt látom, hogy amikor fontosabb dolgok vannak az életben, amikor dönteni kell, akkor én azt gondolom, hogy azt nem szabad kisporolni, mielőtt döntünk vagy cselekszünk, hanem addig, ameddig a lelkünkben nem kapjuk meg azt a belső bizonyosságot, addig nem érdemes dönteni, nem érdemes lépni, mert én is voltam úgy, hogy Uram, hát tudod az én lefekvésemet és járásomat, ha felkelek, azt is tudod, ha lefekszek, azt is tudod, hova mehetnék a te színed előtt, tehát ott mindenhol jelenlévő Isten vagy, hát csinálom a dolgomat. És egy idő után azt vettem észre, hogy én mindent tudok csinálni, és hát nem is nagyon kell nekem az Istennek a segítsége, csak az áldása.
2: És van ez így magában?
3: Nem. Isten áldása, én azt gondolom, amikor valóban áldást akarunk a mindenható Istentől, akkor rá kell hangolódni az ő szent, csodálatos tervére és akaratára. Hát hisz az ige is azt mondja, hogy azokban a jó cselekedetekben járjatok, amit az Isten előkészített számotokra. Tehát el vannak készítve a dolgok a mi életünkben, napi szinten.
4: Azt mondja az ige, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Most voltunk nemrégen egy megbeszélésen, és ott az egyik testvér említette, hogy azoknak, akik Isten munkájában foglalatosak, benne dolgoznak, vagy akár vehetem úgy is, hogy bármelyik szolgálónak, aki szolgál, hogy 80% munka van most, és 20% imádság. És úgy gondoljuk, hogy ennek pont fordítva kellene lenni. És ez olyan furcsa, hogy mi az, hogy 80% ima és 20% munka. Ez olyan furcsán lekicsinli a munkát, pedig az a munka sehogy máshogy nem fog jó gyümölcsöt hozni, és Isten megdicsőülni, ha nem lesz az a 80% és 20% munka. Mert nála nélkül a kezünket nem tudjuk mozdítani, azt se tudjuk, merre induljunk el. Mi azt mondjuk, hogy igen, visszük az evangéliumot, de hova? Kinek? Hogy? Mi módon? Mit mondjak? Melyik részét? Melyikkel akarja megszólítani? Hát magunktól semmit nem tudunk. Mindenhez az Isten kell. És ez jól van így, rá vagyunk utalva, nagyon jól van így, mert mi vagyok én egy ember? Hát nem érhetem én föl az Istennek a nagyságát, a minden tudását, a hatalmát. Hát ő a mindenható Isten. Én csak egy eszköze vagyok, és akkor is örüljek, hogy egyáltalán használ valamire engem, hogy képessé tesz arra, hogy alkalmas legyek bármire is. Hát ez itt a nagy csoda, hogy használ bennünket így, ahogy vagyunk.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy itt a fejünkbe kéne rendet rakni már, bocsánat, hogy nem mi vagyunk a főnökök, hanem mi a szolgái vagyunk, sőt, Pál apostol egyenesen a rabszolgákat említi, és ő a mindenható Isten, aki átlátja az egész képet. Mi annyira piciket látunk, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az okosak, meg mi tudunk mindent, miközben még sokszor az életünk apróságait se tudjuk elrendezni, akár a hétköznapi dolgokat, akár még egy vásárlás is, ha már az előbb említetted. Én is nagyon-nagyon sokszor imádkozva indulok vásárolni, meg indultam, amikor kisebbek voltak a gyerekek is, hogy hát ő vezessen olyan helyre, ahol azt találom, ami kell, és olyan áron.
4: És akkor, bocsánat, és akkor, amikor így voltunk fiatalabb korunkban is, hát voltak olyan akciók, és képzeld el, mindig tudtam, hogy Uram, ez most biztos, hogy te intézted, hogy a pénzünket úgy tudjuk beosztani, hogy mindenre elég legyen, és tényleg soha nem szenvedtünk hiány semmiben. Úgyhogy dicsőség ezért neki.
3: Számomra Dávid a legcsodálatosabb ebben a dologban, amikor Dávidra gondolok, hogy harcba ment, megkérdezte az Urat. Győzött, és nem azt mondta, hogy hát tegnap győztem, adott az Isten hatalmas győzelmet, akkor ma is megyek, és akkor
2: tudom én ezt most
3: tudom
2: már
3: én ezt csinálni egyedül is, hanem megállt, és megint megkérdezte az Urat. Vagy amikor egy hadjáratból visszajött, és elhurcolták az egész családot, az egész vagyont elvitték, és megkérdezte, hogy menjek-e utána, Uram? És az Isten mondta, hogy menj utána, és mikor utána vagy, visszhozta az egész családot, és de megkérdezte az Istent, és én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy kérdezzük meg az Istent a dolgokban, és ha válaszol, az csodálatos, ha nem válaszol, akkor megvan az oka, de akkor is kérdezzük. Én nem hiszem, hogy az Isten belénk fáradna a mi kérdezéseinkben. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban belefárad abban, amikor csak ezt kérjük, azt kérjük, ezt add meg, így add meg Istenem, így csináld Istenem, úgy csináld Istenem, és mint a mi vágyainkat, a látható világban látható szükségleteinket, az Istennek úgy mondjuk, hogy csináld ezt, csináld azt, és akkor észre se vesszük.
2: Ő a mennyei nagybácsi, aki az összes kérésünket teljesíti.
3: Én kólautomatának szoktam mondani testvéreknek, mikor prédikálok, hogy nem olyan az Isten, mint egy kólautomat, hogy bedobok 300 forintot, és azonnal kijön a kóla, és meg tudom inni. Nem így működik az imádság, és nem így működik az Isten. Van, amikor várakoznunk kell, van, amikor azonnal szól, van, amikor nem is kérjük, és mégis szól, hát kiismerhetetlen.
4: A Biblia nagy emberei, hogy úgy mondjam, vagyis azok, akik le vannak írva, hogy számunkra nagy példa legyen, mindegyik tanácsot kért az Istentől. Tehát egyik sem nyert úgy csatát, nem történtek úgy dolgok, hogy ne kérte volna ki Isten tanácsát, és akkor sorolhatjuk ugye a Bibliából a neveket, Nehémiást, vagy Illést, vagy Esdrást, de a legfontosabb számunkra, hogy az Úr Jézus. Ő is, ugye az atyával volt először közösségbe, és utána napközben pedig tette azt, ami számára, hogy úgy mondjam, ki volt jelölve, amit a Mesiásnak tennie kellett, de előtte ő is az atyával volt közösségbe. És hogyha a mi Urunknak, az Úr Jézusnak ezt kellett csinálnia, és ő így mutatott ugye nekünk példát, akkor mennyivel inkább nekünk, embereknek, mert hát ő Isten fia volt itt a Földön is. Ember és mégis Isten fia, hát akkor nekünk csak embernek mennyivel inkább kell oda menni az Isten elé, és elkérni. De tudod, talán sokszor beijedünk, hogy ebben a nagyon nehéz, mert jöhetnek nehéz helyzetek, ugye? Váratlan helyzetek, események, és beijedünk, hogy na most akkor mit fogok csinálni, na ezt most hogy csináljam, ebből hogy fogok kimászni, és lehet, hogy nem az imádság lesz az első dolog, ami az eszünkbe jut, és csak a legvégén megyünk az Isten, amikor már kipróbáltuk, hogy a barátok nem tudnak segíteni, az anyu, az apu nem tud segíteni.
2: De miért csináljuk
4: a hittestvérek, nem tudom, ösztönből, emberek vagyunk. A hittesok nem tudnak segíteni, na hát, hogyha senki, akkor megyek az Istenhez. És ez a legrosszabb. Úgyhogy ezt nem
2: ajánlom. De még akkor is jó, hogyha megyünk.
4: Hát igen, akkor is jó, de itt ezt a beijedésnek tulajdonítom ezt a fajta viselkedést, hogy hirtelen így nem tudjuk, hogy mit csináljunk, pedig nekünk, én gondoltam, hogy megemlítem Josafátot, őt azért elég komoly probléma érte is az ő országát, jött az ellenség, fölvonult ellene jó nagy hadsereggel, és ugye hirtelen mehetett volna akárhova gyorsba szövetségeseket keresni, de úgyse tudott volna szövetséget kötni senkivel se annyi idő alatt, és akkor ugye mit csinált Josafát? Ment az Isten elé. És talán az elején szó volt arról az előzőben, hogy akkor imaharcok, meg ehhez hasonló. Hát ez is egy imaharc volt, csak nem úgy, ahogy mi a sokszor elgondoljuk, hogy mit jelent imádságban harcolni, hanem ő valahogy máshogy beszélgetett az Istennel. Föltárta a problémát, elismerte, hogy kik vagyunk, mik vagyunk igazából.
5: És hogy mekkora az ellenség.
4: Így van. Tehát jól látott Josafát mindent, és akkor kérte a segítséget. Elismerte, hogy tehetetlenek, semmit nem tudunk csinálni, nincs erőnk ezzel a túlerővel szemben, és úgy igazából mi hányszor vagyunk így az életben. Hogy megállunk, és azt mondjuk, hogy na most itt tényleg nem tudok mit tenni. Mert rajtam kívülálló okokból esetleg olyan méretű a probléma, hogy emberileg lehetetlen megoldani. És nem baj ez. Nem baj ez, emberek vagyunk, élünk, ebben az életben mindig adódnak ilyen helyzetek, és Josafát nagyon jól csinálta. Jó példa ez nekünk. Ment az Úr elé, és akkor ott az Isten elmondta neki, hogy ne féljenek, ne rettegjenek ettől a nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. És még azt is elmondja, hogy holnap szálljatok szembe velük, hogy melyik hágon kell fölmenni, megtaláljátok őket a völgynek a szélén.

0: hit nélkül hogyan imádkozunk? Hát az milyen imádság? Isten előtt nem kedves az, amikor hit nélkül csak gyorsan elmondjuk a dolgokat, de merjük elhinni, hogyha ilyen nagy problémával is megyünk az Úrhoz, ő meg tud bennünket szabadítani. És akkor ebben az a csodálatos, hogy elmondja az időpontot, hogy mikor menjenek, hogy menjen, mit csináljanak, hogy vonuljanak föl, és Josafát érti, tudja, hogy mit kell csinálni, mert előreállítja az énekeseket, hát egy harcba, nem a legnagyobb nehéz fegyvereseket, a nyilasokat, meg a lovasokat, meg a nem tudom én milyen páncélosokat állít elő, akkor még talán nem volt ilyen páncélos, de mindegy, nem a nehéz fegyvereseket, hanem az énekeseket, és majd utána a népet, hát milyen dolog ez? Hát Josafát megértette, a legfontosabbat szerintem, amit nekünk is meg kellene valahogy értenünk keresztényeknek, és nekünk is a magánéletünkben és a szolgálatunkban is, hogy a dicséret az egyik legnagyobb fegyver. Nem nekünk kell hadakozni, azt a hadakozást az Úr már elvégezte. A kereszten meggyőzött, legyőzött minden ellenségemet. Nekem a dicséret az egyik legnagyobb fegyverem. Dicsérni, magasztalni az Úr nagyságát. És Josafát ő fölhozta a régi dolgokat, hogy micsoda nagy dolgokat cselekedett az Isten. És ugye erre nem Istennek van szüksége, hanem nekem. Hogy amikor egy ilyen félelmetesen nagy bajban vagyok, ne ijedjek annyira meg, hanem emlékezzek arra, hogy az Isten akkor is segített, és most is fog, mert ő nem változik. Ő ugyanúgy szeret engem, mikor hitetlen voltam, akkor is szeretett, és az életét adta, hát akkor mennyivel inkább most? Szeret és gondoskodik rólam, és vigyáz rám, és figyel rám, amikor már az ő gyermeke vagyok. Hogy ugye mi is egy idegen gyermekért azért annyira nem vagyunk oda, jó, aranyos, meg kedves, és gyerek, és minden, de azért a sajátom azért az egy egészen más dolog. Hát annak minden mozdulatát figyelem, nehogy baja legyen, nehogy megsérüljön. És valahogy én úgy érzem, hogy az Isten is így van velünk, hogy amikor az övéi lettünk, akkor meg még inkább figyel ránk, még inkább lát bennünket és gondoskodik rólunk, és ha egy ilyen nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akkor meg főleg, ha az én szoknyámról tudod gondoskodni, pedig az egy semmi, az egy nulla, az egy semmi, de mégis elküldte nekem, hát akkor egy nagy harcban, ami életem talán fordulópontja lehet, hogy ne lenne ott velem, és hogy nem mutatná az utat benne. Úgyhogy én az Istent így ismerem, hogy ha nem tudok benne ennyire bízni, akkor talán nem tudok elé menni imádsággal sem. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hát hit nélkül nem tudok semmit tenni ebben a keresztény életben. Ha nem hiszem el, hogy szellemi erők fognak megmozdulni, hogy Isten keze mozdul meg.
1: Teljesen egyetértek, amit mondtál, de ehhez az is kell, hogy bemerjük ismerni a tehetetlenségünket. Ma ez nem egy túl divatos hozzáállás, mert ugye mi ma sikeresek vagyunk és ügyesek. És mindenki azt szeretné magáról mutatni, hogy hát nekem minden megy. De alázat nélkül úgy gondolom, Isten előtt nem állhatunk meg.
2: Erre azt tudom mondani, hogy hallgattam Marikát az előbb, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kívánságát. Tehát először gyönyörködni kell nekünk az Istenbe. Gyönyörködni kell az ő nagyságában, hatalmasságában, szeretetében, amit Krisztusban megadott nekünk, az, hogy fiává fogad bennünket, hogy elkészítette a mennyek országát, hogy a mindennapi kenyerünknek a megadója, hogy az erőnknek a forrása legyen a szellemi vagy fizikai erőnknek a forrása. Gyönyörködni az Úrban. És én azt gondolom, ha gyönyörködök az Istenben, akkor én hol vagyok akkor? A válasz erre. Azok, akik nem gyönyörködnek az Úrban, magukat gondolják nagynak és hatalmasnak, mert hát kihez képest erősebb, vagy okosabb, vagy nagyobb, vagy intellektuálisabb, kihez képest. De ha gyönyörködöm az Istenbe, akkor én ott elveszek. Én nekem ez egy kulcs az imádságban, hogy gyönyörködj az Istenbe, vagy a másik zsoltáros, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és annak mutatom meg a szabadulást. Tehát itt is ott van, hogy ha én hálával vagyok Isten felé, és a hála az nem más, mint egy

0: Köszönet, elismerés, beismerés, hogy szükségem van, tőled van minden. Én ha ezt teszem, akkor az Isten mutatja nekem azt az utat, amin szabadulást ad, megoldást ad az én életemre. És ehhez nem kell teológia. Ehhez semmi más nem kell, csak megismerni ezt a hatalmas Istent, és az ő fiát, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki önmagát megosztja velünk, és a Szent Szellem által lakozást vesz a mi szívünkbe. A Róma Levél 5. részében, hogy a szívünkben áradt az Isten szeretete a Szent Lélek által, vagyis a szívünkbe vesz lakozást az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És ha ő bennünk van, akkor ő elvezet bennünket minden igazságra. Én azt gondolom, aki megalázza magát az Úr előtt, azt a mindenható felemeli. De aki fölmagasztalja magát, aki azt hiszi, hogy önmagában van bölcsessége, ereje, tudása, az előbb-utább észreveszi, hogy nem működnek a dolgok.
1: Igazából, mivel nem mondtuk még ki, miközben már nagyon sokszor így bujkálva megjelent a beszélgetés során, hogy hát az imádság az nem csak kérésből áll, hanem hálaadásból, dicsőítésből, hiszen elég furcsa lenne az, hogyha mi mindig elmondanánk, hogy itt szorít a cipő, ott szorít a cipő, ezt nem tudom, itt van gond, de elfelejtenénk azt mondani, hogy hát nagyon szépen köszönöm. Ugye még a gyerekeket is tanítjuk arra, hogy azt is kell mondani, hogy köszönöm.
0: Igen, abszolút több formája van az imádságnak, és én azt mondom, hogy a legelső, amikor elkezdünk imádkozni, én ezt így tanítom, és én így is szoktam, hogy mindig hálát adok az Istennek. Azért, hogy a gyermeke lettem, a kiontott vérért, a kegyelemért. És utána jön a közben járó imádság. Közben járok másokért, betegekért, azokért a dolgokért, ami az életembe körbevesz, a gyülekezetbe, vagy a... És akkor vannak a tervek, amikor kérdezem az Istent, amikor vezetést kérek az Istentől. És van a magasztalás, amikor csak magasztalom, amikor nem is kérek, vagy múltkoriban voltam úgy, és nem akarok hosszú lenni, egyszer csak ott voltam az Isten előtt. Meg se szólaltam, csak tudtam, hogy ott vagyok az ő jelenlétében, és hogy mondjam, az többet ért, mint 10 óra alvás. Az Isten jelenlétében csak ott lenni, és csak lenni az Isten előtt, és tudni azt, hogy az ő jelenlétében vagyunk. És ugye van az imaharc, amikor látjuk az elveszett gyerekeket, látjuk az elveszett dolgokat az életünkbe, embereket elvesztünk, megkötözze a bizonyos kötözöttségek lelkileg, fizikailag, és harcolunk érte, és odaállunk az életéért, és küzdünk érte, és kérjük az Atyát, hogy tegyen valamit, avatkozzon be, mert tehetetlenek vagyunk. Sokfajta ima.
1: Innen fogjuk folytatni, hiszen időnk újra elszaladt. A zene után visszavárok mindenkit, az imádságról beszélgetünk Cséki Győzővel és Marikával, ha tehetik, maradjanak velünk, még van egy fél óránk, hiszük, hogy Isten még üzenni akar nekünk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Az imádságról beszélgettünk már közel egy órát Cséki Győzővel és Marikával, akik az üdhadsereg keretében szolgálnak, mint lelkész házaspár, és hát a hívő életből is nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek már, hiszen jó pár évtizede járnak az Úrral. Azzal fejeztük be az előző fél órai beszélgetést, hogy Győző testvérem mondta, hogy hát az imádság az nem egy valami, hanem annak nagyon-nagyon sok fajtája lehet, hogy így mondjam, vagy nagyon sok része, részhalmaza, hiszen jó, ha hálát tudok adni Isten szabadításáért, az ő váltságművéért. Aztán bátran hozhatom a kéréseimet, dicsőíthetem őt az ő csodálatos nagyságáért, és még nagyon-nagyon sok minden beletartozik az imádságba, hiszen közben járok testvéreimért. Talán folytassuk ezzel, hogy hát akkor hogy is imádkozzunk? Mi is az imádság? Milyen fajtái vannak? Vagy ezt most tudatosan kell gyakorolnom, most készülnöm, hogy nekem most hálát kell adnom, most ezt kell, azt kell. Hát hogy van ez?
1: Igen, talán nem egészen tudatos bennünk az a dolog, hogy a dicséret és a hálaadó ima közötti különbség. Talán annyi, hogy a dicséret hasonlít a hálaadó imára, a különbség viszont csak annyi, hogy a dicséret az az Isten személyére fókuszál, a hálaadás pedig a tetteire. És akkor így már is olyan tisztább, jobban el tudjuk különíteni a kettőt, hogy igen, legyünk nagyon hálásak Istennek mindenért, talán mondhatom így, hogy még a lélegzetvételünkért is, mert nélküle még a szívünk sem dobban, ugye? De a dicséret az valami más, az az ő személyének szól. Annak szól, aki ő. És én hát úgy gondolom, ő? Igen, úgy gondolom, hogy az, aki ő valójában nekem, és ez a legfontosabb számomra, hogy nekem kicsoda ő, az csak az ő gyermekei tudják. Aki nem az ő gyermeke, igen, ők is szoktak imádkozni, felkiáltani az Úrhoz, és meghallgatja azokat az imákat is, de az egy egészen más. Az egészen más, mint amikor az ő gyermeke dicséri Istent azért, aki ő valójában, a személyéért. Tehát a kettő között ezt látom különbségnek. Az egyik az, amit tett, értem, vagy másokért, a másik pedig önmagáért dicséri.
2: Igen, és az igében is azt olvassuk, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát itt van az imádságnak egy olyan meghatározása röviden ebben az ige részben, hogy az aggodalom, az kizárja a szívünkből a hitet. Tehát semmiért ne aggódjunk. Ne legyen a szívünkben olyan félelem, olyan aggodalom, ami miatt nem tudunk Isten elé járulni, hanem ezt zárjuk ki a szívünkben, és imádságban mondjuk el hálaadással, azt mondjuk, hogy tárjátok fel a szíveteket, és az előző beszélgetésben már elhangzott ez, hogy feltárna a szívemet, és én mindig csak azt tudom mondani, és azért is ismétlem magam, mert nem más az imádság, mint a kitárulkozás Isten előtt. Feltárom magamat, azokat a legbenső gondolataimat, érzéseimet is, amit talán egy embernek sem mernék elmondani, de Isten előtt kimerek tárulkozni, és azt mondja, könyörgésben. A könyörgés számomra az, amikor megint csak látom az életemben, hogy képtelen vagyok megoldani, nincs rá hatalmam, erőm, gondolatom, nincs rá fizikai lehetőségem. A könyörgés például, amikor látom a drogos gyereket, tehetetlen vagyok, könyörögni tudok, esedezni tudok. Az esedezés, amikor megint csak egy kép van előttem, amikor a király elé megy egy ember, és valamit kér a királytól, és esedezik, hogy add meg, kérlek, mert csak te tudod megadni. Na, ez az esedezés. És ez nem csak az, hogy jaj, uram, hallgass meg imámat, és légy szíves, add meg nekem ezt. És ezt úgy elmondtam, mert hát látom a helyzetet. Ez mélyebbről kell, hogy jöjjön. Ez a bensőnkből, a szívünkből, az érzelmeinkből, teljes lényünkkel. Én nagyon szeretem nézni, amikor a zsidók imádkoznak, és verik a mellüket, és az egész testük jár, és én hiszem, hogy azok a zsidó emberek, azok az egész lényükkel, az egész bensőjükkel mennek az örökkévaló elé, és esedeznek, és kérnek, és mi, aki pedig ismerjük az Úr Jézus Krisztust, ismerjük a közbenjárót, aki Isten és ember között közbenjáró, mert más név nem adatott nekünk, mint az Úr Jézus Krisztus neve, hogy mennyire inkább kell nekünk bizalommal, teljes szívvel járulni a mi Urunk Jézus Krisztus által az Atyához, hogy imádságaink, könyörgéseink meghallgassanak, és ami számomra még nagyon fontos az imádságban, az, hogy amit Isten az ő igében megígért, azt ő meg is adja. Nem azt, amit én akarok, hanem amit ő kijelent számomra. Abban hinni, arra ráállni. És sokszor hallom bizonyos testvérektől, hogy én megvallok dolgokat, és fölolvasnak igéket, és hadarják az igéket. És amikor mindig bennem van az, hogy testvér, azért, mert elhadarod, attól még nem fog megmozdulni a menny, meg nem fog megmozdulni a föld, ha az nem a teljes szívedből, hitedből, a teljes lényedből jön az a megvallás, az a Istentől való függés.
1: És egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten kijelentése legyen az, amit én megvallok. Tehát nem csak úgy találok magamnak valamit a Bibliában, na, akkor ezt megvallom, és
0: igen,
1: meg lesz.
0: Igen, és ennél még, bocsánat, durvábbat is hallottam már, hogy valljam meg, hogy nekem, mit tudom én, ilyen kocsi kell, ilyen márka, igen, stb., igen. És akkor majd Isten megadja.
1: Na hát ez az, ami...
2: szörnyű.
1: Igen, szörnyű. Ami Istentől jön kijelentés. Tehát tudjuk, hogy mit jelent ez a réma, a kijelentés, amit én Istentől kapok ígéretet a gyermekeimre, a gyülekezetemre, magamra nézve, na azt valljam meg, mert azt fogom elmondani csak, ami az Isten szájából származik, amit ő már egyszer kimondott. És ha én azt ugyanúgy kimondom, igen, annak van ereje, annak lesz hatása a szellemvilágban, és lesz hatása a látható világban is. De azokat nem én találom magamnak, nem csak úgy találomra az én kényem kedvemre, a kívánságaimra, hanem azt már az Isten azt mondta nekem, hogy az meg lesz, azt oda fogja adni nekem. Az bátran, és merjünk bátran nagy dolgokat kérni Istentől, mert ő a mindenható Isten, és ehhez a gondolathoz talán egy történetet, ha felolvashatnék, akkor jobban szemléltetni tudnám, ami a szívemben van ez ügyben. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy történetet, és megjegyeztem. Volt egy király, hatalmas uralkodója egy nagy királyságnak. Egy alattvalója elé járult, és valami nagyon nagy dolgot kért tőle. Olyan nagyot, hogy a király tanácsosainak elállt a lélegzete. Nem tudták elképzelni, mit fog válaszolni a király egy ilyen nagy kérésre. Nem értették, hát hogyan mer ez az ember ilyen nagy dolgot kérni a királytól. Nagy csönd lett. Aztán a királyi válasz így hangzott. A kérésed teljesítve. Az emberünk mosolyogva megköszönte, és eltávozott a király színe elől. Az egyik tanácsos odahajolt a királyhoz, és megkérdezte. Ó, királyom, miért teljesítetted ennek az embernek a kérését, hiszen olyan óriási dolog, amit kért? A király erre azt válaszolta. Az ő kérésének a nagysága megtisztel engem, mert ez az ember hiszi, hogy én nagy király vagyok, és képes vagyok ilyen nagy dolgokat is megtenni. Különben nem mert volna tőlem ilyet kérni. Én azt gondolom, hogy... ha nem is megtiszteljük az Istent a mi kéréseinkkel, ugye ez csak egy kis kitalált történet, de merjük hinni, hogy nekünk nagy és mindenható Istenünk van, akinek épp úgy gondja van a kicsiny dolgokra is, ha minden hajam szála, pedig nekem elég sok hajam van, ha minden hajam szála számon van nála tartva, akkor mennyivel inkább gondot visel a nagy dolgokra az életünkben, az országunkban, a gyülekezetünkben, a családunkban. Tehát én azt mondom, hogy ne határozzuk meg, vagy ne határoljuk meg, vagy ne tegyük korlátok közé az Isten cselekvésének módját, vagy nagyságát, hanem engedjük, hogy az Isten úgy tegye a dolgokat, ahogy azt ő akarja. Hát hiszen ő az Isten.
0: Ugye az imádságnak olyan szempontból is vannak különböző fajtái, hogyha így fogalmazom, hogy most egyedül imádkozom, hangosan, magamban, közösségben, férj-feleség, gyülekezetben, hogy kell imádkozni?
2: A Biblia segít ebben is nekünk, és tényleg csak a Bibliára tudunk hagyatkozni, nem az érzéseinkre, vagy a elgondolásainkra. Kezdjük ott, Jézus mit tanít? Menj be te belső szobádba. Ugye itt az egyéni imádságról van szó. Amikor egyénileg járulok Istenre, olvassuk az apostolok cselekedetét, együtt voltak a felházban, és közösen imádkoztak. Ott a közösségi imát látjuk. De látjuk Pál apostolt a börtönbe, amikor be van zárva, és ott ketten vannak Szilásszal a börtönbe, ott is ketten közös imádságban vannak. Vagy hogy az Úr Jézus mondja, ahol ketten, hárman az én nevemben összejöttök, én jelen vagyok. Ketten, hárman. Tehát én azt gondolom, van egyéni ima, van nagy közösségi ima, van szűk közösségi ima. Én ezt látom az igében, hogy így működnek a ima összejövetelek, az ima lehetőségek. Én szeretek több emberrel együtt imádkozni. Szeretek egyedül is nagyon imádkozni, egyedül lenni, van, amikor még nem is a Marikával, hanem egyedül, de szeretek vele ketten is imádkozni. És nagyon szeretem, amikor a gyülekezetbe összejövünk, és hallom a testvéreknek a szívét. Szoktam mondani, olyan jó volt hallani a szívedet. Mert tényleg a szívből származnak az imádságok, és akkor tudjuk, ismerjük fel a másiknak a nehezét, örömét, bánatát, úgy föltárolódik előttünk az emberi szív, amikor közösen imádkozunk.
0: Rangsorolni lehet ezeket, vagy kell, vagy szabad? Inkább így kérdezem.
1: Nem, de talán a legfontosabb, mégiscsak rangsorolásba kezdtem, a legfontosabb az egyéni, amikor én vagyok kettesben az Úrral, és majd csak utána jöhet minden más, mert anélkül nem fog működni. Úgy érzem, hogy anélkül az én saját személyes közösségem nélkül nem fog nagyon működni a közösségi ima sem. Hát ez az én véleményem.
0: Ugyan a hatalmasan megerősödjön a belső ember bennetek, Pál apostol használja ezt a kifejezést.
1: Efézus levélben, igen.
0: Igen, hogy van. Ezért imádkozik.
1: Így van.
0: Hát úgy gondolom, hogy ennek az egyik módja az egyéni imádság.
2: Belső szoba.
1: Mert ott van, én úgy gondolom, ott van olyan idő abban az együttlétben, amikor csak ott vagyok az Isten előtt, és mindent meg tudunk beszélni, mindent el tud nekem mondani, és én is neki, és az nem tartozik senki másra, időnként még a férjemre se, mert azt nekem mondja, azt velem beszéli meg, és ebben van a mi erősségünk, az Isten előtt való öröm a mi erősségünk, tehát amikor én ott vagyok az Isten előtt, és az öröm, igen, van, amikor sírok, de azért az is öröm.
0: Ő megsebezte, be is kötöz.
1: Így van, tehát a sírásom is öröm, mert tudom, hogy olyan fontos dolgokba nyúlt bele, és lehet, hogy nekem fájdalmas, de elengedhetetlen a továbbmenetelhez, és azt érezik, hogy ebben van a mi erősségünk. Nem csak az az öröm, amikor hangosan örülünk és örvendezünk, lehet egy olyan belső fajta örömünk is a szíven belül, amit először nem vesz észre, vagy nem tud senki, de én azt az Úrral élem meg. És én úgy gondolom, hogy legelőször ez, és majd innen jöhet a tágabb a férjemmel, a gyülekezettel, a testvérekkel.
2: És ahogy mondta a feleségem, hát vannak olyan dolgok, amit tényleg csak az Istennel tudok négy szem közt megbeszélni, és oda nem fér be más, viszont eszembe jut még a Jakab levél 5. Ott arról van szó, hogy hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit. Tehát van olyan imádság, amikor nekem kell segítséget kérni az imádságban, hogy gyógyítsanak meg, vagy bűnbánat valljátok meg egymásnak bűneiteket. Tehát,
0: hogy
2: meggyógyuljatok. Tehát, hogy itt most ülök, ezt hozta elém a Szentlélek, hogy van ez a fajta imádság, és amikor imatársat kell kérnem, egy vezetőt, egy feljebb valót, vagy egy szolgálót, vagy egy hitben mély, előbbre való testvért, akivel imádkozok, aki előtt föltárom a szívemet, mert beteg vagyok, gyógyulni szeretnék, vagy éppenséggel nálunk az üdvhadseregben úgy hívjuk, hogy imapad, le lehet rá térdelni, és ott, amikor valaki előre megy, akkor mellé szokott menni egy testvér, és akkor megkérdez, hogy szeretnéd, hogy veled imádkozzak? Mert lehet, hogy pontosan segíteni kell a másiknak, hogy na most miért imádkozzunk, és akkor az Úr előtt ottan eltöltünk egy kis időt. Mindig hagyunk az Isten tiszteletben egy kis időt erre, hogy előre lehessen menni, letérdepelni. És hát most eszembe jut, hogy itt szolgáltunk a Dobozi utcában, és egy ilyen fából készült pad volt, és tele volt könycseppel. Lehetett látni a könycseppeket.
1: Amikor takarítottam és fényesítettem, akkor mindig látszottak a könycseppek.
2: A könycseppek.
1: Helyei.
2: Hogy az imádság az valami több, ott valami belül, körülöttünk, megmozdul valami. És mégis, ahogy mondtad előbb, és tényleg ha ebben én nekem is úgy érzem, hogy mennyivel többet kellene az Isten előtt lennem. Nekem is.
1: 80% kellene.
2: És tényleg reggel az ember föggel elolvas az igét, imádkozik, és de valahogy még többet. Még többet, ahogy van a igében, hogy nem csak bokáig, vagy térdig, vagy derékig, hanem megúszva az imádságnak a jelenlétét.
0: Igen, hát Pál apostol több helyen is írja, például a tesszalonikaiaknak is, de máshol is, hogy szüntelen imádkozzatok. Hogy tudjuk ezt megvalósítani? Hát ugye, ha én most egy kicsit így hitetlenkedek, hát el kell mennem dolgozni, ott a gyerek, a háztartás, a nem tudom én mi munkahelyem, hát hogy tudok én szüntelenül imádkozni?
1: Talán úgy lehetne, mert hogy ugye nem tudok közértbe letérdelni, és vagy úgy járulni az Isten szín elé. Talán inkább úgy mondanám, hogy szüntelenül legyünk közösségbe, kapcsolatba az Istennel. Hogy ne legyen az életünkben olyan helyzet, mert szükség van a vásárlásban is az Istenre, vagy a házas életemben, a gyereknevelésemben, a munkámban. Jó, mi lelkészek vagyunk, ez egy más, persze, hogy szükség, enélkül nem, semmit nem tudunk tenni, tényleg semmit, de mondjuk nagyon sokan ugye nem így ebben a pozícióban dolgoznak, hanem csak egy gyárban, vagy egy közértben, vagy egy varrónő, vagy akár, de neki is folyamatosan a szívém, a szellemében össze kell, hogy kapcsolódva legyen az Istennel. Valahogy én ezt így értem, és így élem, és így tudnám megmagyarázni ezt a szüntelen imádságot.
2: Ez igaz, mondja, akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségére tegyetek. Tehát ezt csak úgy tudom tenni, hogyha a szívemben, az elmémben van egy folyamatos tudat, hogy az Úr előtt vagyok, élek, ő általa dolgozom. Én beülök a kocsiba, és indulok egy hosszabb útra, kérem, hogy a mindenható Isten legyen ott, őrizzen meg, vezessen. Tehát bármit teszünk, azt próbáljuk úgy tenni, hogy tudjuk azt, hogy az Istennel kapcsolatban vagyunk, hogy nem szakad meg a kapcsolat közöttünk. Volt, amikor busszal jártam dolgozni, és fogtam a trolinak a fogolckodóját, és közben imádkoztam, és áldottam az Istent. És...
1: De ez nem a kis kamránkban lévő imádság persze, az egy teljesen más, hanem ez egy másik fajtája, de talán itt említeném meg, hogy megtérésünk után mi nem tudtuk ezeket az imádságos dolgokat, semmit nem tudtunk róla, nem nevelkedtünk ilyen családba, ahol ez elő lett volna, és meghívott magához egy kedves testvér, Bozsóki testvérünk a feleségével, Marikával meghívtak ebédre bennünket, és ott láttuk először, hogy evés előtt imádkoznak, és hálát adnak az ételért, és én azt mondtam akkor a győzőnek, mikor ezt megláttam, hogy ezt én is így szeretném csinálni. És ez volt 25 évvel ezelőtt, mi azóta ezt Isten kegyelméből így csináljuk, hogy az egy olyan példa volt nekem, amikor én azt úgy bement a szívembe, annyira kívánatos volt az a fajta hálaadás, hogy ezt bevettük az életünkbe, és onnantól kezdve minden evés előtt hálát adtunk az Istennek.
0: Nekem egy történet jut eszembe, én is úgy olvastam, hogy egy nagyon elfoglalt édesanya, nagyon sok gyermeke volt, a mosogató fölé kiírt a nagybetűkkel, hogy itt naponta háromszor Isten tiszteletet tartanak. És neki az volt az ima ideje, mert hogy volt egy nagy halom mosogatnivaló, és azt mondta, hogy ő nem a mosogatnivalóra koncentrál, hanem a jó Istenre, aki megengedte, hogy ilyen nagy családja legyen.
2: Ehhez kapcsolatosan debreceni gyülekezetünkben volt egy idősebb testvérnő, hát aki nagyon erős, nem protestáns egyházból jött, de oda került az üdvhadseregbe, és ott kezdte megismerni Jézus Krisztus, és egyszer volt egy imádságról való tanítás, és akkor azt mondtam, hogy próbáljátok ki, kedves testvérnők, amikor tényleg sokan mosatlan, hogy imádkoztok közbe, dicsőítettek az Istent, nézzétek, hogy mennyire más lesz. És ennek már, hát már lassan, vagy 8, vagy 9 éve, vagy még több is. És ahányszor találkozok vele, mindig azt mondja, hogy győző, én megértettem, és azóta minden mosogatásnál imádkozom. Olyan jó volt ezt, hogy amit mondunk, azt nem azért mondjuk, mert jól hangzik, hanem azért, mert működik.
0: Még egy pillanat erejéig, egy pár percünk még van, visszatérnék Marikának a példamutatás gondolatához, amit említetted, hogy a bozsóki testvérek milyen szép példát adtak. Nagyon sok olyan emberrel foglalkoztok, akik hát nem keresztény háttérből jönnek. Hogy lehet őket tanítani az imádságra?
2: Most Sajókazára térnék ki, ahol ugye egy roma telep van, és elkezdtük a gyülekezeti munkát, és hát eltelt, nem tudom hány hónap, talán év is, amikor elkezdtünk az imádságról konkrétan beszélni, és hát nagyon nehezen ment. Olyan nehezen szólaltak meg. Volt, akinek a keze leizzadt. Volt, aki azt mondta, hogy olyan gomboc van a torkomba. A másik azt mondja, hogy ki akart menni a teremből, amikor imádságról volt szó. Egyszerűen, mert nekik ez teljesen idegen volt. És ezt úgy oldottuk meg, hogy segítettem nekik. Mondtam, mondjátok utánam. És én nagyon-nagyon rövid imádságokat. Nagyon rövidet. És akkor azt gyakoroltuk. És akkor hozzátettük azt, hogy akkor most a saját szavaddal megszólítva, hogy Úr Jézus Krisztus, köszönöm. És akkor mondd el neki, hogy mit köszönsz neki. Volt egy olyan alkalom, hogy kiraktam egy üres széket a szószék elé, közvetlen, és mondtam, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy itt van. Akkor most ott az a szék, mintha ott ülne a mi Urunk Jézus, és mondd el neki, hogy mit köszönsz meg neki. És így kezdtük el az imádságot gyakorolni.
1: A gyerekeket tanítottam erre a fajta imádságra, hogy evés előtt ugye adjunk hálát, és olyan jó, hogy én is tovább tudom adni ezt a dolgot, mert hogy ők sem tudták, mint ahogy én sem tudtam ezt a dolgot, hogy evés előtt meg kell köszönni az ételt Istennek, és elmagyaráztam nekik, hogy miért. Mert ha az Isten nem adja az erőt, hogy dolgozhassunk, akkor nem tudunk ugye pénzt keresni, és akkor nem tudunk vásárolni. Így elmagyaráztam nekik szépen, egyszerűen és érthetően, hogy miért is kell hálát adni az Istennek az ennivalóért. És akkor volt az az ima, az evés előtti ima, amit leginkább, amikor táboroztatunk, akkor tudjuk ugye alkalmazni, mert akkor étkezünk együtt, és akkor megtanítottam ott annak a 70-80 gyereknek, és most már annyira jól, olyan ügyesen tudják, hogy kimegyek, és azt mondom, na mit csinálunk evés előtt? Hálát adunk, és akkor mondják egyszerre, imádkozunk, és akkor már mondják is, hogy köszönik meg Istennek azt az ennivalót. Úgyhogy csodálatos, és én ugye példamutatásról beszéltél, vagy beszéltünk, talán ők is, majd a családjukba meg tudják tanítani a gyerekeiknek, vagy a feleségükkel, férjükkel hálát fognak tudni adni Istennek azért, hogy gondoskodik róluk.
0: Ugyanúgy, mint ahogy az egész kicsi gyerekeket a családunkba elkezdjük tanítani, ugyanúgy lehet tanítani azokat is, akik az Úr kicsinyei.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalkoztatok a beszélgetésre. Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgettünk. Nem sokat ér ez a beszélgetés, ha csak beszélgetés. Hiszen most jön a gyakorlat, hogy amit beszéltünk, amiről hallottunk, azt apró pénzre váltjuk-e napi gyakorlattá. Hát kívánom, hogy mind a mi életünkben, mind hallgatóim életében az imádság egy élő kapcsolat legyen a mindenható Istennel, a mi édes atyánkkal, hiszen a gyerek is oda szalad az a szüleihez, és beszél velük. Mi is mehetünk így Istenhez, mint gyermekei, és higgyük, hogy amit szívünkből feltárunk előtte, ő azt meg is adja, nem tudjuk mikor, és hogy pontosan hogy, de hogy a javunkra, abban biztosak lehetünk, hiszen azt olvassuk, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékot adni, akkor mennyivel inkább ad Isten, még szent lelket is azoknak, akik tőle kérik. Köszönjük szépen, Marika Győző, nektek is köszönöm.
1: És köszönjük a lehetőséget.
0: Hallgatóim figyelmét is szeretettel köszönjük. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanezen a csatornán. Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, Egyházak szerep a mai társadalma című adás alkalmából, és hát külön szeretettel köszöntöm a Magyarországi Tanbuddhista Egyház vezetőjét, Mireisz László elnök urat. Egy kicsit talán, akik eddig figyelték a mi műsorainkat, akkor észrevehették, hogy azért az úgynevezett történelmi egyházakon kívül azért a színes vallási kultúra, világvallások magyarországi megjelenésének egy-egy magyarországi képviselője is azért megjelent ebbe a sorozatba, de még a buddhizmusról még senki nem beszélt. Úgyhogy, Lacikám, itt egy vallási ismeretterjesztő műsorba vagy, és hát azért azt az érdekességet, amit mondjuk Kőrösi Csoma Sándor időszakából lehet, hogy sokan ismernek, de ma már Magyarországon ennek többféle ága működik. És ti egy ilyen összefogó ág is vagytok, ezért ennek a különbözőségéről tudunk majd itt adni egy átfogó képet. De hát azért természetesen, mint mindenkinél, azt kérdezem, hogy hát jó, hát most egy egyháznak az elnöke, de nem ennek született. Végül is a születés és az út az hogy vezetett odáig, hogy most elnökként üdvözölhetünk?
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, illetve köszönöm szépen a meghívást. Hát valóban a buddhizmus első pillanatra az hát talán kevésbé ismert itt Magyarországon, nem olyan nagyon sok buddhista van, körülbelül talán olyan 30-40 ezer buddhista lehet Magyarországon. És én magam sem buddhistának születtem, tehát 50-ben születtem, láttam többen is, ez az 50-es év, ez többször előjött, hogy 1950-ben. Hát sokan születtünk, ugye akkor volt az a bizonyos gyerek hullám,
1: Radkó korszak,
2: amikor hát gyerekeket szültek, nagyon elindult ez a fajta család centrikusság. És lényeg az, hogy 50-ben születtem itt Budapesten, a belvárosba, még a Paulai Ede utca egy számba, ott a régen a Sirály étterem volt, ma már azt hiszem, hogy nincs ott az Erzsébet térnél. És egészen 8 éves koromig laktunk itt a belvárosba, és akkor költöztünk Budára, és hát ott a Táncsics Mihály általános iskolába, és majd később aztán a gimnáziumot is ott fejeztem be. Úgyhogy, és hát az is hozzátartozik a képhez, hogy az édesapám nem annyira, mint inkább az édesanyám, ő nagyon mélyen vallásos volt. És ennek eredményeképpen ő nagyon szorgalmazta, hogy hát értelmszerűen ugye a templomba járást és a magát nagyon is szerettem, a hittant minisztráltam és első áldozó is voltam. Tehát tulajdonképpen elkezdődött egy katolikus élet, egy olyan vallási élet, ami hát itt Európában ugye általános. És ez egészen tartott addig, amíg aztán egy szép napon szerettem volna felvételizni a katolikus egyetemre, és a Lékai téri plébános úr nem javasolt, mert nem akartam egyházi esküvőt. És ezzel az, ebben az indokkal végül is nem javasolta a felvételemet.
1: Tehát és akkor ezek szerint is előtt-után volt ez a úgymond továbbtanulási szándék.
2: Igen. És így aztán ez úgy egy kicsit elszomorított, nagyon szerettem a hittant, általában érdekelt a vallás, általában nagyon-nagyon nyitott voltam ilyen dolgok felé. És ha nem viszi el a beszélgetést nagyon messzire, akkor talán azt is megemlíteném, hogy így utólag már tudom, hogy miért volt ez a nagy nyitottság, és talán az a fajta élet is, ami elvitt a buddhizmushoz. Egészen kiskoromban, 5 éves koromban elvesztettem a húgomat, akit az édesanyám rám bízott, hogy vigyázz rá, kisfiam, mint a szemed fényére, nehogy valami baja legyen, stb. És aztán mind a ketten védőoltást kaptunk, és a kishugom az, a védőoltás az csontot ért nála, és 3 nap múlva meghalt. És hát ugye, mint 5 éves kisfiú, ezt én nem tudtam feldolgozni. Tehát egyszerűen ott álltam, hogy rám bízták ugye a kishugomat, én próbáltam nagyon vigyázni rá, és hát nem tudtam feldolgozni. Ennek következtében, tulajdonképpen az erőfeszítés következtében kaptam egy kétoldali sérvet, ami operáció is akkor tájt volt 56-ban, és plusz ott volt a forradalom, ami ott a belvárosban, hát nagyon jól lehetett követni, ezt láttam a saját szememmel, ahogy verik le a csillagot, ahogy ott fegyveresek jönnek, mennek, lődöznek, stb. Ez az egy, a Paulai Ede utca egy szám, ez a egy ilyen átjáróház-szerűség volt, ahol hát ugye ott még plusz mentek a különböző bujkálások, fegyvereldobálások, meg egyebek, szóval nagyon zajlott az 56-os forradalom. És aztán később, idősebb fejjel, amikor úgy végig gondoltam ezeket a dolgokat, azt kellett megállapítanom, hogy tulajdonképpen ez a három élmény, ez a három nagy élmény, tehát a kishugom halála, a 56-os forradalom és azok az operációk, amiken ott keresztül kellett mennem sérvvel, nem tudtam megemészteni magát a halált, és ez borzasztó súly volt nekem. És ezek voltak azok, akik, amelyek belőlem egy ilyen nyugtalan, kereső embert csináltak, hogy sehol nem találtam a helyem, az iskolát nem, úgy éreztem, hogy az iskolában nem arról van szó, ami engem érdekel, hogy mi a halál, hogy hova tűnt, hogy hova ment a húgom, miért van ez a felfordulás, ez a békétlenség a világban. Szóval ezek állandóan ott motoszkáltak bennem, és valahogy azt éreztem, hogy én nem kapok erre választ. Sehol nem jön válasz, nem igazán. És ennek eredményeképpen hát egy elég nyugtalan életem volt egészen addig, amíg akkor ugye próbáltam később már felnőtt fejjel próbáltam, hogy esetleg hát a katolikus egyetemen ott mélyen megismerve a hitrendszert, akkor ott talán kapok válaszokat azokra a kérdésekre, amik bennem megfogalmazódtak. De hát mivel oda nem vettek fel, ezért aztán úgy szabályosan filozófiát elmélyedtem, művészetekbe elmélyedtem, tehát kerestem, kutattam a választ. És közben még egész fiatalon már megkerestem itt az 50-es, 60-as, 70-es években, sőt, hát később is volt a buddhista misszió nevezetű hát ilyen kis vallási közösség, aminek egy dr. Hetényi Ernő volt a vezetője. És először, amikor elmentem hozzá egész fiatalon, telefonkönyvben néztem meg, hogy milyen vallások vannak egyáltalán, szóval, hogy miket lehet tanulmányozni, vagy hol tudok esetleg valamilyen válaszokat kapni. És akkor, amikor először elmentem hozzá, akkor nagyon durván, úgy keményen, úgy becsapta az ajtót, hogy nincs semmiféle buddhizmus, menjél vissza, van érettségid, még nincs, akkor majd gyere vissza, van. Szóval elzavart. És aztán később, amikor már megvolt az érettségim, még egyszer elmentem hozzá, de akkor is elzavart. És aztán volt egy külföldi barátom, aki egy tibeti folyóiratban olvasott egy fogantatás számítási módszert, amit ez a Hetényi Ernő írt ebbe a Tibetan Review nevű folyóiratban, és ezután érdeklődve Amerikából kérdezte, hogy összetudom-e hozni a Hetényi Ernővel őt, hogy erről a cikkről beszélgessenek, és ennek kapcsán akkor elmentem a Hetényi Ernő, és onnantól tulajdonképpen ő Hetényi Ernő a beszélgetés után azt mondta, hogy van itt egy Körösi Csoma Sándor buddhológiai intézet, amit a buddhista misszió és az Arya Maitreya Mandala Vajrayana rend alapított közösen, ahol lehet tanulni szanszkrit nyelvet, buddhista filozófiát, és egyéb ilyen érdekességeket, most idézőjelben, amit hát ugye akkor tájt 70-es években nem nagyon lehetett sehol sem. És akkor 78-ban elkezdtem ezt az intézetet, és nem sokkal később menedéket vettem, tehát akkor buddhista lettem, 79-ben azt hiszem talán, vagy 80-ban. És onnantól számít, ugye a menedékvételtől számít valaki buddhistának, tehát az olyasmi, mint a megkeresztelnek valakit. Hát itt ugyancsak felnőtt korban lehet menedéket venni, hiszen hát buddhizmusban tudatosan kell menedéket venni, tehát kiskorban ez nem megvalósítható. És lényeg az, hogy akkor 78-tól 82-ig jártam a Körös-Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben. Ott mindenféle érdekességeket tanultam, taoizmust, meg egyebeket. Többek közt ugye főleg a buddhista szertartástan filozófia az volt a gerince a dolognak. És akkor utána 82-ben pedig visszavonultam, hogy hát tulajdonképpen azt, amit megtanultam, azt gyakorlatok terén, meditációval, kontempláció, koncentráció, meditáció gyakorlatokkal, hát tényleg magamévá tegyem, és hát kigyakoroljam azt, amit a filozófia tanított. Úgyhogy így kezdődött, ez volt a maga ez a találkozás a buddhizmussal, és utána pedig később én magam is tanítottam a Körös-Csoma Sándor Buddhológiai Intézetbe, amikor ott történt egy változás, és átalakult maga az intézet. Ez már a 80-as évek közepén volt, és azután 89 környékén ott az Arya Maitreya Mandala rendben volt egy változás, egy átalakulás, és akkor mi tanárok úgy gondoltuk, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha a buddhizmusnak lenne egy olyan intézménye, ahol azt a hihetetlen gazdagságot, amit képvisel, azt át lehetne adni, tovább lehetne adni, és ekkor öt közösség úgy döntött, hogy megalapítja a Tankapuja buddhista egyházat, és később a Tankapuja buddhista egyház pedig megalapította a Tankapuja buddhista főiskolát.
1: Ez 1991, nem?
2: 91, így igen. Van, ez 91-ben volt, ugye akkor lehetett tulajdonképpen, akkor jött el egy olyan helyzet, hogy hát lehetett bejelenteni egy közösségeket, vallási közösségeket, sőt, hát akkor ugye egy nagyon széles egyházi törvény látott napvilágot, amikor hát végül is egész kis közösségek is be tudtak jelentkezni, be tudták
1: érezni. Igen, ez volt az úgynevezett 90 évi négyes törvény,
2: igen,
1: amit
2: igen.
1: 90. január 24-én hagyott jóvá még a régi időszakban, tehát a német kormány időszakában a parlament. És hát tulajdonképpen ez él ma is. 2011-ben ugyanezen változtattak,
2: igen.
1: Ami véleményem szerint nem egészen úgy, ahogy kellett volna, de hát ez egy más kérdés. Ti akkor indultatok el, és végül is az az érdekessége az, hogy ez a Hetényi, jól mondom,
2: Hetényi Ernő, igen.
1: Ernő, még mind buddhista misszió, mert ő is részt vett tulajdonképpen azokba a gondolatokba, ami végül is ennek a törvénynek az alapjait mondja, hogy a teljes szabadságot, vallásszabadságot garantálni kell mindazoknak. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a te kérdéseidre itt találtad meg a választ. Az alapkérdéseidre. Az az érzésem, ugye, mert az útkeresés, a gyerekkori jelentős, hogy is mondjam, trauma után a kérdésedre megnyugtató választ itt kaptál, ha én jó érzékelem.
2: Igen, ez így történt, tehát igazából véve az először nem is kaptam válaszokat, először csak azt láttam, hogy itt olyan mélységek vannak, tehát olyan távlatok vannak a válaszkeresésben, amit érdemes elindulni, érdemes elkezdeni, és valószínűleg majd fogok kapni választ. Tehát elején nyilván ez nem ugye egyik napra a másikra történik, hanem az ember főleg a buddhizmusban elkezd foglalkozni vele, elkezd gyakorolni. A gyakorlat az nagyon-nagyon fontos. eleme, része a buddhizmusnak, a meditáció. Nem csak a meditáció, ugye egy hármas szintű kontemplál, szemlélődős, koncentrálós, meditálós gyakorlat sorozatról van tulajdonképpen szó. És itt olyan mélységekkel találkozott az ember, ugye maga az egész a befelé fordulás nehézségei, azokkal kapcsolatos küzdelmek, ahogy az ember nyugton tud meditálni, megtanulni egyáltalán ezeket a technikákat, hogy hogyan tudunk önmagunkba elmélyedni, hogyan látjuk meg tulajdonképpen azokat a gyengeségeket, hibákat, meg egyebeket, amik bennünk munkálnak, és ez adta tulajdonképpen azt a reményt, hogy ha ezen az úton elindulok, akkor meg fogom találni magamban a választ arra, hogy tulajdonképpen mit is akartak ezek a gyerekkori élmények mondani, miért történtek ezek, mik bennem azok a dolgok, amelyek ezeket generálták. Úgyhogy valóban így történt, hogy végül is ebben találtam meg a válaszaimat. És ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy más vallásban nem találtam volna meg. De valamiért talán a személyiségem miatt, vagy más okok miatt úgy tűnik, hogy mégis talán ez volt számomra az a legideálisabb hitrendszer, vagy vallási rendszer, ami meg tudott tartani, tehát mindig tudott olyan új elemeket mutatni, mondani, amik állandóan egyfajta fejlődést eredményezhettek, és másrészt pedig hát azt az ígéretet adták, hogy válaszokat kapok erre, ezekre a kérdésre.
1: Említettük a legelején azt, hogy ugye öt kisebb közösségből jött létre, melyek voltak ezek?
2: Ma már 10, ez az öt, ma már 10, de annak idején valóban 5, egy kínai, az ötelemrend, egy koreai buddhista, a Kwanum zen iskolából kinőtt zen iskola, akkor egy nyigmapa tibeti közösség, és két magyarországi alapítású kis közösség. Az egyik ilyen a magyarországi alapításút, azt éppen Hetényi Ernő, Dobosi Antal és jó magam kezdeményeztük, ami a középkori indiai buddhista vonalat próbálta feleleveníteni, aminek az a jellemzője, hogy nagy mértékben a természetességre épít. Tehát nincsenek nagyon elvárásai, nem például nem hordanak rendi ruhát, nem ugye azokat a képeket előíte, amik vannak úgy általában a buddhisták, azok kopaszok, és sárga köntösbe, vagy vörösbe, vagy feketébe, ott is számtalan színű köntös létezik. Tehát nem ezen volt a hangsúly, hanem azon, hogy minél inkább megtaláljuk a saját magunk természetességét, a saját magunkba rejlő egyszerűséget, természetességet, a velünk született, ez is a mozgalomnak a neve, Sahaja, az azt jelenti, hogy velünk született képességeket ki tudjuk bontakoztatni, és ezekre egyfajta harmonikus, természetes létformát rá tudjunk építeni.
1: Ugye említetted, és ez többször elhangzik természetesen televízió, rádióban, a zen buddhizmust. Ennek azt hiszem Korea és Japán talán a fő, hogy is mondjam, alapokat adó, és azoknak a, hogy is mondjam, személyiségei adják azt, feltételezem, hogy itt Magyarországon is megjelent. Mit jelent ez, hogy zen buddhizmus? Uh-huh.
2: Az a nagyon érdekes dolog, hogy a buddhizmus ugye Indiából indul, Nepál-India határán, ott tanított azon a vidéken Buddha, és amikor a buddhizmus elindult a világgá ment, tehát elindult egy ilyen világhódító, hát az túlzás, de hát ugye elhagyta Indiát, akkor nagyon érdekes módon mindig egy picit megváltozott. Tehát maga a vallás olyan, hogy nincs ennek igazán olyan erős megkötések, hogy ne alkalmazkodhatna a helyi vallásokhoz. És így történt ez Tibetbe, sőt, hát ugye a déli országokba, dél-kelet-ázsiai országokba, ott a Theravada buddhizmus terjedt el. Északra pedig Kínába átmenve egy Bodhidharma nevezetű buddhista, a Chan buddhizmust fejlesztette ki most idézőjelbe, és ebből lett tulajdonképpen a zen. Tehát a Chan buddhizmus az tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy meditálni. tehát meditáció ösvénye. Tehát nagyon szigorú meditációra épül, ők nem fogadnak el semmit. Ugye a zazen az azt jelenti, hogy ülni, ülni, ülni, és csak csendbe ülni és meditálni. Tehát Kínába átment ez a csan, ott a taoizmussal nagyon jól együttműködött, tehát eleve

0: emberek, akik hát kivívják maguknak azt a jogot, azt az elismerést, hogy egyrészt ugye az áthagyományozott tan következtében jogosultsága van most idézőjelben arra, hogy a tanítást tovább vigye, másrészt pedig olyan magas szinten képviselik, olyan szinten tudják a Buddha tanítását megjeleníteni, hogy tulajdonképpen a többiek elfogadják őt vezetőnek, és ezek azok a mesterek, akik később aztán átmennek egy másik országba, vagy eljöttek Európába, elmentek Amerikába, és itt kialakultak az ő kis követő közösségei. Uh-huh. És a buddhizmusra általában az a jellemző, hogy ilyen kis közösségekben zajlik. Tehát nincsenek olyan nagyon nagy, hát hogy mondjam, csak ilyen nagy egyházak, akik úgy valamilyen módon a többi közösségre is befolyást gyakorolnának.
1: Tehát nincsenek ilyen nagy zsinatok.
0: Nincsenek ilyen.
1: Hanem a kis közösségek élet.
0: És a kis közösségekbe zajlik, így van. Mi azért lettünk annak idején egyház, mert szerettük volna egyrészt jelezni azt, hogy mi több kis közösségből állunk. Másrészt pedig ugye Európában és Magyarországon is a vallási élet egyik kulcsszava az egyház, ami, ahol tulajdonképpen a vallási élet zajlik. Tehát ezért mi úgy döntöttünk annak idején, hogy a tan kapuja az lényegében a buddhizmust megjeleníti, és az, hogy egyház, az pedig jelzi azt, hogy egy összefogásból születik, hiszen ezek a kis közösségek önmaguk nem tudnának például egy főiskolát működtetni, egy közoktatási intézményt működtetni, hit és erkölcs tanoktatást végezni, börtönpasztorációt végezni, és sorolhatnám azokat a feladatokat, ami közfeladatokat,
1: igen,
0: amiket most
1: az egyház. Igen, ez nagyon jó,
0: hogy
1: elmondtad végül is, tehát a tevékenységetek ebből adódóan.
0: Igen.
1: De térjünk vissza azért ebbe az ötbe, ugye elmondtad, hogy Tibet.
0: Igen.
1: Ugye hát az emberekben azért ez Tibet, ez mindig azt mondja, hogy Kína és Tibet közti vita, a tibeti láma Magyarországra jön, meg a világon találkozik. Szóval ennek is van egy misztikuma azért. Az alapokat azért azt nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy végül is miért van az, hogy a Tibet ad egy igazán egy rangot, vagy ma már egy olyan fogalmat is, hogy sokat érdekli akár ez a lámának és egyáltalán maga a személynek, és hát az ő tanainak a magyarországi megjelenése.
0: Igen, nagyon érdekes a tibeti buddhizmus története is, mert ott nagyon-nagyon komoly csaták, ilyen szellemi, vallási hát csaták folytak abból a szempontból, hogy amikor a Tibet királya elhatározta, hogy a buddhizmust fölveszi, és Tibetbe el fogja terjeszteni a buddhizmust, akkor egy olyan dilemma elé jutott, hogy most akkor az indiai buddhizmust vegye fel, vagy a kínai buddhizmust vegye fel. A kínai buddhizmus ugye az a zen típusú ülök. A tibeti buddhizmus, ami inkább a fejlődés, a lassú, fokozatos fejlődésnek a tanrendszere. És bizony egy két éves csata folyt két kiváló buddhista tudós között, az egyik képviselte a kínai vonalat, a másik az indiai vonalat. És hát bizony egy hosszú csata folyt, amit a mai napig is a tibetiek egy ilyen csamtáncba eltáncolnak, hogy Kamala Shila és a facsang hogyan vitáznak, mindenféle mágikus elemeket is beleszólnak a történetbe. És a végén a király úgy döntött, hogy az indiai buddhizmust veszi fel, tehát nem a kínait, hanem az indiait. Volt egy kínai felesége, meg egy indiai felesége. A kínai felesége ugye szerette volna, hogyha kínai buddhizmus jön, az indiai szerette volna, hogyha az indiai buddhizmus jön. Hát nem tudom, hogy az indiai felesége volt szebb vagy jobb, de lényeg az, hogy ebbe a vitába az indiai vonal győzött, és fölvették az indiai buddhizmust, de úgy, hogy az ottani mágikus ilyen bónpraxissal ezt az indiai buddhizmust úgy összevegyítették, tehát létrejött egy megint egy új speciális buddhista irányzat, amibe nagyon sok ilyen mágikus elem, ilyen misztikus, mágikus elem is került, és hát ezt a mai napig is a tibetiek megőrizték. Tibetben ugye államvallás lett a buddhizmus, ami nem tesz jót a buddhizmusnak egyébként úgy mellesleg, de államvallás lett, és ennek eredményeképpen ugye hát nagyon szigorú, az egész tibeti társadalomban nagyon szigorú buddhista elvek uralkodnak.